0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zú nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitik zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

Ballaktam éppen a Szajna felé. Ballaktam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedar.

Hallaktam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, istesek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghal.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban. Bum, bum.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúsz

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felsőfokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Night.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Aranyzsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Médé Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Október 11-én a Zeneakadémia nagytermében rendezik meg a Koncerto Budapest Magyar Kincsek Ünnepe című programsorozatát. Az idei esemény különleges apropója, hogy a zenekar a 100 éve született Króh György zenetörténész, valamint a 100. születésnapját ünneplő Kurták György zeneszerző életműve előtt tiszteleg. A három hangversenyből álló program széles ívet jár be a zenetörténetben, Bartók és Liszt művei mellett Dohnányi, Rózsa Miklós, Veres Sándor és Dubrovai alkotásai is felcsendülnek. A szervezők tájékoztatása szerint a fellépők között olyan neves művészek lesznek,

0: Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Illényi Katica, Kelemen Barnabás, Keller András és Magyar Valentin.
1: Film. Díjnyertes filmekkel várja az érdeklődőket a Toldi Mozi a szlovén filmnapokon. Az idén 10. alkalommal megrendezett program 3 alkotást visz vászonra október 8-a és 10-e között. A szlovén filmnapok idei vetítéseiről Tamás Dorka sajtófőnököt hallják.
2: A szlovén filmintézet nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy promotálja a szlovén filmeket szerte a világban, és ezért a szlovén filmnapok keretében most már hagyományosan minden évben a Toldi moziban a legjobb szlovén filmeket mutathatjuk meg a magyar nézőknek. Ezek mindig díjnyertes alkotások, minden évben 3 filmet hoz el a filmnapok Budapestre, és ez idén is így lesz. A szlovén filmnapokon mindig kortárs filmek szerepelnek, tehát a szlovén filmnapok mindig az előző 1, maximum 2 év filmterméséből válogat, és ezért tényleg a legfrissebb és legjobb szlovén filmek jönnek Budapestre. Idén a nyitófilm a Fehéret 90 fokon mosuk című film lesz. Ezt a filmet már a Miskolci Cinefesten vetítették. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert a Cinefestnek mindig nagyon erős a programja, és hogyha valamit ott vetítenek, akkor az biztos, hogy Budapesten is érdemes lesz megnézni. Ezt a filmet különben hazájában, Szlovéniában több mint 100 000-en nézték meg, ami egy kifejezetten magas szám. Egy megrázó alkotásról beszélünk, amely ráadásul valós történetet dolgoz föl. Bronnya Zsakely írónő önéletrajzi regényének a filmes feldolgozása ez a film. Természetesen nem szeretném az összes váratlan és nehéz fordulatot elmesélni a filmből, de talán érdemes azt elmondani, hogy az alaphelyzete a filmnek az, hogy egy testvérpár a kora tinédzser korukban elveszítik az édesanyjukat, aki sajnos rákban meghal, és utána a film az ő életüket követi nyomon, amely életekben sajnos további nehéz fordulatok következnek be. Ennek ellenére a filmnek talán pont az az erőssége, hogy azt mutatja meg, hogy minden nehézséggel együtt is lehet derülátóan nézni a világba és teljes életet élni. Az idei válogatást különben én azért tartom nagyon különlegesnek, mert mind a 3 film egészen eltérő. Ugye az előbbi a Fehéret 90 fokon mosuk egy drámai film, a Rejtőzködők az egy kifejezetten szórakoztató, mégis elgondolkodtató alkotás, nevezhetjük dramedinek, aminek az az alaphelyzete, hogy 2 férfi egymáshoz bilincselve ébred egy reggel egy folyóparton, és a kettőből az egyik ráadásul azt sem tudja magáról, hogy ő kicsoda, és hogy egyáltalán milyen nyelven beszél. Ez az alaphelyzet, és ebből egy nagyon-nagyon szívderítő, emberi történet körvonalazódik humorral, sok szeretettel. Október 10-én, tehát a szlovén filmnapok utolsó napján pedig a Földfoglaló című kifejezetten provokatív alkotást láthatjuk. Ez pedig az a típusú kamara film, amikor 2 házas pár egy üvegbor mellett szócsatát vív, tehát nagyon-nagyon jól megírt dialógusok jellemzik ezt a filmet, húspavágó kérdéseket taglal, nagyon éles humorral. A filmnek az az alaphelyzete, hogy a játszótéren 2 házas pár 2 gyermeke együtt játszik, és egy földfoglaló című, vagy földfoglaló nevű játékot játszanak, ami a Balkánon egy gyakori gyerekjáték, arról szól, hogy különböző gyerekek különböző országnak nevezik ki magukat, és ez a feladat, hogy hogyan tud az egyik ország nagyobb területet elharapni a másik ország területéből, és az egyik gyermek azt mondja magáról, hogy ő Palesztina. És ebből a helyzetből indul a film, említettem, hogy ez egy provokatív alkotás, tényleg nagyon elgondolkodtató, nagyon okos, humorú, erős film.
1: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
3: Hogyan lehet humorral feldolgozni a legnehezebb témákat? Kitűnő példa erre David Ireland új sikerdarabja, melynek főszereplői James és Mike az anonim alkoholisták gyűlésén találkoztak. Beszélgetéseik során jóval több rajzolódik ki, mint egy látlelet a függőségről. Két férfi, két generáció, két ember, akinek a sorsa most összeért, és a legkönnyebb és legnehezebb témák között lavírozva elmosódik a határ a segítő és a függő, az apa és a fiú között. A szereplők gyarlósága és bizonytalansága mellett pedig a pengeéles humoruk az, ami szinte észrevétlenül ragadja magával a nézőket. Már látható a Centrál Színházban az 5. lépés című előadás. A részletekről Puskás Dávid fordító rendezővel beszélgettem. Szóval rövidesen látható a Centrál Színházban az 5. lépés című előadás, aminek egyben fordítója és rendezője is vagy. Ugye egy északír származású rendező előadásáról van itt szó. Picit mesélj arról, kérlek, hogy hogyan esett a választásod éppen erre a darabra, mi volt az, ami megfogott benne?
4: Igen, David Ireland csodálatos kortárs írónknak, azt hiszem, kimondhatjuk, hogy ez az eddigi legjobb darabja. Én ezt Londonban láttam, a West End-en, Martin Freeman és Jack Loudonnek a csodálatos főszereplésével, amely főszereplés szerintem, amely mellett szerintem semmivel nem marad el Martha Robert és Vecsei H. Miklósnak az itthoni szereplése. Amikor én ezt láttam kint Londonban, akkor azonnal nagyon-nagyon erősen megfogott a téma, nagyon fontos témát boncolgat, a függőség témáját. Azon belül is nagyon sokat foglalkozik a darab az alkoholizmussal, ami a hazánkban egy egészen riasztó statisztika. De közben természetesen bújtatva sokkal több mozog még a mélyben, és mindezt teszi elképesztő humorral. De egy felnövés történet is, egy apa-fiú kapcsolat is, kicsit a bűn és bűnhődés is, a megbocsátás is mind megtalálható, mint motivumok az előadásban, és közben, miközben mindezt a nehéz anyagot feldolgozzuk együtt a nézőtéren, ahogy nézzük őket a színpadon, közben nagyon jót is tudunk nevetni, tudunk velük szórakozni, velük nevetni együtt, és egy fantasztikus csavar van benne, ami szintén szerintem elengedhetetlen egy kétszereplős drámánál.
3: Illetve a leírásban olvastam, hogy kicsit elmosódik a határa segítő és a függő szerepek között. Tehát gondolom, akkor ez egy ilyen jól elképzelhető, valóban egy függőségből kijönni próbáló történet, ahol felváltva, ahol egyik, hol másik szereplő szorul inkább a segítségre. Tehát, hogy gondolom, ez okozza kicsit a nehezebb jellegét a történetnek.
4: Pontosan. Itt ugye a történet elején, ahol elkezdődik a darab, Mike, akit Hasi Vecsei H. Miklós alakít, Mike egy éppen az alkohol függőségéről leszokó, segítséget kérő fiatal fiúként lép be az anonim alkoholisták egyik gyűlésére, ahol is James, csodálatos Martha Robert, aki egyébként frenetikus munkával vette át sajnálatos módon elhunyt Cheryl Pepétől James szerepét, akinek és akiért is csináltuk ezt az előadást, és előtte tisztelgünk. De ahogy belép James, nagyon világos helyzet adódik. Itt van a segítő, vagy ahogy magyarul ezt egyébként az AA-ban hívják, a szponzor. Tehát van a segítő, és van a segítés, vagy segítségre szoruló fiatal fiú. De aztán, ahogy haladunk előre a történetben, ez egészen elmosódik a határvonal kettőjük között, hogy pontosan ki is szorul segítségre, hogy kinek az élete bonyolultabb vagy kaotikusabb szinte. Ez az út egy rettenetesen izgalmas hullámvasút számunkra, nézők számára.
3: Nagyon izgalmasan hangzik. Már túl vagytok a próba folyamatokon, és azt gondolom, hogy talán most van éppen a fő próba a mai napon vagy a napokban lehetett az utolsó próba a bemutató előtt. Picit erről is tudnál mesélni, hogy ezeknek milyen hangulata volt, amikor még nem volt közönség, amikor még nincs közönség. Feltételezem, ezek sokkal intimebb próbák voltak két szereplős előadás révén.
4: Természetesen, mivel ugye egy kétszereplős darabról van szó, ezért csak nagyon kevesen ültünk a nézőtéren. Volt, hogy csak effektíve hárman vagy négyen voltunk, de nagyon-nagyon-nagyon jó hangulatban töltöttük természetesen az egészet, ami azért is nagyon fontos, hogy nyilván, hogy a két főszereplőnek nem csak a színpadon, hanem a háttérben is nagyon-nagyon-nagyon jó a kémiája, és ők nagyon-nagyon jól dolgoztak együtt, nagyon jóba is lettek, mert ez elképesztően megkönnyíti a közös munkát, és persze sokszor vannak nagyon nehéz pillanatok, akár fáradtságból adódóan, akár azért, mert nyilván ők fejenként 45 oldal szöveggel kell, hogy megküzdjenek itt, de én elképesztően élveztem a próba folyamatot velük, nagyon hálás vagyok értük, hogy ők velem tartottak ezen az úton, hogy megtiszteltek az ő tehetségükkel, és hogy színpadra tudtuk állítani, ami a mai, ma reggel 11 órás nyilvános főpróbán, hála az égnek, hatalmas sikert adott, úgyhogy nagyon bizakodva nézek a premier és aztán az előadások elé.
5: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
6: Izgalmas hazai tanösvények, amelyek ősszel a legszebbek. Családi kedvenc. Királyréti tanösvény a Börzsönyben. Az erdei iskola mögött kezdődik az egyik legjobb királyréti móka, a tanösvény. Indulás előtt a Hiúzházban érdemes beszerezni a tanösvény ismertető füzetét, mert ennek jóvoltából egy izgalmas, titkos írásos játéknak lehetünk a részesei. A 9 állomásból álló, 2,9 km hosszú tanösvény irányát zöldszínű fiú és lány béka figurák, illetve T betű jelzi. Az útvonal könnyű, nincsenek meredek emelkedők, gyönyörű lombos erdőkön és ültetett fenyveseken keresztül vezet. Ugyanakkor vannak izgalmas részei is, mint patakon átkelés, tó melletti sétányok és régi bányajáratok. A bajdázó tó, amely a tanösvény 5. állomása, önálló célpontként is megállja a helyét. Az 1700-es évek végén ülepítő, vízszűrő funkciókra létesített mesterséges tavat a Vasérc koházathoz szükséges víz miatt alakították ki. A víz tárolását szolgálta a vasmű működése idején, később halastóként használták. 2010-ben az eliszaposodott tavat rekultiválták, helyreállították a vízfelületet, hogy mára az élővilág teljesen megújuljon. Érdemes ráérősen, nyitott szemmel körbesétálni. Ha szerencsénk van, találkozhatunk mocsári teknősökkel, békákkal, óriás szitakötőkkel, tőkés récékkel, és a sekély partközeli részeken, a vízfelszín alatt fürgén ide-oda cikázó kis halakkal. Pro tip: az erdei hajtányozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó móka. A pedállal hajtható kisvasúti hajtányok egy 750 méteres körpályán haladnak a királyréti kisvasút állomása mellett. Megközelítés: a gyerekek bizonyára annak örülnek a legjobban, ha Kismarosról erdei vasúttal jutnak el a királyrét állomásig. A látogatóközpontot és a tanösvényt táblák jelzik.
5: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Eddig az NKA felosztható támogatási keretének csak nem 20%-áról dönthetett közvetlenül a tárcavezető. A változással azonban nagyobb szerepet adnának a szakmai testületeknek. Tarr közlése szerint elődje Hankó Balázs 2025. februárja és 2026. áprilisa között 246 egyedi döntéssel csaknem 5,5 milliárd forint támogatásról határozott. Ebből 3,6 milliárdot 2026 első 3,5 hónapjában ítélt oda. 11-szer merült fel Budapest a nyári olimpia és paralimpia lehetséges házigazdájaként, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os játékokra. A magyar főváros már az első újkori olimpia, az 1896-os aténi játékok kapcsán is szóba került lehetséges helyszínként. Legutóbb Budapest a 2024-es olimpiára nyújtott be pályázatot, ezt azonban 2017-ben visszavonták, miután a Momentum mozgalom több mint 266 ezer aláírás gyűjtött össze egy fővárosi népszavazás kezdeményezéséhez. A 2036-os játékok iránt Magyarországgal együtt összesen 7 ország jelezte rendezési szándékát. Megerősítették az első ebola fertőzést Kenyában. A vírust egy olyan kenyai állampolgár hurcolta be, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért haza, és azóta elhunyt. A kenyai hatóságok eddig 28 olyan embert azonosítottak, aki kapcsolatba került a beteggel, köztük családtagokat és egészségügyi dolgozókat. Kongóban május óta súlyos ebola járvány zajlik, amelyben már több mint 8000 megbetegedést és 4000-nél is több halálesetet regisztráltak. A járvány korábban Ugandára is átterjedt, az országot azonban augusztusban ebola-mentesnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet. Csaknem 200 Líbiából Európába tartó embert mentettek ki a tengerből Kréta partjainál a görög hatóságok tegnap, jelentette az ERT görög közszolgálati televízió. A térségben tomboló heves vihar miatt a parti őrség 4 különböző helyszínen hajtott végre mentési műveletet. A túlélők elmondása szerint a líbiai Tobruk térségéből indultak útnak. Az ENSZ menekültügyi főbizottsága szerint az év elejétől szeptember végéig több mint 16.300 ember érkezett Krétára ezen az útvonalon.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-os emelkedéssel 143.683 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-kal 5055 forintra nőtt, az OTP 1,9%-kal 41470 forintra, gyengült viszont a Magyar Telekom 0,2%-kal 2572 forintra, és emelkedett a Richter 0,6%-kal 12370 forintra. Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 0,4%-a, a frankfurti DAX 0,8% plusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 0,4%-kal erősödött. Milánóban 0,8%-os, Madridban 0,7%-os erősödéssel zárult a kereskedés. A tengeren túlon tegnap egész délután pozitív hangulat uralkodott, zárásra is így maradt ez. A Dow Jones végül 2%-kal nőtt, az S&P 500 7%-kal, a technológiai Nasdaq 1,1%-os pluszban állt meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű, a délies szelet, főképp a Dunántúlon többfelé élénk, Sopron környékén akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok közül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: Hajszá pontosan 7:30 van 2026. október 7-én, már szerdán. Az Amáliák, a Rodeonok, a Szergiuszok és a Geroldok ünneplik nevük napját a Bekényekkel, a Bekesekkel és a Garfieldokkal együtt. Az valami macska. Hát Isten éltesse őket nagyon sokáig. Azokat is, akiknek születésnapjuk van, kezdődik a Reggeli Monitor. A mikrofonnál Németh Lászlót hallják majd a következő 4 órában, meg persze számtalan jó zenét, meg mindenféle érdekes témát, illetve még valakit, aki itt ül velem szemben, Somodi Evelin. Ő hozta el, és ő hozza el a legfrissebb híreket.
2: Köszönöm, hogy mindig ilyen örömmel fogadsz itt az adásban.
1: Keresem már az új szignálokat, gondolkodtam már ilyen kakasoson, de azt majd akkor legközelebb.
2: Pedig valahogy. Az jó, az állatok aranyosak.
1: Igen, hát persze, így van, amikor éppen aranyosak. Hát azért nekem van egy történetem, a nagymamámnak volt egy pulia, mindig pulia volt, és mindig bogárnak hívták, és 5 vagy 6 bogár kiszolgálta őt így hosszú élete során, nem kellett újat megtanulni. Persze. De van egy haverom, akinek 3 felesége volt, és mindegyiket Nikinek hívták, de ez egy másik kérdés. Na, szóval bogár, puli, kakas. A kakas nagyon komolyan és peckesen lépkedett egy drótkerítés túloldalán,

0: És a puli meg morgott rá, és oda nyomta az orrát a drótkerítéshez. És ugye hát nem átnyúlni nem tudott. És a kakas fogta, egyszer ránézett, és így bum, így rácsapott az orrára. Na hát ez egészen, mit tudom én, egy pár hónapig tartott ez a pünkösdi királyság, mert egyszer bogár beszabadult a tyúkudvarba, és onnantól kezdve a kakasnak vége volt, tehát alig lehetett kirángatni a fogai meg egyebei közül. Na mindegy, ez egy másik történet, szóval aranyosak a kakasok, meg aranyosak az állatok. Milyen lesz az idő? Én fáztam ma a buszon, mert a mester, aki vezette, bekapcsolta a klímát.
1: Jobb, ha felöltözöl, mert ennél hidegebb jön a napokban egyébként. Holnap még hasonló időjárás lesz, és a hétvégére jön meg a hideg, most úgy láttam. Tehát akkor már a napközbeni csúcsok is ilyen 17 fok környékén lesznek.
0: Igen, pont azt beszéltük, hogy a családból most többen mennek nyaralni Horvátországba, pont csütörtökön, az holnap lesz, ha jól emlékszem. És hogy azt néztem, hogy jön a hidegfront, és ilyen eső,
1: cunami,
0: meg egyebek lesznek ott azon a környéken. Na mindegy, hát ez egy másik kérdés. Jövünk a legfrissebb információkkal. Szép napot és jó reggelt mindenkinek!
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Nem gyűlt össze elegendő aláírás ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen tartani december 24-e munkaszüneti napján nyilvánításáról, ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság.
1: A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének kezdeményezését 100 000-nél kevesebb érvényes aláírás támogathatta, így az országgyűlés mérlegelési jogkörében sem rendelhet el referendumot. A szakszervezet emellett 61 600 forintra bírságolták, mert 77 aláírás gyűjtő ívet nem adott le határidőre. A Tisza párt ugyanakkor külön törvényjavaslatot nyújtott be, amely már idén egész napos munkaszüneti nappá tenné december 24-ét.
0: Jövő tavasszal szeretné az országgyűlés elé vinni a Velencei tóról szóló törvényt a kormány. Ezt közölte Bögi Viktória, az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára.
1: A tó vízpótlására sem karszt, sem ivóvizet nem használnának. A lehetséges megoldások vizsgálatára ugyanakkor hatástanulmányok készülnek. A vízügy adatai szerint jelenleg 30,5 millió köbméter víz hiányzik a Velencei tóból, és 2027. januárjának végéig jelentős vízszint emelkedés nem várható. A tervek között szerepel a pátkai és zámai víztározó mintegy 3 milliárd forintos rendbetétele is. A szakemberek szerint azonban hosszabb távon külső vízpótlásra lehet szükség.
0: Szeptemberben gyorsulhatott az infláció idehaza. Az elemzői várakozások szerint az éves ütem emelkedhetett. Az Erste részvény elemzője szerint a folyamat hasonló lehetett az eurozónában látotthoz, ahol szintén érdemben nőtt az infláció. Nagy Andrást hallják.
3: Mind az Erste-nek az előrejelzése, mind pedig a Bloomberg gyűjtése alapján a konszenzus az, hogy az előző havi 1,3%-ról 1,8%-ra gyorsulhatott az infláció Magyarországon szeptemberben. Az nagyjából maga a folyamatnak a sebessége az megegyezhet azzal, amit például az eurozóna esetében láttunk. Ott ugye hasonló mértékű volt az emelkedés, csak nagyobb bázisról történt ott az emelkedés. Ugye ami nagyon meghatározó, az az energiaáraknak az emelkedése. Ugye, hogyha eurozóna szemszerűen nézzük, akkor 3,2-ről 3,8%-ra ugrott az infláció, ugye ezt pénteken jelentették be, de gyakorlatilag egy az egyben az energiaárak emelkedése hajtotta ezt, ugye a maginfláció az szinte stagnált, és valószínűleg nagyon hasonló folyamatok jellemezhették majd a magyar inflációt is.
0: Drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadták Szaúd-Arábia több repterét a jemeni huszi lázadók tegnap, ezt közölte a csoport szóvivője.
1: A huszik szerint Riád és Abha repülőterét vették célba, szaudi források pedig Najran és Jazán elleni támadásokról is beszámoltak, amelyekben többen megsebesültek. A huszik egyúttal tagadták, hogy a jemeni kormányerők területeket foglaltak volna vissza tőlük. A nemzetközileg elismert jemeni kormánya hét elején szaudi légitámogatással indított offenzívát a lázadók ellenőrzése alatt álló területek visszaszerzésére.
0: Mindig azt mondom, hogy érdemes velünk tartani, de most aztán különösen, hiszen nem sokkal 9 óra után, ilyen 4:10 környékén a Trend FM reggeli műsorában, a reggeli monitorában, a reggeli monitorban vendégünk lesz Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálat. Csak kimondom, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetője, aki pont ebben a témában nyilatkozik, majd nevezetesen a jemeni polgárháború részleteiről. Oroszország nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen, Kijev pedig már megkezdte az ellenintézkedéseket, ezt közölte Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök friss hírszerzési információk alapján.
1: Az ukrán vezetés elsősorban a logisztikai útvonalak és a kulcsfontosságú létesítmények védelmét erősíti, valamint légvédelmi eszközöket és elfogó rakétákat csoportosít át. Zelenszkij szerint továbbra is a ballisztikus rakéták elleni védekezés jelenti a legnagyobb kihívást, ehhez Ukrajna a külföldi partnerek szállításaira szorul. Közben tegnap több orosz támadás is érte Ukrajnát, Krivij Rihben egy kórházat, Szumiban egy lakóépületet találtak el, Odessa térségében pedig egy kereskedelmi hajót ért droncsapás, amelyben egy ember meghalt.
0: Aláírták az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszának új üzemeltetési szerződését, ezt közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
1: A feladatot 44 milliárd forintért további 11 évre az autópályát korábban megépítő és jelenleg is működtető koncesszor kapta meg. Vitézi szerint az előző kormány ugyanezt a feladatot 149 milliárd forintért adta volna az MKIV, IF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek, így az új megállapodással 105 milliárd forintot takarít meg az állam. A miniszter azt is közölte, hogy a kormány következő lépésként az MKIF teljes gyorsforgalmi úthálózatra vonatkozó koncessziós szerződésének megszüntetésére készül.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os emelkedéssel 143.683 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt, a vezető papírok a Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
1: Abból 0,5%-ra 5055 forintra erősödött, az OTP 1,9%-kal nőtt 41.470 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-kal csökkent 2572 forintra, a Richter 0,6%-kal emelkedett 12.370 forintra.
0: Emelkedéssel zárták a napot a vezető nyugat-európai tőzsdék.
1: A londoni FTSE 0,4%, a frankfurti DAX 0,8%, még a párizsi CAC-áron szintén 0,4%-kal erősödött, Milánóban 0,8%-os, Madridban 0,7%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
0: Jó volt a hangulat a Wall Street-en New Yorkban.
1: A Dow Jones 0,5%-kal emelkedett, az S&P 500 0,6%-kal lett magasabb, és a technológiai Nasdaq szintén 0,5%-os pluszban zárt.
0: Nézzük, hogy mi történik most a nagyvilágban. Az ázsiai tőzsdéken a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,8%-os mínuszban, Hongkong 0,5%-kal csökken, a Shanghai Composite ma is zárva tart. Az indiai Sensex 0,5%-kal, a dél-koreai Kospi 1,1%-kal korrigál lefelé, Szingapur 1,4%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 34 fillér, egy amerikai dollár 325 forintba és 28 fillérbe kerül, egy svájci frankért 390 forintot és 33 fillért kérnek. Pillantás az olajárakra, mindkét fő olaj típusnál minimális elmozdulás van felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 0,8%-os pluszban 90 dollár 18 centen hordonként, a Brent jegyzési ára 1%-os erősödés mellett 101 dollár 54 centen áll szintén hordonként. 0,5%-kal csökkent az arany jegyzési ára, 4168 dollárt és 50 centet kérnek a sárga nemes fémért jelenleg a világpiacon, további részletek 3.48 környékén, majd Schmidt Kálmántól.
2: Időjárás jelentés.
1: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű, a déli és szelet többfelé élénk lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Alapvetően lassuló, de bővülő trendet mutat a kiskereskedelem idehaza. Az augusztus havi 7%-os csökkenés és az éves szinten 2,4%-os növekedés elmarad a vártól. Ugyanakkor nincs tragédia a szektorban, ezt mondta a Trend FM-nek az ING vezető elemzője. Kovács Gergő interjúja következik, aki Virovácz Péterrel beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: Mondhatni, pozitív adatokat közölt a KSH az augusztusi kiskereskedelmi forgalommal kapcsolatban, mivel 2,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, ugyanakkor a júliusitól elmaradt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy kommentálta ezt, hogy hát kiábrándító. Hogy kell értelmezni ezeket az adatokat?
3: Én úgy fogalmaznék, hogy lehűlt a magyar kiskereskedelem itt a nagy nyári hőségben. Ezért tragédia nincsen, nyilvánvalóan nem egy óriási visszaesésről beszélünk, de az volna igaz, hogy havi alapon zsugorozta a kiskereskedelmi forgalom 0,7%-kal egyébként, de hát azért láttunk itt ilyesfajta úgynevezett fűrészfogazást már a szektortól, úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy óriási nagy meglepetésről nem beszéltünk, de mindenképpen én azt mondom, hogy inkább kellemetlen volt az adat, mert az elemzői közösség ennél azért dinamikusabb növekedésre számított.
2: Igen, meg hát azért júliusban még egészen más képet mutatott a kiskereskedelem, mert hogy ott éves alapon 4,9%-kal nőtt. Ennyire hullámzó szokott lenni egyébként a nyári időszak? Mert azt gondolná az ember, hogy nyáron azért szeretnek az emberek költeni, most mégis ez az augusztusi, ez egy kicsit enyhébb bővülés lett.
3: Nem csak a nyári időszakra jellemző egyébként a jelentős ingadozás, hanem az év egészében most már hossz időt azt látjuk, hogy egy-egy szegmensben hónapról hónapra tudnak ilyen plusz 3-3-as adatok kialakulni. Én mindig a havi változást nézem, nem pedig az éveset, hiszen a havi változások szekvenciája, sorozata az, ami többet elmond. És ez alapján azért azt is látjuk a magyar kiskereskedelemről, hogy persze azért itt vannak jobb meg rosszabb hónapok, de azért az elmúlt időszakból az jól látható, és elmúlt időszakát. 2023 vége óta igazániból van egy tartós növekedési trend, és persze igen, kicsit föl, kicsit le, kicsit föl, kicsit le, de alapvetően mindig magasabbra és magasabbra tudott szökni a kiskereskedelmi forgalom volumene. Talán most az elmúlt pár hónapban látunk valamiféle stagnálás, de azért sem teljesen igaz, mert volt egy extrém márciusi megugrás. Hogyha azt levágjuk itt az idősorról, akkor még mindig egy alapvetően lassuló, de bővülő trendet mutató kiskereskedelmi forgalmat látunk.
2: Lassuló, de bővülő trend. Itt az augusztusban egyébként az élelmiszerboltok alig tudtak növekedni, az online vásárlás viszont továbbra is látványosan bővült. Ez mennyire illik bele ebbe a trendbe ebben az évben?
3: Szerintem a fő hullám az, ami okozta ezt a jelentős változást. Hogyha megnézzük az adatokat, akkor kirajzolódik egy olyan kép, legalábbis számomra én arra következtettem, hogy itt az extrém időjárásban az emberek alapvetően inkább otthon maradtak, és akár még a napi bevásárlási dolgokat is online intézték, ezért látunk havi alapon 3%-os megugrást. Ezzel szemben pont a bolti élelmiszerforgalom az, ami jelentősen visszazuhant havi szinten, úgyhogy szerintem ennek a kettőnek valamiféle köze lehet egymáshoz, és hát úgy néz ki, hogy az emberek nem voltak felkészülve erre a 40 fokos hőségre, és mindenki megromozta a ruházati üzleteket, ott így bizony 3%-os havi forgalom növekedés volt látható, és itt mind volumenről beszélünk, tehát nem az eladott érték, nem az eladott termék mennyiségéről beszélgetünk, hát lehet, hogy nem volt otthon elegendő strandpapucs, meg rövidnadrág, úgyhogy ez is megdobta a kiskereskedelmet, viszont negatívan hatott egyébként az üzemanyag forgalom, ez nyáron eleve gyengébb szokott lenni, gyengébb teljesítmény mutat az üzemanyag forgalom, de most különösen az emelkedő üzemanyagárak miatt hát van egyfajta negatív keresleti hatás.
2: A forgalom volumene még nem érte utol a Covid utáni szintet. Kicsit mögé nézünk ezeknek a dolgoknak. Mi ennek a gátja, úgymond? Tehát az árréstopp, az árak, vagy a reálkeresetek nem nőnek olyan ütemben, vagy mi lehet itt az ok?
3: Én azt gondolom, hogy ez a Covid utáni felpattanás volt túlságosan extrém. Tehát az egy anomália. Én nem gondolnám, hogy azt kell tekintenünk egy kitűzött célnak, hogy azt minden körülmények között el kell érnünk. Ez az egyik. A másik. Azért az is jellemző ma már globálisan egyébként a fogyasztói szokásokra, hogy szépen lassan elkezdett átalakulni. És egyre kevésbé jellemző az, hogy tárgyakat vásárolnak az emberek, és egyre inkább a többletjövedelem egy jelentősebb részét a szolgáltatásokra, élményekre költik. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy van egy ilyen, hát talán nagy szó, de fogalmazhatunk, hogy van egy ilyen megatrend, ami mellett azért ez a kiskereskedelmi forgalom, ez én nem gondolom, hogy nagyon dinamikusan fog évről évre mindenkori csúcsokat döntögetni, inkább egyfajta lassú, kiszámítható bővüléssel kellene kalkulálni, és hogyha ezt tudja hozni, mondjuk éves alapon ezt a 3% körüli bővülést, de idén akár ez lehet 4% is, akkor azt gondolom, hogy ez nagyjából egy vállalható teljesítmény. Én nem gondolnám, hogy az lenne a cél, hogy mindenképpen a COVID utáni extrém felpattanásnak a csúcsait rohamozzuk most.
2: Szóval nincs azért egy nagy tragédia itt a kiskereskedelemben, de kijött egy másik adat, a KSH közölte az augusztusi ipari termelési adatot, hát ez azért már egy jóval pozitívabb képet fest, 8,7%-kal nőtt éves alapon, júliushoz viszonyítva pedig 1%-kal. Itt mit látunk, mi húzta ezt a növekedést?
3: Továbbá is pontszerű növekedésről beszélhetünk, tehát van egy-két ágazat, azon belül is egy-két vállalat effektíve, ami húzza az ipari teljesítményt. Ugye szektor szinten itt a járműgyártásról beszélünk, illetve természetesen az elektronikai cikkek gyártásáról. Az AI boomhoz kapcsolódó chipgyártás az, ami felszökött egy gyártó esetében Magyarországon, és hát tudjuk pontosan jól, hogy milyen új gyártói kapacitások léptek be a járműgyártásba. Ugye két német prémium gyártó is elkezdte felfuttatni a termelését, de hát szépen sorban majd kapcsolnak be a kínai meg koreai akkugyártók is a gyártás felfuttatásába. Úgyhogy előbb-utóbb azért a villamos berendező gyártásra is várhatunk majd valamiféle pozitív változás, de ez most még nem látszódik egyébként, és ezen kívül viszont az eljött, hogy nem nagyon tud a magyar ipar tartós növekedési fordulatot mutatni, úgyhogy igazániból igen, látható egy nagyjából egy évre tartó pozitív trend, de ez ténylegesen az új gyártói kapacitásoknak, és ténylegesen egy ilyen pontszerű növekedésnek köszönhető, és igazándiból az még mindig várat magára, hogy ez a fajta növekedés ez elterjedjen, és tényleg ne csak ilyen szigetszerű bővülést lássunk a magyar iparban, hanem a teljes ágazat egészében lássunk jó teljesítményt.
2: Na most ennek fényében nem tudom, hogy a jövőre nézve mennyire adhat bizalomra okot ez az adat. Minden esetre a miniszterelnök is posztolt róla az ipari termelői adatról, és még hozzátette azt is, hogy eközben nőtt a lakosság és az üzleti bizalom is, és hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Itt mire kell gondolni, mire utalhat a kormányfő?
3: Ugye leestek a hozamok, köszönhetően annak, hogy itt Magyarország az euróbevezetés útjára kíván lépni, és ez remélhetően meg is teszi majd a szükséges lépéseket, a piaci bizalom megvan, és ennek hatására bármilyen is turbulens a világ, azt látjuk, hogy a lengyel államkötvény hozamainál alacsonyabbak a magyar hozamok, tehát olcsóbb finanszírozni az államadósságot, a lejáró államadósságot, meg a folyó költségvetési hiányt, és valóban a fogyasztói bizalom és az üzleti bizalom is növekedést mutat, a fogyasztói bizalom az, ami mindenkori csúcsok környékén van, bár éppen az elmúlt két hónapban lefelé korrigált valamennyit, de az üzleti bizalom növekedését azért nagyon erősen kontrollálja a geopolitikai kockázati környezet, meg az a bizonytalanság, hogy hogyan alakul majd itt a következő évek magyar gazdaságpolitikája, azért van bőven nyitott kérdés, úgyhogy itt azért óvatosabbak itt a vállalatok még mindig, de valóban látszik egy pozitív fordulat már ebben a tekintetben is.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Naponta a 20 óra és másnap hajnali 5 óra között lezárják a 9. kerületben a Gubacsi utat, a Kvassai Jenő útnál a vasúti híd felújítása miatt. Napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat. Lezárták a külső sávot a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 2026. október 7-e van, és egyebek mellett ma van a tisztes munka világnapja. A szakszervezetek nemzetközi szövetsége kezdeményezésére 2008-ban hozták létre ezt az ünnepnapot, amikor a világ szakszervezetei egységesen kiállnak a tisztes munka és annak értékelése mellett. Minden évben október 7-én tartják az erről történő megemlékezést, illetve az ezért történő kiállást. 7 óra múlt 1 perccel jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Bulgária nem kéri a NATO kollektív védelemre vonatkozó szabályainak alkalmazását, miután dróntámadás ért két hajót a Fekete-tengeren, az ország kizárólagos gazdasági övezetében.
3: Rumen Radev miniszterelnök szerint nincs oka a NATO szerződés 4. vagy 5. cikkének alkalmazására, mivel az incidens a bolgár partoktól mintegy 130 kilométerre semleges területen történt. Az egyik megtámadott hajó elsüllyedt legénységét továbbra is keresik, a másik hajóról mind a 18 embert kimentették, közülük 2 súlyosan megsérültek. A bolgár hatóságok vizsgálják a támadó drónok eredetét.
2: Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zalata-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról, ezt közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter zágrábi tárgyalását követően.
3: A gázmező megközelítőleg fele-fele arányban fekszik a két ország területén. A felek emellett növelnék a magyar-horvát földgázszállítási kapacitást, amelynek első bővítése már az év végére megtörténhet. Magyarország a Kröki LNG termináról érkező földgáz mennyiségét is jelentősen növelné, miközben a kőolaj ellátásban továbbra is fontos szerepet szán az Adria vezetéknek.
2: Döntött a kormány a vagyonadó bevezetéséről, a kata kibővítéséről és a sportolók ekókedvezményének megszüntetéséről, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
3: A vagyonadót 2027-től vezetnék be, az 1 milliárd forint feletti vagyonrészre évi 1, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5%-os adó vonatkozna. 2027-től megszüntetnék a sportolók jelenlegi 500 millió forintos ECHO értékhatárát, így rájuk is az általános 60 millió forintos határ vonatkozna. Emellett a katát ismét választhatnák nyugdíjasok, mellékállású vállalkozók és egyetemisták, lehetővé tennék a cégeknek történő számlázást, az éves bevételi határt pedig 18-ról 22 millió forintra emelnék. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, a kata adózással kapcsolatos további terveket is megosztotta a miniszterelnök.
4: Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 000 forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitjuk. Az ilyen bevétel után 15%-os adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.
2: Tisztességes körülményekért, magasabb tanári fizetésért és iskolák felújításáért tüntettek a diákok Franciaországban.
3: A demonstrációs hullám már nem csak a nagyvárosokat érintette, országszerte több mint 730 intézmény tanulói mentek utcára. A Trend FM által megkérdezett Franciaország szakértő szerint egyelőre kritikus kérdés, hogy a szakszervezeti és diáktüntetések összeérnek-e egy teljes társadalmi tiltakozássá. Sós Eszter Petronellát hallják.
5: A szakszervezetek hirdettek szakszervezeti akciónapot, meg egy időről időre vannak mindenféle sztrájkok és tüntetések, de egyelőre ezek még nem értek össze. Azon az kérdés, hogy ezek összeérnek-e. Én ennek egyelőre nem látom a jeleit, de bármikor megtörténhet. Azt kell figyelni igazából, hogy a diáktüntetésekből és a diáklázadásokból lesz-e valamilyen átburjánzó, átbucskázó társadalmi tiltakozás.
2: Több százezren vonultak utcára Franciaországban a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen szervezett országos tiltakozónapon.
3: A belügyminisztérium szerint 256 ezeren, a szervezők szerint 450 ezeren demonstráltak, miközben az állami középiskolák mintegy negyedében teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást. Párizsban rendbontók barikádot gyújtottak fel és összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt is bevetettek. A szeptember közepe óta tartó tiltakozásokban a kormány adatai szerint 215 diák, 85 oktatási dolgozó és 715 rendőr sérült meg. A diák szervezetek legalább 10 milliárd euró többletforrást követelnek az oktatási intézmények számára. A megmozdulások 3 hete tartanak.
2: A bevándorlást és az iszlámot tette felelőssé Donald Trump amerikai elnök a Franciaországban zajló diáktüntetésekért.
3: Trump a Truth Social-ön azt állította, hogy a tiltakozások szerinte nem elsősorban az oktatás helyzetéről szólnak, hanem a tömeges bevándorlás következményei.
2: Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azt kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa még az idén ősszel tárgyalja meg a MOB 2036-os budapesti olimpia rendezésről készülő koncepcióját.
3: A szervezet hangsúlyozta, hogy Budapest jelenleg csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tájékozódási folyamatában vesz részt, ez még nem jelent hivatalos pályázatot vagy kötelezettségvállalást. A MOB egy fenntarthatóságra és városfejlesztésre épülő koncepción dolgozik, amelyről álláspontja szerint széleskörű társadalmi egyeztetést kell folytatni. A hivatalos rendezési szándékról 2028-ban kell dönteni, a NOB pedig 2029-ben választja ki a 2036-os olimpia házigazdáját.
2: Több mint 21 milliárd forintnyi TAO támogatást követeltek vissza sportszervezetektől a 2022 és 26 közötti elszámolások eddigi ellenőrzése alapján.
3: A belügyminisztérium szerint ennek egy részét a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be, 7 milliárd forint azonban egyelőre behajthatatlan. Az érintett időszakban mintegy 500 milliárd forint támogatás jutott közel 2500 sportszervezethez a 6 látványcsapat sportágban. A Trend FM-nek nyilatkozó sportközgazdás szerint sok mindent kell tisztázni ezekben az ügyekben. Kele János arról beszélt, hogy a sport államtitkárság közleménye összemossa a jogszerűtlen és a jogosulatlan felhasználást azzal, hogy mennyi végrehajtási eljárás van folyamatban a NAV-nál.
6: tehát itt nem a mostani kormányzat követel vissza, nem a mostani kormányzat hozott meg ilyen döntéseket, tovább megyek, teljesen életszerűtlen, hogy a 2022-26 közötti időszakra vonatkoznak ezek a számok, hiszen a 2025-26-os programok elszámolásának a benyújtási határideje az egy hete volt 2026. szeptember 30-án. Ezek a programok értelmszerűen nem lettek, meg nem is lehetnek lezárva, és pláne nincsenek a napnak átadva. Tehát abszolút nem világos például nekem, hogy egyáltalán milyen időszakra vonatkozik ez. Ez azért fontos, mert ugye itt megemlítettek egy 500 milliárd forintos összeget, hogy 22 és 26 között ennyi volt a TAO keret összesen, de hát közben nyilvánvalóan nincsenek a napnak kiadott végrehajtása, behajtása határa összegek között, nyilvánvalóan nem lehetnek ott azok a programok, amik egyet zárultak le az elszámolás leadással.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os emelkedéssel 143.683 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt, a vezető papírok a Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
3: A MOL 1,5%-kal 5055 forintra erősödött, az OTP 1,9%-kal 41.470 forintra nőtt. A Magyar Telekom 0,2%-kal csökkent 2572 forintra, a Richter 0,6%-kal 12370 forintra emelkedett.
2: Emelkedéssel zárták a napot a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 0,4, a frankfurti DAX 0,8 és a párizsi CAC-on is 0,4%-kal nőtt, Milánóban 0,8%-os, Madridban 0,7%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
2: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones és a Nasdaq 0,5%-a, az S&P 500 0,6%-kal lett magasabb.
2: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 365 forintba és 36 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 325 forintot és 26 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 25 fillért kérnek. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,7%-kal drágult, 90 dollár 4 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 101 dollár 41 centen áll, 0,8%-os pluszban. Egy uncia aranyért 0,6%-os csökkenés mellett 4161 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Döntően napos idő várható fántyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhőség következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem valószínű, a déli és szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
2: Ahogy jön a hideg, Európában úgy egyre több helyen kinyitnak a sípályák, Olaszországban, Svájcban, Finnországban és Ausztriában már több helyen friss hó hullott, úgyhogy ezeken a helyeken várják azokat, akik a téli sportokba szerelmesek és ezen szenvedélyüknek szeretnének hódolni.
0: Sporthírek a 94.2.
7: A magyar U21-es labdarúgó válogatott gól nélküli döntetlent játszott Törökország vendégeként az Európa-bajnoki selejtező sorozat utolsó játéknapján. Az már szeptember 26-án eldőlt, hogy a magyar csapat nem juthat tovább csoportjából, így a korosztályos kontinens tornáról és a 2028-as Los Angeles-i olimpiáról is lemarad. A csoportban egyébként Horvátország végzett az élen, mögötte Törökország és Ukrajna következnek. A nemzetközi mezőnyben játszó ifjabb Sárközi Richárd megvédte címét a 19. magyar profi golfbajnokságon. Sárközi három ütéssel előzte meg a sérülés miatt csak nem egy évet kihagyó Lugosi Tamást a tatai Old Lake Golf Clubban rendezett versenyen. A harmadik helyen 140 ütéssel Wilhelm István végzett. Sárközi az idei európai progolf túron 10-ből 8 versenyen döntőbe jutott, és az első magyar golfozóként kvalifikálhat a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A címvédő Győr 45-19-re legyőzte a Szombathely együttesét a női kézilabda NB1 tegnapi találkozóján. A kisalföldi klub már az első félidőben 10 találat fölé növelte előnyét, a második játék részben pedig mindössze 8 gólt kapott. Mindkét csapat valamennyi mezőnyjátékosa betalált a kapuba.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
2: aki itt is van velünk a vonalban, és mindjárt elmondja, hogy mi történik az új világban. Szervusz Miklós, jó reggelt!
8: Minden jót mindenkinek!
2: Hát azt olvasom, hogy ugye november 3-án félidős választások lesznek az Egyesült Államokban, ezt nem olvasom, mert ezt tudjuk, de azt olvasom, hogy Trump elnök most egy nagyon komoly a választói részvétel buzdítása érdekében összeszervezett kampánykörútra indul. Mit tudunk ennek a rendezvénynek a részleteiről?
8: Azt, hogy teljes mértékben a megszokott trumpi kampány események zajlanak, általában toborzott emberekkel töltenek meg különböző előadótereket, és Donald Trump a tőle megszokott módon, hát bocsánat, hogy azt mondom, de össze-vissza beszél, tehát bizonyos tényeket állít egyik pillanatban, aztán nem sokkal később teljesen másokat mond, de ezzel együtt ő meg van győződve arról, hogy fantasztikus népszerűségnek örvend. A közvéleménykutatások ezt nem bizonyítják, és tulajdonképpen úgy tűnik értékelések szerint, hogy ennek az egész túrának valóban az a célja, hogy igyekezzen azokat a választókat megmozdítani, akik alkalmasint akár még Trump-pártiak is lehetnek, de az Egyesült Államokban tapasztalható különböző ilyen állampolgári szinten jelentkező elégedetlenség miatt árak, benzinárak, egészségügyi helyzet, illetve egészségbiztosítási helyzet, tehát hogy ilyenek miatt esetleg nem szándékoznak elmenni, leadni a voksukat. Ezt próbálja meg megelőzni ez a kampány Donald Trump részéről, és közben pedig hát tulajdonképpen átkozódik továbbra is, tehát hogyha esetleg megjelenik valahol egy olyan beszámoló, amely arról szól, hogy mondjuk nem volt tele az a stadion, vagy az az előadó helyiség, terem, ahol beszélt, akkor azonnal elkezdi mondani, hogy le kellene tartóztatni például a New York Times-nak a szerkesztőségét, mert mérgezik az amerikai közvéleményt. Szóval tulajdonképpen trumpi stílusban zajlik mindez, és eközben azért folyamatosan készítik elő azokat az akciókat, amelyek az ő malmára, már a anyagi malmára hajtják a vizet. Így például ugye nem sokára lesz az Egyesült Államokban a Group 20, azaz a 20 legfejlettebb gazdaságnak a találkozója, csúcs találkozója, és mit ad Isten, Miami-ban egy Donald Trump által birtokolt klubban szeretnék rendezni ezt az eseményt, ami nyilvánvalóan egy hatalmas bevételt jelent a klub számára, amennyiben ez megvalósul, alig ha nem megvalósul. Az első Trump időszakban is megpróbálkoztak ezzel, de akkor még a saját pártjának a főnökei vagy vezetői is berzenkedtek, most általában csend van, nem mennek vele szemben felhozni ilyen típusú tiltakozásokat. Úgyhogy igazából rengeteg minden zajlik, ami most pillanatnyilag jellemzi a következő nagyjából egy hónapot, már nem is egészen egy hónapot, hiszen óriási a tét, mert abban az esetben, hogyha nem sikerül a republikánus pártnak megőrizni a többséget a törvényhozás házaiban, akár egyikben, akár másikban, akár mindkettőben, akkor az elnöki tevékenység az még sokkal nehezebbé válik. Megezem, ahogy mondtam ezt az elején, hogy tulajdonképpen ugye szokás szerint meglepő következtetéseket szokott kijelenteni Donald Trump. Most éppen már nem a hormuzi szorossal, illetve Iránnal hozza összefüggésbe az üzemanyagárak emelkedését az Egyesült Államokban. most éppen azt emlegeti, hogy hát ez valószínűleg azért van, mert hogy Ukrajna támadja az orosz olajlétesítmények egy részét, tehát ilyen alapon változtatott az értékelésen, de ez nem jelent sokat, mert ez akár percenként megtörténik.
2: Egyébként mit mondanak most a friss közvéleménykutatások, hogyha vannak ilyenek? Tudom, hogy mindenkinek saját válasza van, meg saját kutatócége, de mondjuk úgy, mi az, ami sejthető nagy valószínűséggel, hogy mi történik majd ezeken a félidős választásokon?
8: Ugye itt nagyon jelentős az a vélemény, hogy valójában ugye nem a demokrata párti jelölteknek a fantasztikus leengerlő kampánya az, ami elősegítheti az egyensúlyváltást a törvényhozásra, a szövetségi törvényhozás kétházában, hanem az elégedetlenség a Donald Trump elnöksége, illetve az egész országban tapasztalható legkülönbözőbb jelenségekkel szemben. Itt egész odáig el lehet menni, hogy a mindennapokban hát rengeteg olyan jelenség van, amely valójában ugye nem a nagy politikát határozza meg, hanem a mindennapi életet. És azért már most hosszú ideje, több mint egy éve zajlik az embervadászat az Egyesült Államokban, tehát olyan módon hajkurásszák azokat az embereket, akikről azt feltételezik, akár a bőrszínük, akár egyebek alapján, hogy illegális bevándorlók, ami rettenetesen meghatározza, főleg hát nyilván azoknak a térségeknek az életét, ebből nem kevés van, amelyekben ugye valóban bevándorlók élnek, akik között lehetnek illegálisak, de jó néhányan teljesen legálisan élik ott az életüket, és ezzel együtt mondjuk egy-két-három hónapra bevágják őket az elég szörnyű körülmények között működő ilyen táborokba, ahol aztán megpróbálják tisztázni magukat. Úgyhogy ilyen dolgok azért nagyon jelentősen ott vannak a közvéleményben, azzal együtt, hogy a kampányokban a demokrata párti oldalról elég jó érzékkel, nem kell nagyon nagy tudósnak lenni ahhoz, hogy kitalálják, hogy a fogyasztói árak és a benzinárak, köztük a dízelárak azok, amelyek meghatározzák az emberek hangulatát, és ezért a kérdésedre a válasz az, hogy sokan adnak nagyon komoly esélyt arra, hogy átbillen a mérleg nyelve a demokrata párt javára, miközben azért a demokrata párttól nem kapják meg az emberek azokat a nagyon átfogó döntésekre utaló teóriákat, azokat a programokat, amelyek igazából kivezetnék az országot abból a helyzetből, amiben most van. Nyilván az iráni háborúval kapcsolatos alapvető ellenérzés nagyon sokakban szintén a demokrata párt malmára hajtja a vizet, úgyhogy tulajdonképpen tehát ezért van az, hogy bár nyilván minden választás ugye több esélyes, de feltétlenül esélyt adnak a demokrata párti politikusoknak. Megjegyzem, a nagy félelem, és hát ez azért, ha nem is vadonatúj az amerikai politikában, de azért, ha úgy tetszik, hajmeresztő, hogy a nagy félelem attól is van, hogyha netántán győznek különböző helyeken demokrata párti politikusok, és átbillen a mérlegnyelve az ő oldalukra, akkor Donald Trump megpróbálhatja megtagadni a választás eredményét különböző machinációkkal. Szóval nagyon beleterelődött az egész hatalmas ország abba a csatornába, amely azért valahol mégiscsak mozogni látszik az autoriter vezetés felé, és ennek nagyon sok egyéb jele is van.
2: Közben ugye az Egyesült Államok déli határán nagyban folyik a fal építése, ugye a Mexikót és az Egyesült Államokat elválasztó határon, és azt látom, hogy itt van egy legendás nyárfaliget, ami úgy néz ki, hogy áldozatul esik ennek az építkezésnek. Itt miről van szó?
8: Már áldozatul is esett. Tulajdonképpen ugye itt az arizonai Lohill városka térségében egyébként érdekes módon az Egyesült Államok történetével nagyjából egyidős, tehát akár 200-250 éves nyárfa liget az, ami már nincs, tehát már csak a nyomai vannak ott, és pedig mindez történt azért, mert ez a bizonyos nagy fal, amit ugye építenek folyamatosan, 10 méter magas fém végeredményben, mondjuk normál eszközökkel átjárhatatlan fém falat ugye húznak föl a határon, meg ezen ugye több ezer kilométeres az USA és Mexikó határa, tehát azért ez egy gigantikus vállalkozás, de ezzel együtt zajlik ez a folyamat, mint ami a Trump kormányzatnak az egyik fő célpontja és ígérete, és hozzátartozik, hogy az egész kormányzatnak a környezettel, a globális felmelegedés tagadásával, a környezetvédelmi hivatalnak a tulajdonképpen degradálásával, a legkülönbözőbb környezetvédelmi előírások eltörlésével cégek számára. Tehát az egész szellemiségével nagyon jól kvadrál az, ahogyan ebben a bizonyos arizonai térségben ezt a nyárfaligetet letarolták, mert útjában volt a falépítésnek, és itt bizony az emberek, akik ott élnek, természetvédők, 2-3 hónapon át ülősztrájkkal, éjjel-nappal próbálták vigyázni a fa nagymamákat, hogy valahogy megmentsék őket, mert hát még szakrális jelentőséget is tulajdonítottak ott helyben ezeknek a derék fáknak, de nem sikerült, a buldózerek erősebbek voltak, és embereket ugye letartóztattak, stb. Szóval tulajdonképpen tehát egy olyan jelképévé vált az egész küzdelemnek, a természetvédelmében folytatott küzdelemnek ez az arizonai nyárfaliget, amely most már ugye nincs, hogy hát végül is az emberek megpróbálják valahogy védeni azt, amit a szövetségi kormányzat pedig nem véd, nem hogy nem véd, hanem rombol. De ugye itt nagy léptékű dolgokról is van szó, hisz

0: Arról is olvastam, hogy megjelent egy könyv, ami gyakorlatilag a fasizmus eszméjéhez hasonlítja a szilíciumvölgyi vállalkozókat és hatásukat. Ez tényleg valós, ez a párhuzam?
1: Hát úgy tűnik, hogy legalábbis részben igen. Ugye maga ez a konkrét összehasonlítás, ez azért elsősorban köthető egy Peter Thiel nevű milliárdos úriemberhez, aki 58 éves Németországban született, és ugye fantasztikus sikereket tudhat magáénak, hiszen a milliárdjai megalapozását azt olyasmikkel érte el, hogy 98-ban létrehozta a PayPal-t, aztán utána ezt eladták az eBay-nek, aztán társ alapítója volt a Palantir Technologies-nak, a Facebook első külső befektetője volt, szóval, tehát nagyon jól működik az üzleti érzéke. Ellenben viszont egész egyetemista kora óta azt a fajta szélsőséges álláspontot képviseli, hogy az állam, a kormány, mint olyan, az egy teljesen felesleges képződmény egy ország életében, és valójában azoknak a technológiai cégeknek, illetve az ő szellemiségüket képviselő embereknek kellene irányítani az országot, amelyek ilyen elvek alapján próbálnák meg adott esetben besorolni az embereket, a népességet, és hát általában intézni a dolgokat. Nos, itt tulajdonképpen a hajtóerőt, a teoretikus hajtóerőt, azt ráadásul még olyan figurák is biztosítják, mint egy olyan ember, akit ugye kifejezetten fasiszta teoretikusként tartanak nyilván, és hát ezt a nézetet sikerült átplantálni, és itt van a nagy durranás, ugye J.D. Vance-be, aki jelenleg az Egyesült Államok alelnöke, és ugye ez a bizonyos Peter Thiel nevű úriember, akiről most könyvet írtak, illetve az egész koncepcióról, a Stanford Egyetemen találkozott vele annak idején, rögtön alkalmazta őt az egyik befektetési alapjával, majd 50 millió dollárral átküldte Ohio államba, ahol szenátor lett, áttért a katolicizmusra, majd egy-két év múlva sikerült őt betolni Donald Trump alelnök jelöltjévé, majd ugye megválasztották alelnöknek. Tehát ilyen szempontból ez a bizonyos Peter Thiel, aki mellesleg ugye Argentínába költözött, és onnan járja a világot egy antikrisztus koncepciónak a hirdetésével. Tehát ez az ember, illetve a hozzá hasonlók tulajdonképpen a könyv értékelése szerint tényleg igyekeznek átvenni a hatalmat olyan szinten, hogy régebben, néhány évvel ezelőtt ezek a szilíciumvölgyben szárbaszökkenő vállalkozások jobbára a demokrata párt felé hajlottak, ott őket támogatták különböző pénzekkel, de az utóbbi néhány évben, és főleg a Trump kormányzat alatt úgy tűnik, hogy az állami kontrollnak a teljes megszüntetése tűnik az ő számukra a kedvező célnak, és ennek érdekében tolják be a dollár százmilliókat a Trump vonulat kampányainak a támogatásába.
0: Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, nagyon szép napot és eredményes hetet kívánunk neked. Szervusz!
1: Minden jót mindenkinek!
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és

0: Csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Ma 8 óra 30-tól 15 óra 30 percig a 37-es és a 37-a villamos, az Őrház és az Asztalos Sándor utca között mindkét irányban a Blaha Lujza tér irányú vágányon közlekedik rendezvény miatt. A villamos pálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7:30, jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
5: Tűz ütött ki egy szeméttelepen Kistarcsa és Csömör között, ezt közölte a katasztrófavédelem.
6: A lángokat a fővárosi és gödöllői hivatásos, valamint önkéntes tűzoltók 5 vízsugárral oltják, a munkálatokat 3 munkagép is segíti.
5: Jövő tavasszal szeretné az országgyűlés elé vinni a Velencei tóról szóló törvényt a kormány, ezt közölte Bögi Viktória, az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára.
6: A tó vízpótlására sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldások vizsgálatára ugyanakkor hatástanulmányok készülnek. A vízügy adatai szerint jelenleg 30,5 millió köbméter víz hiányzik a Velencei tóból, és 2027. januárjának végéig jelentős vízszint emelkedés nem várható. A tervek között szerepel a pátkai és zámoi víztározó mintegy 3 milliárd forintos rendbetétele is. A szakemberek szerint azonban hosszabb távon külső vízpótlásra lehet szükség.
5: Döntött a kormány a vagyonadó bevezetéséről, a kata kibővítéséről és a sportolók ECHO kedvezményének megszüntetéséről, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
6: A vagyonadót 2027-től vezetnék be. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrészre évi 1, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5%-os adó vonatkozna. 2027-től megszüntetnék a sportolók jelenlegi 500 millió forintos ECHO értékhatárát, így rájuk is az általános 60 millió forintos határ vonatkozna. Emellett a katát ismét választhatnák nyugdíjasok, mellékállású vállalkozók és egyetemisták. Lehetővé tennék a cégeknek történő számlázást, az éves bevételi határt pedig 18-ról 22 millió forintra emelnék. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, a kata adózással kapcsolatos további terveket is megosztotta a miniszterelnök.
2: Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 000 forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitjuk. Az ilyen bevétel után 15%-os adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.
5: Átalakítaná és megerősítené a Magyar Nemzeti Bank tulajdonosi ellenőrzését és felügyelőbizottságának működését a kormány.
6: Az országgyűlésnek benyújtott jegybanktörvény módosítás alapján új belső ellenőrzési szervezet jönne létre az MNB-n belül, és bővülnének a felügyelőbizottság ellenőrzési funkciói. Emellett változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is.
5: Jelentős járattörlésekre kell számítani pénteken a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren az országos szakszervezeti sztrájk miatt.
6: A Brussels Airlines menetrend szerinti járatainak mintegy 40%-át törli, a repülőtér egészén pedig jelenleg körülbelül 140 járat kiesésével számolnak. A fennakadást az egyik földi kiszolgáló vállalatnál zajló tiltakozás okozza, amely mintegy 20 légitársaság működését érinti. A Brussels Airlines a törölt járatok utasainak más utazási lehetőséget vagy jegyár visszatérítést kínál.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,3%-os emelkedéssel 143.683 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt, a vezető papírok a Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
6: A MOL 0,5%-kal 5055 forintra, az OTP 1,9%-kal 41.470 forintra, nőtt a Richter is 6%-kal 12.370 forintra, csökkent viszont a Magyar Telekom 2%-kal 2572 forintra.
5: Nyugat-Európa emelkedéssel zárt.
6: A londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 8% plusszal zárt, még a párizsi CAC-on szintén 4%-kal erősödött, emelkedett még Milánó és Madrid is 8%, illetve 7%-kal.
5: Jó volt a hangulat a New York-i Wall Street-en is.
6: A Dow Jones és a Nasdaq 0,5%-kal emelkedett, az S&P 500 6%-os pluszban zárt.
5: Harmadik hónapja nő a magyar ipar teljesítménye.
6: Augusztusban 8,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene éves alapon, havi szinten pedig 1%-os volt a bővülés. Augusztusban fordult elő először idén, hogy két egymás követő hónapban is nőtt az ipari termelés havi összevetésben. Az ING vezető elemzője szerint pontszerű növekedésről van szó, amit főleg két ágazat és egy-két vállalat húzott felfelé. Virovácz Pétert hallják.
7: Továbbá is pontszerű növekedésről beszélhetünk, tehát van egy-két ágazat, azon belül is egy-két vállalat effektíve, ami húzza az ipari teljesítményt. Ugye szektor szinten itt a járműgyártásról beszélünk, illetve természetesen az elektronikai cikkek gyártásáról. Az AI boomhoz kapcsolódó chipgyártás az, ami felszökött egy gyártó esetében Magyarországon, és hát tudjuk pontosan jól, hogy milyen új gyártói kapacitások léptek be a járműgyártásba. Ugye két német prémium gyártó is elkezdte felfuttatni a termelést, és éppen sorban majd kapcsolnak be a kínai meg koreai akkugyártók is a gyártás felfuttatásába. Úgyhogy előbb-utóbb azért a villamosberendező gyártásra is várhatunk majd valamiféle pozitív változás, de ez most még nem látszódik.
0: Időjárás jelentés.
6: Várható, napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű, a déli egy szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
5: A hazai álló és folyóvizek egyre kevésbé alkalmasak a fürdőzésre, a Balaton 16 fokos, a Fertőtó 18, a Tiszató is 18 fokos. A tengereken valamivel jobb a helyzet, de hát nyilván ez néhány hideg frontig tart majd. Ezzel együtt az Adrián 23 és 24 fok közötti hőmérsékleti értékeket mérnek a vízben, a földközi tenger 24, illetve 27 fok között váltakozik, a portugáliai Lisszabonnál pedig, aki valami igazán különleges élményre vágyik, 18 fokos az Atlanti-óceán.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: A vonalban itt van velünk Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit látunk most a piacokon, mi történik?
2: Az aranypiacán a múlt heti nagyobb volatilitást egyelőre némi megnyugvás és stabilizálódás követi. Ezen a héten jelenleg az arany ára tőzsdei kereskedésben 4130 dollár környékén mozog. Ugyanakkor ez a stabilizálódás még viszonylag gyenge lábakon áll. A vételi oldalon egyelőre hiányzik az az átütő erő, ami ahhoz lenne szükséges, hogy kikecmeregjen az árfolyam a szeptemberi gödörből. Technikai szempontból továbbra is a 4000 dollár körüli támaszzóna vonzásában van az árfolyam. Ez az árszint, ami legfontosabb rövid távú támaszt jelenti. Lélektanilag is fontos a piac számára, hogy egy 4-essel kezdődjön az aranyár, és az árfolyam grafikonján is látszik, hogy ez az árszint már a múltban is többször jelentett mérföldkövet az árfolyam történetében, úgyhogy a 4000 dollár megtartása fontos lenne, és mindenképpen javítaná annak az esélyét, hogy a nemes fém lassan talajt fogjon. Felfelé ugyanakkor a korábban letört 4300 dolláros szintet kellene visszahódítani ahhoz, hogy ismét kedvezőbb technikai képről beszélhessünk. Amíg ez nem történik meg, addig a mostani mozgás inkább egy oldalazó konszolidációnak tekinthető csak. Fundamentális szempontból talán egy enyhe javulásról lehet számot adni, ugyanis azzal, hogy a vártnál jóval gyengébb amerikai foglalkoztatási adatok jöttek ki a múlt pénteken, hát ezzel csökkent a valószínűség egy októberi kamatemelésnek a Fed részéről, ez az aranyár számára mindenképpen kedvező fejlemény, ezen kívül az is kedvező fejlemény, hogy az olajár is visszább jött valamennyit az elmúlt napokban, miután a közel-keleti export helyreállása és a G7 országok stratégiai olajkészleteinek felszabadítása enyhítette az ellátási félelmeket, így ez is mérsékelheti az inflációs nyomást, és ezáltal szintén csökkenhet egy gyors amerikai kamatemelés valószínűsége, úgyhogy ezek a fejlemények vettek vissza valamennyit az aranyra nehezedő kamatterhekből, és segíthették az elmúlt napokban az árfolyam stabilizálódását.
1: A jegybanki érdeklődés az változatlan, ugye azt mindig megbeszéljük, hogy elsősorban Kínából nagyon komoly igény jelentkezik az aranyra.
2: Nem csak Kínából, számos jegybank veszi az aranyat töretlenül évek óta. Az idei évben egy kicsit valamivel kisebb mértékben, mint a korábbi években, rekordévek voltak a tavaly, meg tavaly előtti év, 1000 tonna feletti volumenben vettek, éves volumenben a különböző jegybankok mindösszesen aranyat az idei évben. Ez a szám olyan 800 tonna körül lehet, de hát ez továbbra is egy egyértelmű irány, hogy a jegybankok diverzifikálják a tartalékeszközeiket, és az aranyat is beveszik a portfólióban, és ebben úgy látszik, hogy nincs megállás, nincs törés, még a magas aranyár dacára is úgy néz ki, hogy kitart a vételi kedv a jegybankok részéről.
1: Közben a londoni nemesfémpiaci szövetség ugye megtartotta éves szakmai találkozóját, amely a piacnak az egyik legfontosabb eseménye. Mi történt itt, mit lehet tudni?
2: Így van, most a hét elején volt, október 4 és 6 között olaszországi Sorrentóban a londoni nemesfénypiaci szövetségnek az úgynevezett Precious Metals Conference, tehát a nemesfénypiaci konferenciája, ami hát valóban az egyik legfontosabb ilyen éves szakmai találkozó a globális nemesfénypiacon. Erre a rendezvényre ellátogat több mint 700 résztvevő és több mint 30 előadó, jegybankárok, alapkezelők, képviselői, bányavállalatok, kereskedők, nemesfénypiaci elemzők, stb. De a program pedig hát nagyon széles körű, arany és a többi nemesfénypiacok kilátásairól van itt szó, mindenféle megközelítésből. Hát az idei konferencia egyik izgalmas kérdése volt, és több panelbeszélgetés is foglalkozott azzal, hogy maradhat-e az arany továbbra is olyan fontos tartalékeszköz a jegybanki portfólióban, épp amiről az imént beszéltünk, még úgy is, hogyha az amerikai állampapírok hozama tovább emelkedik, hiszen az amerikai állampapírhozamok már most is évtizedek óta nem látott magasságokban járnak, és hát volt több az arany szempontjából nagyon pozitív értékelés tekintetben. Az olasz jegybank alelnöke egy panel beszélgetésben úgy érvelt ezzel kapcsolatban, hogy igen, az arany továbbra is egy megkerülhetetlen menedékeszköz, aminek van jelentősége a geopolitikai feszültségek és a világ fragmentálódása idején, tehát a világgazdaság fragmentálódása idején, tehát ez volt egy ilyen megnyilvánulás, illetve a német Bundesbanknak a elnöke, tehát az első embere, Joachim Nagel is elismerte, hogy ugyan, hogy bár vonzóak a állampapírhozamok a jegybanki tartalékkezelők számára, de a növekvő amerikai államadósság és a geopolitikai bizonytalanságok miatt az arannyal történő diversifikáció szerinte is indokolt a továbbiakban is.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották. Nagyon szép napot és eredményes hetet kívánok önnek, viszont hallásra!
2: Köszönöm én is, viszont hallásra!
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi milleniumi városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
3: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
4: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Úgy vagy vele, hogy csak még két sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagyparkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
7: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Green lakóparkban a modern városi élethez tervezett otthonok várnak? Hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel, okos otthon megoldásokkal, innovatív műszaki megoldásokkal és kényelmes közösségi terekkel találkozhatsz a 9. kerületi milleniumi városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom Greenben, ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5%-os kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton a Csabai út közelében. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton befelé a Péterhegyi úttól. A Szélkálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. A Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Éjszakánként 20 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
10: 8 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Isten éltesse nagyon sokáig gyerekkorunk nagy kedvencét, Halász Juditot, Kossuth Díjas magyar színésznő, énekesnő és előadó művész. A pontos évszámot majd megtetszenek nézni, minden esetre nagyon szép korban jár a művésznő, és reméljük, hogy még sokáig velünk marad. És hát ma ünnepli születésnapját, nála már azért mondom az évszámot is, 1952. Vladimir Putyin. Orosz politikus, a KGB igazgatója, Oroszország elnöke, aki gyakorlatilag 1999 óta megszakítás nélkül áll Oroszország élén valamilyen pozícióban. Jövünk a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Tűzütött ki egy szeméttelepen Kistarcsa és Csömör között, ezt közölte a katasztrófavédelem.
11: A lángokat a fővárosi és gödöllői hivatásos, valamint önkéntes tűzoltók 5 vízsugárral oltják, a munkálatokat 3 munkagép is segíti.
10: Vagyonértékelési bizonytalanságok okozhatnak nehézséget a tervezett vagyonadó hatálya alá kerülőknek, erre hívták fel a figyelmet adószakértők.
11: Különösen a nem tőzsdei cégekben lévő részesedések, az egyedi ingatlanok, műkincsek és más nehezen értékesíthető vagyonelemek piaci értékének meghatározása lehet problémás. A szakértők szerint egy részletes vagyonleltár elkészítése akár hónapokig is tarthat, az alkalmazott értékbecslési módszert pedig egy adóhatósági ellenőrzés során igazolni is kellhet. A Niveus arra is figyelmeztetett, hogy az adó egyes esetekben kényszer értékesítésekhez, vagy nem tervezett osztalékfizetéshez vezethet, ami csökkentheti a vállalkozások beruházásokra fordítható forrásait.
10: Szigorítaná a kormány, az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők és a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodásának vizsgálatát is.
11: Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat alapján a NAV egyedi kockázatelemzést végezhetne az érintetteknél és hozzátartozóiknál, és szükség esetén más személyek vagy gazdálkodó szervezetek vagyonmozgásait is vizsgálhatná. Az adóhatóság hazai és külföldi hatóságok adatbázisait, valamint nyilvánosan elérhető információkat is felhasználhat. Adózási visszaélés gyanúja esetén adóellenőrzés bűncselekmény gyanújánál pedig nyomozás indulhatna, az 5 millió forintot elérő adóhiánnyal járó esetekről pedig nyilvános listát készítene a NAV.
10: átalakítaná és megerősítené a Magyar Nemzeti Bank tulajdonosi ellenőrzését és felügyelőbizottságának működését a kormány.
11: Az országgyűlésnek benyújtott jegybank törvénymódosítás alapján az új belső ellenőrzési szervezet jönne létre az MNB-n belül, és bővülnének a felügyelőbizottság ellenőrzési funkciói. Emellett változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is.
10: Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azt kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa még az idén ősszel tárgyalja meg a MOB 2036-os budapesti olimpia rendezésről készülő koncepcióját.
11: A szervezet hangsúlyozta, hogy Budapest jelenleg csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tájékozódási folyamatában vesz részt, ez még nem jelent hivatalos pályázatot vagy kötelezettségvállalást. A MOB egy fenntarthatóságra és városfejlesztésre épülő koncepción dolgozik, amelyről álláspontja szerint széleskörű társadalmi egyeztetést kell folytatni. A hivatalos rendezési szándékról 2028-ban kell dönteni, a NOB pedig 2029-ben választja ki a 2036-os olimpia házigazdáját.
10: Több mint 21 milliárd forintnyi TAO támogatást követeltek vissza sportszervezetektől a 2022 és 26 közötti elszámolások eddigi ellenőrzése során.
11: A belügyminisztérium szerint ennek egy részét a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be, 7 milliárd forint azonban egyelőre behajthatatlan. Az érintett időszakban mintegy 500 milliárd forint támogatás jutott közel 2500 sportszervezethez a 6 látványcsapat sportágban. A Trend FM-nek nyilatkozó sportközgazdás szerint sok mindent kell tisztázni ezekben az ügyekben. Kele János arról beszélt, hogy a sport államtitkárság közleménye összemossa a jogszerűtlen és a jogosulatlan felhasználást azzal, hogy mennyi végrehajtási eljárás van folyamatban a NAV-nál.
12: Tehát itt nem a mostani kormányzat követel vissza, nem a mostani kormányzat hozott meg ilyen döntéseket. Tovább megyek, teljesen életszerűtlen, hogy a 2022-26 közötti időszakra vonatkoznak ezek a számok, hiszen a 2025-26-os programok elszámolásának a benyújtási határideje az egy hete volt, 2026. szeptember 30-án. Ezek a programok értelmesen nem lettek, meg nem is lehetnek lezárva, és pláne nincsenek a NAV-nak átadva. Tehát abszolút nem világos példa nekem, hogy egyáltalán milyen időszakra vonatkozik ez. Ez azért fontos, mert ugye itt megemlítettek egy 500 milliárd forintos összeget, hogy 22 és 26 között ennyi volt a TAO keret összesen, de hát közben nyilvánvalóan nincsenek a NAV-nak kiadott végrehajtása, behajtása határa összegek között, nyilvánvalóan nem lehetnek ott azok a programok, amik egy hete zárultak le az elszámolás leadásával.
10: 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, ezt jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
11: Eddig az NKA felosztható támogatási keretének csak nem 20%-áról dönthetett közvetlenül a tárcavezető, a változtatással azonban nagyobb szerepet adnának a szakmai testületeknek. Tar közlése szerint elődje Hankó Balázs 2025. februárja és 2026. áprilisa között 246 egyeti döntéssel csak nem 5,5 milliárd forint támogatásról határozott. Ebből 3,6 milliárdot 2026 első 3,5 hónapjában ítélt oda.
10: Tisztességes körülményekért, magasabb tanári fizetésért és az iskolák felújításáért tüntettek a diákok Franciaországban.
11: A demonstrációs hullám már nem csak a nagyvárosokat érintette, országszerte több mint 730 intézmény tanulói mentek utcára. A Trend FM által megkérdezett Franciaország szakértő szerint egyelőre kritikus kérdés, hogy a szakszervezeti és diáktüntetések összeérnek-e egy teljes társadalmi tiltakozássá. Sós Eszter Petronellát hallják.
13: A szakszervezetek hirdettek szakszervezeti akciónapot, meg egy időről időre vannak mindenféle sztrájkok és tüntetések, de egyelőre ezek még nem értek össze. Azon az kérdés, hogy ezek összeérnek-e. Én ennek egyelőre nem látom a jeleit, de bármikor megtörténhet. Azt kell figyelni igazából, hogy a diáktüntetésekből és a diáklázadásokból lesz-e valamilyen átburjánzó, átbucskázó társadalmi tiltakozás.
0: Tőzsdehírek.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os emelkedéssel 143.683 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt, a vezető papírok a Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
11: A MOL 0,5%-kal 5055 forintra erősödött, az OTP 1,9%-kal 41470 forintra nőtt, a Richter 0,6%-kal emelkedett 12370 forintra, gyengült viszont a Magyar Telekom 0,2%-kal 2572 forintra.
10: Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék.
11: A londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 8% plusszal zárt, míg a párizsi CAC-on szintén 4%-kal erősödött, Milánó 8%, Madrid 7%-os pluszban zárt.
10: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
11: 0,5%-kal nőtt a Dow Jones és a Nasdaq, és 6%-kal az S&P 500.
10: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 79 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 325 forintot és 87 fillért kérnek, egy svájci frankért 391 forintot és 2 fillért kell adni. A nyugat-európai bőrzék egy óra múlva nyitnak, viszont az észak-amerikai könnyű olaj a VTI 8%-kal erősödik, $90.11 jár hordonként, a Brent jegyzési ára szintén 8%-os pluszban, $101.39 áll. Szeptemberben gyorsulhatott az infláció idehaza, az elemzői várakozások szerint az éves ütem emelkedhetett.
11: Az Erste részvény elemzője szerint a folyamat hasonló lehetett az eurózónában látotthoz, ahol szintén érdemben nőtt az infláció. Nagy Andrást hallják.
14: Mind az Erste-nek az előrejelzése, mind pedig a Bloomberg gyűjtése alapján a konszenzus az, hogy az előző havi 1,3%-ról 1,8%-ra gyorsulhatott az infláció Magyarországon szeptemberben. Az nagyjából maga a folyamatnak a sebessége az megegyezhet azzal, amit például az eurozóna esetében láttunk. Ott ugye hasonló mértékű volt az emelkedés, csak nagyobb bázisról történt ott az emelkedés. Ugye ami nagyon meghatározó, az az energiaáraknak az emelkedése. Ugye, hogyha eurozóna számszerűen nézzük, akkor 3,2-ről 3,8%-ra ugrott az infláció, ugye ezt pénteken jelentették be, de gyakorlatilag egy az egyben az energiaárak emelkedése hajtotta ezt, ugye a maginfláció az szinte stagnált, és valószínűleg nagyon hasonló folyamatok jellemezhették majd a magyar inflációt is.
0: Időjárás jelentés.
11: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem valószínű, a déli és szelet több felé élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
15: A magyar U21-es labdarúgó válogatott gól nélküli döntetlent játszott Törökország vendégeként az Európa-bajnoki selejtező sorozat utolsó játéknapján. Az már szeptember 26-án eldőlt, hogy a magyar csapat nem juthat tovább csoportjából, így a korosztályos kontinens tornáról és a 2028-as Los Angeles-i olimpiáról is lemarad. A csoportban egyébként Horvátország végzett az élen, mögötte Törökország és Ukrajna következnek. A nemzetközi mezőnyben játszó ifjabb Sárközi Rihárd megvédte címét a 19. magyar profi golfbajnokságon. Sárközi három ütéssel előzte meg a sérülés miatt csak nem egy évet kihagyó Lugosi Tamást a tatai Old Lake Golf Clubban rendezett versenyen. A harmadik helyen 140 ütéssel Wilhelm István végzett. Sárközi az idei európai progolf túron 10-ből 8 versenyen döntőbe jutott, és az első magyar golfozóként kvalifikálhat a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A címvédő Győr 45-19-re legyőzte a Szombathely együttesét a női kézilabda NB1 tegnapi találkozóján. A kisalföldi klub már az első félidőben 10 találat fölé növelte előnyét, a második játék részben pedig mindössze 8 gólt kapott. Mindkét csapat valamennyi mezőnyjátékosa betalált a kapuba.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Diákok ostromolják Párizs utcáit szerte Franciaországban, a fiatalok robbanószerekkel támadják a rendőröket, miközben már egy teljes iskola is leégett. Szeptember közepe óta több mint 500 középiskolát zártak be ideiglenesen, és több ezer fiatalt előállítottak már a hatóságok. A Trend FM-nek nyilatkozó Franciaország szakértő szerint még kérdéses, hogy az elnökválasztási kampányban melyik oldal tud a történésekből politikai tőkét kovácsolni. Sós Eszter Petronellát Gyepes Károly kérdezte a részletekről.
0: Reggeli monitor.
2: Lángoló iskolák és felborított autók, ilyen az utcakép a francia iskolák körül. Mi történik most a francia középiskolákban? Mi váltotta ki a hirtelen jött országos elégedetlenséget?
3: Az, hogy mi váltotta ki, azt nagyon nehéz megmondani, erre több teória van. Az egyik, amit említhetünk, és ez valószínűleg igaz, az az, hogy az egész országban van egy nagyon komoly, fortyogó szociális feszültség, nem csak az oktatásban. Aztán a kormány kiszivárogtatott, illetve kiengedett a nyilvánosságba olyan szolgálati feltételezéseket, amelyek szerint a Lázadó Franciaország nevű baloldali párt hűti a fiatalokat. A Lázadó Franciaország ezt nyilván vitatja, és azt az ellennarratívát mutatja fel, hogy a kormányzat elnyomja, brutalizálja a fiatalokat, akik az igazukért küzdenek. És hát fölmerülnek még olyan kérdések, amelyekre nagyon nehéz így a távolból válaszolni, mármint ilyen közeli időtávolból, hogy esetleg TikTokon, Snapchaten és más közösségi médiákban külföldi kapcsolatokkal is rendelkező influencerek is tüzelhetik a fiatalokat. Szóval nagyon-nagyon sok elképzelés, nagyon-nagyon sok narratíva és magyarázat kering a közvéleményben, hogy pontosan mi miért történik Franciaországban. Egy dolog biztos, hogy van egy elégedetlenség, ezek részben konkrét dologhoz köthető, tehát nem tudom én az épületek felújításához, esetleg ahhoz, hogy van-e tanár vagy nincs tanár, mekkora az óraterhelés, milyen a felvételi rendszer, de hogy hogyan lett ekkora tűz a szikrából, azt szerintem hónapok mire megtudjuk, amikor mindenféle jelentések elkészülnek, addig én mindenkit óvatosságra intek.
2: Mik a diákok legfőbb követelései az oktatási rendszerrel szemben?
3: Az óraterhelés, annak a nagysága, az, hogy nagy létszámúak az osztályok, hogy adott esetben nincsen elég tanár. Ugye itt az elmúlt 10 évben azért történt létszámcsökkentés a közoktatásban, de közben egy viszonylag nagy létszámú generáció érkezett a középiskolába. Aztán ott van a felsőoktatási felvételi rendszer, úgyhogy azt lehet mondani, hogy vannak ilyen konkrétumok, és a kormányzat igyekszik is ezekre a konkrétumokra legalább ígéret szinten azt jelezni, hogy foglalkozik vele. Itt a miniszterelnök októberre osztott is feladatokat ezen a téren. Ugyanakkor a legfontosabb dologban, például azokban a kérdésekben, amelyek költségvetést igényelnének, ilyen például az épületek felújítása, ami egyébként nem is tisztán állami hatáskör, nagyon szűk az állami mozgástér, hiszen éppen most készül a jövő évi költségvetés, és ez egy megszorító költségvetés lenne, lehet, majd meglátjuk, hogy elfogadják-e. Tehát nincsen könnyű helyzetben a kormányzat.
2: Mennyire számít szokványosnak a francia ifjúsági mozgalmakban az ilyesféle radikális iskolablokád?
3: Az, hogy a francia középiskolások aktívak politikailag, tehát politizálnak, még akkor is, amikor nincsen még szavazati joguk, az, hogy vannak diák szakszervezetek, ez teljesen szokványos. Nem kell 68-ig visszamenni, hogy ilyen mozgalmakat találjunk. A francia középiskolások gyakran szolidaritási tüntetéseket is szerveznek, hogyha valamilyen politikai kérdés van napirenden. Olyan ifjúsági mozgalmakat is láttunk már, amelyek viszonylag erőszakosak voltak és zavargásba torkollottak. Itt válik nehézé a dolog, mert mindig nagyon nehéz szétszálazni, hogy rátelepettek-e az adott mozgalomra anarchista, radikális, baloldali csoportok, általában egyébként igen. De összességében véve az, hogy ez a korosztály politizál és aktív, de semmi különös nincs Franciaországban.
2: Mit tud kezdeni a francia rendőrség ezzel a helyzettel? Hogyan tudják kezelni a diákokat?
3: Ugye a kormányzat azt igyekszik üzenni, hogy ő rendet tart. Nem tűri az erőszakot, nem véletlen az, hogy városi erőszakról beszél, és nem is feltétlenül ifjúsági mozgalmakról. Ugyanis van egy olyan jellemzően idősebb és jobboldali közönség, amelyik ezt igényli, tehát nyilvánvalóan a kormányzat sem akarja ezt a teret megnyitni más pártok számára, hogy támadható legyen, hogy nem tart rendet. És hát ebből vita is van természetesen. Másik oldalról a kormányzat pedig igyekszik azt üzenni, hogy egyébként nyitott a fiatalok követelésére. kérdéseire. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy párhuzamosan zajlik ez a két vita, ez a két válaszreakció, az egyik ez a rendpárti válaszreakció, ami például olyan kérdéseket vett föl, hogy esetleg az okozott károkat a szülőkkel fizettessék-e meg, vagy levonják-e a családtámogatásokból, és ott van a másik oldalon az egyébként pedig a békés fiatalok békés követeléseire való odafigyelés üzenete. Egyébként ennek nagyon egyszerű oka van, a közvéleménykutatások szerint a francia lakosság is így viszonyul ehhez a mozgalomhoz. A többség egyszerre támogatja az ifjúsági követeléseket, és egyszerre utasítja el az erőszakot, tehát tulajdonképpen a kormányzat igyekszik ezt a lakossági attitűdöt lekövetni.
2: Politikai szinten kik próbálnak tőkét kovácsolni ebből a hagyományos francia utcai nyomásgyakorlásból?
3: Nagyon-nagyon nehéz ezt most ebben a pillanatban megmondani, hogy ki fog tudni ebből tőkét kovácsolni. Nyilvánvalóan most mindenki elmeséli a saját narratíváját. Én azt gondolom, hogy ez a mozgalom, ez elsősorban arra lehet alkalmas, hogy mindenki mozgósítsa a saját szavazóbázisát. Ne felejtsük el, hogy kampány van Franciaországban, ez teljesen egyértelműen része az elnökválasztási kampánynak, és abban a fázisban vagyunk, amikor minden egyes jelölt, minden egyes párt a saját szavazóbázisát igyekszik bemozgatni, aktivizálni. Tehát valószínűleg mindenki erre fogja ezt a dolgot használni, ki láthatóbban, ki kevésbé láthatóan. Nyilván itt a lázadó Franciaország és a kormány oldal nagyon látványos, de ettől függetlenül mindenki számára mondjuk úgy, hogy rejlenek lehetőségek ebben a dologban. Azzal együtt is, hogy miközben a magyar sajtót természetesen ezek a zavargások érdeklik a legjobban, azért a francia politikai élet sokkal sokszínűbb azokban a pillanatokban, amikor beszélgetünk, tehát más témák is napi rendben vannak, egészen a költségvetésen át Jordan Bardella nemzeti tömörülés elnök antiszemita botrányáig, tehát azért a francia közbeszédet korán sem ez az egyetlen egy dolog köti le.
2: És mire számíthatunk a következő napokban, hetekben? Ön szerint lecsillapodik ez a helyzet a szokásos medrébe, vagy eszkalálódhat?
3: Itt az a kérdés, hogy lesznek-e egyéb társadalmi csoportok és szakszervezetek, akik rá kapcsolódnak. Tehát ugye a 68, ha már ezt a példát szokták hozni, ugye nem tartunk ott, hogy ez egy olyan széles társadalmi mozgalom legyen, mint akkor volt, hiszen akkor a munkásosztály és a szakszervezetek is részt vettek a tiltakozásban. Most azt látjuk, hogy van ugyan egy diffúz és nagyon sokszínű társadalmi elégedetlenség, még azt is látjuk, hogy november elejére a szakszervezetek hirdettek egyébként szakszervezeti akciónapot, meg egyébként időről időre vannak mindenféle sztrájkok és tüntetések, de egyelőre ezek még nem értek össze. Azon az kérdés, hogy ezek összeérnek-e. Én ennek egyelőre nem látom a jeleit, de bármikor megtörténhet. Azt kell figyelni igazából, hogy a diáktüntetésekből és a diáklázadásokból lesz-e valamilyen átburjánzó, átbucskázó társadalmi tiltakozás. Nyilvánvalóan, akik az erőszak elfogadhatatlanságát hirdetik, mint főérvet, azok többek között ezt akarják megakadályozni, hogy ez ne történjen meg.
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 37-es és a 37A villamos ma 8 óra 30 perc és 15 óra 30 perc között, az Őrház és az Asztalos Sándor út között mindkét irányban a Blahalújza tér irányú vágányon közlekedik rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet-hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcából csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: Fél 90 önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. 2003-ban, vagyis 23 évvel ezelőtt, október 7-én Arnold Schwarzeneggert Kalifornia állam kormányzójává választották. Bizony, akkor már túl volt a sikeres színészi karrieren, bár időnként megjelenik mindenféle alkotásokban. Én legutóbb egy ilyen kiskereskedelmi áruházláncnak a reklámjában láttam, ahol mindenféle szerszám és egyéb kerti eszközöket próbál ráshozni a nagy érdeműre, állítólag nagy sikerrel. Hát reméljük, hogy még sokáig köztünk marad, minden esetre ez egy nevezetes dátum, szóval 2003-ban, október 7-én ekkor került Kalifornia állam élére. Jönnek a legfrissebb hírek itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Felvásárolta a Warner Brothers Discovery-t a Paramount Skydance, az Egyesült Amerikai Média csoport Skydance Corporation néven működik tovább, erről ír a BBC.
4: A 110 milliárd dollár értékű ügylet révén egy vállalatcsoporthoz került, többi közt az HBO, a CBS, a CNN, a Nickelodeon, a Showtime és a DC Studios, valamint olyan filmes franchise-ok, mint a Harry Potter, a Trónok harca és a Mission Impossible. Az összeolvadást hónapokig tartó versenyjogi viták előzték meg, több amerikai tagállam a verseny csökkenéséről és leépítésekről, illetve a fogyasztói árak emelkedésétől tartott. A Paramount végül egyességgel rendezte a tagállamokkal folytatott jogvitát.
3: Új akkumulátorgyártó komplexumot indítanak.

0: Moszkvában, amely a tervek szerint 2030-ra az orosz piaci igények csaknem kétharmadát fedezheti.
1: A Rosatom beruházásában épült üzem az év végéig kezdheti meg a termelést, kapacitása 4 gigawattóra lesz. A 95%-ban automatizált gyárban a kisebb akkumulátoroktól az elektromos autók, buszok és hajók hajtómű akkumulátoráig többféle terméket állítanak majd elő. A Rosatom egy másik, hasonló kapacitású gigagyára már kísérleti termelést folytat a kaliningrádi régióban.
0: Dél-koreai kikötőkön keresztül érkező kőolajtermékek segítették enyhíteni az orosz üzemanyag hiányt, ezt állítja Vladislav Vlasyuk, ukrán elnöki tanácsadó.
1: Közlése szerint Oroszország júliusban és augusztusban több mint 176 ezer tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül, augusztusban pedig innen származott az orosz üzemanyagimport 31%-a. A dél-koreai külügyminisztérium azonban hangsúlyozza, hogy Szöul betartja az Oroszországgal szembeni exportkorlátozásokat.
0: Egészen friss hírek a Központi Statisztikai Hivataltól. Szeptemberben megélénkült a fogyasztói árak emelkedése, ezek átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os erősödés után. Egy hónap alatt 2%-kal nőttek az árak, az elemzők 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak. Egyébként a Központi Statisztikai Hivatal információi és összesítése alapján. Folytatjuk híreinket. Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zaláta-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról. Ezt közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter zágrábi tárgyalása után.
1: A gázmező megközelítőleg fele-fele arányban fekszik a két ország területén. A felek emellett növelnék a magyar-horvát földgáz szállítási kapacitást, amelynek első bővítése már az év végére megtörténhet. Magyarország a Kröki LNG termináról érkező földgáz mennyiségét is jelentősen növelné, miközben a kőolajellátásban továbbra is fontos szerepet szán az Adria vezetéknek.
0: Döntött a kormány a vagyonadó bevezetéséről, a kata kibővítéséről és a sportolók ECHO kedvezményének megszüntetéséről, ezt jelentette be a miniszterelnök.
1: A vagyonadót 2027-től vezetnék be, az 1 milliárd forint feletti vagyonrészre évi 1, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5%-os adó vonatkozna. 2027-től megszüntetnék a sportolók jelenlegi 500 millió forintos ECHO értékhatárát, így rájuk is az általános 60 millió forintos határ vonatkozna. Emellett a katát ismét választhatnák nyugdíjasok, mellékállású vállalkozók és egyetemisták. Lehetővé tennék a cégeknek történő számlázást, az éves bevételi határt pedig 18-ról 22 millió forintra emelnék. A javaslatokat most társadalmi egyeztetésre bocsátották. A kata adózással kapcsolatos további terveket is megosztotta a miniszterelnök.
2: Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 000 forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitjuk. Az ilyen bevétel után 15%-os adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.
3: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os emelkedéssel 143.683 ponton zárt tegnap. 32,5 milliárd forint volt a piac forgalma, a vezető papírok a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
1: A MOL 1,5%-kal nőtt 5055 forintra, az OTP 1,9%-kal 41470 forintra, míg a Richter 6,1%-kal 12370 forintra. Csökkent viszont a Magyar Telekom 0,2%-kal 2572 forintra.
0: Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék.
1: A londoni FTSE 0,4%-a, a frankfurti DAX 0,8% plusszal zárt, még a párizsi CAC-on szintén 0,4%-kal erősödött. Milánóban 0,8%, Madridban 0,7%-os erősödéssel zártak.
0: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói is a Wall Street-en.
1: 0,5%-kal nőtt a Dow Jones és a Nasdaq, az S&P 500 0,6%-kal lett magasabb.
0: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 366 forintba és 17 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 326 forint 11 fillér, egy svájci frank 391 forint és 60 fillér. Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,7%-os mínuszban zárt, a hongkongi Hang Seng 0,5%-kal, India 0,6%-kal csökken, a dél-koreai Kospi 1,8%, a szingapúri börze 0,5%-kal korrigál lefelé, a Shanghai Composite pedig zárva tart.
3: Időjárás jelentés.
1: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem valószínű, a déli és szelet több felé élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Lazíthat a nyakkendőn. Különleges zenei ajánlat a reggeli monitorban.
4: Jó reggelt, Bukowski József vagyok, és a reggeli monitorban most mutatok önnek egy különleges dalt.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. 21 milliárd forintot hajtana be az állam az elmúlt évek TAO pénzeinek jogosulatlan felhasználása miatt. Ugyanakkor nehéz tisztán látni az ügyben, ezt mondta a rádiónk által megkérdezett sportközgazdász. A belügyminisztérium szerint ennek egy része, mármint az összegé, a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz került behajtásra, 7 milliárd forint pedig egyelőre behajthatatlan. Kele János szerint a sportállamtitkárság közleménye összemossa a jogszerűtlen és a jogosulatlan felhasználást azzal, hogy mennyi végrehajtás van folyamatban a NAV-nál. A részletekről Kovács Gergő beszélgetett Kele János sportközgazdásszal.
0: Reggeli Monitor.
2: A hat látványcsapat sportágat érintő 2022 és 2026 közötti társasági adókedvezményen alapuló támogatási rendszere, vagy ismertebb nevén ugye TAO pénzek elszámolása után a belügyminisztérium 21 milliárd forintot követel vissza, ugye jogosulatlan felhasználásra hivatkozva. Na most mindenek előtt tegyük először tisztába, hogy a TAO pénzek esetében mi az, amire azt fel lehet használni egy klubnál, és mire nem, mert nagyon úgy tűnik, és azért erről most már évek óta zajlik egy társadalmi párbeszéd is, hogy nem feltétlenül szigorú ez a rendszer.
3: Az igazság, hogy ezt a sportámtitkársági közleményt, miután az ember elolvasa, nagyon sok mindent tisztába kell tenni, akár ezentúl is, hogy mire fordítható a TAO pénz. A TAO pénz egyébként a vonatkozó rendelet alapján a sportszervezetek által leadott sportfejlesztési program megvalósítására használható föl. Ezek lehetnek működési, beruházási, alapvetően utánpótlás nevelése kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő feladatok lehetnek ezek. Ezeket egy úgynevezett sportfejlesztési programban kell leírni és megírni minden támogató sportszervezetnek, legyen az akár egy szövetség, legyen az akár egy egyesület, és aztán ezekre a sportfejlesztési programokra gyűjthet úgynevezett TAO felajánlásokat, egy meghatározott keret erejéig, ezeket nevezzük TAO támogatásoknak. Valóban nagyon nehezen értelmezhető és olvasható, itt igazából arról van szó a közlemény alapján, hogy ez a 21 milliárd forint olyan, amit már korábban a korábbi kormányzatok is visszafizetési kötelezettséggel láttak el, és ennek egy része, nagy része a NAV-hoz került behajtásra, végrehajtásra, és ennek az egyharmada 7 milliárd forint egyelőre behajthatatlannak bizonyult. Tehát itt nem a mostani kormányzat követel vissza, nem a mostani kormányzat hozott meg ilyen döntéseket, tovább megyek, teljesen életszerűtlen, hogy a 2022-26 közötti időszakra vonatkoznak ezek a számok, hiszen a 2025-26-os programok elszámolásának a benyújtási határideje az egy hete volt 2026. szeptember 30-án. Ezek a programok értelmszerűen nem lettek, meg nem is lehetnek lezárva, és pláne nincsenek a NAV-nak átadva. Tehát abszolút nem világos például nekem, hogy egyáltalán milyen időszakra vonatkozik ez. Ez azért fontos, mert ugye itt megemlítettek egy 500 milliárd forintos összeget, hogy 22 és 26 között ennyi volt a TAO keret összesen, de hát közben nyilvánvalóan nincsenek a NAV-nak kiadott végrehajtása, behajtása határa összegek között, nyilvánvalóan nem lehetnek ott azok a programok, amik egy hete zárultak le az elszámolás leadásával.
2: Itt 7 milliárd forintról van szó, amit nem sikerült visszaszerezni, és hogy ez egyébként 121 eljárást jelent, és adódik ilyenkor a kérdés, hogy most 21 milliárdról beszélünk itt az elmúlt években, amit vissza akar szerezni az állam, hogy ezt mennyire bizakodhatnak, hogy ez sikerült, tehát hogy mennyire lehet ezt csúnya szóval mondva egy sportszervezet részéről megúszni, nem tudom, itt különböző jogi csőcsavarásokkal, papírokkal.
3: Az a probléma ezzel a közleménnyel, hogy összemossa a jogszerűtlen és jogosulatlan felhasználást azzal a ténnyel, hogy mennyi végrehajtási eljárás van folyamatban a NAV-nál. Ez a kettő nem ugyanaz. Tehát bárki, aki egy picit is ismeri a TAO rendeletet, az pontosan tudja, hogy egy TAO program lezárása során úgy is keletkezhet visszafizetendő összeg, még akár kamatokkal terhelten is, hogy a teljes támogatás felhasználása jogszerű volt, csak éppen nem került minden behívott támogatás felhasználásra. A jogszabály szerint ugyanis a fel nem használt támogatás is visszafizetéssel érintett, és a 20%-on felül részére pedig kamat is rárakódik, hogy egy picit életszerűbben is megvilágítsam ezt. Tehát sok esetben előfordul, hogy egy ilyen fel nem használt TAO támogatás visszafizetésre kötelezett támogatott részéről megvan a szándék a teljesítésre, ám az adott időpontban az aktuális likviditások ezt nem teszi lehetővé. És ilyen esetekben például részletfizetéshez is lehet folyamodni, erre nyilván csak a NAV adhat engedélyt. Következésképp azok, akik részletekben ugyan de teljesítenek, ezek az ügyfelek, ők is a NAV-hoz kerülnek ebben a folyamatban. Na most ez a közlemény legalábbis általam nem látott módon nem választja szét azt, hogy mennyi pontosan ebből az érintett összegből a valóban jogszerűtlen felhasználás miatt, vagy jogosulatlan, vagy igazolatlan felhasználás miatt visszafizetése kötelezetteknek a száma, és mennyi azok között az, aki mondjuk részletekben ugyan, de teljesít, ez például ebben a 7 milliárdos összegben van. Ugye ez nem teljesítő, meg behajtás alatt álló, vagy ennyiben nem hajtott összeg, de lehet, hogy részletekben teljesít az adott sportszervezet. Szóval ebből a szempontból szerintem ez a közlemény érdemi információ nyújtására ebben a tekintetben nem igazán alkalmas, hogy megítéljük, hogy mekkora probléma van. Mondhatnám azt is, hogy mondjuk hogy az eljárások száma, erre akartam kiukodni, hogy 121 eljárást emleget a közlemény. Még vegyünk egy klubot, amelynek van egy sportfejlesztési programja, ezt a sportfejlesztési programot még meghosszabbítja egyszer, kétszer, és mondjuk vannak egyéb partnerei is, tehát nem csak egyedül van ebben. És mondjuk ez egy visszaeső klub abból a szempontból, hogy sokszor előfordult az, hogy nem tudta elkölteni, vagy lehívni a támogatást, ezért vissza kell fizetnie, vagy legyen olyan szempontból visszaeső, hogy az elszámolással notóriusan problémái vannak. Ez egyetlen egy sportfejlesztés esetében is 8-10 külön eljárást eredményezhet, mert mondjuk egy sportfejlesztési program az annak a két hosszabbítása, és a mindegyiket érint visszafizetés, az három különböző eljárás lesz a NAV-nál. Tehát nem tudjuk, hogy ez a 121 eljárás hány sportszervezetet érint, már nem tudjuk, hogy ezek közül a sportszervezetek közül melyik azok, akik jogszerűtlenül, igazolatlanul vagy jogosulatlanul használtak fel támogatást, kik azok, akik esetleg csak likviditási problémával küzdenek, vagy küzdöttek abban az adott pillanatban, és pláne nem tudjuk, hogy kik azok, akik részletfizetése egyébként teljesítenek. Ez ebből a szempontból nem igazán más, mint amikor egy vállalkozás kerül hasonló helyzetbe a NAV-nál. Nagyon sok oka lehet, adminisztrációs probléma is lehet, azok a likviditási probléma is lehet, azok a valamilyen üzleti jellegű probléma, tehát egyszerűen visszaestek a vállalkozások a bevétele, és ezért nem tud teljesíteni. Nem minden NAV végrehajtás vagy eljárásnak a folyamata érint bűncselekményt vagy jogszerűtlen eseményt, és szerintem azért nem szerencsés ez a közlemény ebben a formában, ahogy kiadták, mert alkalmatlan arra, hogy ilyen árnyalatokban tisztálásunk, és bár úgy fogalmaz a közlemény a legelején, hogy az új sportvezetésnek a célja egy átlátható sportfinanszírozási rendszerek kialakítása, ilyen és ehhez hasonló kommunikáció az sok mindenek megáldja, amit az átláthatóságnak biztosan nem, mert mondom alapvető információk leszűrésre nem alkalmas sajnos.
2: Ugye egyelőre nem nyúlt még hozzá a kormányzat a TAO rendszerhez, bár ugye ez be lett lengetve talán még áprilisban, de például az állami számvevőszék is a teljes átalakítását sürgeti. Na most gondolom én a sportszervezeteknek, sportkluboknak a vezetői azért ezt tűkön ülve várják, hogy most akkor ezzel így mi lesz, mert hogy mennyire nehéz ilyenkor így előre tervezni egy klubnak, tehát ennyire fontos részét teszi ki a TAO támogatás?
3: Szerintem az elején érdemes tisztába tenni valamit. Nagyon sokszor elhangzik, hogy a TAO nélkül a magyar sport nagyon komoly veszélybe kerülne, hogy a TAO nélkül nem életképes a magyar sport, hogy a TAO rengeteget segített a magyar sportnak. Én ezt abban az értelemben árnyalnám, hogy alapvetően az állami támogatás az, ami nagyon fontos a magyar sportnak. Tehát, hogy állami támogatást kapjon az utánpótlás képzés, valamilyen formában egyébként az élsport, nem csak a látványcsapat sportágokra gondolok, vagy nem a feltétlenül a futballra gondolok, aminek egyébként kellene, hogy legyen egy piaci lába is, de mondjuk a klasszikusan olimpiai sikersportág számító sportágainkat említve, ezek nyilván azon a nívón, ahogyan mi azt megszoktuk, és egyébként a társadalom nagy része el is várja, nem tudnának működni és prosperálni, ha nem lenne benne állami támogatás. A TAO az egy eszköze, egy csatornája az állami támogatásnak. Ugye a Tisza kormány programjában azt szerepel, illetve a kampányban is a párt azt hangsúlyozta, hogy a TAO támogatások volumenéhez nem nyúlnak, tehát ugyanaz a pénzt ugyanarra a célra a sportszervezeteknek, a szövetségeknek eljutatják, csak nem a TAO eszközén keresztül, hanem közvetlen költségvetési támogatás formájában. Most ebből a szempontból azt gondolom, hogy nincs oka feltétlenül félni a sportszervezeteknek, ha igaz ez az állítás, és ezt azóta többször megerősítette egyébként a sportkormányzat, hogy ez éppen TAO formájában történik, és a TAO-hoz kapcsolódó adminisztráció, ellenőrzés, egyébként plusz költségek, tehát az államnak, az adófizetőknek drágább a TAO rendszeren keresztül pénzt tenni a sportban, mint a közvetlenül költségvetési támogatásra tenni be a sportban, hiszen vannak egyéb kiegészítő támogatások, és a többi, amik erre még rárakódnak, tehát ez többbe kerül az állam, mint amennyi forint ebből eljut egyébként a sportszervezetekhez. Ebből a szempontból egy eszköznek, vagy egy csatornának, ami a TAO a védelmét, vagy az ezzel kapcsolatos félelmeket, én nem annyira értem a sportszervezetnek, vagy a szövetségek oldaláról. Nekik az a fontos, hogy az állam továbbra is támogassa hasonló volumenben az ő tevékenységüket, mint eddig, és ennek számtalan más formája elképzelhető, mint a TAO. A kivezetés kapcsán az a nagyon érdekes, hogy mondjuk ugye nyilvánvalóan készül a jövő évi költségvetés, ősszel majd jönnek be az adott törvények költségvetésre vonatkozó javaslat, hogy ebben mondjuk már 2027. január 1-től kivezeti a TAO-t, mint finanszírozási formát vagy csatornát a kormányzat, vagy mondjuk megvárja a sportévnek a végét, ugye ennek a bizonyos TAO, a sportfejlesztési programidőszaknak a végét, ami ugye június 30-a, és akkor évközben vezeti ki a TAO-t, ennek költségvetési technikai háttere van. Nyilván, ha évközben vezetnék, akkor egy évközi elszámolást kellene csinálniuk a szövetségeknek, meg a sportszervezeteknek. Tehát ennek rengeteg operatív technikai akadály van, ami további bürokráciát jelentene mind a sportszervezeteknek, mind az állami ellenőrzésnek, mind a sportszövetségeknek. Ebben egyenlően semmit nem látunk tisztán, még a terveket vagy az elveket sem az állam oldaláról. Marad ez a nagyon egyszerű kommunikáció, hogy a pénz összege erre a célra fordíthatóan marad, csak más csatorna lesz, nem pedig a TAO.
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodome River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak, használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodome.hu.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a vörös neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára a Pesti híd fő után. Torlódás alakult ki a Rákóczi út Kossuth Lajos utca útvonalon. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton befelé a Péterhegyi úttól, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutása a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és az Erzsébet hídtól északra. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
7: 2026. október 7-e van, szerda reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Néhány évvel korábban, 1949-ben ugyancsak október 7-én jött létre a Német Demokratikus Köztársaság, Deutsche Demokratische Republik, azaz DDR, nem hivatalos elnevezéssel Kelet-Németország, Németország szovjet megszállási övezetében, amely hát egész fennállása alatt, mert hogy már nem áll fenn, hála az égnek, egész fennállása alatt küzdött az elismeréséért, de hát alapvetően egy szovjet bábállamként működött. Ugye számos német családot szakítottak szét azzal, akik az ország különböző részeiben laktak, hogy kiépült egy nagyon komoly határkerítésrendszer, illetve hát a berlini fal, és ez évtizedekre elszakította egymástól azokat a rokonokat, akik a fal két túloldalán maradtak. Nekem egy olyan személyes emlékem van, hogy még pár eredeti fotót láttam arról, ahogyan nyugatnémet turisták, hát nyugatnémet, igen, nyugatnémet turisták fürdőznek az északi tenger vizében, egy bizonyos Travemünde strandján, ez a Privál félszigetnek az a része, ami még nyugati terület volt. Mellettük jobbra már ilyen mindenféle tankcsapdák és akadályok, és utána meg egy akkora kerítésrendszer, mint amit a Jurassic Parkban láthattunk talán, és akkor ott kezdődött a kelet-német állam. De hát ez az időszak már elmúlt, és egyébként azon a helyen már gyalogos, illetve kerékpáros átkelők is működnek, és az egyik utcában ki van írva, hogy soha többé megosztottságot. Hát reméljük, hogy így is marad. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hírszerkesztő Somodi Evelin, én Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
7: Külső gazdasági és geopolitikai feszültségek, az energiaárak emelkedése és a hazai asszá is veszélyeztetheti az idei gazdasági növekedést, ezt közölte a Költségvetési Tanács.
8: A módosított költségvetés már csak 2%-os GDP növekedéssel számol, a korábban tervezett 4,1% helyett, miközben a hiánycélt 3,7-ről 7,5%-ra emelték. Az államadósság a GDP 75,6%-ára nőtt az első fél év végére, és év végére elérheti a 77,5%-ot. A tanács szerint a kedvezőtlen külső hatásokat részben ellensúlyozhatja a reálbérek emelkedése és az erős lakossági fogyasztás.
7: Döntött a kormány a vagyonadó bevezetéséről, a kata kibővítéséről és a sportolók ekokedvezményének megszüntetéséről, ezt jelentette be a miniszterelnök.
8: A vagyonadót 2027-től vezetnék be, az 1 milliárd forint feletti vagyonrészre évi 1, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5%-os adó vonatkozna. 2027-től megszüntetnék a sportolók jelenlegi 500 millió forintos ECHO értékhatárát, így rájuk is az általános 60 millió forintos határ vonatkozna. Emellett a katát ismét választhatnák nyugdíjasok, mellékállású vállalkozók és egyetemisták, lehetővé tennék a cégeknek történő számlázást, az éves bevételi határt pedig 18-ról 22 millió forintra emelnék. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, a kata adózással kapcsolatos további terveket is megosztotta a miniszterelnök.
9: Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 000 forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitjuk. Az ilyen bevétel után 15%-os adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.
7: Több mint 21 milliárd forintnyi TAO támogatást követeltek vissza sportszervezetektől a 2022 és 26 közötti elszámolások eddigi ellenőrzése alapján.
8: A belügyminisztérium szerint ennek egy részét a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be, 7 milliárd forint azonban egyelőre behajthatatlan. Az érintett időszakban mintegy 500 milliárd forint támogatás jutott közel 2500 sportszervezethez a 6 látványcsapat sportágban. A Trend FM-nek nyilatkozó sportközgazdás szerint sok mindent kell tisztázni ezekben az ügyekben. Kele János arról beszélt, hogy a Sport Államtitkárság közleménye összemossa a jogszerűtlen és jogosulatlan felhasználást azzal, mennyi végrehajtási eljárás van folyamatban a NAV-nál.
10: Tehát itt nem a mostani kormányzat követel vissza, nem a mostani kormányzat hozott meg ilyen döntéseket. Tovább megyek, teljesen életszerűtlen, hogy a 2022-26 közötti időszakra vonatkoznának ezek a számok, hiszen a 2025-26-os programok elszámolásának a benyújtási határideje az egy hete volt 2026. szeptember 30-án. Ezek a programok értelmesen nem lettek, meg nem is lehetnek lezárva, és pláne nincsenek a napnak átadva. Tehát abszolút nem világos például nekem, hogy egyáltalán milyen időszakra vonatkozik ez. Ez azért fontos, mert ugye itt megemlítettek egy 500 milliárd forintos összeget, hogy 22-26 között ennyi volt a TAO keret összesen, de hát közben nyilvánvalóan nincsenek a NAV-nak kiadott végrehajtása, behajtása határa összegek között, nyilvánvalóan nem lehetnek ott azok a programok, amik egy hete zárultak le az elszámolás leadással.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,8%-os csökkenés mellett 142.545 ponton áll. A részvénypiac forgalma 7 perccel nyitás után átlépte az 1,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,2%-kal csökken, 5045 forinton jegyzik, az OTP 1,4%-os mínuszban 40.890 forinton áll, a Richter 0,2%-kal csökken, 12.350 forintért elérhető, a Magyar Telekom pedig 0,7%-kal korrigál lefelé, és 2.554 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Masterplast 2.870 forinton stagnál, a Forage 0,4%-os emelkedésben 1612 forintért vásárolható, az Opus papírjai 0,8%-os pluszban 270 forinton forognak a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin jelenleg 1,6%-kal csökken, 84.146 dolláron és 90 centen áll, az Ethereumot 3%-os mínuszban jegyzik, 2.617 dolláron és 74 centen. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 366 forint és 46 fillér, egy amerikai dollárért 326 forintot és 13 fillért kérnek, egy svájci frankért 392 forintot és 9 fillért kell fizetni. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forint 72 fillér, a cseh korona 15 forint 4 fillér. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 432 forintba és 62 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában. A londoni FTSE 1/10, Frankfurt 2%-kal erősödik, a párizsi CAC40 1%-kal csökken, Milánó 3/10, Madrid 2%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,8%-os erősödés mellett 90 dollár 18 centen áll. A Brent jegyzési ára 101 dollár 52 cent hordonként 0,9%-os pluszban. Egy uncia aranyért 0,7%-os csökkenés mellett 4158 dollárt kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a november végi határidős szállításban egy megawatt órányi energiahordozó jelenleg 77 euróba és 10 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2. Az Európai Unió egységesen elítéli a nemrég megtartott orosz választásokat, amelyeket Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő álválasztásoknak nevezett.
8: Kallas szerint a voksolás nem volt szabad és tisztességes, az EBSZ megfigyelőit nem engedték be, a megszállt ukrán területeken rendezett választások pedig sérték Ukrajna szuverenitását és a nemzetközi jogot. Az Unió ezért szankciókat készít elő azok ellen, akik részt vettek a választások megszervezésében, vagy orosz jelöltként indultak a megszállt területeken.
7: Idehaza civil szervezetek számára hirdett pályázatot a külügyminisztérium a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére.
8: A támogatásból olyan rendezvények, workshopok, tanulmányi versenyek és előadássorozatok valósulhatnak meg, amelyek erősítik a kül- és biztonságpolitikai kérdések társadalmi megértését, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásainak megismertetését. A pályázatokat november 6-ig lehet benyújtani.
7: Szintén itthon kellemetlen volt az augusztus a kiskereskedelemben, havi összevetésben 0,7%-kal csökkent a forgalom volumene, éves szinten ugyanakkor 2,4%-os növekedést mutat a szektor.
8: A legnagyobb 12%-os bővülést a csomagküldő és internetes kereskedelem produkálta. Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene csak nem 2%-kal növekedett, az élelmiszer ital dohányár üzleteké pedig majdnem 5%-kal csökkent. Az üzemanyag kiskereskedelemben 3%-os bővülés volt. Az ING vezető elemzője szerint a hőhullám okozott jelentős változást, ugyanakkor a fogyasztási szokások is átalakultak. Virovácz Pétert hallják.
11: Úgy fogalmaznék, hogy lehűlt a magyar kiskereskedelem itt a nagy nyári hőségben. Ezért tragédia nincsen, nyilvánvalóan nem egy óriási visszaesésről beszélünk, de az volt igaz, hogy havi alapon zsugorozott a kiskereskedelmi forgalom 0,7%-kal egyébként, de hát azért láttunk itt ilyesfajta úgynevezett fűrészfogazást már a szektortól, úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy óriási nagy meglepetésről nem beszéltünk, de mindenképpen én azt mondom, hogy inkább kellemetlen volt az adat, mert az elemzői közösség ennél azért dinamikusabb növekedésre számított.
0: Időjárás jelentés.
8: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem valószínű, a délies szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
12: A magyar U21-es labdarúgó válogatott gól nélküli döntetlent játszott Törökország vendégeként az Európa-bajnoki selejtező sorozat utolsó játéknapján. Az már szeptember 26-án eldőlt, hogy a magyar csapat nem juthat tovább csoportjából, így a korosztályos kontinens tornáról és a 2028-as Los Angeles-i olimpiáról is lemarad. A csoportban egyébként Horvátország végzett az élen, mögötte Törökország és Ukrajna következnek. A nemzetközi mezőnyben játszó ifjabb Sárközi Richárd megvédte címét a 19. magyar profi golfbajnokságon. Sárközi három ütéssel előzte meg a sérülés miatt csak nem egy évet kihagyó Lugosi Tamást a tatai Old Lake Golf Clubban rendezett versenyen. A harmadik helyen 140 ütéssel Wilhelm István végzett. Sárközi az idei európai ProGolf Touron 10-ből 8 versenyen döntőbe jutott, és az első magyar golfozóként kvalifikálhat a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A címvédő Győr 45-19-re legyőzte a Szombathely együttesét a női kézilabda NB1 tegnapi találkozóján. A kisalföldi klub már az első félidőben 10 találat fölé növelte előnyét, a második játékrészben pedig mindössze 8 gólt kapott. Mindkét csapat valamennyi mezőnyjátékosa betalált a kapuba.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: 4:10 múlt egy perccel, a vonalban pedig itt van velünk Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönjük szépen, illetve köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. És amiről beszélünk most elsősorban, ez a bizonyos jemeni polgárháború, ami úgy néz ki, hogy újraindulhat. Egy kicsit menjünk vissza a régmúltba, kik az ellenfelek, hogyha be tudnám mutatni nekünk, és miért állnak ők konfliktusban egymással?
2: Ja, hogyha a régmúltba megyünk vissza, akkor menjünk vissza legalább 100 évet. Tehát a mai Jemen kialakulásának a gyökere ugye az, hogy az észak-jemeni rész, tehát a korábbi észak-jemen, az az Oszmán Birodalomnak a befolyási övezetéhez tartozott, Dél-Jemen pedig a Brit Birodalom befolyási övezetéhez, és egy különböző pályát futottak be, fejlődési pályát, és komoly vallási különbség is van a két országrész között. Az egyik észak-jemen huszik szülőhelye az síta, a sítizmus egy ágához tartozó vallási irányzat uralja, a dél pedig szunnita, a dél és a keleti országrész. Tehát itt van egy vallási ellentét, van egy történelmileg különböző fejlődési pálya. Ugye a 60-as években lett független Jemen, a déli ország részben egy szocialista diktatúra épült ki, észak-Jemenbe pedig egy törzsi alapú, hát demokráciának túlzás nevezni, törzsi alapú, de inkább a nyugat felé húzó állam. És ez az északi rész az, ahol a 90-es években létrejött a Huszi mozgalom, amely egy nagy családból ered, tehát ez egy családnév, de alapvetően ennek a síta kisebbségnek a védelmére, ugye ők úgy érezték, hogy a szunnita többség elnyomja őket, nem kapják meg a megfelelő forrásokat, és ebből eredt egy konfliktus a központi kormányzattal, és ez a polgárháború ez már 2014 óta tart, ez a jelenlegi polgárháború, de már 1994-ben is volt egy polgárháború Jemenben, tehát egy rendkívül instabil országról beszélünk. 14 óta tart, 2015-ben kapcsolódott Szarábia, utána az Egyesült Arab Emírségek, és nyilván ott van még a háttérben Irán is. Tehát ez egy belső háború, egy belső okokból fakadó háború, de beszálltak a térség meghatározó hatalmai is ebbe a háborúba. Az egyik oldalon Szarábia, a szunniták oldalán, a síiták oldalán pedig a síita vezető hatalom Irán. És még van egy csavar a történetben, ugye, az, hogy síta lakosság él Szaúd-Arábiában is, ehhez a vallási irányzathoz tartozó síta lakosság Dzsiddától délre a jemeni határ közelében él. Tehát Szaúd-Arábia ettől is tart, és támadtak is szaudi területeket már a huszik a 2010-es évek közepén is. Tehát egy rendkívül bonyolult konfliktusgóc ez, egy 35 millió lakosú államban, ami mondom kétharmad, egyharmad részben megosztott síták és szunniták között, de az egész kapcsolódik az iráni szaudi küzdelemhez, és kapcsolódik most már Izraelhez, az Egyesült Államokhoz is, hiszen Izrael és Egyesült Államok háborúban áll Iránnal. Tehát nagyon sok résztvevős ez a konfliktus.
1: Irán ilyen komoly segítséget vagy támogatást tud nyújtani a husziknak, hogy érdemben tudják ott befolyásolni a katonai helyzetet, hiszen nap mint nap olvasunk arról, hogy most már olajfinomítókat gyújtottak fel rakétákkal, meg hogy rendszeresen támadják a hajóforgalmat. Azért azt ugye nem lehet egyszerű kézi fegyverekkel.
2: Nem. Egyrészt a huszi mozgalom megszerezte a jemeni kormányerők rakétáit. Ez még 10 évvel korábbi történet, amikor elfoglalták a főváros Szanát. Jelentős fegyverkészlet jutott a kezükbe, tehát itt nem egy egyszerű kalaskikovos, bár nevezik őket ilyen talpas felkelőknek, hogy papucsokba és nem bakancsokba támadnak, de azért itt van technológia is. Tehát a huszik oldalán, illetve Irán is szállított nekik elsősorban drón technológiát. Ugye Szaúd-Arábiára mértek nagy csapást a huszik pár évvel ezelőtt, ami hetekre lekapcsolta a szaudi olajfinomításnak a felét. Tehát van itt technológiai szofisztikáltság is, tudják támadni a hajókat a Vöröstengeren, a Bab-el-Mandeb szorosba, tudják támadni Riadot, tudják támadni a kelet-nyugati olajvezetéket, ami ugye egy nagyon fontos forrása az olajnak, hiszen a Hormuzi szoroson keresztül nehezebben jön az olaj, ez a Vöröstengernél ér véget. Tehát nagyon sok eszközük van arra, hogy megnehezítsék Szaúd-Arábia életét, és ezt meg is teszik. És nyilván ez Iránnak jó, hiszen hogyha a hormuzi szoros zárása adott egy csapást, egy nagy csapást mért a világgazdaságra és ezzel az Egyesült Államokra, a Bab-el-Mandeb zárása, vagy legalábbis részleges zárása, ugye mind a két esetben részleges zárásról beszélhetünk, az egy még nagyobb, még egy újabb csapást tud mérni, hiszen a szaudi olaj nagyon-nagyon nagy része ki tudott jönni az öbölből a Vörös-tengeren át. Most ez is kérdésessé vált, pontosabban még egy út van észak fele, ugye a szuezi csatorna, de ha magát a kikötőt támadják, Jambu kikötőjét, az olajkikötőt, akkor ez is probléma. Tehát még az északi úton se tud kimenni az olaj Szaúd-Arábiából.
1: Egyébként a husziknak mi a céljuk? Tehát nyilván azon kívül, hogy egy ilyen polgárháborúban gondolom, hogy győzni szeretnének, képesek ők arra, hogy egy önálló államalakulatot elvezessenek esetleg a nemzetközi elismertség felé?
2: De nem valószínű, hogy a térség hatalmai elismernék a huszikat, és az sem valószínű, hogy be tudnák venni Ádent, ami a jelenlegi központja a kormánynak. Nem tudni persze, de azért ez egy jelentős lépés lenne, hiszen ahogy mondtam, ők a huszik alapvetően azon sít a törzsek támogatását élvezik, akik a egykori Észak-Jemen területén élnek. Ha megnézzük a vallási térképet, a Jemen vallási térképét, és azt a térképet, ahol a huszik jelenleg uralkodnak, az nagyjából egybeesik, és ez nagyjából Észak-Jemen. Tehát erősen kétlem azt, hogy az egész országot tudnák uralni, hiszen ők egy vallási mozgalom. Az más kérdés, hogy szétszakadhat Jemen, úgy, ahogy korábban is, ugye 90 előtt két ország volt, a 60-as évektől 90-es évekig, ugye két független ország létezett egymás mellett, 1990-es egyesülés pedig nem volt sikeres, tehát lehet két külön ország Jemenből megint, de az, hogy a huszik uralnák úgy, ahogy mondjuk a tálibok sikeresen legyőzték az amerikai kivonulás után az Északi Szövetség egykori erőjét, ugye Észak-Afganisztánban, ezt nem hiszem, hogy meg tudják csinálni a huszik Jemenben, hiszen nagyon nagy erők állnak szembe, és egyharmados kisebbség, 35%-a síta. Jemennek ez nem azt jelenti, hogy bizonyos szunnita erők nem támogatják őket, de azért nehéz ezt elképzelni. Nyilván ehhez nagyon-nagyon nagy külső támogatás kellene, és Irán erre nem képes jelenlegi helyzetben, és más fontos támogatója a husziknak nincsen.
1: Pont a talibán jutott eszembe, hogy felfedezhetők párhuzamok a két mozgalom törekvéseiben, gondolkodásában?
2: Nagyon is, csak az egyik szunnita, ugye a tálib mozgalom, a másik pedig síta, de ugyanúgy fiatalok kezdték el mind a kettő mozgalmat, ugyanúgy van törzsi alapja, ugye a tálib alapvetően egy pastun mozgalom volt, miközben az országban nagyon sok tadzsik, üzbék, egyéb nemzeti kisebbség hazara él, tehát mind a kettő köthető egy vallási irányzathoz, de köthető egy törzsekhez is, egy törzsi irányzathoz is. Tehát van egy párhuzamosság a kettő között, meg mind a kettő vallási fanatikus. Tehát nyilván nagyon nehéz egy mélyen vallásos muszlimot halállal fenyegetni. Tehát például, hogyha megnézzük az amerikai légicsapások, kiiktatták a huszi vezetést, jött egy újabb vezetés. Ugyanúgy egy Iránba, tehát ettől nem fogják megadni magukat, ugyanúgy, ahogy a tálibok a huszik sem, hogy jelentős csapásokat kapnak, hiszen mélyen hisznek az ügyük igazában.
1: Tehát akkor a továbbiakban az várható, hogy mondjuk most Szaúd-Arábia vezetésével a koalíciós erők neki mennek a mozgalomnak, valamilyen szinten vissza fogják szorítani, és akkor maximum azt lehet elérni, hogy vagy elhal ez a törekvés, vagy pedig szorványosan meg itt lesznek ilyen fegyveres akciók, kisebbek, nagyobbak?
2: Tehát ahogy mondtam, ez a háború 2014 óta tart gyakorlatilag folyamatosan. Tehát az, hogy ez teljesen előjön, ennek az esélye azért elég csekély, tehát hogy az egyik fél 100%-os vereséget mérjen a másikra. Nem tudom, hogy mennyire lesz eredményes a kormányerők művelete, amit a szaudiak is támogatnak, hírszerzési segítség, az Egyesült Államok is támogat, Izrael is támogat. Nem, nehéz ezt megmondani, most úgy tűnik, hogy a Vörös-tenger térségében értek el komoly eredményeket a kormányerők, és a huszik visszaszorultak. Más frontokon meg a huszik tűnnek úgy, hogy előre haladnak, tehát nehéz extrapolálni a jelenlegi helyzetet, különösen úgy, hogy ugyanúgy, hogy Ukrajna esetében itt is van egy propaganda háború. Tehát mind a két fél a saját sikereit nagyítja fel, nehéz Budapestről megmondani, hogy ki áll jobban, de valószínűleg magán a frontvonalakon lévőkön túl elég kevesen tudhatják egyáltalán, hogy tényleg mi a helyzet, mert ellentmondásosak a hírek.
1: Említette azokat a jemenieket, akik már a határ túloldalán, tehát szaudi területen élnek, ők támogatják a huszikat, vagy róluk lehet-e tudni, hogy mi az álláspontjuk ebben a kérdésben?
2: Én nem azt mondtam, hogy jemeniek, hanem hogy ehhez a vallási kisebbséghez
1: tartozó
2: lakosság. Tehát nehéz megmondani ezt is, hiszen hírzárlat van. Szaud-Arábia ezen részében nem is lehet utazni. Tehát nagyon kevés nemzetközi tudósítás, vagy szinte semmi nem szivárok ki innen, tehát erre nem tudok válaszolni.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Demko Attilát hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét, akivel arról beszélgettünk, hogy újraindulhat a jemeni polgárháború. Hát mi minden esetre követjük folyamatosan az eseményeket, és természetesen vissza fogunk erre térni, úgyhogy szerintem még biztos fogunk erről beszélni. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, viszont hallásra, szép napot kívánok.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu. Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Úgy vagy vele, hogy csak még 2 sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagyparkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
8: 1982-ben ezen a napon mutatták be a New York-i Broadway-en a Macskák című musicalt, ami hát azóta is megy, ott is, illetve hát Magyarországon is változatlan sikerrel, nyilván magyar szöveggel, azóta sokadik szereposztással. Egészen fantasztikus darab, és hát gyakorlatilag négylábú szőrös kis barátaink életét mutatják be, kissé emberi tulajdonságokkal felruházva őket, és hát nyilván azt is, hogy ők hogyan gondolkodnak, akár rólunk, akár a világról, hogyan látnak bennünket, meg természetesen egymást. És nagyon tanulságos a történet, aki esetleg nem látta, nem ismeri, mindenképpen érdemes egyszer rászánni egy kis időt, és hát a zene is egészen fantasztikus. 9:50. Jövünk a legfrissebb információkkal a Trend FM mikrofonjai mögött. Somodi Evelin hírszerkesztő, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Szeptemberben 1,6%-ra gyorsult az éves infláció Magyarországon az augusztusi 1,3% után, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
9: Az adat ugyanakkor kedvezőbb az elemzők által várt 1,8%-nál, a maginfláció pedig 2-ről 1,9%-ra mérséklődött. Az élelmiszerek átlagosan 1,3%-kal olcsóbbak voltak, a szolgáltatások viszont majdnem 5%, az üzemanyagok pedig majdnem 7%-kal drágultak egy év alatt. Augusztushoz képest összességében 2%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, elsősorban az üzemanyagok 6%-os havi drágulása mellett.
8: Külső gazdasági és geopolitikai feszültségek, az energiaárak emelkedése és a hazai asszály is veszélyeztetheti az idei gazdasági növekedést, ezt közölte a költségvetési tanács.
9: A módosított költségvetés már csak 2%-os GDP növekedéssel számol a korábban tervezett 4,1% helyett, miközben a hiánycélt 3,7-ről 7,5%-ra emelték. Az államadósság a GDP 75,6%-ára nőtt az első fél év végére, és év végére elérheti a 77,5%-ot. A tanács szerint a kedvezőtlen külső hatásokat részben ellensúlyozhatja a reálbérek emelkedése és az erős lakossági fogyasztás.

0: értékelési bizonytalanságok okozhatnak nehézséget a tervezett vagyonadó hatálya alá kerülőknek, erre hívták fel a figyelmet adószakértők.
1: Különösen a nem tőzsdei cégekben lévő részesedések, az egyedi ingatlanok, műkincsek és más nehezen értékesíthető vagyonelemek piaci értékének meghatározása lehet problémás. A szakértők szerint egy részletes vagyonleltár elkészítése akár hónapokig is tarthat, az alkalmazott értékbecslési módszert pedig egy adóhatósági ellenőrzés során igazolni is kellhet. A Niveus arra is figyelmeztetett, hogy az adó egyes esetekben kényszer értékesítéshez vagy nem tervezett osztalékfizetéshez vezethet, ami csökkentheti a vállalkozások beruházásokra fordítható forrásait.
0: Szigorítaná a kormány az országgyűlési képviselők, politikai vezetők és közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodásának vizsgálatát.
1: Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat alapján a NAV egyedi kockázatelemzést végezhetne az érintetteknél és hozzátartozóiknál, és szükség esetén más személyek vagy gazdálkodó szervezetek vagyonmozgásait is vizsgálhatná. Az adóhatóság hazai és külföldi hatóságok adatbázisait, valamint nyilvánosan elérhető információkat is felhasználhatna. Adózási visszaélés gyanúja esetén adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújánál pedig nyomozás indulhatna, az 5 millió forintot elérő adóhiánnyal járó esetekről pedig nyilvános listát készítene a NAV.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 143.213 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 3,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4,1%-kal csökken, 5035 forinton jegyzik, az OTP 4,1%-kal került lejjebb 41.300 forintra. A Richter 1,1%-kal erősödik, 12.380 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2542 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 1,5%-kal csökken 84.241 dollárnál és 67 centnél jár, az Ethereumot 2621 dolláron és 49 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 32 fillér, egy amerikai dollár 326 forint 82 fillér, egy svájci frank 392 forint és 69 fillér. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában, kissé pesszimista a hangulat. A londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 8/10, a párizsi CAC 40 6%-kal csökken, Milánó 7/10, Madrid 6%-kal korrigál lefelé.
2: Időjárás jelentés.
1: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem valószínű, a délies szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
0: Azok, akik esetleg nem bírnak magukkal, idejük is van és síelni szeretnének, Európában már néhány pálya kinyitott, például a finnországi Lévi és Ruka városánál, vagy városa mellett, remélem, hogy jól ejtettem mind a két nevet, illetve Ausztriában Pitztál és Hintertux környékén, valamint az olaszországi Stelvio Gletscher sípályái is várják az érdeklődőket.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban pedig itt van velünk Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője. Szervusz, szép napot, jó reggelt!
2: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat, és amiről beszélgetünk, ez a bizonyos friss KSH adat az inflációról. Úgy alakult minden, ahogy vártuk, vagy milyen most a kép?
2: Nem, sőt, még jobban azt gondolom, kellemes meglepetés volt szeptemberi adat is. Gyakorlatilag az egész nyár azzal telt, hogy az elemzői közösség mindig próbálja hónapról hónapra különböző módszerekkel előre jelezni, illetve megbecsülni azt, hogy hogyan alakul majd az inflációs adat, és rendre azt gondolom, hogy nagyon kevés kivétellel rendre pozitívan lepődünk meg. Most 1,6% volt az éves index, ennyire növekedett az augusztusi 1,3%-ról, holott a többség, vagy hát a konszenzus az 1,8%-ot várt. Havi alapon emelkedtek az árak 2,1%-kal, de mondom, a növekedés mértéke az elmaradt a várakozástól, és a maginfláció, ami még ennél is fontosabb, tehát a még szűkebb az alapfolyamatokat jobban megragadó mutató is lassulni tudott, ez augusztusban 2%-on állt, és szeptemberre 1,9%-ra mérséklődött.
1: Mi hajtja leginkább az inflációt?
2: Az elmúlt hónapban, szeptemberre vonatkozóan, az üzemanyagárak emelhetők ki mindenképpen, ezek jelentősen növekedtek augusztushoz viszonyítva, illetve ugye itt a ruházkodási cikkek az új szezon, nyári szezon végével, illetve az új őszi szezon bejövetelével jellemzően szezonálisan emelkedni szoktak. Így ezek voltak most itt havi alapon talán a legfontosabb mozgatórugók összességében. Ami pozitív meglepetést okozott, az az élelmiszer áraknak az alakulása. Itt átlagosan csökkentek az élelmiszer árak augusztushoz képest. Ez az, amit nem sikerült kellő mértékben megfognunk, vagy legalábbis ellentmondtak azoknak az adatoknak, amiket jellemzően figyelni szoktunk, így ez egy nagyon pozitív fejlemény volt a friss adat kapcsán.
1: Ja, azt mondod, hogy a viszonylag komoly részben az üzemanyagárak hajtották ugye a pénzromlást. Ez ugye nem magyar találmány, hanem gyakorlatilag nemzetközi folyamatoknak a hatása. Ez azt jelenti, hogy ha ezek a bizonyos nemzetközi konfliktusok elhúzódnak, akkor ez a hazai pénzromlás mértékében is megmutatkozik a következő időszakban?
2: Igen, egyértelműen, tehát ennek látjuk már jeleit. A múlt héten szerdán beszéltünk a termelői inflációról, ami jelentősen emelkedett még az augusztusi hónapra vonatkozóan. Ez az, ami jellemzően együtt mozog, és általában egy vezérvonal a fogyasztói árak tekintetében. Így ilyen szempontból borúsak a kilátások, és az üzemanyag az elsődleges ilyen tényező, ahol ez a termelői infláció és a megemelkedett energiaárak megmutatkoznak. Ugye annyiból pozitívabb a kép, hogy a dízel árakkal és a dízel finomítói díjak megugrásával ról beszélhetünk leginkább, és ezek azért a magyar fogyasztói inflációban kisebb részt, tehát nagyjából egy ilyen egyötöd részt foglalnak el az üzemanyagokon belül, és ez ebből a szempontból valamelyest mérsékeltebb lehet ez a hatás, mint azt elsőre talán gondolnánk.
1: Mely szektorok lehetnek a leginkább kitettek az inflációnak?
2: Elsősorban az élelmiszerek terén várunk a korábbiak alapján jelentősebb változást. Ugye itt élelmiszer deflációról beszélhetünk az idei évben, tehát alacsonyabbak átlagosan az élelmiszer árak, mint egy évvel korábban. Ez egy elég ritka, vagy régen látott. Nem ehhez szoktunk hozzá az elmúlt években Magyarországon. Így ebben a tekintetben várható az, hogy a forint erősödésének a megtorpanása, enyhén gyengülése az elmúlt hetekben, és a globális élelmiszer áraknak az érdemi megugrása az idővel fokozatosan, de begyűrűzik majd a hazai boltok polcaira is.
1: Várható-e esetleg valamilyen reakció a jegybank részéről?
2: Én azt gondolom, hogy nem. Tehát ez még nagyon kevés ahhoz, hogy itt bármilyen, ugye elsősorban lefelé történő kamat változtatásra sor kerüljön, vagy ezen gondolkozzon a jegybank. A globális szentiment, a hangulat az egyáltalán nem kedvező, főleg az energiaárak kérdésében, ugye ezzel egybekötve a kötvénypiaci turbulenciák is érezhetik a hatásukat, hogy egyelőre egyáltalán nem várható semmi ebben a tekintetben, több kellemes meglepetés és a kilátások javulása szükséges ahhoz, hogy a jegybank változtatni tudjon lefelé. Ugye nagyon fontos elmondani, hogy 2,5%-ra változott a középtávú cél, tehát most már nem 3%-ra lövünk, hanem 2,5%-re, így ez egy szigorúbb inflációs környezetet, egy kevésbé emelkedett dinamikájú inflációt kell, hogy eredményezzen, illetve ezt várja el a gazdaságtól a jegybank, és ehhez alakítja a monetáris politikáját, hogy ez összejöjjön. Úgyhogy ebből a szempontból más a felépítése az egész inflációról történő gondolkodásunknak ezzel a 0,5 pontos módosítással.
1: Ja, azt tudom, hogy egyikünk sem tartozik a jós kategóriába, de mondjuk, hogyha nem nézünk sokáig előre, mondjuk az év végéig, ebben az időszakban, tehát ez 3 hónap, mi várható inflációs szempontból?
2: Az, hogy enyhe emelkedés várható az éves számokban. Most már inkább úgy tűnik, hogy a 2% fölé lépünk, de nem közelítünk majd a 2,5%-hoz jelenállás szerint. Így ez a mai pozitív adat ebbe az irányba mutat, és az év elején, ugye tavaly nagyon alacsony átárazások voltak, még a szolgáltatásoknak is jelentős része fogva volt ugye, ilyen beavatkozások által. A jövő év elején még ott valahol 3% környékén látszik most jelenleg, a jelenlegi infók alapján a csúcsa az inflációs dinamikának, és onnantól jöhet majd egy ilyen lassú, tényleg elég fokozatos ereszkedés majd a számokban.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Nagy János makrogazdasági elemzőt hallották az Erstétől. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen, én is viszont kívánom!
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Albumfilm készült Bongorról, a rapperről. Az előadó a filmben kíméletlen őszinteséggel szól a függőségről, az alkoholizmussal való szembenézésről, a felépülés rögös folyamatáról és a végső önelfogadásról. A vajdasági zenész eredetileg színészként és bábművészként végzett, az extázis ánkát a debütálása színészként. Az első ötlettől a mozis bemutatóig kevesebb mint egy év telt el. A dokumentumfilmes jeleneteket Budapesten és az előadó szülővárosában, Szabadkán is forgatták. Az állami támogatás nélkül készülő film szereplői között Bart a Csongor és felesége mellett feltűnik Hámori Gabriella, Túróci Szabolcs, Sisi, Gege, Záher Gábor, Simon Zoltán és Kerekes Éva is. Az Extázis Uncut a Színszuper forgalmazásában országszerte október 8-ától tekinthető meg a magyar mozikban.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Eggyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos helyett Budagyöngye és Hűvösvölgy között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára a Pesti híd fő után. Torlódás alakult ki a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok az Üllői úton befelé szakaszonként, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton tudnak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 1919-ben, miközben tavasztól mondjuk úgy, hogy nyár végéig ide-haza a Magyar Tanácsköztársaság küzdött a fennmaradásért, meg nyilván a uralma alatt lévő magyarok meg az életben maradásért, Nyugat-Európa már egészen máshol tartott, néhány hónappal később, nevezetesen október 7-én, 1919-ben járunk, megalakult a Holland Királyi Légitársaság, a KLM. Ami azóta is köszöni szépen, nagyon jól van, és szerte a világon szállítja az utasokat óriási sikerrel, és állítólag gyakorlatilag folyamatosan benne van azon légitársaságok körében, akikkel leginkább elégedettek az utasok, nem csak a hollandok, hanem egyébként a nemzetközi utazó közönség is. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a KLM-nek, és hát reméljük, hogy még maradnak velünk, mert azért az a helyzet, hogy verseny az mindig van, és igény a minőségi szolgáltatásra, leginkább az, hogy ne hagyjanak ott, vagy megérkezzen a repülő időben, erre is lesz mindig igény. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Egy év házi őrizetre ítélték Szerbiában annak a 7-tagú csoportnak az egyik tagját, amely a gyanú szerint robbanóanyagokat, robbanó szerkezeteket és drónokat szerzett be, majd juttatott el Európai Uniós országokba.
7: A férfi 500 euróért vállalta egy robbanó szerkezettel felszerelt nagy hatótávolságú harci drón szállítását, és vádalkut kötött az ügyészséggel. A nyomozás egy magyar kanizsa közelében a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra mellett talált, mintegy 4 kg robbanóanyag ügyéből indult. A csoport két másik tagjáról német sajtóértesülések azt állítják, hogy orosz titkosszolgálati megbízásból készíthettek elő merényletet Németországban. Ezt azonban a szerb hatóságok egyelőre nem tekintik bizonyítottnak.
6: Mintegy 1,3 millió euró átszámolva körülbelül 475 millió forint esik kasztásával gyanúsítják az Észak-Macedón Állami Lottótársaság két pénzügyi vezetőjét.
7: A szkopjei ügyészség szerint a két nő 2024-ben a lottó értékesítő helyeinek bevételéből és a társaság bankszámláiról tulajdoníthatott el pénzt, a hiányt pedig hamis pénzügyi tranzakciókkal és dokumentumokkal próbálhatták leplezni. A házkutatások során készpénzt, aranyat, értékes órákat és luxustáskákat, valamint számviteli dokumentumokat és elektronikus eszközöket foglaltak le. A két gyanúsítottat őrizetbe vették, az ügyészség pedig kezdeményezte előzetes letartóztatásukat.
6: Az alkotmányos határidő lejárata előtt tegnap éjjel megválasztotta Koszovó új elnökét, a pristinai parlament.
7: Justina Sirokapula a 120 tagú törvényhozásban 81 szavazatot kapott, egyel többet a megválasztásához szükségesnél. A kormánypárt és az ellenzék utolsó pillanatban létrejött megállapodásával így sikerült elkerülni egy újabb előrehozott parlamenti választást.
6: Napi 1 milliárd euróra nőtt az Európai Unió Kínával szembeni kereskedelmi hiánya, amit Michael McGrath uniós biztos fenntarthatatlannak nevezett.
7: Szerinte az EU-nak kiegyensúlyozottabbá kell tennie gazdasági kapcsolatait Kínával, csökkentenie kell stratégiai függőségeit, és meg kell védenie európai ipari bázisát a piaci torzulásoktól. A biztos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Brüsszel továbbra is párbeszédre és együttműködésre törekszik Pekinggel. McGrath emellett felszólította Kínát, hogy ne támogassa Oroszország katonai képességeit, és tartsa tiszteletben nemzetközi jogi és emberi jogi kötelezettségeit.
6: Tengeri drónok támadása következtében kigyulladt egy olajszállító tanker a Fekete-tengeren Szocsi közelében, ezt közölte az orosz közlekedési minisztérium.
7: A libériai zászló alatt közlekedő 23 fős indiai legénységét kimentették, a környékbeli strandokat lezárták, a lakosokat pedig arra kérték, hogy maradjanak otthon. Korábban Bulgária partjainál is dróntámadás ért két hajót, az egyik elsüllyedt legénységét továbbra is keresik, a másikról 18 embert mentettek ki. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán hadsereg nem hajtott végre műveletet bolgár felségvizeken.
6: Szeptemberben 1,6%-ra gyorsult az éves infláció idehaza, az augusztusi 1,3%-os mutató után, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
7: Az adat ugyanakkor kedvezőbb az elemzők által várt 1,8%-nál, a maginfláció pedig 2-ről 1,9%-ra mérséklődött. Az élelmiszerek átlagosan 1,3%-kal olcsóbbak voltak, a szolgáltatások viszont 5, az üzemanyagok 7%-kal drágultak egy év alatt. Augusztushoz képest összességében 0,2%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, elsősorban az üzemanyagok majdnem 6%-os havi drágulása mellett.
6: Döntött a kormány a vagyonadó bevezetéséről, a kata kibővítéséről és a sportolók ECO kedvezményének megszüntetéséről, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
7: A vagyonadót 2027-től vezetnék be, az 1 milliárd forint feletti vagyonrészre évi 1, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5%-os adó vonatkozna. 2027-től megszüntetnék a sportolók jelenlegi 500 millió forintos ECHO értékhatárát, így rájuk is az általános 60 millió forintos határ vonatkozna. Emellett a katát ismét választhatnák nyugdíjasok, mellékállású vállalkozók és egyetemisták, lehetővé tennék a cégeknek történő számlázást, az éves bevételi határt pedig 18-ról 22 millió forintra emelnék. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, a kata további részleteit a miniszterelnök osztotta meg.
8: Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 000 forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitjuk. Az ilyen bevétel után 15%-os adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.
9: Több mint 21 milliárd forintnyi TAO támogatást követeltek vissza sportszervezetektől a 2022 és 26 közötti elszámolások eddigi ellenőrzése alapján.
7: A belügyminisztérium szerint ennek egy részét a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be, 7 milliárd forint azonban egyelőre behajthatatlan. Az érintett időszakban mintegy 500 milliárd forint támogatás jutott közel 2500 sportszervezethez a 6 látványcsapat sportágban. A Trend FM-nek nyilatkozó sportközgazdás szerint sok mindent kell tisztázni ezekben az ügyekben. Kele János arról beszélt, hogy a Sport Államtitkárság közleménye összemossa a jogszerűtlen és a jogosulatlan felhasználást azzal, hogy mennyi végrehajtási eljárás van folyamatban a NAV-nál.
10: Tehát itt nem a mostani kormányzat követel vissza, nem a mostani kormányzat hozott meg ilyen döntéseket. Tovább megyek, teljesen életszerűtlen, hogy a 2022-26 közötti időszakra vonatkoznak ezek a számok, hiszen a 2025-26-os programok elszámolásának a benyújtási határideje az egy hete volt 2026. szeptember 30-án. Ezek a programok értelmszerűen nem lettek, meg nem is lehetnek lezárva, és pláne nincsenek a napnak átadva. Tehát abszolút nem világos például nekem, hogy egyáltalán milyen időszakra vonatkozik ez. Ez azért fontos, mert ugye itt megemlítettek egy 500 milliárd forintos összeget, hogy 22 és 26 között ennyi volt a TAO keret összesen, de hát közben nyilvánvalóan nincsenek a NAV-nak kiadott végrehajtása, behajtása határa összegek között, nyilvánvalóan nem lehetnek ott azok a programok, amik egy hete zárultak le az elszámolás leadással.
9: Tisztességes körülményekért, magasabb tanári fizetésért és iskolák felújításáért tüntettek a diákok Franciaországban.
7: A demonstrációs hullám már nem csak a nagyvárosokat érintette, országszerte több mint 730 intézmény tanulói mentek utcára. A Trend FM által megkérdezett Franciaország szakértő szerint egyelőre kritikus kérdés, hogy a szakszervezeti és diáktüntetések összeérnek-e egy teljes társadalmi tiltakozássá. Sós Eszter Petronellát hallják.
11: A szakszervezetek hirdettek szakszervezeti akciónapot, meg egy időről időre vannak mindenféle sztrájkok és tüntetések, de egyelőre ezek még nem értek össze. Azon az kérdés, hogy ezek összeérnek-e. Én ennek egyelőre nem látom a jeleit, de bármikor megtörténhet. Azt kell figyelni igazából, hogy a diák tüntetésekből és a diáklázadásokból lesz-e valamilyen átburjánzó, átbucskázó társadalmi tiltakozás.
12: Tőzsdehírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os csökkenés mellett 143.392 ponton áll. A részvénypiac forgalma egy órában nyitás után közelíti az 5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,8%-kal csökken, 5015 forintnál jár, az OTP 41.470 forinton stagnál, a Richter 0,2%-kal erősödik, 12.400 forintnál jár a kurzus, a Magyar Telekom 1,1%-kal csökkent, 2544 forintra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 0,9%-kal csökken, a párizsi CAC 40 0,7%, Milánó 1,4%-kal korrigál lefelé, a madridi IBEX 0,9%-kal áll a negatív tartományban.
12: Időjárás jelentés.
7: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan fordulhatnak elő felhősebb körzetek. Csapadék nem várható, a déli és szelet többfelé élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: 4:11 lesz egy perc múlva, a vonalban pedig itt van velünk Nagy András, az Erste részvény elemzője. Szervusz András, szép napot kívánok!
2: Üdvözlök, egy köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
1: Több mindenről szeretnék ma beszélgetni veled, illetve kérdezni téged, de elsőként, ami eszembe jutott, az, hogy ugye már régóta tudjuk, hogy Franciaországnak nagyon magas az államadóssága, és jelentős költségvetési hiánnyal is küszködnek, és ezt hogyan árazza most a piac, milyen hatások érik a francia gazdaságot?
2: Egyre feszültebb a piac ebből a szempontból, ugye, hogyha számszakilag nézzük, akkor Franciaországban az eladósodottság mértéke az közelíti a GDP-nek a 120%-át, a költségvetési hiány az pedig ilyen 5% körül van, és hát az elmúlt években is nagyjából ezen az 5%-os szinten volt, és hát az előrejelzések szerint a következő években is ezen a szinten fog maradni. Ugye a költségvetési hiányt roppant nehéz Franciaországban levinni, hiszen jelenleg egy kisebbségi kormány vezeti az országot, és hát bármilyen törekvése van költségeknek a csökkentésére, és ezen keresztül a költségvetési hiány javítására, azt érthető politikai okokból ugye a többségben lévő ellenzék az nagyon könnyedén leszavazza. Ugye a fő probléma az onnan indult, hogy az egész világban elkezdtek emelkedni a hozamok, ugye itt elsősorban amiatt, mert hogy ismét megjelent az infláció, főként az energiaárak emelkedése miatt, a világ legnagyobb gazdaságai, Franciaország, Amerika és hát Németország is, igaz, ők csak kismértékben, de elkezdték növelni az eladósodottságuknak a mértékét, és hát közben meg van ez az óriási beruházási volumen a mesterséges intelligencia kapcsán, tehát hogy ők is elkezdték növelni a kötvény kibocsátásaikat, tehát ilyen értelemben elkezdődött egy verseny a forrásért, elkezdődött a verseny a pénzért, úgyhogy ennek megfelelően megdrágult a pénz, ugye ami a hozamok emelkedésében ölt testet. Nyilván ez negatív mondjuk Németország számára is, de sokkal feljobb Franciaországnak, akinek sokkal nagyobb az eladósodottsága, úgyhogy ilyen szempontból azt látjuk, hogy a kockázati felárak azok Franciaország esetében nagyon drasztikusan elkezdtek emelkedni. Ugye Európában vannak ezek a klasszikusan problémásnak tartott országok, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Görögország. Ezek közül mindegyiknél azt látjuk, hogy a kockázati felárak, tehát hogy ők milyen szinten tudnak eladósodni a német állampapírok hozamához képest. Ez a különbség ez mindenhol elkezdett tágulni, de Franciaországban messze a legmarkánsabb ennek az üteme. Múlt hét pénteken volt a lokális csúcs, akkor a francia 10 éves állampapírok hozama a 150 bázisponttal meghaladta a 10 éves német állampapíroknak a hozamszintjét, és hát hogyha történelmileg visszamegyünk, akkor is nagyon ritkán volt ennyire magas a francia kockázati felár. Legutoljára 2011-2012 környékén, ezt megelőzően pedig csak 1990-ben, tehát hogy bő 30 évet visszamegyünk az időbe, akkor is csak a mostanin kívül további kettő olyan alkalmat láttunk, amikor a mostani hozamszintek, hozamfelárak alakultak ki Franciaországban.
1: A Franciaországban 2027 tavaszán tartanak elnökválasztást. Itt ugye azt tudjuk, hogy a jelenlegi elnök már nem indulhat a mostani szabályok szerint, de nem is ez az érdekes, hanem hogyha valaki esetleg erős felhatalmazással nyer, az alapvetően befolyást gyakorol a piaci megítélésre?
2: Ez abszolút így van. Ugye a legvalószínűbb kimenetelnek jelenleg Marine Le Pennek, illetve hát az ő által a képviselt nemzeti tömörülésnek az előretörése lesz majd. Ugye fogadóirodáknál is, illetve piaci várakozások alapján is az a legvalószínűbb, hogy Marine Le Pen lesz a következő francia elnök majd. És hát tőle azért inkább egy ilyen költekező költségvetési politika várható, elég sok ilyen populista ígérete van neki, illetve hát az EU-val való konfliktust is várhatóan a végtelenségig ki fogja élezni. Egyébként tegnap ők publikáltak, tehát ő és a pártja publikált egy ilyen alternatív költségvetési javaslatot 2027-re vonatkozóan, illetve egy ilyen hosszabb középtávú 2032-ig szóló kitekintést is. Az első elnézésre egyébként ígéretesnek tűnik abból a szempontból, hogy megígéri a költségvetési hiánynak a jelentős és gyors ütemű csökkentését. Ugye előbb elmondtam, hogy jelenleg ilyen 5% körül van, és hát a piac nem is nagyon bízik abban, hogy ezt rövid távon sikerül levinni. Ehhez képest ez az alternatív költségvetési javaslat, ez már jövőre egy jelentős csökkentést tartalmazna, ha jól emlékszek, 3,7%-ra vinné le a hiányt, középtávon pedig 2,2%-ra, viszont ennek a végrehajthatósága az nagyon erősen kérdéses. A költségvetési oldalról a legnagyobb csökkentést azt az állami hatékonyságnak a javításában, a racionalitás növelésében látja. Ha a központi államot nézzük, akkor a költségvetési a teljes csomagnak a 20%-át ebből az elemből várják. Ha hozzávesszük azt, hogy a helyi önkormányzatoknak a költségvetését is megnyírbelnek, akkor már a csomag 25%-a abból jön, hogy az állam majd hatékonyabban fog tudni működni. Ugye ez egy klasszikusan olyan választási ígéret, amit a világon az összes választáskor az összes párt lényegében meg szokott ígérni, és valójában meg azt látjuk, hogy nagyon kevés alkalom volt történelem folyamán, amikor tényleg sikerült az állami hatékonyságot jelentősen javítani. A másik ilyen tényező, amitől jelentős költségvetési egyensúly javulást várna Le Pen, az az EU-nak való befizetéseknek a csökkentése, hogy újra tárgyalná ezt az Európai Unióval, és éves szinten több mint 10 milliárd euróval csökkenteni az EU felé a befizetéseket. Hát ez is egy elég nehezen végrehajtható politikai ígéretnek hangzik.
1: Spanyolországban novemberben, tehát a következő hónapban előrehozott választások lesznek. Erre hogyan reagál a piac?
2: A piac az egészen nyugodt a spanyol előrehozott választásokat illetően. Ugye ott is említettem, hogy egy picit emelkedtek ezek a kockázati felárak, de messze nem drasztikusak. Ugye, hogyha megnézzük, akkor említettem, hogy Spanyolország az olyan 150 bázispont körül is járt kockázati felárban, Spanyolország meg nagyjából ilyen 60-70 bázisponton van, tehát hogy sokkal kisebb ez a feszültség Spanyolország esetében, és hát ez három tényezőből adódik. Az egyik, hogy sokkal kisebb azért a GDP arányos eladósodottsága, nem 120%, hanem idézőjelbe téve csak 100%, de egyébként csökkenő pályán van, tehát hogy Covid óta azért ők folyamatosan tudják leszorítani az eladósodottságnak a mértékét. Ebben segíti őket az is, hogy a költségvetési hiányuk az ilyen 2,4% körül alakult az elmúlt évben is, és hát az előrejelzések szerint a következő években is nagyjából ezen a szinten fog maradni, ami Európában kimondottan jónak számít. És hát hogyha a politikai oldalt nézzük, akkor pedig az a nagyon fontos, hogy hát egyrészt még azért nagyon megoszlanak a vélemények, hogy az előrehozott választásnak mi lesz a kimenetele, marad-e a mostani kormány, vagy kormányváltás jön. Egyelőre inkább arra billen a mérlegnek a nyelve, hogy kormányváltás lesz, viszont az a várakozás, hogy ebben az esetben is ez a konzervatív, kiegyensúlyozott költségvetési politika, ez továbbra is fent fog maradni, és innen kezdve pedig a piacot sokkal kevésbé érdekli, hogy mi lesz a spanyol választásnak a kimenetele. Lehet, hogy a politikai irányok, politikai színezet egy picit megváltozik, de igazából a piacot a költségvetésnek a helyzete érdekli, és hát ebben pedig nem várható markáns fordulat.
1: Közben az euró komolyan gyengült a dollárhoz képest. Milyen folyamatot jelez ez, és esetleg megfordítható-e a trend?
2: Hát ez abszolút a francia folyamatoknak a leképeződése igazából az euró tekintetében is. Ugye az, hogyha bármilyen probléma van Európa második legnagyobb gazdaságában, ugye nevezetesen Franciaországban, az nyilván nem tesz jót a komplett eurozóna megítélésének sem, és ezen keresztül pedig az euró megítélésének sem tesz jót. Úgyhogy abszolút azt mondanám, hogy itt ezek a francia politikai, elsősorban politikai, illetve gazdasági események azok, amelyek mozgatják az euró-dollár árfolyamát is. Ugye ennek az eredménye az, hogy nagyjából 1.16-ról 1.12-re jött le az euró-dollárnak a kurzusa viszonylag rövid idő alatt, nagyjából egy 3 hét alatt. Illetve van egy ilyen érdekes hatása a kötvényspreadeknek a tágulásának az LKB monetáris politikájára, mégpedig az, hogyha a hosszú hozamok emelkedtek, akkor ugye ez azt jelenti, hogy a pénzügyi kondíciók azok egyrészt szigorodtak, ezért ugye az LKB-nak kevesebbet kell emelnie. Másrészt pedig ezek a nagyon magas hozamok, vagy hozamfelárak, amik mondjuk Franciaországban kialakultak, ennek már elképzelhető, hogy lesznek káros negatív hatásai, tehát a gazdaságra nézve kisebb lesz a növekedés. Ez pedig szintén azt mutatja, hogy az LKB-nak kevesebbet kell majd emelnie, úgyhogy ennek megfelelően csökkentek is az LKB-nek a kamatemelési várakozásai. A devizapárokat, euró-dollár árfolyamot is pedig elsősorban a rövid kamatok mozgatják a kamatkülönbözeten keresztül, úgyhogy tankönyvi példán keresztül, hogyha kisebbet emel az LKB, mint arra korábban számítottak, az ugye ceteris paribus az eurónak a gyengülését eredményezi.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Nagy András részvényelemzőt hallották az Erste-től, akivel hát gyakorlatilag egy kis európai kitekintést végeztünk leginkább. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kellemes napot kívánok, szervusz!
2: További szép napot kívánok!
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: podcast.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Egy év házi őrizetre ítélték Szerbiában annak a 7-tagú csoportnak az egyik tagját, amely a gyanú szerint robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be, majd jutatott el Európai Uniós országokba. A férfi 500 euróért vállalta egy szerkezettel felszerelt nagy hatótávolságú harci drón szállítását, majd vádalkot kötött az ügyészség. Elnézést az ügyészséggel. Az alkotmányos határidő lejárata előtt tegnap éjjel megválasztotta Koszovó új elnökét a pristinai parlament. Justina Siroka Pula a 120 tagú törvényhozásban 81 szavazatot kapott, egyel többet a megválasztásához szükségesnél. A kormánypárt és az ellenzék utolsó pillanatban létrejött megállapodásával sikerült elkerülni egy újabb előrehozott parlamenti választást Észak-Macedóniában. Napi 1 milliárd euróra nőtt az európai elnézést, Koszovóban sikerült elkerülni egy újabb előrehozott választást. Napi 1 milliárd euróra nőtt az Európai Unió Kínával szembeni kereskedelmi hiánya, amit Michael Magritte uniós biztos fenntarthatatlannak nevezett. Szerinte az EU-nak kiegyensúlyozottabbá kell tenni a gazdasági kapcsolatait Kínával, csökkentenie kell stratégiai függőségeit, és meg kell védenie európai ipari bázisát a piaci torzulásoktól. A biztos hangsúlyozta, hogy Brüsszel továbbra is párbeszédre és együttműködésre törekszik Pekinggel. Magritte emellett felszólította Kínát, hogy ne támogassa Oroszország katonai képességeit, és tartsa tiszteletben nemzetközi jogi és emberi jogi kötelezettségeit is.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os csökkenés mellett 143.075 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte az 5,6 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,3%-kal csökken, 4.992 forintnál jár. Az OTP 3%-kal került lejjebb 41.350 forintra. A Richter 2%-kal erősödik, 12.400 forinton forog. A Magyar Telekom 1,2%-kal került lejjebb, és 2542 forintért elérhető a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 366 forint és 37 fillér, egy amerikai dollár 327 forint 33 fillér, egy svájci frank 392 forint és 93 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 6%-kal csökken, a párizsi CAC 0,5%-kal került lejjebb, Milánó 1,1%, Madrid 0,7%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-os mínuszban $89.46 áll, a Brent jegyzési ára szintén hordonként $100.95. Egy uncia aranyért 0,7%-os csökkenés mellett $4,156.20 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a november végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 76 euróba és 75 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően napos, derült időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is, csapadék nem valószínű. A déli szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet kellemes lesz, 23 és 27 fok között alakul. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő Kecső Richárd és a hírszerkesztő Somodi Evelin nevében is. Németh Lászlót hallották az elmúlt 4 órában. Műsorunk most pihenni megy, de a Trend FM az természetesen

0: itt marad nagyszerű zenékkel és kiváló témákkal, valamint hírekkel várjuk Önöket egész nap. Holnap reggel pedig ismét 6:30 kezdődik a reggeli monitor. Viszont hallásra, szép napot mindenkinek!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Tömeges orosz rakéta és dróntámadás érte Ukrajna több nagyvárosát szerdára virradóra. Kijevben legalább 2 ember meghalt és 2 megsebesültek, a főváros 4 kerületében keletkeztek károk. Zaporizsában a közlekedési infrastruktúrát érték találatok, ezért forgalomkorlátozásokat vezettek be. Nyipróból, valamint Alexandriából és Kremencsukból is becsapódásokról számoltak be az ukrán hatóságok. Tengeri drónok támadása következtében kigyulladt egy olajszállító tanker a Fekete-tengeren Szocsi közelében, közölte az orosz közlekedési minisztérium. A libériai zászló alatt közlekedő 23 fős indiai legénységet kimentették, a környékbeli strandokat lezárták és a lakosokat arra kérték, hogy lehetőleg maradjanak otthon. Korábban Bulgária partjainál is dróntámadás ért 2 hajót, az egyik elsüllyedt legénységét továbbra is keresik, a másikról 18 embert mentettek ki. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán hadsereg nem hajtott végre műveletet bolgár felségvizeken. Az alkotmányos határidő lejárta előtt kedd éjjel megválasztotta Koszovó új elnökét a pristinai parlament. Justina Siroka-Pula a 120 tagú törvényhozásban 81 szavazatot kapott, egyel többet a megválasztásához szükségesnél. A kormánypárt és az ellenzék utolsó pillanatban létrejött megállapodásával így sikerült elkerülni egy újabb előrehozott parlamenti választást. Felvásárolta a Warner Brothers Discovery-t a Paramount Skydance, az Egyesült Amerikai Médiacsoport Skydance Corporation néven működik tovább, írta a BBC. A 110 milliárd dollár értékű ügylet révén egy vállalatcsoporthoz került, többi közt az HBO, a CBS, a CNN, a Nickelodeon, a Showtime és a DC Studios, valamint olyan filmes franchise-ok, mint a Harry Potter, a Trónok harca és a Mission Impossible. Az összeolvadást hónapokig tartó versenyjogi viták előzték meg, több amerikai tagállam a verseny csökkenéséről, leépítésektől és a fogyasztói árak emelkedésétől tartott. A Paramount végül egyességgel rendezte a tagállamokkal folytatott jogvitát.
0: Tőzsde hírek.
1: Elsőként Európából, ahol igencsak negatívnak látszódik most az összkép, a londoni FTSE 0,2%-kal gyengül, a párizsi CAC-on 0,4%-kal, a német DAX 0,5%-os mínuszban, az olasz bőrze 1,1%-ot süllyed, és a spanyol bőrze 0,5%-os mínuszban. Mindeközben a budapesti értéktőzsde részvényindexe szintén gyengül 0,6%-kal, így 142.834 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 7,1 milliárd forint. A vezető papírok többsége mínuszos, csak a Richter emelkedik 0,3%-kal 12.410 forintra. A Magyar Telekom 0,9%-ot lép vissza 2548 forintra, az OTP 1%-ot gyengül 41.060 forintra, és a MOL 0,7%-os gyengülés után 5.020 forintot ér ebben a pillanatban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 366 forint 65 fillér, az amerikai dollárért 327 forintot és 30 fillért kell fizetni. Több százezren vonultak utcára Franciaországban a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen szervezett országos tiltakozó napon. A belügyminisztérium szerint 256 ezeren, a szervezők szerint 450 ezeren demonstráltak, miközben az állami középiskolák mintegy negyedében teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást. Párizsban rendbontók barikádot gyújtottak fel és összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt is bevetettek. A szeptember közepe óta tartó tiltakozásokban a kormány adatai szerint 215 diák, 85 oktatási dolgozó és 715 rendőr sérült meg. A diák szervezetek legalább 10 milliárd euró többletforrás követelnek az oktatási intézmények számára.
0: Időjárás jelentés.
1: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan fordulhatnak elő felhősebb körzetek. Csapadék nem valószínű, a délies szél több felé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Eszméleténél van és kommunikál Christina Pike, akin a múlt héten sikertelenül hajtottak végre halálbüntetést Tennessee államban. A nő a halálos méreginjekció 2 adagjának beadása után is életben maradt. Ügyvédei szerint jelenleg folyamatos orvosi ellátást kap, felépülése pedig hosszú lehet. Egyelőre nem tudni, miért nem volt halálos a beavatkozás, és azt sem, hogy később ismét megpróbálják-e végrehajtani az ítéletet. Orvosok szerint elképzelhető, hogy a beadott pentabarbital egy része nem ment a véráramba, hanem a környező szövetekbe került. Befejeződött a paksi atomerőmű biztonságos működését szolgáló fenékküszöb építése a Dunában, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A munkálatokban csaknem 1000 katona vett részt, akik több mint 22.000 köbméter kőanyagot építettek be a folyó medrébe, összesen több mint 28.000 munkaórában. A feladatban helikopteresek, műszaki katonák, búvárok, tűzszerészek, valamint logisztikai és egészségügyi szakemberek is közreműködtek. A miniszter szerint a fenékküszöb nélkül valószínűleg nem tudna működni a paksi atomerőmű. Dél-koreai kikötőkön keresztül érkező kőolajtermékek segítettek enyhíteni az orosz üzemanyaghiányt, ezt állítja Vladislav Lasjuk, ukrán elnöki tanácsadó. Közlése szerint Oroszország júliusban és augusztusban több mint 176.000 tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül, augusztusban pedig innen származott az orosz üzemanyag import 31%-a. A dél-koreai külügyminisztérium azonban hangsúlyozta, Szöul betartja az Oroszországgal szembeni exportkorlátozásokat.
2: Tőzsde hírek.
3: Előbb a kőolaj piacáról pár szót. A Brent típus most 1,3%-ot drágul, hordonként $101.86-re, az észak-amerikai könnyolaj 0,5%-os pluszban hordonként $89.90-be kerül. Az európai tőzsdeindexek mindegyike csökkenésben, Nyugat-Európában elsődlegesen. A londoni FTSE 3%-ot gyengül, a német DAX 9%-ot, a párizsi CAC-on 7%-ot. Az olasz börze 1,2%-os mínuszban, a spanyol index 0,8%-kal gyengül. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,6%-os mínuszban, 142.777 ponton. A részvénypiac forgalma meghaladta a 8 milliárd forintot. A vezető papírok közül csak a Richter emelkedik 0,2%-kal 12.390 forintra, a Magyar Telekom 1%-ot veszít értékéből, így 2.546 forinton, az OTP 1,1%-os mínuszban 41.030 forint, a MOL 0,6%-kal gyengül 5.025 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 366 forint, 64 fillér, az amerikai dollárért 327 forintot és 73 fillért kell fizetni.
2: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhőség következtében időszakosan felhősebb körzetek is lehetnek. Csapadék nem valószínű, a déli és szelet több felé élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

Don't try to deny it. Don't try to fight it.

0: különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegyedül

0: híreit Somodi Evelintől hallják. Irán elvesztette a teljes ellenőrzést a Hormuzi szoros fölött, ezt jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter Athénban. Rubio szerint a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon jelenleg is csaknem ugyanannyi olajszállítmány halad át, mint az iráni konfliktus februári kitörése előtt. Az amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Irán katonai szempontból is jelentősen meggyengült. És idehaza legalább 25%-os azonnali béremelésre lenne szükség a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, a szakember hiány és a fluktuáció enyhítésére, hangzott el az Országgyűlés Gyermekvédelmi Vizsgáló Bizottságának ülésén. A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete szerint hosszabb távon az egészségügyi és közoktatási bérekhez kellene igazítani a fizetéseket. Az ágazatban jelenleg 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek aránya, miközben a dolgozókra jelentős pszichés nyomás és rendkívül magas túlóra szám nehezedik. A gyermekvédelmi dolgozók életvitelének ellenőrzésén tavaly és idén a vizsgált mintegy 7000 ember 6%-a nem felelt meg. Tömeges orosz rakéta és drón támadás érte Ukrajna több nagyvárosát ma hajnalra viradóra. Kijevben legalább 2 ember meghalt és 2 megsebesültek, a főváros 4 kerületében keletkeztek károk. Zaporizsában a közlekedési infrastruktúrát érték találatok, ezért forgalomkorlátozásokat vezettek be. Nyipróból, valamint Alexandriából és Kremencsukból is becsapódásokról számoltak be az ukrán hatóságok.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe továbbra is gyengül, most 9%-kal 142.345 pontra. A részvénypiac forgalma lassan megy felfelé, most 10,2 milliárd forintnál jár. A vezető papírok többsége egyre jelentősebb mínuszban, a Magyar Telekom 1,2%-kal süllyed 2542 forintra, az OTP 2%-os esésben 40.620 forinton, és 0,2-del gyengül a MOL 5.045 forintra. Emelkedik a Richter 0,2%-kal 12.400 forintra. Európában összességében negatív a kép, a londoni FTSE 6,1%-kal gyengül, a német DAX 1,2%-kal, a párizsi CAC-on 9,1%-os mínuszban. Az olasz börze 1,6%-ot gyengül, a spanyol mutató 1,2%-os visszaesésben. A bankközi devizapiacon az euró értéke 366 forint 88 fillér, az amerikai dollárért 327 forintot és 89 fillért kell fizetni. Az Európai Unió egységesen elítéli a nemrég megtartott orosz választásokat, amelyeket Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő álválasztásoknak nevezett. Kallas szerint a voksolás nem volt szabad és tisztességes, az EBSZ megfigyelőit nem engedték be, a megszállt ukrán területeken rendezett választások pedig sértik Ukrajna szuverenitását és a nemzetközi jogot is. Az Unió ezért szankciókat készít elő azok ellen, akik részt vettek a választások megszervezésében, vagy orosz jelöltként indultak megszállt területeken.
1: Időjárás jelentés.
0: Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz, az ország északnyugati harmadán felén megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Vous êtes tranquillité.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19 ezer forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Pontosan 13 óra van. Köszöntöm Önöket, ez a Trend FM napközbeni hír összefoglalója, a mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Nézzük először a részletek előtt természetesen a főbb híreket. Főállásban 100 ezer forint, mellékállásban pedig havi 50 ezer lesz az új Kata havi összege. Hónapokat vehet igénybe egy részletes vagyonleltár, amit a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó tervezet alapján az érintetteknek már idén, évvégére el kell készíteniük. Meglepetésre csökkentek az élelmiszer árak szeptemberben, augusztushoz képest, vagyis deflációt mért a statisztikai hivatal. Most pedig következzenek a részletek.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Főállásban 100 ezer forint, mellékállásban pedig havi 50 ezer lesz az új Kata havi összege. A kisadózó vállalkozások tételes adóját csak egyéni vállalkozók választhatják a jövőben, társas vállalkozások nem. A magasabb adóteher azt is jelenti, hogy a minimálbér után járó TB ellátásra és nyugdíjra lesznek jogosultak az ilyen adózást választók. Maximum évi 22 millió forintos árbevételig választható a Kata adózási forma. E fölött az árbevétel fölött 15%-os plusz társasági adóteher lép életbe. Szigorú szabályokkal próbálják megakadályozni azt is, hogy ne legyen mindenből bújtatott foglalkoztatás. Doboz Zoltánt, az M4 privátbankár.hu lapcsoport újságíróját hallják.
5: A katás vállalkozó nem szerezhet bevételt a saját munkaadójától. Tehát aki például van egy akár főállása, akár mellékállása XKFT-nél, az ő számára nem bocsáthat ki számlát. Továbbá nem szerezhet bevételt olyan cégtől sem, ahol a megelőző 24 hónapban ő foglalkoztatott volt. A harmadik tényező pedig, hogyha egy kata alany bevételeidek legalább 50%-át egyetlen kifizetőtől szerzi, akkor évvégével szűnik meg a Kata alanyisága, tehát itt is a jogalkotó azt vélelmezi, hogy ez már egy bújtatott foglalkoztatási forma.
4: Hónapokat vehet igénybe egy részletes vagyonleltár, amit a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó tervezet alapján az érintetteknek már idén évvégére el kell készíteniük. A Niveus üzleti és adótanácsadó cégcsoport adózási szakértője szerint a szakember úgy látja, hogy 1 milliárd forintos vagyonadó határ, amit megállapítottak, az nem magas, hanem tulajdonképpen az alsó szint, ahol még van értelme bevezetni az új adónemet. Fischer Ádámot, a cég adószakértőjét hallják mindenről.
6: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, hogy ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondom, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni, tehát néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne. A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömegek fognak fizetni. Tehát cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély fog adott esetben adót fizetni.
4: A Magyar Kézilabda Szövetség szerint a TAO támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek a szövetség szigorú ellenőrzési rendszerét bizonyítják. Az MKS 2022 és 26 között 3379 elszámolást zárt le, összesen 52,5 milliárd forint felhasználását ellenőrizve, ezekhez kapcsolódóan pedig 2,2 milliárd forintot fizettek vissza az államnak. A szövetség hangsúlyozta, hogy a visszakövetelt összegek egy része nem szabálytalanul felhasznált, hanem fel nem használt támogatás. Az MKS 111 sportfejlesztési program ügyében kezdeményezett NAV-os behajtást, és 14 esetben tett büntető feljelentést. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF tulajdonosai elfogadják a kormány döntését és készek megszüntetni az autópálya koncessziót. A kormány szeptemberben jelentette be, hogy felmondja a 35 évre kötött szerződést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ugyanis az állam 53%-kal olcsóbban tudná üzemeltetni és fenntartani, valamint 61%-kal olcsóbban elvégezni a nagyobb karbantartásokat. Az MKIF 2022-ben 1237 kilométernyi gyorsforgalmi út üzemeltetését vette át az államtól, és 2034-ig 279 kilométer új út megépítését, valamint 299 kilométer meglévő útszakasz bővítését vállalta. Meglepetésre csökkentek az élelmiszer árak szeptemberben augusztushoz képest, vagyis deflációt mért a statisztikai hivatal. Lassult a maginfláció is, a múlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az előző hónaphoz képest pedig az árak 0,2%-kal növekedtek. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
7: Az elmúlt hónapban, a szeptemberre vonatkozóan üzemanyag ára emelhető ki mindenképpen, ezek jelentősen növekedtek augusztushoz viszonyítva, illetve ugye itt a ruházkodási cikkek az új szezon, nyári szezon végével, illetve az új őszi szezon bejövetelével jellemzően szezonálisan emelkedni szoktak. Így ezek voltak most itt havi alapon talán a legfontosabb mozgatórugók összességében. Ami pozitív meglepetést okozott, az az élelmiszer áraknak az alakulása. Itt átlagosan csökkentek az élelmiszer árak augusztushoz képest. Ez az, amit nem sikerült kellő mértékben megfognunk, vagy legalábbis ellentmondtak azoknak az adatoknak, amiket jellemzően figyelni szoktunk. Így ez egy nagyon pozitív fejlemény volt a friss adat kapcsán.
4: Legalább 25%-os azonnali béremelésre lenne szükség a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, a szakemberhiány és az fluktuáció enyhítésére hangzott el az Országgyűlés Gyermekvédelmi és Vizsgáló Bizottságának ülésén. A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete szerint hosszabb távon az egészségügyi és közoktatási bérekhez kellene igazítani a fizetéseket. Az ágazatban jelenleg 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek aránya, miközben a dolgozókra jelentős pszichés nyomás és rendkívül magas túlóra szám nehezedik. A gyermekvédelmi dolgozók életvitelének ellenőrzésén tavaly és idén vizsgált mintegy 7000 ember 6%-a nem felelt meg. Irán elvesztette a teljes ellenőrzést a Hormuzi szoros fölött, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter Athénban. Rubio szerint a stratégiai jelentőségi vízi útvonalon jelenleg is csak nem ugyanannyi olajszállítmány halad át, mint az iráni konfliktus februári kitörése előtt. Az amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Irán katonai szempontból is jelentősen meggyengült. Tömeges csapást hajtott végre az orosz hadsereg ukrán hadipari létesítmények ellen az éjszaka, közölte az orosz védelmi minisztérium. Moszkva szerint szárazföldi, tengeri és légi indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal támadtak a rakéta és dróngyártó, illetve tároló létesítményeket Kijevben és több ukrán megyében. A tárca közlése szerint Odessa megyei kikötők és hajójavító létesítmények is a célpontok között voltak. Több mint 1 milliárd eurót folyósított Ukrajnának drónok és rakéták beszerzésére az Európai Bizottság. Az összeget drónok, drón elhárító eszközök, lőszerek és rakéták beszerzésére fordíthatják. A pénzt a 90 milliárd eurós uniós támogatási hitel védelmi célú részéből biztosítják, és elsősorban ukrán vállalatok által gyártott eszközök vásárlására fordítják. A hitel keretében 2026-ban és 2027-ben összesen 60 milliárd euró jut védelmi célokra, további 30 milliárd pedig költségvetési támogatásra. Az Európai Bizottság szerint 2026 hátralévő részében még 32,5 milliárd euró pénzügyi támogatás áll Ukrajna rendelkezésére.
1: Tőzsde hírek.
4: Nézzük akkor, hogy áll a tőzsde. Jelenleg emelkedő tendenciában van a Richter, 0,1%-ot emelkedett a Richter papírok árfolyama, és 12.390 forinton kereskednek vele ebben a percben. Csökkenő tendenciát látunk viszont a MOL, az OTP és a Magyar Telekom esetében. A MOL 5045 forintot ér, legalábbis a papírok, ez 0,2%-os csökkenés. Az OTP ennél valamivel többet esett, 2,5%-ot, 40.420 forinton kereskednek vele, a Magyar Telekom pedig 1%-ot csökkent, 2544 forintot érnek a papírok. A BUX pedig 1,1%-ot esett, a nyitás óta jelenleg 142.026 ponton áll. Tehát a tőzsde, ennél részletesebb jelentések pedig néhány perc múlva lesznek itt, tehát a Trend FM-en.
1: Időjárás jelentés.
4: Alapvetően derült vagy fátyol felhős, száraz időnk lesz. Az ország északnyugati harmadán felén megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: Sporthírek a 94.2.
4: 2030-tól Ruanda rendezhet Forma 1-es futamot, értesült a Racing News 365 szaklap. A beszámoló szerint a megállapodás már megszületett, hivatalosan pedig még idén bejelenthetik. Afrikában legutóbb 1993-ban Dél-Afrikában rendeztek Forma 1-es nagydíjat. Ruandában jelenleg nincs megfelelő versenypálya, ezért Kigali közelében egy új állandó létesítmény felépítését tervezik.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: Önmagában a vagyonadó léte, illetve annak bevezetésének terve teremt kirívó helyzetet az adózásban, hiszen kevés ország él ezzel a lehetőséggel. Ezt nyilatkozta Fischer Ádám, a Niveus üzleti és adótanácsadó cégcsoport adózási szakértője. A szakember szerint az 1 milliárdos vagyonadó határ nem magas, hanem lényegében egy alsó szint, ahol még van értelme bevezetni az új adónemet. A 100 milliárd feletti szint pedig csak 40-50 embert érinthet. Fischer Ádámmal beszéltem mindenről. Egyelőre társadalmi egyeztetésen van, és szakmai egyeztetésen ez a bizonyos törvényjavaslat, amely egyebek mellett 2027. január 1-től ugye bevezetné a vagyonadót, és most a változtatásoknak csak az egyik eleméről, a vagyonadó eleméről fogunk beszélni. Ez azt jelenti, hogy 1 milliárd és 100 milliárd forint közötti nettó vagyonra 1%-os, 100 milliárd forint feletti vagyonra pedig 1,5%-os adó vonatkozik. Próbáljuk meg először azt tisztázni, hogy mi tart majd az adó alapba?
8: Hát nagyjából minden. Tehát gyakorlatilag a személyes használatú
6: 1 millió forintot el nem érő ingóságok, illetve a kisebb értékű autók, amiket kivesznek. Ez alól egyébként egy magyar adóilletőséggel rendelkező, tehát alapvetően Magyarországon élő embernek minden vagyonát össze kell számolni.
4: Na most ez azt jelenti, hogy minden egyes polgárnak kell egy ilyen vagyonleltárt csinálni? Vagy csak bizonyos embereknek, akik 1 milliárd fölötti vagyonnal rendelkeznek?
6: Az egyszerű válaszom erre az lenne, hogy csak annak kell, aki 1 milliárd fölötti vagyonnal rendelkezik, de nyilván annak, aki a közelében jár, annak muszáj lesz valamit készíteni ahhoz, hogy tudja, hogy 990 millió vagy 1 milliárd 10 millió forint a vagyona.
4: Körülbelül mégis hány embert érinthet ez Magyarországon? Ugye azért vannak bizonyos kimutatások.
6: Mindenképpen több ezer emberét érint. Ez nagyjából ez az, amit én biztosan merek. Kijelenteni ez 5-től több tízezerig, azért sokféle becsés láttam, egyiket sem tudtam függetlenül ellenőrizni, úgyhogy ennél jobban nem merek tippelni.
4: Na, mielőtt belemegyünk a részletekbe, nézzük meg, hogy mondjuk Európában vagy nemzetközi viszonylatban ezek a bizonyos határértékek, például az 1 milliárd és 100 milliárd, illetve azon fölöttiek, ezek mennyire kirívóak? Szóval hova lehet ezt így elhelyezni?
6: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, és semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, ugye ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondom, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni, tehát egy néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne.
4: Válasszuk ketté, ugye vannak személyes vagyontárgyak, meg vannak cégvagyonok. Melyikre mi vonatkozik? Kezdjük először a személyes vagyonokra. Mi tartozik ide bele, és milyen alapon kell ezt felmérni, hogy mennyit ér?
6: A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömegek fognak fizetni. Tehát cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély fog adott esetben adót fizetni. Tehát ez egy magánszemélyeket terhelő adó. A céges vagyonnak különböző értékelési módjai vannak, attól függően, hogy mekkora a cég, mikor jött létre, mi van benne, mire szolgál. Tervezetben már vannak módszertanok, és hát itt azért sok minden fel fog merülni ezzel kapcsolatban. Tehát biztos, hogy lesz szükség cégértékelésre valamilyen módon.
4: Azért nem mindegy, hogy tőzsdére bevezetett cégről van szó, vagy sem.
6: Így van. Hát tőzsdei céget könnyű értékelni, hiszen annak van egy piaci értéke. Pontosan lehet tudni, mennyit ér egy részvény, és fel kell szorozni, hogy hány részvényem van. Az igazi kihívás az a nem tőzsdei cégek értékelése volt mindig is.
4: Azért itt nem személyes jólétről van szó, hanem ezek termelő eszközök, amely után alapvetően maximum az osztalék lehet az, amit azonnal mondjuk valaki föl tud használni személyes célra.
6: Ez egy gazdaságpolitikai döntés, hogy azoknak, akiknek ilyen cégeik vannak, hogyan határozom meg az adózás módját. Csak az osztalékot adóztatom, esetleg akár azt egy magasabb kulccsal, vagy magát a vagyont adóztatom meg, vagy a adóztatják-e a csak a realizált értéknövekedést adóztatják, csak vagy vannak esetleg nem realizált, például sok országban a részvényeknek a nem realizált áremelkedését is le kell adózni. Tehát, hogyha valakinek van részvénye, és annak nő az értéke egy évben, azt akkor is le kell adózni, ha egyébként nem adta el. Tehát, hogy ebbe ezek gazdaságpolitikai döntések, hogy melyik oldalról fogom meg az adózást.
4: És ez a javaslat melyik oldalról teszi ezt meg?
6: Ez a javaslat arról, hogy a vagyon után adóztatja, nem veszi külön azt, aki kivonja a cégből, vagy aki bent hagyja a cégben az adott cégérték növekedést, hanem magának a cégértéke után határozza meg, vagy az ingatlan értéke után adóztat. Ugye ingatlan adózás az bizonyos körökben most is van, hiszen az önkormányzatoknak ez egy nagy bevételi forrása.
4: Cégek esetében akkor ez azt jelenti, hogy a cég kiválóan működik, de hasznot nem vesz ki belőle mondjuk a tulajdonos, ám bátor adóznia kell utána, de akkor miből fizeti ki?
6: Mindenkinek kérdéseket fog felvetni, hogy ezt hogyan lehet kifizetni, vagy van erre készpénzállománya egyébként, vagy muszáj lesz értékesítenie miatt. Az olyan országokban, ahol a nem realizált értéknövekedést is adózni kell, ott gyakori, hogy amiatt kell részvényeket eladni, hogy az adót ki lehessen fizetni.
4: Az elmúlt percekben Fischer Ádámmal beszélgettem, a Niveus üzlet és adótanácsadó cégcsoport adózási szakértőjével.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
4: Hát most pedig Regős Gáborral fogok beszélgetni, a Gránit alapkezelő vezető munkatársával. Szia Gábor, ugye itt vagy velünk?
8: Szervusz, igen, köszöntöm a hallgatókat.
4: És nem másról, mint a tőzsde jelenlegi állásáról. Hát én az előbb mondtam egy gyors jelentést, akkor még a Richter emelkedő tendenciát mutatott, most már nullán van, tehát stagnál, és vele együtt az összes blue chip visszaesett, tehát esik. Mi ennek az oka? Hazai vagy külföldi történések vannak e mögött?
8: Elsősorban külföldi történések vannak, ugye zajlik a portfólió konferenciája, azt is ide lehetne hozni belföldi történésként, de hát azért olyan nagyon megrendítő esemény ott nem történt. Legfeljebb itt ugye az OTP vezető nyilatkozata lehet érdekes, aki ugye az Európa felé tolódást hangsúlyozta ismét, illetve ugye az orosz jelenlét felülvizsgálatát, ami azért már a múlt héten is okozott egy visszaesést, de hát ha ránézek Európára, akkor ott is piros, piros, piros. Hát nem is háromszor piros, hanem még többször. Ugye a brit tőzsde bírja még a legjobban 0,74%-os minusszal, a német 1,38%-os mínuszban van, a francia 1,29%-osban, az olasz 2,22%-osban, a spanyol pedig 1,79%-osban, és ennek az egésznek egy francia nyilatkozat az oka, Emmanuel Moulin, a francia jegybank elnöke és az EKB kormányzó tanácsának tagja nyilatkozta, hogy a francia állampapírpiac helyzete ugyan komoly és összetett, de nem szükséges jegybanki beavatkozás. Ugye itt egy nagyobb hozamemelkedést láthatunk az elmúlt időszakban, tehát egy ilyen 3,5-3,7%-os szintről, ami mondjuk még augusztusban is igaz volt, most már 4,9%-ra ment föl a 10 éves hozama fiskális politikával kapcsolatos aggályok miatt. Ugye beszéltünk az elmúlt hetekben az amerikai kötvényhozamokról, hát ez átgyűrűzött ide is. Nyilván azért a magyar hozamok is magasabb szinten vannak, mint korábban. Tegyük hozzá, hogy magasabb szinten, mint a francia, csak ugye mi azért ehhez már jobban hozzászoktunk.
4: Hát azért nézzünk egy kicsit rá az olajra is, mert hát közben azért a világban történnek változások, jó meg rossz változások, mert mennyire reagált, mondjuk itt a Hormuzi szorosra is gondolok, meg a huszik elleni támadásokra, de mennyire reagálja ezt le az olaj árfolyama?
8: Ma növekszedett éppen az olaj árfolyama, 101,9 dolláron áll a Brent típusú kőolaj árfolyama ezekben a percekben. Igazából itt a hormuzi szoros kérdése az természetesen, ami meghatározza, illetve hát az, ahogy említetted is, a hutik beavatkozása, vagy éppen ugye a hutik elleni beavatkozása szaúdiak, jemeniek részéről, tehát most egy kicsit rosszabb a helyzet, lőtték a szorosan áthaladó hajókat, tehát így visszamentünk 100 dollár fölé hordonként.
4: És ugye érdekes helyzet árt elő, mert az olasz olaj most egy kicsit, mintha magasabb lenne árfolyamát tekintve, mint a Brent.
8: Így van, ugye általában az urália az jóval alacsonyabb szokott lenni, ugye, vagy hát jóval ez eléggé változó. Most jelen pillanatban 121 dollár itt a hordonkénti ár, tehát ugye ez a magyar államnak éppen kedvezőtlen, mert ugye akkor nem tud a MOL-tól külön adóbevételt beszedni.
4: Hát jó, de valószínűleg itt azért hétről hétre, sőt néha napról napra változnak az árfolyamok is. Ami nekünk viszont még fontos, az a forint árfolyama az euróhoz képest, illetve hát akkor már ejtsünk egy néhány mondatot az euró és a dollár árfolyamára is.
8: Az említett francia kötvénypiac események hatására a dollár az tovább erősödött az euróval szemben, most már 1,12 század alá bement az árfolyam, tehát itt egy elég markáns erősödést láttunk a dollár részéről az elmúlt időszakban, és ez ma is folytatódott. Ugye ez hagyományosan nem szokott jót tenni a forintnak, hogyha a dollár erősödik, és hát ezt ma is látjuk, ugye 365,5-ről indultunk körülbelül reggel, most 367 forintot kell fizetni egy euróért, tehát azért a forint ma szintén inkább gyengülő pályán van.
4: Nagyon szépen köszönöm, Regős Gábort hallották, a Gránit Alapkezelő vezető munkatársát. Jó munkát kívánok neked, viszonthallásra.
8: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
4: Mi pedig természetesen folytatjuk, méghozzá azzal, hogy kellemes meglepetést okozott az elemzők számára a friss inflációs adat. 1,8%-ot vártak, de a növekedés mértéke elmaradt ettől, a maginfláció is lassult, sőt az élelmiszereknél defláció, vagyis árcsökkenés volt tapasztalható. A múlt hónapban a fogyasztói árak egyébként átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az előző hónaphoz képest pedig az árak 0,2%-kal növekedtek. Nagy Jánossal, az Erste makrogazdasági elemzőjével pedig mindenről Németh László beszélgetett.
9: Úgy alakult minden, ahogy vártuk, vagy milyen most a kép?
7: Még jobban azt gondolom, kellemes meglepetés volt szeptemberi adat is. Gyakorlatilag az egész nyár azzal telt, hogy az elemzői közösség próbálta, mindig próbálja hónapról hónapra különböző módszerekkel előre jelezni, illetve megbecsülni azt, hogy hogyan alakul majd az inflációs adat, és rendre azt gondolom, hogy nagyon kevés kivétellel rendre pozitívan lepődünk meg. Most 1,6% volt az éves index, ennyire növekedett az augusztusi 1,3%-ról, holott a többség, vagy hát a konszenzus az 1,8%-ot várt. Havi alapon emelkedtek az árak 2,1%-kal, de mondom, a növekedés mértéke az elmaradt a várakozástól, és a maginfláció, ami még ennél is fontosabb, tehát a még szűkebb az alapfolyamatokat jobban megragadó mutató is lassulni tudott, ez augusztusban 2%-on állt, és szeptemberre 1,9%-ra mérséklődött.
9: Mi hajtja leginkább az inflációt?
7: Az elmúlt hónapban, a szeptemberre vonatkozóan üzemanyag ára emelhető ki mindenképpen, ezek jelentősen növekedtek augusztushoz viszonyítva, illetve ugye itt a ruházkodási cikkek az új szezon, nyári szezon végével, illetve az új őszi szezon bejövetelével jellemzően szezonálisan emelkedni szoktak. Így ezek voltak most itt havi alapon talán a legfontosabb mozgatórugó összességében. Ami pozitív meglepetést okozott, az az élelmiszer áraknak az alakulása. Itt átlagosan csökkentek az élelmiszer árak augusztushoz képest. Ez az, amit nem sikerült kellő mértékben megfognunk, vagy legalábbis ellentmondtak azoknak az adatoknak, amiket jellemzően figyelni szoktunk, így ez egy nagyon pozitív fejlemény volt a friss adat kapcsán.
9: Azt mondod, hogy a viszonylag komoly részben az üzemanyagára hajtották ugye a pénzromlást. Ez ugye nem magyar találmány, hanem gyakorlatilag nemzetközi folyamatoknak a hatása. Ez azt jelenti, hogy ha ezek a bizonyos nemzetközi konfliktusok elhúzódnak, akkor ez a hazai pénzromlás mértékében is megmutatkozik a következő időszakban?
7: Igen, egyértelműen. Tehát ennek látjuk már jeleit. A múlt héten szerdán beszéltünk a termelői inflációról, ami jelentősen emelkedett még az augusztusi hónapra vonatkozóan. Ez az, ami jellemzően együtt mozog, és általában egy vezérvonal a fogyasztói árak tekintetében. Így ilyen szempontból borúsak a kilátások, és az üzemanyag az elsődleges ilyen tényező, ahol ez a termelői infláció és a megemelkedett energiaárak megmutatkoznak. Ugye annyiból pozitívabb a kép, hogy dízel árakkal és a dízel finomítói díjak megugrásáról beszélhetünk leginkább, és ezek azért a magyar fogyasztói inflációban kisebb részt, tehát egy nagyjából egy ilyen egyötöd részt foglalnak el az üzemanyagokon belül. Ebből a szempontból valamelyest mérsékeltebb lehet ez a hatás, mint azt elsőre talán gondolnánk.
9: Mely szektorok lehetnek a leginkább kitettek az inflációnak?
7: Elsősorban az élelmiszerek terén várunk a korábbiak alapján jelentősebb változást. Ugye itt élelmiszer deflációról beszélhetünk az idei évben, tehát alacsonyabbak átlagosan az élelmiszer árak, mint egy évvel korábban. Ez egy elég ritka vagy régen látott, nem ehhez szoktunk hozzá az elmúlt években Magyarországon. Így ebben a tekintetben várható az, hogy a forint erősödésének a megtorpanása, enyhén gyengülése az elmúlt hetekben, és a globális élelmiszer áraknak az érdemi megugrása idővel fokozatosan, de begyűrűzik majd a hazai boltok polcaira is.
9: Várható-e esetleg valamilyen reakció a jegybank részéről?
7: Én azt gondolom, hogy nem. Tehát ez még nagyon kevés ahhoz, hogy itt bármilyen, ugye elsősorban lefelé történő kamat változtatásra sor kerüljön, vagy ezen gondolkozzon a jegybank. A globális szentiment, a hangulat az egyáltalán nem kedvező, főleg az energiaárak kérdésében, ugye ezzel egybekötve a kötvénypiaci turbulenciák is érezhetik a hatásukat, hogy egyelőre egyáltalán nem várható semmi ebben a tekintetben. Több kellemes meglepetés és a kilátások javulása szükséges ahhoz, hogy a jegybank változtatni tudjon lefelé. Ugye nagyon fontos elmondani, hogy 2,5%-ra változott a középtávú cél, tehát most már nem 3%-ra lövünk, hanem 2,5%-re. Így ez egy szigorúbb inflációs környezetet, egy kevésbé emelkedett dinamikájú inflációt kell, hogy eredményezzen, illetve ezt várja el a gazdaságtól a jegybank, és ehhez alakítja a monetáris politikáját, hogy ez összejöjjön. Úgyhogy ebből a szempontból más a felépítése az egész inflációról történő gondolkodásunknak ezzel a 0,5 százalékpontos módosítással.
9: Az év végéig ebben az időszakban, tehát ez 3 hónap, mi várható inflációs szempontból?
7: Az, hogy enyhe emelkedés várható az éves számokban. Most már inkább úgy tűnik, hogy a 2% fölé lépünk, de nem közelítünk majd a 2,5%-hoz jelen állás szerint. Így ez a mai pozitív adat ebbe az irányba mutat, és az év elején, ugye tavaly nagyon alacsony átárazások voltak, még a szolgáltatásoknak is jelentős része fogva volt ugye, ilyen beavatkozások által. A jövő év elején még valahol 3% környékén látszik most jelenleg, a jelenlegi infók alapján a csúcsa az inflációs dinamikának, és onnantól jöhet majd egy ilyen lassú, tényleg elég fokozatos ereszkedés majd a számokban.
4: Az elmúlt percekben Nagy Jánossal, az Erste makrogazdasági elemzőjével beszélgetett Németh László. 13 óra 29 perc, egy perc múlva friss hírek hangoznak el itt a Trend FM-en. Hírszerkesztő kollégám Kecső Rihár már meg is érkezett, és lobogtatja a papírkáját, ahol a friss hírek vannak, de azért emlékezzünk meg arról, hogy Somodi Evelin volt az, aki viszont eddig szerkesztette a híreket, egyebek mellett a mostani műsor számára is. Én megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Péli Nagy Katát hallották.
1: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Pontban 13:30-kor jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg az állami gondoskodásban élő és ott

0: Ilyenlátás mellett megfelelő lelki támogatást és jogvédelmet biztosítson. Több mint 1 milliárd eurót folyósított Ukrajnának drónok és rakéták beszerzésére az Európai Bizottság. Az összeget drónok, drónelhárító eszközök, lőszerek és rakéták beszerzésére fordíthatják. A pénzt a 90 milliárd eurós uniós támogatási hitel védelmi célú részébe biztosítják, és elsősorban ukrán vállalatok által gyártott eszközök vásárlására fordítják. A hitel keretében 2026-ban és 2027-ben összesen 60 milliárd euró jut védelmi célokra, további 30 milliárd pedig költségvetési támogatásra. Az Európai Bizottság szerint 2026 hátralévő részében még 32,5 milliárd euró pénzügyi támogatás áll Ukrajna rendelkezésére. Nyilvántartásba veszi az Európai Bizottság azt a polgári kezdeményezést, amely egy szuverén európai mesterséges intelligencia tér létrehozását sürgeti. A kezdeményezők olyan uniós keretet szeretnének, amely támogatja az etikus és megbízható AI rendszerek digitális tesztkörnyezeteit, valamint erősíti az európai digitális szuverenitást és az adatvédelmet. A bizottság egyelőre csak a kezdeményezés jogi és formai megfelelőségét vizsgálta, annak tartalmáról még nem foglalt állást. A szervezőknek 6 hónapjuk van az aláírásgyűjtés megkezdésére. Ha egy év alatt legalább 7 tagállamból összegyűlik 1 millió támogató nyilatkozat, az Európai Bizottságnak hivatalosan reagálnia kell a javaslatra. Közpénzek elsikasztásában vallotta magát bűnösnek a CIA egyik holtügynöke, akinek otthonában több mint 46 milliárd dollár értékű aranyrudat találtak. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint David J. Rush szigorúan titkosított kormányzati iratokat hamisított, hogy igazolja meggazdagodását, és egy fiktív titkos kormányzati tevékenységre hivatkozva szerezte meg az aranyat. A vád szerint a volt CIA ügynök összesen mintegy 194 millió dolláros kárt okozott az amerikai szövetségi kormánynak. 2023. februárja óta először emelt kamatot az indiai jegybank, az irányadó rátát 25 bázisponttal 5,5%-ra növelte. Az indiai jegybank döntését elsősorban az emelkedő inflációval és a közel-keleti konfliktus okozta energiapiaci kockázatokkal indokolta. Az indiai infláció augusztusban 4,82%-ra gyorsult, miközben az ország olaj szükségletének mintegy 85%-át importból fedezi. A jegybank ugyanakkor javította a növekedési előrejelzését. A márciusban indult pénzügyi évben több mint 7%-os GDP bővülésre számít. Az éves átlagos inflációt 5,2%-ra várják.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os csökkenés mellett 141.752 ponton áll. A részvénypiac forgalma 12,8 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. A blue chipek között a Richter tud egyedül erősödni 1%-kal 12.380 forintig. A MOL 4%-kal gyengül 5.035 forintra, az OTP 2,8%-os csökkenés mellett 40.320 forinton áll, míg a Magyar Telekom 1%-kal gyengül 2.546 forintra. Európában nincs jó hangulat, London 7%, Frankfurt 1,4%, Párizs pedig 1,1%-kal gyengül, a milánói börze 2,2%, a madridi pedig 1,8%-os mínuszban tartózkodik jelenleg. A bankközi devizapiacon 1 euróért 367 forintot kérnek, 1 dollárért 328 forintot és 10 fillert kell adni.
1: Időjárás jelentés.
0: Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz az ország északnyugati harmadán felén megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, késő estére 6 és 18 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, a folytatásban Kultúrtrend magazin következik, hírekkel legközelebb 2 órakor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális

0: Magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
1: Koncert.
0: Október 11-én a Zeneakadémia nagytermében rendezik meg a Koncerto Budapest Magyar Kincsek Ünnepe című programsorozatát. Az idei esemény különleges apropója, hogy a zenekar a 100 éve született Kró György zenetörténész, valamint a 100. születésnapját ünneplő Kurták György zeneszerző életműve előtt tiszteleg. A három hangversenyből álló program széles ívet jár be a zenetörténetben, Bartók és Liszt művei mellett Dohnányi, Rózsa Miklós, Veres Sándor és Dubrovai alkotásai is felcsendülnek. A szervezők tájékoztatása szerint a fellépők között olyan neves művészek lesznek, mint Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Illényi Katica, Kelemen Barnabás, Keller András és Magyar Valentin.
1: Film.
2: Díjnyertes filmekkel várja az érdeklődőket a Toldi Mozi a szlovén filmnapokon. Az idén 10. alkalommal megrendezett program 3 alkotást visz vászonra október 8-a és 10-e között. A szlovén filmnapok idei vetítéseiről Tamás Dorka sajtófőnököt hallják.
3: A szlovén filmintézet nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy promotálja a szlovén filmeket szerte a világban, és ezért a szlovén filmnapok keretében most már hagyományosan minden évben a Toldi moziban a legjobb szlovén filmeket mutathatjuk meg a magyar nézőknek. Ezek mindig díjnyertes alkotások, minden évben 3 filmet hoz el a filmnapok Budapestre, és ez idén is így lesz. A szlovén filmnapokon mindig kortárs filmek szerepelnek, tehát a szlovén filmnapok mindig az előző 1, maximum 2 év film terméséből válogat, és ezért tényleg a legfrissebb és legjobb szlovén filmek jönnek Budapestre. Idén a nyitófilm a Fehéret 90 fokon mosuk című film lesz. Ezt a filmet már a Miskolci Cinefesten vetítették, ezt azért hangsúlyozom ki, mert a Cinefestnek mindig nagyon erős a programja, és hogyha valamit ott vetítenek, akkor az biztos, hogy Budapesten is érdemes lesz megnézni. Ezt a filmet különben hazájában, Szlovéniában több mint 100 000-en nézték meg, ami egy kifejezetten magas szám. Egy megrázó alkotásról beszélünk, amely ráadásul valós történetet dolgoz föl. Bronnya Zsakely írónő önéletrajzi regényének a filmes feldolgozása ez a film. Természetesen nem szeretném az összes váratlan és nehéz fordulatot elmesélni a filmből, de talán érdemes azt elmondani, hogy az alaphelyzete a filmnek az, hogy egy testvérpár a kora tinédzser korukban elveszítik az édesanyjukat, aki sajnos rákban meghal, és utána a film az ő életüket követi nyomon, amely életekben sajnos további nehéz fordulatok következnek be. Ennek ellenére a filmnek talán pont az az erőssége, hogy azt mutatja meg, hogy minden nehézséggel együtt is lehet derülátóan nézni a világba és teljes életet élni. Az idei válogatást különben én azért tartom nagyon különlegesnek, mert mind a 3 film egészen eltérő. Ugye az előbbi a Fehéret 90 fokon mosuk egy drámai film, a Rejtőzködők az egy kifejezetten szórakoztató, mégis elgondolkodtató alkotás, nevezhetjük dramedinek, aminek az az alaphelyzete, hogy 2 férfi egymáshoz bilincselve ébred egy reggel egy folyóparton, és a kettőből az egyik ráadásul azt sem tudja magáról, hogy ő kicsoda, és hogy egyáltalán milyen nyelven beszél. Ez az alaphelyzet, és ebből egy nagyon-nagyon szívderítő, emberi történet körvonalazódik humorral, sok szeretettel. Október 10-én, tehát a szlovén filmnapok utolsó napján pedig a Földfoglaló című kifejezetten provokatív alkotást láthatjuk. Ez pedig az a típusú kamara film, amikor 2 házas pár egy üvegbor mellett szócsatát vív, tehát nagyon-nagyon jól megírt dialógusok jellemzik ezt a filmet, húspavágó kérdéseket taglal, nagyon éles humorral. A filmnek az az alaphelyzete, hogy a játszótéren 2 házas pár 2 gyermeke együtt játszik, és egy földfoglaló című, vagy földfoglaló nevű játékot játszanak, ami a Balkánon egy gyakori gyerekjáték, arról szól, hogy különböző gyerekek különböző országnak nevezik ki magukat, és ez a feladat, hogy hogyan tud az egyik ország nagyobb területet elharapni a másik ország területéből, és az egyik gyermek azt mondja magáról, hogy ő Palesztina. És ebből a helyzetből indul a film, említettem, hogy ez egy provokatív alkotás, tényleg nagyon elgondolkodtató, nagyon okos, humorú, erős film.
1: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
2: Hogyan lehet humorral feldolgozni a legnehezebb témákat? Kitűnő példa erre David Ireland új sikerdarabja, melynek főszereplői James és Mike az anonim alkoholisták gyűlésén találkoztak. Beszélgetéseik során jóval több rajzolódik ki, mint egy látlelet a függőségről. Két férfi, két generáció, két ember, akinek a sorsa most összeért, és a legkönnyebb és legnehezebb témák között lavírozva elmosódik a határ a segítő és a függő, az apa és a fiú között. A szereplők gyarlósága és bizonytalansága mellett pedig a pengeéles humoruk az, ami szinte észrevétlenül ragadja magával a nézőket. Már látható a Centrál Színházban az 5. lépés című előadás. A részletekről Puskás Dávid fordító rendezővel beszélgettem. Szóval rövidesen látható a Centrál Színházban az 5. lépés című előadás, aminek egyben fordítója és rendezője is vagy. Ugye egy északír származású rendező előadásáról van itt szó. Picit mesélj arról, kérlek, hogy hogyan esett a választásod éppen erre a darabra, mi volt az, ami megfogott benne?
4: Igen, David Ireland csodálatos kortárs írónknak, azt hiszem, kimondhatjuk, hogy ez az eddigi legjobb darabja. Én ezt Londonban láttam, a West Enden, Martin Freeman és Jack Loudonnek a csodálatos főszereplésével, amely főszereplés szerintem, amely mellett szerintem semmivel nem marad el Martha Robert és Vecsei H. Miklósnak az itthoni szereplése. Amikor én ezt láttam kint Londonban, akkor azonnal nagyon-nagyon erősen megfogott a téma, nagyon fontos témát boncolgat, a függőség témáját. Azon belül is nagyon sokat foglalkozik a darab az alkoholizmussal, ami a hazánkban egy egészen riasztó statisztika. De közben természetesen bújtatva sokkal több mozog még a mélyben, és mindezt teszi elképesztő humorral. De egy felnövés történet is, egy apa-fiú kapcsolat is, kicsit a bűn és bűnhődés is, a megbocsátás is mind megtalálható, mint motivumok az előadásban. És közben, miközben mindezt a nehéz anyagot feldolgozzuk együtt a nézőtéren, ahogy nézzük őket a színpadon, közben nagyon jót is tudunk nevetni, tudunk velük szórakozni, velük nevetni együtt. És egy fantasztikus csavar van benne, ami szintén szerintem elengedhetetlen egy két szereplős drámánál.
2: Illetve a leírásban olvastam, hogy kicsit elmosódik a határ a segítő és a függő szerepek között. Tehát gondolom akkor ez egy ilyen jól elképzelhető, valóban egy függőségből kijönni próbáló történet, ahol felváltva, ahol egyik, hol másik szereplő szorul inkább a segítségre. Tehát hogy gondolom ez okozza kicsit a nehezebb jellegét a történetnek.
4: Pontosan. Itt ugye a történet elején, ahol elkezdődik a darab, Mike, akit Hasi Vecsei H. Miklós alakít, Mike egy éppen az alkohol függőségéről leszokó, segítséget kérő fiatal fiúként lép be az anonim alkoholisták egyik gyűlésére, ahol is James, tudatos Martha Robert, aki egyébként frenetikus munkával vette át sajnálatos módon elhunyt Cheryl Pepétől James szerepét, akinek és akiért is csináltuk ezt az előadást, és előtte tisztelgünk. De ahogy belép James, nagyon világos helyzet adódik. Itt van a segítő, vagy ahogy magyarul ezt egyébként az AA-ban hívják, a szponzor. Tehát van a segítő, és van a segítés, vagy segítségre szoruló fiatal fiú. De aztán, ahogy haladunk előre a történetben, ez egészen elmosódik a határvonal kettőjük között, hogy pontosan ki is szorul segítségre, hogy kinek az élete bonyolultabb vagy kaotikusabb szinte. Ez az út egy rettenetesen izgalmas hullámvasút számunkra, nézők számára.
2: Nagyon izgalmasan hangzik. Már túl vagytok a próba folyamatokon, és azt gondolom, hogy talán most van éppen a fő próba a mai napon, vagy a napokban lehetett az utolsó próba a bemutató előtt. Picit erről is tudnál mesélni, hogy ezeknek milyen hangulata volt, amikor még nem volt közönség, amikor még nincs közönség. Feltételezem, ezek sokkal intimebb próbák voltak két szereplős előadás lévén.
4: Természetesen. Természetesen, mivel ugye egy kétszereplős darabról van szó, ezért csak nagyon kevesen ültünk a nézőtéren. Volt, hogy csak effektíve hárman vagy négyen voltunk, de nagyon-nagyon-nagyon jó hangulatban töltöttük természetesen az egészet, ami azért is nagyon fontos, hogy nyilván, hogy a két főszereplőnek nem csak a színpadon, hanem a háttérben is nagyon-nagyon-nagyon jó a kémiája, és ők nagyon-nagyon jól dolgoztak együtt, nagyon jóba is lettek, mert ez elképesztően megkönnyíti a közös munkát, és persze sokszor vannak nagyon nehéz pillanatok, akár fáradtságból adódóan, akár azért, mert nyilván ők fejenként 45 oldal szöveggel kell, hogy megküzdjenek itt. De én elképesztően élveztem a próba folyamatot velük, nagyon hálás vagyok értük, hogy ők velem tartottak ezen az úton, hogy megtiszteltek az ő tehetségükkel. És hogy színpadra tudtuk állítani, ami a mai, ma reggel 11 órás nyilvános főpróbán, hála az égnek, hatalmas sikert adott, úgyhogy nagyon bizakodva nézek a premier és aztán a előadások elé.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Izgalmas hazai tanösvények, amelyek ősszel a legszebbek. Családi kedvenc, királyréti tanösvény a Börzsönyben. Az erdei iskola mögött kezdődik az egyik legjobb királyréti móka, a tanösvény. Indulás előtt a Hiúz házban érdemes beszerezni a tanösvény ismertető füzetét, mert ennek jóvoltából egy izgalmas, titkos írásos játéknak lehetünk a részesei. A 9 állomásból álló, 2,9 km hosszú tanösvény irányát zöldszínű fiú és lány békafigurák, illetve T betű jelzi. Az útvonal könnyű, nincsenek meredek emelkedők, gyönyörű lombos erdőkön és ültetett fenyveseken keresztül vezet. Ugyanakkor vannak izgalmas részei is, mint patakon átkelés, tó melletti sétányok és régi bányajáratok. A bajdázó tó, amely a tanösvény 5. állomása, önálló célpontként is megállja a helyét. Az 1700-as évek végén ülepítő, vízszűrő funkciókra létesített mesterséges tavat a Vasérc koházathoz szükséges víz miatt alakították ki. A víz tárolását szolgálta a vasmű működése idején, később halastóként használták. 2010-ben az eliszaposodott tavat rekultiválták, helyreállították a vízfelületet, hogy már az élővilág teljesen megújuljon. Érdemes ráérősen, nyitott szemmel körbesétálni. Ha szerencsénk van, találkozhatunk mocsári teknősökkel, békákkal, óriás szitakötőkkel, tőkés récékkel, és a sekély partközeli részeken, a vízfelszín alatt fürgén ide-oda cikázó kis halakkal. Pro tip. Az erdei hajtányozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó móka. A pedállal hajtható kisvasúti hajtányok egy 750 méteres körpályán haladnak a királyréti kisvasút állomása mellett. Megközelítés. A gyerekek bizonyára annak örülnek a legjobban, ha Kismarosról erdei vasúttal jutnak el a királyrét állomásig. A látogatóközpontot és a tanösvényt táblák jelzik.
0: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
6: Az áltudományosnak bélyegzett elképzelések napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek. Talán még soha nem volt ilyen színes és átfogó a mainstream tudomány által áltudományosnak, alternatívnak, tudománytalannak, sarlatánnak, összeesküvésnek és irracionálisnak címkézett irányzatok palettája. A világ és az életünk bármelyik területére is gondoljunk, mindenütt legalább egy, ha nem számtalan olyan alternatív megfontolásra bukkanhatunk az interneten, amit nem a tudomány ihletet, amit nem tanítanak az iskolában, amit a tudósok elutasítanak, az egészségtől kezdve az építészeten át, a gyermeknevelésig mindenki kényekedve szerint saját ízlésére válogathat az eltérő változatok közül. Az emberarcú tudomány szerzői, különböző tudományos területen működő szakemberek, akik a legváltozatosabb perspektívával számos aktuális példán keresztül vizsgálják ezt az összetett kérdést. Tubolyi Ádám Tamás, a kötet egyik szerkesztője, őt kérdezem, tudható-e, mikor változott meg az emberek viszonya a tudományokkal, mikor csökkent a bizalmuk benne?
7: Erre nincsenek konkrét hisztes kutatások, még pontosan történetleg ezek hogyan alakultak ki. Szóval amit nagyjából azért lehet tudni, meg látni az, hogy az általának a története az gyakorlatilag teljesen egybeesik a tudományoknak a történetével. Milyen például az oltások kapcsán, ahogy a 19. században az első oltások létrejöttek, azzal teljesen egy időben létrejöttek az első oltásokat megkérdőjelzők, vagy éppen az oltások hatékonyságát tagadók is. A másik példa az a II. Világháború után időszak. Ugye nagyon sokan tartják úgy, hogy a háborúnak a megnyerése a szövetségesek részéről tudományos teljesítmény is volt, akár ugye a Oppenheimer-fél kapcsán, hogy az atombombára gondolunk, akár a radarok megjelenésére is itt állt. Tehát volt egy olyan felemelkedő bizalom a tudomány iránt, hogyha a tudománynak ilyen eredményei, ilyen technológiai újításai vannak, akkor érdemes ebbe akár pénzt fektetni, akár emberi erőforrásokat, és az 50-es, 60-as évek egy hatalmas nagy egyetemi boomot is látott például Amerikába, különböző fizikai tanszéken, ahol korábban még 10-20 hallgató volt egy fizika szakon, 50-es, 60-as évekre ez több száz főre rugott. Viszont nagyon szépen látszik, hogy pontosan az 50-es, 60-as évekbe kezdenek el megjelenni, nagyon klasszikusra tekinthető a tudományos megközelítések. Sokan akár a szientológia felemelkedését szokták idehozni, de nyilván egy csomó más példa is lehetne. És akkortól is kezdenek ezekkel foglalkozni, hogy miért vannak, hogyan jöttek létre, és hogy lehetne küzdeni ellenük. Akár ugye 60-as évek, 70-es évek, amikor igazán elkezd felemelkedni például a parapszichológia bizonyos egyetemi közegekben, de ugye a 60-as 70-es évekre, Uri Geller és mások megjelenésére, akkor vált igazán közkedvelté, vagy mainstream-é mondjuk így. Michael Gordon, amerikai történész mondja azt, hogy az áltudományok kvázi a tudomány árnyékában élnek. Tehát nyilván minél nagyobb a tudomány árnyéka, mondjuk így, annál több területe lesz, annál több helye lesz az áltudományoknak is a működésre, a saját fogalmai tézisének a terjesztésére. Valószínűleg ugye a bizalom később pontosan ide fog kötődni abban az értelemben, hogy a tudományoknak a működése, az eredményeik ugye minél inkább láthatóak, esetleg minél inkább kézzelfoghatóak, legyen azok oltások, antennák, radarok, hálózatok és így tovább. Ugye annál többször fognak az emberek maguk is szembesülni a tudománnyal, mint olyannal, akár az elményével, akár a folyamatával. És hát nyilván az emberek még nem megfelelően vannak tájékoztatva ezek az eredményekről, vagy éppen sokszor ellenmondásosnak tűnő belső folyamatokról, akkor nyilván könnyen meg tud bennük a bizalom csorbulni, mondjuk így.
8: Ez információ, akár tudományos, akár áltudományos, eléri az átlagembert az interneten. Miért könnyebb az áltudományokban hinni? Mi akadályozza azt, hogy pontosan ugyanannyi energia befektetéssel a tudományos ismereteket tegyük magunkével?
7: Ugye sokan mondják azt, hogy azért, mert az áltudományok ugye nem használnak olyan szakzsargon, mint a tudományok, érthetőbben beszélnek, könnyebbek az érveik esetleg, inkább az emberekhez szólnak valamilyen módon, nem ugye az elefántcsont tornyiban működik, mint a tudományok. De valószínűleg ez nem teljesen igaz ebbe a szempontból, hogy nyilván, ha az ember vesz egy nagyon komplex, nagyon összetett áltudományos elméletet, mondjuk akár a lapos földhűltek a részletes elemzéseit, fizikai megfontolásait.
8: A lapos földét?
7: Igen. Nyilván, hogyha elkezdek érvelni ugye, fizikai, meg egyéb számokkal annak magukra, hogy miért kell a földnek lapos lennie, az nem gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne, mint amikor a másik oldal kezdi a saját érveit behozni, a fizikai, tudományos érveit. Ugye, hogyha egy oltásellenes csoport például elkezd a saját biológiai, kémiai adataival operálni, hogy na, akkor azért nem működhet, mert ebből az következik, hogy és itt rá, akkor nem fejtlen kell, hogy egyszerűbb legyen. Nem fejtlen, az egyszerűségben van azon a különbség köztük abban az értelemben, hogy a tudományok azok szakzsargont használnak, az áltudományok pedig nem használnak szakzsargont. Manapság rengeteg nagyon jól megírt populáris tudományos könyv létezik, ami szakzsargon nélkül magyarázza a legjobb tudományos eredményeket. Tehát ebben most már nincs akkora különbség, azt gondolnám. Tehát nem a tudás hiány lesz az oka ennek, hanem valami más.
8: És el is érkezünk lassan az összeesküvés elméletekhez, mert hát ott érdek is van, és félreinformálás is van. Szóval van egy jó mondat, ami nagyjából arról szól, hogy nincs olyan blödség, amelyből ne lehetne mozgalmat csinálni, és ez csak a megfelelő retorikán múlik. És tényleg az emberi hiszékenység vagy az összetartozás élménye, vagy a valahová tartozás élménye azért elég komolyan behúzhatja az embereket.
7: Épp ezt tudják igazán jól kihasználni az összeesküvés elméletek, mint az áltudományok is, hogy végső soron csak társas lények vagyunk, akik akármennyire is elfordulnak egymástól sokszor, végső soron meg fogják találni a saját társaságukat, akivel együtt tudnak létezni, dolgozni, jól érezni magukat. A kérdés ugye az, hogy milyen társaságban fog az ember magát megtalálni. És hát nyilván ez lett egy ok ugye a tudománytól elfordulásra, hogyha a tudomány nem tud egy olyan légkört generálni, ahol az emberek mondjuk tudják magukat jól érezni, tudják magukat biztonságban érezni, megérteni egymást, a saját értékeiket viszont látni benne, akkor nyilván nagyon gyorsan el fognak tőle fordulni, és hát az áltudományok, az összeesküvés elméletek pont ezt a fajta összetartozás érzést tudják felkínálni az embereknek.
8: Viszont az összeesküvés elméleteket a szándék oldaláról, vagy általában a rossz szándék oldaláról megközelíthetjük?
7: Tehát ugye ez egy definíciós kés, ugye ő kötetben az, hogy pont először, hogyha valaki szervez valakinek egy meglepetés szépi bulit, ugye akkor az kis csoport csinálja, kevesen tudnak róla, már egyfajta exkluzivitás a dolgnak, háttér emberek egy bizonyos értelemben, akik befolyással bírnak, szervezik ezt a bulit, és az ember ilyen tud róla, majd meglepődik. Ugye ezt nem tekintjük összeesküvés elméletnek, Na, nyilván számos aspektusból nagyon hajaz arra, de egy dolog hiányzik ugye ebbe, pontosan ez a rossz szándék, ez a fajta ártó szándék, ugye, ami igazából meghatározza azt, hogy mik az összeesküvés elméletek. Valószínűleg a legtöbb hétköznapi tapasztalatból származik egyébként. Az embernek van valamilyen problémája, valamilyen világtapasztalata, amit nem feltétlenül tudom magába beilleszteni a korábbi élményeibe, és akkor te elkezd valamiben hinni. Nyilván a probléma az akkor fog felmerülni, hogyha ez annak, hogy legyen plusz ilyen típusú ártóbb jellegű komponensé, akkor na, és ez egy politikai hatalom miatt van. Ugye a nehézség itt pont az lesz ilyenkor, hogy például a tudománytörténetben is rengeteg példát tudunk hozni, amikor valóra váltak bizonyos összeesküvés elméletek. Például a dohányipari lobby egy klasszikus példa ilyenkor, hogy ott mi történik. Van egy kis közösség, a legnagyobb dohányipari cégnek a vezetői, akik a háttérben manipulálva a tudományos empirikus adatokat, alapvetően gazdasági érdekből, tehát hogy jól működjön a dohánynak az eladása, és rossz szándéka, nyilván, ha tudjuk, hogy a dohányzás ugye halált okozhat, és az embereket további dohányzásra biztatjuk, lesz nehéz jó szándéknak tekinteni. Tehát egy kis csoport nagy befolyással, önös gazdasági érdekből rossz szándékkal lép föl. Ugye ez egy nagyon tipikus összeesküvés elméletnek hangzik, ugye. Tehát ugye pont ez volt a dohányipari lobbinak az esetén 50-60-as években, amikor ugye kiderült utólagos archívanyagok feltárásával, hogy a legnagyobb dohányipari cégek vezetői már az 50-es, 60-as években tudták, hogy a dohányzásnak egy nagyon súlyos hatásai lehetnek, akár aktív, akár passzív dohányzás. De hogy ezt ők kimondottan eltitkolták, ez egy kvázi tipikus összeesküvésnek tűnik, ami viszont hát valósággá is vált, mert megtörtént.
6: Emberarcú tudomány, áltudományok és összeesküvés elméletek szorításában Tubay Ádám Tamással beszélgettünk, a kötet másik szerkesztője Bártos Dániel, és ez a rendkívül érdekes könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
9: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
10: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19 000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
11: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
12: Nem sokkal, hogy 2 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat szervezésére kiért közbeszerzés miatt. A rendőrség versenykorlátozó megállapodás gyanúját vizsgálja, miután a több mint 3 milliárd forintos megbízásra meghívott három cég közül végül csak a Hard Rock Kft. Adott be ajánlatot. A sajtóban korábban olyan levelezések jelentek meg, amelyek szerint a nyertes cégvezetője már a tender kiírása előtt egyeztetett a korábbi szervezővel a rendezvény részleteiről. Az ügyben Hatházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett. A Tisza párt alelnöke Radnai már tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában, vagy akár a rendezvény megszervezésében is. Eloltották a tüzet Kistarcsa és Csömör közötti szeméttelepen, ezt a katasztrófa védelem közölte. A lángokat a fővárosi és gödöllői hivatásos, valami több önkéntes tűzoltó 5 vízsugárral fékezte meg. Az oltást 3 munkagép is segítette. Késes támadás történt egy lengyel szakközépiskolában, legalább 8-an megsebesültek. Ezek közül 2-en súlyosabb állapotban vannak, 5-en pedig kiskorúak. A feltételezett elkövető egy 19 éves diák, akit a rendőrség a közeli folyó parton fogott el. A támadás indítéka egyelőre nem ismert. Az iskolát kiürítették és bezárták, a városban pedig válságstábot állítottak fel. Életét vesztette egy végzős diák ma hajnalban a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik osztályának keszthelyi programján. Ez az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. A tárca egyelőre nem hozott nyilvánosságra részleteket a haláleset körülményeiről, ezek tisztázása a hatóságok feladata. A minisztérium közölte, hogy minden szükséges segítséget megad az érintett intézménynek, az osztálytársaknak és a pedagógusoknak is. Meglepetésre csökkentek az élelmiszerárak szeptemberben augusztushoz képest, vagyis deflációt mért a statisztikai hivatal. Lassult a maginfláció is a múlt hónapban, a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az előző hónaphoz képest pedig az árak 2%-kal növekedtek. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
13: Az elmúlt hónapban, itt a szeptemberre vonatkozóan az üzemanyag ára emelhető ki mindenképpen, ezek jelentősen növekedtek augusztushoz viszonyítva, illetve ugye itt a ruházkodási cikkek az új szezon, nyári szezon végével, illetve az új őszi szezon bejövetelével jellemzően szezonálisan emelkedni szoktak. Így ezek voltak most itt havi alapon talán a legfontosabb mozgatórugó összességében. Ami pozitív meglepetést okozott, az az élelmiszer áraknak az alakulása, itt átlagosan csökkentek a élelmiszerárak augusztushoz képest. Ez az, amit nem sikerült kellő mértékben megfognunk, vagy legalábbis ellentmondtak azoknak az adatoknak, amiket jellemzően figyelni szoktunk, így ez egy nagyon pozitív fejlemény volt a friss adat kapcsán.
1: Tőzsdehírek.
12: A budapesti érték tőzsde részvényindexen buksz 1,5%-os csökkenés mellett 141.564 ponton áll. A részvénypiac forgalma most már közelíti a 14 milliárd forintot. A vezető részvények elég vegyesen teljesítenek. A Richter 1,1%-kal gyengül 12.380 forintra. A MOL 2,1%-os mínuszban 5.045 forintra. Nagy lejtmenetben az OTP 3%-kal gyengül 40.370 forintig, és 1,1%-os mínuszban a Telekom 2.544 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 327 forintot és 80 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, a londoni FTSE 7/10, a frankfurti DAX 1,5, a párizsi Kakara 1,3%-kal gyengül. Milánó 2,5, Madrid pedig 2%-kal korrigál lefelé. Az olajárak most emelkednek picit, az amerikai könnyűolaj a WTI 90 dollár, a Brent pedig 101 dollár 50 centbe kerül most.
1: Időjárás jelentés.
12: Alapvetően derült, hogy fátyolfelhős száraz időnk lesz, az ország északnyugati harmadán felén megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A fővárosban 23 fok van. 14 óra 5 perc, az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit Kecső Rihártól hallották, 3:30-kor újra várom önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
14: Jó napot kívánok! Nagy Lajos 700. Egy megemlékezés sorozat, amely a király 701. születésnapjáig, azaz jövő márciusig tart. Visegrádi kiállításról, virtuális rekonstrukciókról, mesterséges intelligenciáról is beszélgetünk a közkincskereső első perceiben.
15: Ezeknek a tereknek, ezeknek az udvaroknak, ezeknek a homlokzatoknak a valós léptékét valójában nem érzékeli az ember, amikor a romok között jár. De amikor fölveszi ezt a VR szemüveget, és ugye abban a nézőpontba kerül a rekonstruált nagylajoskori modellben, amiben a nagylajoskori lakói és vendégei a palotának is voltak, akkor döbben igazán rá, hogy itt milyen monumentális léptékekről van szó.
14: Ezután az idei év aszályrégészetéről lesz szó. Veszély vagy lehetőség az alacsony vízállás? Kiderül.
16: Abban a pillanatban, hogy lemegy a Duna, egyrészt hőhatást kap, mert ugye hogy nem nyáron egy hőhullámnál volt ez az alacsony vízszint, tehát kap egy extrém hőhatást, kap egy extrém UV-sugárzást, tehát szárad is, roncsolódik a sejt szerkezete, és akkor még itt jön az, hogy a természetpusztító ereje mellett jönnek a gyűjtögetők.
14: Végül a népi építészetről beszélgetünk egy konferencia kapcsán az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnökével.
17: Ezeket az épületeket ugyanakkor nem védjük, eszünkbe se jut. Ezeket meg kellene védeni, az új épületeket meg ezeknek a mintájára akarjuk megvalósulását ösztönözni. Ez egy olyan ellentmondás, amire föl kellett, hogy hívjuk a figyelmet, és úgy érzem, hogy ez a konferencia, ez ilyen szempontból egy nagyon eredményes és hasznos konferencia volt. Egy kicsit ki kell tágítani a világot, meg a szemléletünket, hogyha komolyan gondoljuk a korábbi döntéseinket, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy hozzátartozon ezeknek az eredeti épületeknek is a megfelelő védelme, vagy a újrahasznosítási lehetősége.
14: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Puzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás Király Múzeuma igazgatójával beszélgettem. A Mohácsi csata 500. évfordulójának az árnyékában kicsit elsikkadt azt, hogy ebben az évben egy másik kerek évfordulót is ünneplünk, bár többször volt itt szó róla a közkincskeresőben, ez pedig Nagy Lajos király születésének a 700. évfordulója. Többféle programot is igyekeztek itt összeállítani Visegrádon a Mátyás király múzeumban ennek a tiszteletére. Hol tartanak most?
15: Ugye márciusban, március elején ünnepeltük konkrétan Nagy Lajos király születésnapját, ugye ez egy különleges dátum, hiszen nagyon kevés napi pontos dátumot ismerünk még a királyaink születéséről is, de szerencsére a Képes Krónika megőrizte Lajos születési napját, és hát ezt a születésnapot ünnepeltük. Aznap konkrétan a Magyar Nemzeti Múzeumban nyitottunk egy kamara kiállítást, ami egészen az év végéig látogatható is, illetve ehhez kapcsolódóan készült egy animációs film, ami Nagy Lajosnak a rezidenciáit, királyi rezidenciáit mutatja be. Ugye ez nem csak a kiállításon, hanem most a YouTube-on is elérhető, és hát több mint 35 ezer nézője volt ennek a filmnek, tehát úgy tűnik, hogy tényleg egy sikeres film volt, illetve egy tudományos konferenciát is tartottunk, és hát ez a tudományos konferencia tulajdonképpen egy olyan konferencia ciklusnak az első eleme volt, ami aztán folytatódott is. Ugye itt Visegrádon rendeztünk meg még márciusban egy következőt, ami Nagy Lajosnak és Visegrádnak a kapcsolatát tárgyalta, illetve hát egy hagyományőrző rendezvényünk is volt, amivel ünnepeltük Nagy Lajos születésnapját. Majd a nyáron ugye egy jóval nagyobb, többnapos konferenciára is sor került, amit a Szent György Lovagrend Egyesülettel közösen szerveztünk, hiszen 1326-ban nem csak Nagy Lajos király született, hanem a Szent György Lovagrend tulajdonképpen az egyetlen dokumentuma, a szabályzata is ebben az évben kelteződött. Ugye ez az egyetlen dokumentum, ami egyáltalán előre a lovagrendről szól, és hát ennek az évfordulóját is ünnepeltük közösen ugye a Nagy Lajos születésnapjával.
14: Szó volt arról, hogy itt Visegrádon is lesz majd Nagy Lajos kiállítás.
15: Így van, tehát nem csak szó volt róla, hanem komolyan készül ez a kiállítás. Tulajdonképpen ez lenne az egyik fő rendezvénye a Nagy Lajos évfordulónak. Itt sem egy egyszerű kiállításról van szó, hanem gyakorlatilag ez a Nagy Lajos visegrádi palotáját bemutató kiállítás lesz itt a Királyi Palotában, és ehhez kapcsolódóan tulajdonképpen virtuálisan fölépítjük ezt a Nagy Lajoskori palotát, sőt nem csak a Nagy Lajoskori palotát, hanem a Nagy Lajoskori Visegrádot is. Hát ez egy elég nagy munka, gyakorlatilag tavasz óta dolgozunk rajta, és hát most ott tartunk, hogy lényegében ez a digitális modell el is készült, és hát ebből készülnek majd különböző kimenetek. Tulajdonképpen ennek az egyik része egy olyan animációs film lesz, ahol gyakorlatilag a látogató végig tudja járni a palotát, és találkozhat a palotában Nagy Lajossal és Nagy Lajos udvarának a tagjaival. De ennek a filmnek ez lesz az egyik különlegessége, hogy a Pazilik Informatikai Kft., akivel közösen csináljuk ezt a filmet, itt már kísérleti jelleggel, de a mesterséges intelligenciát is elkezdte fölhasználni. Tulajdonképpen azt kísérleteztük ki, hogy hogyan lehet egy tudományos, igényű, hiteles, múzeumi színvonalú rekonstrukcióhoz használni mesterséges intelligencia eszközöket. Ugye a mesterséges intelligenciáról általában az emberek tapasztalata az, amit a ChatGPT és a társainál tapasztal, ami hát elég messze esik a hitelességtől és a valóban múzeumi színvonaltól, ugye az a hatalmas kép dömping, ami ugye a közösségi médiát is elárasztja, és hát eléggé történelmietlen rekonstrukciók jelennek meg. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas feladat volt, hogy hogyan lehet mégis ezeket az eszközöket hitelesen használni.
14: Ilyen mesterséges intelligencia abból dolgozik, amire tanítják, tehát hogyha nagyon sok hiteltelen képpel találkozik, miután neki nem kell kritikát alkalmazni, hogy mi hiteles és mi nem, ezeket fogja felhasználni. Tehát hogyha jók az adatok, amiket az ember beletáplál, akkor valószínűleg jó lesz a végeredmény is.
15: Igen, és hát pontosan ez a probléma, hogy azok az ingyenesen elérhető és nagyon sokak által használt mesterséges intelligencia kliensek, ezek éppen azért, mert nyilvánosak és ingyenesek, ezek tulajdonképpen mindennevűek. Tehát alapvetően ugye az internetről, meg hát könyvekből, beszkennelt könyvekből táplálkoznak, aminek a, hát a nagyobbik része az nyilván a rossz, hibás információ, és a kisebbik része a hiteles, és hát így nyilván így nem tud különbséget tenni. Ez nyilván akkor lesz sokkal használhatóbb ez az eszköz, hogyha olyan fejlesztésekre nyílik lehetőség, ami célorientáltan valóban meg lehet tanítani arra, hogy mi a hiteles középkori épület, mi a hiteles középkori viselet, mi a hiteles középkori mozgáskultúra akár. Hát ez viszont ugye pénzbe kerül, nem is kevés pénzbe kerül, de nagyon reménykedem benne, hogy az elkövetkező években lesznek olyan pályázati lehetőségek, ahol egy ilyen témával is majd el lehet indulni, és lehet fejleszteni olyan mesterséges intelligencia eszközöket, amik jól használhatóak lesznek egy hiteles rekonstrukció. És ugye erre van példa egyébként Európában, csak ugye Magyarországra még ezek a pályázati lehetőségek nem jutottak el, de például Franciaországban, Spanyolországban azért már nagyon eredményes kísérleteket folytatnak vele. De hát tépjünk is tovább, hiszen ez csak egy kis része ennek a Nagy Lajos programnak. A másik nagyon izgalmas része az pedig egy olyan VR túra lesz, amit fejlesztünk, ahol gyakorlatilag be lehet járni majd a visegrádi palotát egy VR szemüveges túra vezetéssel, ami azért egy egészen más élményt jelent, mint egy monitoron nézni ezeket a rekonstrukciós képeket, vagy rekonstrukciós animációkat, hiszen a léptéke áll tulajdonképpen vissza ezeknek a középkori tereknek. És ezt ugye a romok sem tudják visszaadni, hiszen a romok éppen azért romok, mert ugye a nagy része hiányzik róla az épületnek. Ezeknek a tereknek, ezeknek az udvaroknak, ezeknek a homlokzatoknak a valós léptékét valójában nem érzékeli az ember, amikor a romok között jár. De amikor fölveszi ezt a VR szemüveget, és ugye abban a nézőpontba kerül a rekonstruált nagylajoskori modellben, amiben a nagylajoskori lakói és vendégei a palotának is voltak, akkor döbben igazán rá, hogy itt milyen monumentális léptékekről van szó.
14: Ezekhez a fejlesztésekhez már idén hozzáférhetnek a látogatók? Gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt a VR szemüveget kipróbálják, ahhoz ide kell jönni, de hát valószínűleg a virtuális kiállítás az máshonnan is működik, tehát az nem helyfüggő.
15: De igazából ezek helyfüggőek lesznek, tehát helyben lehet majd őket megnézni, és tulajdonképpen ennek az egész fejlesztésnek az eredménye, ami még egy kiállításra is kibővül, a Nagy Lajos évnek a lezárását fogja jelenteni. Ugye itt a Nagy Lajos évet mi nem a naptári évben gondolkodunk, hanem Nagy Lajos életének éveiben, tehát ahogy a rendezvény sorozat ugye Nagy Lajos 700. születésnapján indult, így Nagy Lajos 701. születésnapján, tehát jövő év március elején fog lezárni. lezárulni, és akkor fogjuk majd megnyitni a kiállítást, és akkor fogjuk majd a nyilvánosság számára elérhetővé tenni ugye ezeket a fejlesztéseket is. Ugyan ezek nagyjából mára elkészültek, tehát hát, hogy egész pontos legyek, tulajdonképpen a mögöttük álló modellnek a fejlesztése készült el, tehát maga a film elkészítése, a makettek elkészítése, a VR túrának a fejlesztése az még hátra van. Ez önmagában nem jelent egyébként egy nagy időt, tehát ez gyakorlatilag is az idejében elkészül, azonban azoknak a hardvereknek a beszerzése, illetve hát az egésznek a pénzügyi lebonyolítása az is igazából nehezebb folyamat, mint magának a tudományos fejlesztésnek a folyamata, arra nem volt elegendő ez az év, tehát az át fog nyúlni a következő évre, és ezért végül is a teljes készültség az már jövő év tavaszára lesz meg.
14: Ugye egy virtuális világról, vagy virtuális világokról beszélgettünk az imént, de hát ugye Nagy Lajosból nem csak virtualitás maradt meg, igaz, hogy utazni kell hozzá egy kicsit, éppen a múltkor Zólyomba járva gondolkodtam el rajta, hogy mennyivel szerencsésebbek, hiszen ott nem kell rekonstruálni Nagy Lajosnak a palotáját, hanem a mai napig ott áll.
15: Amit ma Zólyomban látunk, az egy nagyon erősen rekonstruált palota, viszont egy teljesen hitelesen rekonstruált palota. Ráadásul, ugye mivel az a palota a későbbi időszakban is fontos szerepet játszott, ugye a reneszánsz korában egy fontos vár épült belőle, ma gyakorlatilag kétszer akkora, mint a Nagy Lajoskori volt, hiszen egy emelettel, meg egy komoly tetőszerkezettel bővítették, ráadásul köré épült egy várfal is, tehát az most ugye zólyomi várként ismeretes, és az valóban most vár, eredetileg ez nem vár volt, hanem egy városi palota volt. Tehát ezt azért fontos tudnunk, hogy attól még, hogy egy emlék jobb állapotban maradt meg, és nem csak föld alatti romok vannak belőle, attól az az emlék még nem azonos, és nem is úgy néz ki, mint amilyen az építési korában volt. Tehát valójában, hogyha az zólyomi palotát is látni akarnánk, akkor épp úgy rekonstruálni kéne, mint ahogy most a visegrádi palotát rekonstruáljuk.
14: Viszont benne van az egykori Nagy Lajoskori palota is.
15: Abszolút benne van, tehát ilyen értelemben könnyebb dolgunk lenne akkor, hogyha az zólyomi várból akarnánk ugye megcsinálni a virtuális rekonstrukcióját, viszont nehezebb dolgunk lenne, hogyha az zólyomi várnak az anzsukori állapotát helyre akarnánk állítani, mert hát azt nem tehetjük meg, hiszen az anzsukorhoz hasonló értékű és jelentőségű 16. századi épületrészek is vannak rajta. Visegrádon ezt mondjuk elméletileg jobban meg lehetne tenni, hiszen itt gyakorlatilag a Mátyás kor után már nem készült rá semmi. A Mátyás kori állapota viszont valójában nem olyan nagyon sokba különbözött a Nagy Lajos koritól, bár éppen ugye az egyik leglátványosabb része a palotának, ami a Nagy Lajos korban is és a Mátyás korban is a leglátványosabb része volt, ugye ez a palota úgynevezett díszudvara, tehát a királyi lakosztály belső udvara a szökőkútjával, ez az, ami ugye teljesen átalakult a Mátyás korban, és ugye a műemléke helyreállításnál nyilván a Mátyás kori állapotot lehetett helyreállítani, de hát ugye nagyon szerencsés módon a Mátyás korban a lebontott Nagy Lajos kori udvarnak az összes kőfaragványát befalaszták az új épületeknek az alapozásába, így azok is megvannak. Tehát tulajdonképpen meg tudnánk építeni ugyanilyen hitelesen a Nagy Lajos kori díszudvart is, mint amilyen hitelesen helyreállítottuk a Mátyás korit, csak hát hol? Hiszen ugye ott azon a helyen már egy Mátyás kori udvar van rekonstruálva. Ezt a problémát ugye most úgy hidaljuk át, hogy ehhez a tervezett kiállításhoz készül egy nagyméretű makett, ami ezt nagyon érzékletesen be tudja mutatni, hogy milyen volt a díszudvar Nagy Lajos király korában, tehát ez most éppen készült, hát én már nyilván a terveket részben én csináltam, tehát jól ismerem, és hát meg kell mondjam, hogy tényleg lenyűgöző. Tehát igazából számomra lenyűgözőbb, mint a Mátyás kori volt.
14: Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás király múzeuma igazgatójával beszélgettem. Hamarosan az aszály régészettel folytatjuk.
1: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Alacsony vízszint, napvilágra kerülő leletek. Tóth János Attila búvár régésszel, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem az elmúlt hónapok mérlegéről. Még tavasz végén, nyár elején beszélgettünk utoljára a víz alatti régészetről, akkor egy kicsit félelemmel teli várakozással voltunk az aszályos nyár miatt, és hát úgy tűnik, hogy a félelmeink be is igazolódtak, sőt, hát túl teljesültek. Hogy értékeli ezt az évet a víz alatti régészet meg a víz alatti leletanyag szempontjából?
2: Hát igazi istencsapás, katasztrófa, örökségvédelmi vészhelyzet, ezek a szavak jutnak erről eszembe. Ugye tavasszal még volt egy optimista képem arról, hogy milyen tudományos kutatásokat fogunk végezni. A Ráckevei Dunába a tavaly ősszel felfedezett gázlót fogom majd kutatni, szonározunk, merülünk, új hajókat találunk, és ez milyen jó lesz nekünk. És már bizony akkor is láttuk, hogy bizony a Dunának alacsony a vízszintje, úgyhogy egyszer-kétszer majd akkor oda is ki kell menni, és a régi lelőjeket megnézegetjük, újakat találunk hozzá. Hát ehhez képest, amit az időjárás, az éghajlati anomália összehozott nekünk, az minden eddig itt alulmúlt, és hát a Dunának, Tiszának és egyéb folyóinknak hatalmas területei kerültek szárazra.
1: És ugye a legnagyobb részükre nem is jutottak el a szakemberek, annál inkább eljutottak a sima nézelődők, akik igyekeztek összeszedni azt, amit találtak.
2: Igen, ugye itt a nagy szervezeti probléma az, hogy Magyarországon jelenleg, nem csak jelenleg, hanem 25 éve, amióta én dolgozok, nincs olyan csúcs szervezete, aminek kimondottan feladata lenne a víz alatti kulturális örökség felderítése, dokumentálása, kutatása és védelme. Nincsenek eszközeink, nincsen egy keretünk, amit tudnánk költeni, nincsenek embereink, a felszerelések kölcsönbe vannak, az emberek önkéntesen segítenek, a területi múzeumok közül, aki együttműködik velünk, az együttműködik, aki nem, arra sincsen semmilyen ráhatásunk, semmilyen szankciónk. Ugye vannak törvényeink, amik védik, az örökségvédelmi törvény megemlíti, hogy a víz alatt lévő régészeti emlékek azok mind állami tulajdon és ex lege védettek. A 2014-ben ratifikált, tehát törvénybe iktatott UNESCO egyezmény a víz alatti kulturális örökségről szintén egy törvény, az is azt mondja, hogy eredeti helyén kellene megóvni őket, és hát egy csúcsszervet létre kéne hozni, tehát 2014 óta ez még nem került hazánkban. Ennek ellenére azért történtek jó dolgok is, tehát vannak olyan partnereink, akikkel együttműködve különleges eredményeket értünk el. Itt ki kell emelnem a Budapesti Történeti Múzeumot, illetve a Kalocsai Viski Károly Múzeumot, meg hát a saját intézményeimet, a Ráckevei Árpád Múzeumot, tehát ez így együtt a Dunának azért elég jelentős területét lefedi, és találtunk római kori rakpartmaradványt, találtunk szölöpszerkezetű építményeket, új hajóroncsokat is, és jelentős méret tehát komoly leleteket. Ez a pozitívum.
1: Viszont ez csak a Duna, de hát Magyarországon nem csak a Duna van, mint folyóvíz. Ott van például a Tisza, ami Szolnoknál szintén extrém alacsony vízállást ért el, és emiatt gyakorlatilag borítékolható, hogy hamarosan elpusztul majd a törökkori híd is.
2: Hát az, hogy elpusztul vagy nem pusztul, azt én nem tudom megjósolni. Az biztos, hogy abban a térségben nekünk nincs együttműködő partnerünk, úgyhogy én ott nem is jártam, de ugye ott a hídnak a cölöpjeit már több mint 10 éve megtalálták a kollégák, dokumentálták is, publikálták is. Ugye az a baj ezekkel a szerves maradványokkal, vagyis hát nem baj, ez egy tény, hogy ezek a víz alatt édesvízben tökéletes állapotban képesek fennmaradni több ezer éven keresztül. Tehát mindig a svájci tavakat szoktam emlegetni, ahogy alpesi tóvidéken vannak olyan cölöpfalvak, amelyek a bronzkorból származnak, tehát ilyen 3-4 ezer éves famaradványok, bőrmaradványok, fonott edények, ételmaradványok is fennmaradnak. Ez a helyzet a Dunával, Tiszával, Balatonnal is, hogy az édesvízbe ezek nagyon jól. De abban a pillanatban, hogy lemegy a Duna, egyrészt hőhatás kap, mert ugye, hogy nem nyáron egy hőhullámnál volt ez az alacsony vízszint, tehát kap egy extrém hőhatást, kap egy extrém UV-sugárzást, tehát szárad is, roncsolódik a sejt szerkezete, és akkor még itt jön az, hogy a természet pusztító ereje mellett jönnek a gyűjtögetők, főleg a városi szakaszon. Tehát most már azért több hónapon túl vagyunk, látjuk, hogy ott, ahol nagyobb város terül el a Duna mellett, valószínűleg egy szociológiai oka is van, talán az emberek nem kötődnek annyira az örökségükhöz, nem ismerik annyira, tehát ilyen például Budapestet is megnevezhetjük, de akár Dunaújvárosnál, ugye ez is egy nagy szocialista iparváros volt, kéretlenül kimennek, nem csak hogy kimennek és nézelődnek, mert azzal semmi gond nincsen, hiszen a kastélyokat, várakat is nyugodtan nézegethetik az emberek és fotózkodhatnak, filmezhetnek vele. Az a probléma, hogy nekilátnak, gyűjtögetnek, kiásnak, hazavisznek, sőt, szándékosan meg is rongálnak tárgyakat, összetörnek, elégetnek, és elképzelhető mindenféle pusztításnak a nyomait megtalálhatjuk. Aztán vannak a fémkeresősök. Ők nekik is két nagy csoportra tudjuk rakni. Az egyik a múzeumbarát fémkeresős, akinek szerződése van, múzeum régész irányításával megy ki. Megmondom őszintén, én annak sem örülök, ha a fémkeresősök járják a Dunát, főleg úgy, hogy nincs velük régész, hanem önállóan, mert az egy dolog, hogy a múzeumba fog kerülni a tárgy, és így közkincs lesz belőle, de ugye azzal, hogy kiássák a füvenyből, megbolygatják az eredeti összefüggését, esetleg azok az egyéb tárgyak, amik nem fémtárgyak, azok megbolygatásra kerülnek, roncsolódhatnak. De aztán van a másik nagy csoport, akik meg teljesen illegálisan végzik ezt a tevékenységüket, és ezzel pedig az a baj, hogy sem vízirendőr, sem halőr, sem semmilyen őr nincsen, örökségvédelmi őrök nem is léteznek, nem megy oda hozzájuk senki, nem kéri el az igazolványukat, nem mondja nekik azt, hogy hagyják el ezt a területet, nem szabad, nincsen szankció. Remélem ez meg fog változni, én őszintén nagy bizalommal tekintek a jövőbe, és azt remélem, hogy ennek a pusztító évnek az egyik következménye az lesz, hogy végre a politikai döntéshozók is észreveszik, hogy itt nagyon komoly értékek vannak, nagyon fontos a víz alatti örökségünk, és az ország szégyene, hogyha ezt elherdáljuk, és egyébként is az az érdekünk, hogy ezt megfelelően kutassuk és tanulmányozzuk, és megőrizzük a jövő generációi számára.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Aszály régészet.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
5: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Pontban 2:30, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Főállásban 100.000 forint, mellékállásban pedig havi 50.000 lesz az új katta összege. A kisadózó vállalkozások tételes adóját csak egyéni vállalkozók kiválaszthatják a jövőben, társas vállalkozások nem. A magasabb adóteher azt is jelenti, hogy a minimálbér után járó TB-ellátásra és nyugdíjra lesznek jogosultak az ilyen adózás választók. Maximum évi 22 millió forintos árbevételig választható a kata adózási forma. E fölött az árbevétel fölött 15%-os plusz társasági adóteher lép életbe. Szigorú szabályokkal próbálják megakadályozni azt is, hogy ne legyen mindenből bújtatott foglalkoztatás. Doboz Zoltánt, az M4 Privát Bankár.hu lapcsoport újságíróját hallják.
8: A katás vállalkozó nem szerezhet bevételt a saját munkaadójától. Tehát a

0: akkor évvégével szűnik meg a katalányisága, tehát itt is a jogalkotóak vélelmezi, hogy ez már egy bújtatott foglalkoztatási forma.
1: Fellép a kormány azokkal az építőipari cégekkel szemben, amelyeknél súlyos közbeszerzési szabálytalanság gyanúja merült fel, ezt Vitézi Dávid közölte. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a korábbi kormányzati körökhöz kötődő vállalkozások is érintettek lehetnek, és a következő hetekben konkrét lépések várhatóak. Vitézi hangsúlyozta, nem politikai vagy személyes alapon akarnak cégeket kizárni, hanem kizárólag akkor, ha megsértették a közbeszerzési vagy más jogszabályokat. A jog következmények között akár a jövőbeni közbeszerzésekből való kizárás is szerepelhet. Felülvizsgálja a kormány a lakossági állampapírok szabályozását, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Brüsszel azt kifogásolta, hogy a magyar lakossági állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós vagy EGT országok államkötvényének hozamát személyi jövedelem adó, egyes esetekben pedig szociális hozzájárulási adó is terheli. Az Európai Bizottság szerint ez a magyar állampapírok felé terhelheti a befektetőket és korlátozhatja a tőke szabad mozgását. A pénzügyminisztérium közölte, az adózási, tőkepiaci és finanszírozási lehetőségeket is vizsgálják, végleges döntés azonban még nem született. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg az állami gondoskodásban élő és ott felnőtt fiatalok a gyermekvédelmi rendszer átalakítására. Az SOS Gyermekfalvak szerint Magyarországon jelenleg több mint 23 ezer gyermek ér állami gondozásban, miközben jelentős a szakember és nevelőszülő hiány. A fiatalok egyebek mellett zéró toleranciát követelnek a bántalmazással szemben, független gyermekképviseletet, megfelelően kiválasztott nevelőszülőket és könnyebben elérhető családterápiát. Azt is szeretnénk, hogy a lakás otthonok valódi otthont, a rendszer pedig a fizikai ellátás mellett megfelelő lelki támogatást és jogvédelmet biztosítson.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,6%-os csökkenés mellett 141.429 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti már a 16 milliárd forintot. A vezető részvények között a Richter tud erősödni 0,5%-kal 12.430 forintra. Gyengül a MOL 0,7%-kal 5.020 forintig, az OTP 3,3%-os lejtmenetben 40.090 forinton. A Magyar Telekom 1,2%-kal gyengül 2.542 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró most 367 forint, 1 dollár pedig 328 forint 40 fillér. Európában sincs jó hangulat, London 6%, Frankfurt 1,3%, Párizs pedig 1,2%-kal gyengül, Milánó 2,5%, Madrid pedig 1,9%-kal esik jelenleg. Az olajárak emelkednek, az amerikai könnyűolaj a Brent 0,5%-kal van följebb, $89.80, ez a VTI, a Brent az 1%-kal erősödik, $101.50 jelenleg.
2: Időjárás jelentés.
1: Alapvetően derült vagy fátyolfelhős száraz időnk lesz. Az ország északnyugati harmadán felé megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, kés estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. 14 óra 35 perc, köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 3 órakor.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: Folytatjuk a beszélgetést az aszályrégészetről. A beszélgető társam továbbra is Tóth János Attila búvárrégész, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársa.
4: Ha már említette a fémkeresőket, én Visegrádon láttam valószínűleg a saját szakállára kutató fémkeresőt a Dunaparton, mert hogy a múzeumban egyik se jött be azzal, hogy miket talált volna, tehát senki nem adott leletet, fémleletet.
5: Ez lopás, ugye minden, ami a vizek mélyén, föld mélyén van, főleg a régészeti leletek, ezek kulturális örökség, állami tulajdonban vannak, tehát ha ezt valaki elviszi, az lop. Állami tulajdont lop, ráadásul kulturális értéket lop, ami egy halmazati bűncselekmény, tehát ezért alsó hangon bírság, harongálás is történik, akár börtönbüntetés is járhat. Ugye itt az kellene, hogy valaki el is fogja ezeket az embereket,

0: bíróság elé állítsák, és a bíróság elítéli, hiszen mi nem vagyunk dreadbírók, nagyon tudunk sajnálkozni azon, hogy mik történnek, de mi nem ítélkezhetünk, csak felhívhatjuk a figyelmet, hogy van egy probléma.
1: Mondta az imént, hogy nagy várakozásokkal és nagy reményekkel tekint a jövő elé, és hát úgy tűnik, hogy amennyire létezik a kulturális tárcánál valamiféle kommunikáció, a régészetben az egyik irány az éppen a víz alatti régészet, egy másik irány pedig a mágnes horgászatnak a kezelése, amiket ugye a közeljövőben meg akar oldani valahogy a tárca.
0: Igen, hát én is hallottam ilyen információkat, megmondom őszintén, én erről senkivel nem beszéltem az új tárcánál, de nem baj, mert ha a cél jó, akkor az ember ezt nagyon szívesen támogatja. Hát a mágnes horgászatra még érdemes egy kicsit kitérni, ez egy divat hobbi, lényegében 3-4 éve nem is létezett, és nem is gondolta senki, hogy ilyen fog történni, hogy az emberek erős mágneseket hosszú kötélen dobálnak be folyókba, csatornákba, és húznak ki vele mindenféle tárgyakat. Egyszerűen értelmetlennek gondoltuk, de főleg a közösségi médiának köszönhetően ebből egy ilyen népi hobbi vált, amivel nagyon gyakran egyébként semmi probléma nincs, mert most az, hogy valaki kihúz egy régi biciklit, vagy egy motordarabot, még talán jót is tesz a vízzel. A probléma ott van, hogy ezt a tevékenységet mondjuk régészeti lelőhelyen nagyon nem kéne végezni, hiszen egyrészt az ott kikerülő leletek nem kerülnek be legsajnálatosabb módon a múzeumokba. Összesen 2 olyan felfedezésről tudok, aminek a végeredménye bekerült bármilyen magyarországi közgyűjteménybe mágneshorgászatról, és a másik nagy terület, ami óriási pusztítás szenved, de egyébként veszélyes is ez a hadtörténeti kutatás, a hadirégészeti kutatás, hogy így egyszerűen fogalmazzam, hogy a második világháborús helyszíneken, hogyha az ember dobálja, akkor valóban lehet fegyveralkatrészeket, meg akár robbanó testeket is találni, de hát ezeknek a birtoklása egyrészt bűncselekmény is, másrészt pedig azért egy fel nem robbant aknagránátot kihúzni egy mágnessel, vagy egy mágneses aknára rádobni egy mágnest, szerintem ez egy isteni csoda, hogy még nem halt meg senki emiatt a tevékenység miatt. Egy kis fiúról tudok tavaly, aki rákötötte magára a kötelet, bedobta, és egy ilyen uszadék elkapta a kötelét, és berántotta, és megfulladt szegény, de hát ennek se lett semmi következménye.
1: Nem akarom védeni a mágnes horgászokat, de egyáltalán egy mágnes horgász tudja, hogy régészeti lelőhelyet károsít éppen? Tehát létezik valamiféle térkép a hazai álló- és folyóvizekről, hogy hol nem szabad semmiféle tevékenységet folytatni?
0: Igen, hát itt kezd a kígyó a farkába harapni. Egyrészt van egy országos lelőhely nyilvántartás, de hogyha ezt közzétennénk, akkor az a jelentős számú illegális kutató, idézőjelben, vagy tolvaj, ezt használná útmutatónak, hogy hova kell menni lopni. Tehát ugye nyilván kell tartani, nyilván is tartjuk, a hatóságok egyébként hozzáférnek, tehát igenis, hogyha az ember bemegy egy kormányhivatalba, és bármire engedélyt kér, hozzájárulást kér, akkor a kollégák meg tudják nézni, és a folyókba is vannak lelőhelyek. De a másik probléma az, hogy mivel hogy nincsenek a víz alatti régészetnek rendszeres támogatása, és nagyon kismértékben tudjuk csak ezt a területet kutatni, ezért aztán a víz alatti örökségünknek a körülbelül 95%-a még ismeretlen. Tehát még csak azt se tudom mondani, hogy be van rajzolva egy térképre, és hasonló a helyzet a had történetével is ott, és a kollégák az utóbbi körülbelül 2 évben gőzerővel kezdték el egyébként feldolgozni a területeket, de hát még mindig van feldolgozandó. Tehát valószínűleg itt az lenne a megoldás mágnes horgászat kapcsán, mint a fémkeresősöknél, hogy esetleg lennének nekik saját szervezeteik, akik egy kicsit rendben tartanák a tapságot. Nyilván meg tudnák nézni akkor, hogy mik a tilos zónák, esetleg tilos zónákat, és ahol nem tilos, ott szabad, és egy etikai kódexet felállítani, hogy a tárgyakat esetleg lefotózni, koordinátával ellátni, adatbázisba feltölteni, és ami muzális, az múzeumba kerül, ami nem, az meg azt csinál vele, amit akar, megőrizheti, kidobhatja, eladhatja, ahogy tetszik.
1: Nek hát az én régi mániám, hogy beszélgetni kell a társadalommal nagyon sokat, nagyon sokszor elmondani nekik, hogy miért fontos egyáltalán az örökségünk, hogy az emberekhez eljusson és folyamatosan benne legyen a fejükben.
0: Valóban ez tulajdonképpen a hatóság és a tudomány mellett a harmadik lába a kulturális örökség védelemnek, meg mondjuk van egy negyedik a pénz, mindig el kell magyarázni, és nem elég az, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt elmagyaráztuk, vagy megjelent egy cikk, egy könyv, vagy egy riportot adtunk, mindig újra-újra a nulláról, nulla közeli állapotból kell indulni, és nagyon fontos egyébként a helyi közösségek megtalálása, a fiataloknakkal való kommunikáció. Egyébként én ezen a területen nagyon sokat dolgozom, gyakorlatilag tevékenységemnek egy körülbelül körülbelül egy 20%-a arról szól, hogy van videoblogom, írásos blogom, interjúkat adok, ismeretterjesztő előadásokat tartok, cikkeket írok, mégis vannak emberek, akiket még így sem tudok elérni, hát nyilván nem egyedül kell ezt a dolgot megoldani, és vannak más kollégák is egyébként, de nem elég számosan, akik hasonló hozzáállásúak. Ez idővel változhat, és főleg az új generációkba bízok nagyon, akik múzeumi órákra járnak, gyakorlatilag részképzéseken vesznek részt, vagy esetleg a közösségi régészethez csatlakozott, tényleg jó indulatú, jó szándékú önkénteseknek a családtagjai, talán majd ők tudnak egy szemléletváltozást hozni a társadalomban is.
1: És hogyha nem is a társadalmat, de legalább a szakmát eléri a konferencia, hogyha jól tudom, lesz egy összegző, évösszegző konferencia hamarosan.
0: Igen, az egyik fő tervünk az idei évre, hogy november 9-én Ráckevén szervezünk egy országos konferenciát, amihez meghívjuk a régész kollégákat, hogy tartsanak előadásokat az idei nyár és kora ősz alacsony vízállása mellett tett nagyszerű felfedezéseikről, azokról a különleges leletekről, amik a gyűjteményeikbe bekerültek. Mindezt egyik szakszerűen, de azért érthetően is, tehát ez nem egy zárt körű konferencia lesz. Egyébként Ráckevén a régi városháza dísztermében fogjuk egy hétfői napon tartani, ugye akkor zárva vannak a múzeumok, tehát a kollégák is el tudnak jönni, meg aki esetleg múzeumba szeretne menni, és nem tud, mert hétfő van, ő meg el tud jönni a konferenciát meghallgatni. Erről szeretnénk majd, ha lesz egy megfelelő pályázat, akkor egy kiadványt is, egy színes fotókkal ellátott közérthető kiadványt is, amit aztán a nagy közönség fele tudunk terjeszteni. Úgyhogy a magunk részéről valóban mindent megteszünk, hogy a régészeti kincseink, a régészeti értékeink azok hasznosulhassanak.
1: Az aszályrégészetről Tóth János Attila búvárrégésszel, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan a népi építészettel folytatjuk a közkincskereső.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Az épített örökségünk egyik legsérülékenyebb szelete a népi építészet. Nagy Gergellyel, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnökével beszélgettem. A napokban rendezték meg ismét a Békési Népi Építészeti Konferenciát. Hanyadik is ez már a sorban?
2: 25. és két évente van, tehát ez egy jubileumi rendezvény volt, mert 50 éve, illetve 48 éve szervezik, de a 25. esemény volt, és hát érdekes, hogy a Népi Építészeti Konferenciák sorába hogyan változik mindig a téma, attól függően, hogy milyen aktualitásai vannak a népi építészet védelmének.
1: És hogyan változott?
2: A klasszikus népi építészet már önmagában is ez kérdés, hogy mit nevezünk népi építészetnek. Nagyon sokan azt mondják, hogy véget ért a népépítészet akkor, amikor már nem kalákába építették az épületeket. Egy család, egy közösség magának építette a házat helyi anyagokból, helyi szokásoknak megfelelően, és tudjuk, hogy a 19. század végén a gazdasági átalakulással, az iparosodással, városiasodással megjelentek azok a szakemberek, akik egy egész más szemléletet hoztak ebben a világban, új anyagokhoz juthattak, kőművesek építették a házat, és a mostani konferencia éppen ezért a polgáriasodó népi építészetet vette napirendre. Hajlamosak vagyunk átsiklani e fölött a kérdés fölött, hogy ez egyáltalán népi építészet vagy sem, pedig ugyanazt a mezőgazdaságot szolgálta, és ahogy a építésben nyomon követhető ez az átalakulás, meg ez a fejlődés, a mezőgazdaság iparosodásával is ugyanaz a változás látható, csak a sváb nagy gazdaházakra gondolunk, az alföldi nagy portákra gondolunk, akkor egy egész más mezőgazdaságot szolgált, de mezőgazdaságot szolgált, és annak is egy természetes folyamata velejárója volt, hogy ezt egy más karakterű, más jellegű épület kellett, hogy szolgálja.
1: Ha komolyan veszik ezt a folytonosságot, akkor szerintem érdemes azon is elgondolkodni, hogy vajon a kádár kockák azok a népi építészethez tartoznak-e?
2: Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert mi egy kicsit visszatérve arra, hogy mit is nevezünk ilyen polgáriasodó népi építészetnek, az eléggé jellemzően a mezőgazdaságot szolgálta, és a kádár kockának nevező épület is valamilyen mértékig, attól függ, hogy milyen környezetbe került, volt, ahol a mezőgazdaságot szolgálta. Ez is egy ilyen polgáriasodó hatás, de ugyanezek az épületek megjelentek a városokban is, aminél egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ez egy polgáriasodó népi épület lenne. A falvakban is inkább egy urbanista hatás, de mégis egy polgáriasodásra utaló nyom, a városokban pedig egy polgárosodó épületnek tekinthetjük, de a kádár kockával kapcsolatban meg kell említeni, hogy annak Kádár Jánoshoz semmi köze nincsen, csak a akkori jobb létnek nevezett időszakban tömegével épültek a falvakban, bontották le a korábbi épületeket, és ezekből teljes utcasorok épültek, egész biztos, hogy ezek is valamikor védettek lesznek, ha még marad belőlük valami, mert tömeges az átépítésük. Most a fő témánk, a 19. század, 20. század elejé népi építészet azért is volt fontos, mert nagyon érdekes dologra figyeltünk föl, minden településen, ami egy nagyszerű dolog, a település arcolati kézikönyveket kellett alkotni, hogy milyen helyi építészeti karakter van, és azok hogy jelenhetnek meg az új épületeken. Ha azt akarjuk, hogy település ülésképp valamennyire folytonos tudjon lenni, helyi értékekből tudjon építkezni, akkor valami formavilágra fel kell tudni hívni a figyelmet. És ezek a település arcolati kézikönyvek mind ennek a kornak a 19. század, 20. század elejé épületeit vette alapul, és azoknak az értékeit mutatta fel mintának. És ezeket az épületeket ugyanakkor nem védjük, eszünkbe se jut, ezeket meg kellene védeni, az új épületeket meg ezeknek a mintájára akarjuk megvalósulását ösztönözni. Ez egy olyan ellentmondás, amire föl kellett, hogy hívjuk a figyelmet, és úgy érzem, hogy ez a konferencia, ez ilyen szempontból egy nagyon eredményes és hasznos konferencia volt. Egy kicsit ki kell tágítani a világot, meg a szemléletünket, hogyha komolyan gondoljuk a korábbi döntéseinket, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy hozzátartozunk ezeknek az eredeti épületeknek is a megfelelő védelme, vagy a újrahasznosítási lehetősége.
1: De jó, hogy mondta ezt, hogy ezek mintájára építenének újabb épületeket. Ugye az emberi elme az úgy működik, hogy mindent igyekszik dobozokba zárni, tehát így lett nekünk barokkorunk, így lett klasszicizmusunk, így lett középkorunk, újkorunk, kora újkorunk, viszont a történelem az nem dobozokban gondolkodik, hanem az szépen folyamatosan halad előre, vagy halad egy irányba, és ilyen ugye az építészet is. Tehát az építészetnél sincsenek valójában korszakok, legfeljebb olyan korszakok, amiket utólag tudunk megállapítani, hogy az egy korszakot beletesszük szépen ebbe a dobozba.
2: Igen, vannak karakteres szakaszok, és egész biztos, hogy vannak olyan átmeneti időszakok, amik az előző korra épülnek. Ahogy mostani környezetünket nézzük, mi se gondoljuk, hogy átmeneti korban élünk, pedig ha így tekintünk rá, minden kor átmeneti kor, valahonnan valahova módosul a folyamatos változás, az jellemző az építészetre is. Biztos, hogy mindennek van valamennyi kifutása, de ha csak azt nézzük, hogy egy épület típus az meddig tudott fönnmaradni, mindenki valamit módosít rajta, hozzátesz a saját igényeinek, a saját új szempontjának megfelelően, tehát ez a folyamatos alakulás, ez jellemző az építészetre. Ennek a kornak a építészete is nagyon sokszínű. Megjelentek olyan fantasztikus asztalos munkák, amiket a korábbi népi építészet el nem tudott képzelni, és mégis valahogy úgy tudott illeszkedni egy nagyobb egységhez, hogy egy ilyen teljesen új életkörülménynek adta meg a környezetét, a cementlapok, a festett üveg, vagy a díszműbádogos munkák, a műkő munkák, azok mind ugyanúgy egy léptékében megnövelt gazdaépületnek lettek az elemei, és ezeknek az összessége valóban egy olyan új értéket hozott létre, ami alkalmas és méltó arra, hogy mintául szolgáljon a mai építészet számára is, hogyha ma nem ugyanazokat az épületeket kellene megépíteni, hanem annak a ritmusa, arányrendszere, formavilága az nagyon sok gondolattal segítheti a településeinknek a új épületeit.
1: Ahogy közeledünk a korunkhoz, egyre könnyebb ezeknek az épületeknek a karbantartása, illetve rekonstrukciója. Tehát, hogyha valami egy épületből elvész, egyre könnyebb pótolni? A restaurátor szakma meg tudja oldani, vagy pedig ez már tulajdonképpen nem is restaurálás, hanem élő napjainkban is élő kézművesség?
2: Az ki van zárva, hogy mindent meg lehessen őrizni, az is ki van zárva, hogy mindent restauráljunk. De ezeknek nagy része az valóban meghatározza a faluképet. Vannak olyan építészeti eszközök, amik ezeknek az épületeknek a megújítását tudja szolgálni, nem lehet mindenhol restaurátorral dolgozni, mert nyilván az olyan költségtöbletet is jelent, de a mi érték azt 1000%, hogy meg lehet őrizni, és meg is kell őrizni. Be lehet építeni egy új programba, illetve ezek a régi épületek is olyan méretűek és olyan szervezésűek, hogy nagyon sok lehetőséget rejtenek magukba, egy egész más térszervezéssel egy nagyon értékes belső tereket is lehet kialakítani, ami a mai életformának is meg tud felelni. Ehhez meg jó építészek kellenek. A másik gond, hogy az egész ország területén megtalálhatók ezek az épületek, és olyan érzékeny szemléletű építész, restaurátor vagy helyi szakember nagyon kevés van, aki ezekben meglátja az értéket, és meglátja azt a lehetőséget, amit ezek az épületek hordoznak magukban. Azért szerveztük ezt a konferenciát Antal Anna, a Népi Építészet Szakbizottságnak a elnöke, az ő szervezésében valósult meg ez a konferencia, hogy egyáltalán fölmutassuk azokat az értékeket, amikre jobban oda kéne figyelnünk, és valamilyen módon a megújításukat vagy a megőrzésüket figyelemmel kéne kísérni, vagy jobban kéne ráfigyelni ezekre az értékekre.
1: Mindent nyilván nem lehet megőrizni, és nem is szabad mindent megőrizni, viszont a népi építészetnek egy része is olyasmi, mint az ipari építészet, tehát roppant sérülékeny. Én éppen néhány héttel ezelőtt voltam Ózdon, ahol elkeserítő, hogy milyen szinten tűnt el az egykori acéliparnak, most már lassacskán minden emléke.
2: Hát igen, ebben még az a baj, hogy egy kulturális örökséggazdálkodásra is szükség lenne, vagy épületgazdálkodásra, mert ha belegondolunk, hogy nyilván mindennek van jó helye, jobb helye, még jobb helye, hogy mennyi ilyen nagy láda, doboz, létesítmény épül itt országszerte olyan helyen, ahol soha nem volt semmi korábban, és egy teljesen idegen, vagy egy ilyen globalista bádogváros épül. Föl sem merül, hogy ezek az ipari központok valamilyen módon nagyon otthont adhatnának ezeknek a helyeknek, hogyha lenne egy koncepcionális gondolkodás, akkor nyilván ez már kihatása van az úthálózatra, mindenre, tehát a kapcsolatokra, a települések téri kapcsolatára is, és a privatizációval is kapcsolatban, hogy milyen részeket hogy érdemes külön kezelni, de hogyha ezeket valamilyen módon ebbe a rendszerbe lehetne állítani, akkor biztos, hogy ezeknek az épületeknek az egy része is meg tudna menekülni. Hát most másra nem gondolunk, hogy Csepelen milyen hatalmas ilyen raktárbázis épül, és ott van a kihasználatlan csepelműveknek a fantasztikus ipari csarnokainak a tömkelege. És ez a kettősség, az egyikkel nem tudunk mit csinálni, a másik helyen pedig teljesen új szűz területekre építünk olyan dobozokat, amik nyilván, hogy 20 évnél tovább nem fognak ott lenni, vagy pedig, ha ott maradnak, akkor megújulni nem fognak tudni.
1: Nagy Gergellyel, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságot tiszteletbeli elnökével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották.
0: A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Grand Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Pillanatokon belül 3 óra, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecső Richárd. Hónapokat igénybe vehet egy részletes vagyonleltár, amit a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó tervezet alapján érintetteknek már idén végére el kell készíteniük. A Niveus üzleti és adótanácsadó cégcsoport adózási szakértője szerint az 1 milliárd forintos vagyonadó, ha bár nem magas, a vagyonadó határ nem magas, hanem az alsó szint, ahol még van értelme bevezetni az új adónemet. Fischer Ádámot, a cég adószakértőjét hallják.
6: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, hogy ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondom, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni. Itt egy néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne. A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömeg fognak fizetni. Tehát cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély, fog adott esetben adót fizetni.
5: A Magyar Kézilabda Szövetség szerint a TAU támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek a szövetség szigorú ellenőrzési rendszerét bizonyítják. Az MKS 2022 és 26 között 3380 elszámolást zárt le, összesen 52,5 milliárd forint felhasználást ellenőrizve. Ezekhez kapcsolódóan eddig 2,2 milliárd forintot fizettek vissza az államnak. A szövetség hangsúlyozta, hogy a visszakövetett összegek egy része nem szabálytalanul felhasznált, hanem fel nem használt támogatás. Az MKS 111 sportfejlesztési program ügyében kezdeményezett navos behajtást, és 14 esetben tett büntető feljelentést. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Mészáros Lőrinc és Szín László érdekeltségébe tartozó MKIF tulajdonosai elfogadják a kormány döntését, és készek megszüntetni az autópálya koncessziót. A kormány szeptemberben jelentette be, hogy felmondja a 35 évre kötött szerződést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ugyanis az állam 53%-kal olcsóbban tudna üzemeltetni és fenntartani, valamint 61%-kal olcsóbban elvégezni a nagyobb karbantartásokat. Az MKIF 2022-ben 1237 kilométernyi gyorsforgalmi út üzemeltetését vette át az államtól, és 2034-ig 280 kilométer új út megépítését, valamint mintegy 300 kilométer meglévő útszakasz bővítését vállalta. Legalább 25%-os azonnali béremelésre lenne szükség a szociális és gyermekvédelmi ágazatban a szakember hiány és a fluktuáció enyhítésére. Ez hangzott el az Országgyűlés Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságának ülésén. A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete szerint hosszabb távon az egészségügyi és közoktatási bérekhez kellene igazítani a fizetéseket. Az ágazatban jelenleg 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek aránya, miközben a dolgozókra jelentős pszichés nyomás és rendkívül magas túlóraszám nehezedik. A gyermekvédelmi dolgozók életvitelének ellenőrzésén tavaly és idén vizsgált mintegy 7000 ember, 6%-a nem felelt meg.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,7%-kal gyengül 141.273 pontra. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter erősödik 0,5%-kal 12.430 forintra. A MOL 0,3%-kal 5.040 forintig gyengül. Az OTP 3,5%-os mínuszban 40.020 forinton, a Magyar Telekom 1,3%-kal esik 2.538 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 327 forintot és 80 fillért kell adni. Európában nincs jó hangulat, a londoni FTSE 0,6, a frankfurti DAX 1,2, a párizsi CAC-on 1,1%-kal gyengül, Milánó 2,3, Madrid pedig 1,8%-os mínuszban. Fél órán belül nyit a Wall Street, a tegnapi kereskedést a Dow Jones és a Nasdaq Composite 0,5%-os, az S&P 500 pedig 0,6%-os pluszban zárta. Az olajárak emelkednek, az amerikai könnyű olaj a WTI 89,80 $, a Brent 101,40 $.
0: Időjárás jelentés.
5: Alapvetően derült vagy fátyol felhős, száraz időnk lesz, az ország északnyugati harmadán felén megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A fővárosban 23 fok van. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 3:30-kor várom önöket, nyitjuk majd az amerikai tőzsdét is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. We'll be right back.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A mai adásban Bunkóczi Laci nélkül, ellenben Ballai Tomival a keverőpult és a technikus pult és mindenféle remek zenék mögötti emberrel. Plusz vendégünk a stúdióban Horváth Dániel, akivel, ahogy már a bevezetőben is említettem, a művészetről és a szuperautókról fogunk beszélni, és ennek a kettőnek a, hát nem is tudom, metszetéről megpróbáljuk megfejteni, de hát ő egy elég hiteles személy, illetve az ő, hát nem is tudom, Dani, hogy neveznéd Istvánt, művész, és van egy más rokoni kapcsolat is köztetek.
2: Igen. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Egyébként Istvánnal kapcsolatos ilyen kapcsolatunkat többféleképpen jellemezném. Elsősorban mondhatnám, hogy a nevelő apukám.
1: Igen, ez nem titok.
2: Másodszorban nyilván így hivatalosan úgy szoktam jellemezni, hogy én vagyok az ő menedzsere igazából. De volt egy ilyen königszeges videó, amit egészen jól megterveztünk egyébként ennek a szóban forgó alkotásnak a bemutatójára. Ott egy olyat raktunk hozzá, hogy kind of his creative partner in his project.
1: Ez az angolban hozzám hasonló jár. Váratlanok kedvéért, fordítsuk igen, valahogy.
2: Igen. Ez úgy néz ki, hogy igazából egy kreatív partner is vagyok. Tehát nem csak egy ilyen menedzser, aki nem tudom, ráír egy kliensre, vagy kapcsolatot tart, vagy akár egy ilyen megjelenés szervez, hanem nagyon sokszor kreatívan hozzájárulok ez a dologhoz, és kicsit szerintem elmondhatjuk azt is, hogy ez az autós művészeti vonal, ez ennek a legeleje talán hozzám erősebben kötődik.
1: Igen, picit helyezzük keretbe, vagy kontextusba ezt az egészet. Itt elhintettél egy automárkát, a Koenigsegget, amit nem biztos, hogy mindenki ismer, micsoda. Egyébként a hallgatók kedvére elmondom, Koenigsegges pólóban van a Dani most itt a stúdióban, úgyhogy teljesen át van szellemülve, hogy erről fogunk leginkább beszélni, mert az autós szaksajtóban nemrégiben jelent meg egy hír Istvánról, hogy ő egy műalkotással eljutott a Koenigsegg gyárában. Erről fogunk részletesebben beszélni, de egy picit kezdjük az elejéről, hogy már elmondtad, hogy ki vagy te ebben a projektben, kicsoda István, és hogy indult ez az egész, tehát beszéljünk arról, hogy indult a szuperautók felé elmozdulás, a honnan? Mi volt István eredetileg?
2: István eredetileg igazából egy asztalos volt, de azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezelőtt ő csak asztalos volt. Egész gyerekkoromban azt láttam, hogy ő hihetetlen festményeket csinál, egyébként nagyon sok magyar költőkről. Ő egy eléggé művelt és eléggé széleslátókörű művész egyébként, csak... Ezelőtt igazából nem nagyon volt ebből megélhetés számára, de én egész gyerekkoromban láttam, hogy egészen hihetetlenek azok a művek, amiket ő tud, mind festmények.
1: De már bocsánat, de hogy nem volt megélhetés, hát egy jó asztalos, ráadásul egy művészeti lelkülettel megáldott asztalosért sokan ölni tudnának.
2: Igen, tehát az asztalosságból abból volt igazából, viszont a festményekből és a faragásokból az viszont nem adta ki a teljes keretet, ezért mindig kénytelen volt asztalos is lenni, ami egyébként ő azt annyira nem szerette, és inkább mindig a művészet felé szeretett volna teljes mértékben elmozdulni, és hát igazából ez adta meg ezt a löketet, de másik oldalról, az én oldalamról pedig ez úgy nézett ki, hogy én meg egyetemista voltam, nagyon szerettem az autókat, és folyamatosan azon gondolkodtam, hogy vajon hogy lehet nekem is egy ilyen autóm, és nagyon sok ilyen szuperautó tulajdonost követtem, és nyilván, hogyha az ember nagyon sokat foglalkozik ilyen emberekkel, akkor kicsit így rálát arra, hogy mi az, amit ők igazán szeretnek. Mivel egy autós műsorban vagyunk, ezért talán nem kell annyira magyarázni, hogy mennyire tudja az ember szeretni az autóját, és én arra gondoltam, hogy az emberek biztos szeretnének az autóikról egy-egy festményt a garázsba, vagy ilyesmi, hogyha esetleg eladják majd, vagy hogyha a fiúknak egyszer meg kell mutatni, hogy na, apának 30 évesen ilyen autója volt, akkor ezt is szépen be tudja mutatni, és nyilván ez egy olyan piaci szegmens, ahol mondjuk egy pár ezer eurós festményt, hogyha valakinek van egy Ferrari-ja, tegyük föl, akkor ő ezt ki tudja fizetni, és hát valahogy ez így összeállt a fejemben, és sikerült Istvánt meggyőzni arról, hogy készítsünk egy ilyen festményt.
1: Magyarán te voltál az, aki összehozta a magyar képzőművészetet a világ legdrágább autóinak közösségével. Próbáltad ezt így mediálni ezt a dolgot, vagy ezt a projektet?
2: Igen. Nyilván ennyire hivatalosan ez nem fogalmazódott meg a fejemben.
1: Szívesen.
2: Köszönöm szépen. Annó 19 évesen. De igen, alapvetően valami ilyesmi volt, és egyébként az első koncepció az volt, hogy olyan festményeket csináljunk, ami rajta van az ember is az autóval. Utólag kiderült, hogy ez egyébként viszonylag hülyeség volt, mert az emberek annyira ezt azért nem kívánják, hogy ők is legyenek rajta, maximum ajándékba csináltatnak.
1: Ez hanyadik dobozban landolt ilyen festmény után derült ki?
2: Szerintem így a... Amúgy az elsőnél is kiderült már, de aztán még volt pár, és aztán később engedtük el így teljesen, de már az elsőnél az volt, hogy azt hittük, hogy ő szeretné majd, hogy rajta legyen. Egyébként egy Porsche GT3RS-es ember volt, nagyon
1: azt
2: kedves.
1: Azt igazából csak elrontani tudja az ember, ha mellé
2: igen, igen, igen, igen, igen. És na mindegy, vicces sztori, de igen, ott is kiderült, hogy igazából nem nagyon szeretné, hogy ő is rajta legyen, pedig egy nagyon vicces ilyen instagramos figura volt a csávó, de inkább csak azt mondta, hogy legyen csak az autó.
1: Az első ilyen referencia az egy Ferrari festmény volt, hogyha jól tudom, hogy...
2: Így van.
1: Az hogy jött ez a sztori, ezt mesélnél arról egy picit, hogy mi volt, ez egy megrendelés volt, vagy inkább István magának csinálta, és végül megtalálta a vevőjét, vagy hogy alakult ez?
2: Istvánnal igazából kitaláltuk ezt a koncepciót, hogy csináljunk autós festményt, mert szerintem ez jó lesz. Én mondtam neki, hogy én látom ezt a piacot, nyilván ő neki is volt így általam rálátása erre a szuperautós piacra, mert nagyon sokat beszélgettünk erről, és... kiválasztottam akkor egy Ferrari 488 pisztát egyébként, hogy erről készüljön az első festmény, mert ez éppen akkor jött ki, és volt kapcsolatom egy olyan instagramos oldalhoz, ahol nagyon sok 488 pisztás content volt, ahol nagyon sok 488 pisztás tulajdonos gyűlt össze az Instagram oldalon.
1: Ők nem csak magyarok voltak, ha jól sejtem.
2: Abszolút nem magyarok. Tehát, hogy az egész, hát mondhatjuk, hogy koncepció ez csak így külföldre épült, és csak Instagramon keresztül, és azért lett a 488 piszta, mert nekem nagyon tetszett. Azóta is az egyik kedvenc Ferrari.
1: Magyaroknak csak Pista.
2: Pista, igen, igen, igen, igen. Lefordítva pedig versenypálya
1: olaszul. Igen.
2: És hát így esett erre a döntés. Később ez gazdára talál, de egyébként ez csak egy referencia képnek készült, és aztán azt hiszem az elkészülte után egy 2-3 évvel adtuk el ezt a referencia képet, de ezt már be tudtuk mutatni a tulajdonosoknak, akiket én egyébként Instagram üzenetbe bombáztam, hogy ugyan szeretnétek ilyen festményeket az autóitokról, és akkor...
1: Hányat kerestél meg? Hány embernél randoltál a DM-ben, és hányan mondtak nemet?
2: Hát nyilván ez egy ilyen könnyen megfogható szám, de körülbelül egyébként 100 embernek írtam.
1: 100 embernek?
2: 100 embernek írtam, igen, és abból egyetlen egy landolt, és mai napig, ezt nagyon sokszor emlegetjük egyébként Istvánnal, hogy mai napig emlékszem, amikor feküdtem az ágyamba otthon, és láttam, hogy a Nigel a nem tudom, 20. üzenetváltásunkra, ahol próbáltam meggyőzni.
1: Menszel, gondolom.
2: Nigel azt írta, hogy na jó, akkor legyen, nem tudom, 1500 font, és akkor ő ezt megveszi, és mentem Istvánhoz, hogy úristen, hát nézd már, hát ezért tényleg valaki pénzt ad, és akkor innen indult.
1: Honnan meríted azt a motivációt, hogy a 99. után nem adtad föl, és engedtétek rá az egészet, és annak ellenére, hogy István belerángattad ebbe a tőleg egyébként távol álló projektbe, mégsem lett rentábilis buli ebből 99-szer, aztán utána becsilingelt a lottóltos
2: hát,
1: idézőjelben.
2: Fiatal voltam, és kellett a pénz, de tényleg egyébként abszolút ezt tudom mondani. Amikor az ember ott van 18-19-20 évesen, hogy nem tudja, hogy lesz király sportautója, nem tudja, hogy lesz egyszer Ferrari-ja, vagy bármi, akkor egyszerűen mindennel próbálkozik. És hát amúgy nekem az egyik első próbálkozásom volt ez az egész, hál' Istennek egészen jól összejött, meg sokat tanultam belőle, de egyébként ennyi. Meg hát azért Instagram üzeneteket küldeni azért nem emelném magamat ilyen óriási piedesztára, az azért nem egy olyan
1: nehézségű dolog. Valóban nem egy óriási nagy, de azért a munkát beletetted, tehát, hogy, és látjuk, hogy azért elég jól sikerült. Mi történt az első eladás után?
2: Igazából azért örültünk nagyon ennek a Nigel nevű úriembernek, mert neki egy tök jó social médiája volt. Tehát amikor megjött neki a festmény Angliába, érkezett meg, akkor ő nagyon sok kontentet csinált nekünk, és...
1: Mondta, hogy ne legyen inkább barter, srácok. Jó, ez az 1500 euró, de inkább posztolok róla.
2: Szerencsére nem mondta ezt egyébként, elég rosszul érintett volna, de valószínűleg úgy is megcsináltuk volna egyébként, így visszagondolva. És aztán ez így elkezdett tovább menni. Az volt a nagyon nagy szerencsénk, hogy az Instagramnak egy olyan időszaka volt, ahol ezekkel a képekkel, ezekkel a gyönyörű vizuális autós festményekkel, ez egy nagyon nagy újdonság volt, akkor nagyon kevesen csináltak, és az Instagramnak is még ilyen nagyon az első része volt, és nagyon-nagyon jót mentek az algoritmusban, tehát organikusan, gyakorlatilag évekig organikusan ment teljesen ez a biznisz, csak abból, hogy lefotóztuk, felraktuk, és jöttek több ezer like, több százezer megtekintés bizonyos esetekben, ami azért egy ilyen nis dologban azért az egy eléggé nagy dolog.
1: Hát ez nagyon a nisnek a nisse gyakorlatilag, mert egy autó szubkultúrán belül megtaláld azt a hipergazdag réteget, aki hajlandó áldozni is ezért, és meglátja a művészetet, mert hogy pont azt akartam kérdezni, hogy egy Ferrari, vagy Koenigsegg, vagy bármilyen hiper, vagy szupersportautó gyártónak a tulajdonosának mit tudsz adni, hiszen az autója maga is már egy műtárgy, hogy mit látott? Erről beszélgettetek amúgy nem feltétlenül ez a Nigel nevezetű figurával, hanem bárkivel, aki végül customer lett, hogy mit látott meg ebben, amiért egy szabad szemmel látható összeget kénytelen volt kifizetni?
2: Egyik részről nekik ez az összeg, most a festményekről beszélünk, még nem a faragásokról, ez egy 2-3-4 ezer eurós összeg, ez számukra nagyon sokszor olyan, ezt most csak így a hallgatók kedvéért, hogy kontextusba helyezzük, volt, aki rendelt 4 darab festményt, és nem tudta, hogy mennyibe kerül. Tehát, hogy átirányított az asszisztenséhez, és fogalma nem volt arról, hogy ő mennyi pénzt fizetett már nekünk, meg minden, én írogattam neki, hogy köszönjük, és nem, fogalma nem volt tényleg, hogy ő mennyit fizetett ezekért, mert neki, szerintem ilyen 50 ezer euróig körülbelül ez így jön-megy.
1: Kerekítési összeg, igen.
2: Szóval igazából ennyi, de nyilván, hogy mit tudsz adni ezeknek az embereknek, az egyetlen dolog az az egyedi és kézzel készített dolgok, amiért ezek az emberek szívesen és boldogan és úgy adnak pénzt, hogy ez őket kicsit lázba hozza.
1: Uh-huh. Ez mikor volt egyébként, ez az első eladás nagyjából?
2: Ez olyan 6-7 éve, uh-huh. De lehet, hogy már 7.
1: Az nem kevés idő. Ez idő alatt nem nőtt ki a földből esetleg konkurencia, aki hasonló vonalon mozog?
2: De egyébként, és pont itt van talán ennek az egész sztorinak a lényege, ahogy végül mi eljutottunk a Koenigseghez, amiről beszéltünk, hogy azt vettük észre, hogy önmagában az, hogy egy gyönyörűen lefestett autó egy vásznon, az sok ember meg tudja csinálni. Nyilván, ahogy látták az emberek, hogy mi rengeteg kontentet teszünk föl, mennek a festmények, azért a világon van még legalább 20-30 ember, aki szereti az autókat, és még tud hiperrealisztikusan is festeni. És egészen sokan elkezdték ezt csinálni, és nyilvánvalóan az árakat ez valamilyen szinten lenyomja, illetve versenyt is teremt. És ezért gondoltuk azt, hogy István nem csak festeni tud. Azért egy hiperrealisztikus festmény, az szép-szép, de azért vannak ennél nagyobb művészi alkotások a világon, és ebbe az autó szubkultúrába is egyébként be lehet illeszteni ezeket. Úgyhogy ekkor döntöttünk úgy, hogy Istvánnak a másik hihetetlen tehetségét aknázzuk ki, a faragást, amit egyébként, mint kiderült, legalábbis számomra, ő jobban is szeretett mindig a szobrászkodást, a faragást, és készítettünk egy Ferrari történelmét bemutató faragott műalkotást, ami nyilván egy sokkal hosszabb tervezés volt, egy sokkal jobban átgondolt dolog, és sokkal hosszabb idő is volt megcsinálni, és hát István részéről szerintem egy sokkal nehezebb dolog is volt, legalábbis lehet, hogy neki nem, de hogy...
1: Munkaórában mindenképp, meg vésés számban.
2: Így van.
1: Mi lett a sorsa ennek, hogy ez az volt a terv, hogy ezt is privát úton értékesítitek, vagy mondjuk Maranellóban láttad volna szívesen valahol?
2: Nem voltak ilyen tévképzeteim, hogy Maranellóban lesz ez kiállítva, mert köztudott, hogy a Ferrari mennyire strikt.
1: Hát az biztos, igen.
2: Még a festményes próbálkozásoknál én beszéltem a dubai Ferrari klubnak az elnökével, hogy hát nem tudom, én odaadnék egy pisztás festményt, na, csak ragd már ki valahova. Azt hiszem, ő vagy tulajdonos, vagy valamilyen kapcsolatban a dubai legnagyobb Ferrari szalonnal, és ő mondta, hogy hát sorry, de nem tudsz semmit kirakni a Ferrari szalonokba, meg a Ferrari-nál.
1: Hát a Ferrari showroom identity valószínűleg így nem engedi van, meg az egyedi képzőművészeti alkotást.
2: Igen, és így bele is ivódott a fejembe, hogy a Ferrari az konkrétan elérhetetlen, tehát hogy nem voltak ilyen...
1: A mai napig az?
2: Mai napig.
1: Tehát, hogy mai napig. Ott maximum privát úton Ferrari tulajdonosnál landol ilyen festmény.
2: Így van. Tehát, hogy abszolút elérhetetlen, és hát szerintem a világon egyébként nincsen elérhetetlenebb brand a Ferrari-nál, de hát ezt mindenki tudja is, hogy a világ talán egyik legértékesebb brandje, és nem vesz be senkit.
1: Egyébként ezt már elengedted, vagy bármilyen szinten ambicionálod még, hogy elérhető legyen brand szinten?
2: Voltunk nagyon közel egy Ferrari faragással ehhez, és belső Ferrari nagyon felső vezetéshez így úgy lehet, hogy eljutott volna egy, és a belső Ferrari nagy menedzserektől összerakódott az infó, hogy nem.
1: Indok van ilyenkor?
2: Van. Az, hogy nem nézik jó szemmel, hogyha bármi a Ferrari körén kívülről, tegyük fel azt, hogy én ezt nem tudom pontosan, de önmagában az, hogy magyarok vagyunk, és nem olaszok, ez önmagában nem hangzik annyira jól, és emiatt nem azt mondom, hogy meg lehetett volna másképp, de pont az volt, hogy egy magas felső Ferrari vezetőnek készült volna ilyen, és nem készült.
1: Jó, lassan muszáj leszünk átevezni a Koenigsegge sztorira, mert azt mondtad előjáróban, hogy Istvánt elsősorban a technikai dolgok kapcsán foggassuk, ne annak kapcsán, hogy hogyan jutott el a Koenigsegge faragás Svédországba, úgyhogy röviden összefoglalod, hogy mi az a Koenigsegge, és hogy mit kerestetek ott, és mivel, mi a műtárgy?
2: Alapvetően ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 100x120-as falap, aminek a közepében van egy Koenigsegge szellemlogó, amin van egy karbonpajzs, ami 24 karátos arannyal van kidészítve a Koenigsegge logójában a pajzs gyakorlatilag, és körbe van faragva a Koenigsegge történelmével, a legfontosabb mérföldkövekkel, és gyakorlatilag a Koenigsegge teljes történelmét magában foglalja. Ezt így nyilván nehéz vizualizálni, mondanám a hallgatóknak, hogyha esetleg érdekli őket, akkor nézzék meg az Instagramunkon, talán úgy könnyebb elképzelni. Úgyhogy igazából ez volt az alapkoncepció. Ferrari is faragott műalkotást vettük alapul, az egy kicsit kevésbé kifaragott alkotás, kicsit kevesebb mérföldkővel, és úgy voltunk vele, hogy mivel a Koenigsegge így a szívünk csücske, tehát hogy a mindennek a középpontja és az autógyártás szerintem talán teteje, ezért ezt mindent kihozunk belőle, amit csak ki lehet, és ami a Ferrarisban talán még egy picit benne maradt, azt mindent bele fogunk rakni, és bármilyen ötletünk van, akkor azt maximálisan kifullozzuk. Szóval így született igazából meg.
1: Egy ilyen nagyon, hát nevezhetjük talán manufaktúrának a Koenigsegget, hogy nagyon exkluzív gyártó, iszonyatos árcédulával, és ugye egy ilyen középkorú tulajdonosa van Christian Igen. von Koenigsegge, aki ránézése nem mondanád meg róla, hogy egy ilyen őrületes márka fölött üldögél. Hogy lehet hozzá közel jutni? Mert ugye említettük a Ferrari elérhetetlen példáját. Találkoztatok ti Krisztiánnal?
2: Sajnos vele nem sikerült találkozni. Egyébként egy svéd kapcsolattartónkon keresztül, aki több festményt vásárolt már tőlünk. Neki van a legnagyobb ilyen Koenigsegge mindenfajta gyűjteménye. Saját Koenigsegge nincsen.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy hol tart az ember?
2: Igen, az nincsen, de egyébként egy nagyon szép autója van azon kívül. De rajta keresztül sikerült. Ő ott lakik Angelholmban, és hát fiatal kora őte ismeri Krisztiánékat, és már nagyon sokat beszélgetünk, évek óta kapcsolatban voltunk vele, és igazából ő is validálta ezt az ötletet, ezt az egész alkotásnak az ötletét, hogy ebbe menjünk bele, és rajta keresztül sikerült eljutni, és egyébként nagyon hálásak vagyunk, mert azért a Koenigsegge is, akármennyire azt gondoljuk amúgy, hogy manufaktúra, és hogy ez egy kis cég, és oda lehet menni hozzájuk, és hello, bello, itt van.
1: Ezt én nem gondoltam így.
2: Én egy ideig így gondoltam egyébként, én egy ideig így gondoltam, hogy Christian von Koenigsegge, hogy te is mondtad, egy középkorú, easygoing ember, és akkor hello, itt van, és akkor anyát fogják dobni magukat, de ez nem így van egyébként. Ugye a Koenigsegge az már egy több száz fős cég, azért egy elég nagy vállalat, a gyárukat is, ahogy láttuk Svédországban, elképesztő, és az a technológia, meg minden, amit beleraknak, hát azt kell, hogy mondjam, 100 jobb dolguk van annál, hogy egy ilyen dologgal foglalkozzanak. Egyébként a felesége iszonyatosan örült, meg Krisztián is egyébként, amikor látta, tehát, hogy arról van.
1: Tehát ugyan nem találkoztatok, de tud róla, hogy létezik persze. Ez a Magyarországról érkező műtárgy.
2: Abszolút tisztában van vele, meg Krisztián von Koenigsegge ugye meg is osztotta az Instagram sztoriában, kommentelt is egyébként. A
1: kár, hogy nem posztban.
2: Igen. Hát, igen.
1: Majd highlightba kirakja.
2: Igen, azért jó lett volna egy poszt. Bevallom őszintén, igen. Jó lett volna.
1: Szuper, szerintem biztos, hogy fogunk még beszélgetni a Koenigseggről, mert István fogjuk kapcsolni a második blogban telefonon, úgyhogy szerintem érdemes itt maradni velünk, és hamarosan folytatjuk, majd zenélünk ennyit.
0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Pontban 3:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Három vízilabda klubbal szemben van folyamatban végrehajtási eljárás TAO támogatások jogosulatlan felhasználása miatt, további két ügyben pedig meghiúsult a végrehajtás. A Magyar Vízilabda Szövetség közlése szerint az érintett egyesületek nem tartoznak a sporták közvetlen élvonalába. A Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága még tegnap jelentette be, hogy 6 látványcsapat sportág 2022 és 26 között TAO elszámolásai után összesen 21 milliárd forintot követelnek vissza. A Vízilabda Szövetség szerint a támogatások odaítélésénél a sportszakmai munkát és a ténylegesen felmerülő költségeket veszik figyelembe. Madaras Norbert a szövetség elnöke azt mondta, az elszámolásokat teljes körülön ellenőrzik. A Magyar Kézilabda Szövetség szerint a TAO támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek a szövetség szigorú ellenőrzési rendszerét bizonyítják. Az MKS 2022 és 26 között mintegy 3380 elszámolást zárt le, összesen 52,5 milliárd forint felhasználását ellenőrizve. Ezekhez kapcsolódóan eddig 2,2 milliárd forintot fizettek vissza az államnak. A szövetség

0: szokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT közszolgálati médiatartalomszolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Egyedülálló műtétsorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődoronos keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak, a páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzés miatt. A rendőrség versenykorlátozó megállapodás gyanúját vizsgálja, miután a több mint 3 milliárd forintos megbízásra meghívott 3 cég közül végül csak a Hard Rock Kft. Adott be ajánlatot. A sajtóban korábban olyan levelezések jelentek meg, amelyek szerint a nyertes cég vezetője már a tender kiírása előtt egyeztetett a korábbi szervezővel a rendezvény részleteiről. Az ügyben Hadházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett. A Tisza párt alelnöke Radnai Márk tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában vagy a rendezvény megszervezésében.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX egy 1,5%-os mínuszban 141.411 ponton. A részvénypiac forgalma pedig 20,8 milliárd forint. A vezető részvények most vegyesen teljesítenek. 1,1%-os pluszban most a MOL 5060 forinton, 0,5%-kal emelkedik a Richter 12.430 forintra. Gyengül az OTP 3,6%-kal 39.970 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,2%-os lejtmenetben 2.540 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért most 366 forintot és 50 fillért, 1 dollárért pedig 327 forintot és 80 fillért kell adni. Pillanatokon belül megnézzük Európát is, hogy ott mi a helyzet. Nincs jó hangulat továbbra sem. A londoni FTSE 0,5%, a frankfurti DAX 1,2%, a párizsi kakaron pedig 1,1%-kal csökken. A milánói tőzsde 2,4%, a madridi IBEX pedig 1,7%-kal gyengül. És elindult a kereskedés a tengeren túlon a Wall Street-en is. A Dow Jones 0,8%, az S&P 500 0,5%, a Nasdaq Composite pedig 0,6%-kal gyengül a kereskedés első perceiben. Egyébként a 10 éves hozam 24 év legmagasabb szintjére emelkedett, erről adott most gyors hírt a CNBC, a 10 éves lejáratú államkötvényeknek a referencia értéke. 6 bázisponttal emelkedett, és 5,4%-on forgott jelenleg.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugodt felől felhősödés kezdődik, a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, holnap napközben pedig 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 4 órakor.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Már itt is vagyunk, folytatjuk ezt továbbra is az Autórádió. Vendégünk a stúdióban Horváth Dani, illetve a témánk ugye a szuperautó, mint művészet, vagy hát igazából múzsa. És ennek a múzsának a, hát aki igazából testet ölt neki, a Supercar Artist, nem tudom, hogy hivatkozhatunk-e így, Szecskó Istvánra, akit ezúton is szeretettel köszöntök az adásban. Szia István!
2: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Amikor ott van előtted egy egyszer 1,2 méteres fekete diólap, és tudod, hogy nagyjából 1600 óra és csaknem 2 millió véső mozdulat vár rád, hol ejted meg az első bemetszést?
2: Hú, hát a legelején. Tehát ahogy a történet megy, elkezdődik, ugye nyilván ott kezdem el én is faragni, és akkor úgy megyek körbe. Ki van rajzolva az egész, és akkor ott szépen én tudom, hogy látom, hogy hol kell megkezdeni, és akkor egy körbevágással elindítom.
1: Egyébként ez egy tényleges valós szám, vagy ez egy ilyen becsült érték? Ezek a számomra felfoghatatlan munkaórák és...
2: Nézd, nem halálosan pontos, de körülbelül ott van. Lehet, hogy még több.
3: Igen, az a durva, hogy egyébként ez úgy készült, hogy István írta egy naptárba, hogy mennyit faragott.
1: Ó.
3: Szóval ez így elég pontos, az a durva.
1: Történt egyébként hiba ebben az őrületes folyamatban? Tehát, hogy mi van akkor, hogyha valahova rossz... Igen, hogyha rossz helyen faragsz mondjuk, ahol nem kellett volna.
2: Hú, hát az nagyon nagy baj. Amit lefaragtam, azt nagyon, nagyon, nagyon nehéz visszarakni. Szóval ebbe az a legrosszabb tudat, amikor elkezdem, akkor még la-la-la-la-la-la faragom, aztán a végén, mikor már benne van 1000 óra munkám, akkor már nem olyan vicces, hogyha ott egy rossz mozdulatot csinálok, akkor nagyon sok minden mehet kárbát. Meg lehet javítani valamilyen szinten, de úgy voltam az asztalosságban is, hogy annak is van egy szakma becsülete, ennek is, tehát tisztességesen meg kell csinálni, ne tákoljunk össze dolgokat, hanem csináljuk meg rendesen, úgyhogy a vége fele egyre feszültebb a dolog, és egyre nagyobb figyelmet igényel. Viszont egyre gyakorlottabb is vagyok benne.
1: Na.
2: Tehát benne vagyok a flow-ba, benne vagyok a folyamatban, úgyhogy az segít.
1: Hát itt nincs neked delete gomb, meg ilyenek, hogy aztán utána törlés és kijavítom. Beszéltünk itt a Danival, picit érintettük magát, a művet is, és jó lenne, hogyha veled is tudnánk beszélni, mert hát végül is te készítetted el, hogy miért pont a fekete dió lett az alapja ennek a Koenigsegges alkotásnak?
2: Hát egyrészt a diót az jó faragni, egy szortikacsú anyag, ez a fekete dió is elég jó, hát mondjuk változó, tehát nem úgy kell elképzelni egy fát, hogy teljesen homogén mindenhol ugyanolyan, vannak különböző részei, jobb-rosszabb részek faragás szempontjából, de azért ezt elég jó faragni, és akkor a másik az, hogy divatos is most, jól néz ki, nagyon nemes anyag, hogyha le van olajozva, tehát nagyon lehet érezni rajta, hogy mint egy régi faragott bútor, vagy valami, hogy olyan patinája van az egésznek. És akkor így döntöttünk el mellett.
1: Ugye te eredetileg festesz, szobrászkodsz is, ráadásul ugye bútoros asztalosként is működtél, hogy ennél a Koenigsegges munkánál gyakorlatilag minden tudásodra szükség volt, nem? Tehát ez egy ilyen quintesszenciája lett az összes korábbi munkádnak. Most ezt te is így érted, meg ennyire fennköltem, vagy ez csak én látom bele ennyit?
2: Hát igen, van benne igazság. Tehát bútor restaurálással is foglalkoztam, akkor azt mondtam, hogy ez a quintesszenciája az asztalos, mert ott aztán tényleg nagyon sok mindent tudni kell, többet, mint egy általános asztalosnak, ha lehet ilyet mondani, de hát itt is bele kell tenni sok mindent, de az a legjobb tudod, hogy én asztalos is úgy lettem, hogy nem végeztem el iskolát, hanem levizsgáztam. Festő vizsgám nincsen, szobrász vizsgám nincs, mintázni nem tanultam, úgyhogy nekem magam mindig autodidakta módon tanultam meg dolgokat. Fú. És akkor úgy csináltam ezt is, hogy elkezdtem, és akkor menet közben. Tehát volt egy alapkoncepcióm, hogy Hát azért azt láttam, hogy hogy tudok neki fogni, meg életemben talán egy domborművet, vagy kettőt már csináltam előtte, kivéve a Ferrariakat. Uh-huh. És hát így az első kapavágást meg kell csinálni, és akkor elindul a dolog. Ahogy mondják, az 1000 kilométeres út is egy lépéssel kezdődik, bele kell fogni, és akkor szépen odafigyelve csinálni kell, és maga, tehát elkapod a folyamatot, az anyagot is kiismered, kiismered a technikai dolgokat, hogy mit hogy tudsz megoldani, hát sokkal több idő, mint egy gyakorlott szobrásznak, vagy, mert még mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy egy komolyabb szobrász az először megcsinálja agyagból, vagy gipszből azt, amit egy nemesebb anyagba akar áttenni szobrot. Tehát ott addig tudja macerálni, még olyan nem lesz, amilyet akar, és akkor egyszerűen pontozógéppel, vagy valahogy átmásolja a fára, kőre, és akkor úgy faragja ki. Hát nálam ilyenről szó se volt, én húj bele Balázs, dur, egyből elkezdtem csinálni. És akkor úgy menet közben alakult ki a dolog. És
1: egyébként mentálisan milyen élmény 1600 órán át keresztül ugyanazt csinálni? Tehát, hogy erre nem megy rá az ember idege?
2: Hát szobrásznak lenni sokkal nehezebb, mint festőnek szerintem. Mert a szobrász az ugye tulajdonképpen egy műtárgyal foglalkozik, nagyon hosszú ideig, és nagyon hosszú ideig tartani kell magába azt a lelki állapotot, azt a, hát nem is tudom, hogy mondom, talán ez a jó lelki állapotot, uh-huh. amit bele akar vinni az alkotásba. A festészet sokkal gyorsabb, uh-huh. és sokkal jobban lehet javítani, vagy lefedni, vagy lekaparni, vagy az egészet lehúzott kezdet újra, semmi gond nincsen. Itt nem lehet, itt nagyon oda kell figyelni, és ez a idegrendszerileg ez a fárasztó, hogy tartsd magadba mindig ezt az odafigyelést, ezt a beleélést, stb., mert különben nem fog működni. És azért szoktam mondani, hogyha tök fáradt vagyok, akkor is el tudok menni betonozni, meg gödröt ásni, de faragni nem tudok. Uh-huh. Tehát, hogyha idegileg nem vagyok kipihenve, meg fizikálisan, akkor ilyen dolgokat nagyon nehéz csinálni, mert nem tudsz oda koncentrálni.
1: Egyébként a Dani lehet, hogy a tudtod nélkül, de egy ilyen korai béta verzióját elhozta a Ghost logónak, úgyhogy itt a stúdióban ezt már megcsodáltuk, amiben van epoxi gyanta felhasználás is. A diófán is ezen az epoxi technológián felül még volt valami más anyag is, amit használtatok ebben?
2: Hát vagy használtál, bocsánat? A karbon lemeznek, meg annak az aranyozása. Ugye aranyozni is aranyoztam még, úgyhogy hát most azt is megtanultam meg. Nagyon alapjaiban. Hát Istennek nem kell bonyolult aranyozást csinálni. Ugye ez rendes 24 karátos, 23,75 karátos aranyfüsttel kell csinálni. Ragasztó, stb. Akátkő, hogy kell felrakni, hogy egyáltalán, hogy kezdjek hozzá. Úgyhogy tehát ez ugyanúgy volt majdnem, jobban, mint a faragás, mert ilyet még egyáltalán nem csináltam. Úgyhogy az elején, de az epoxival is ez volt. Uh-huh.
3: Az az érdekes, hogy István egyébként úgy beszél ezekről a dolgokról, hogy hát odaállunk, faragunk,
1: ja, igen, ilyesmi,
3: igen,
1: hétköznapi,
3: hogy
1: persze.
3: Aranyozunk egyet, ilyesmi, uh-huh. de hogy ezeket úgy kell elképzelni, hogy az ember végignézi külső szemmel ezeket a folyamatokat, akkor így én azért mondhatom, hogy nagyjából ilyen 50-100 órányi munkafolyamatot talán már így végignéztem, és még mai napig nincsen abszolút fogalmam arról, hogy ez igazából hogy működik. Tehát, hogy így fizikailag nem tudom még mai napig se felfogni, hogy hogyan lesz egy sík fából az a königszeges alkotás, vagy hogyan lesz akár egy festménynél abból a fehér tintából, vagy fehér festékből végül egy olyan csillanás, ami azt fogja eredményezni, amit a végén szól, hogy csak így a hallgatóknak, hogy valójában ez tényleg felfoghatatlan, tehát hogy oké, hogy ennyire könnyedén mesél István erről, de ez elképesztő.
1: Maradjunk még itt a gyakorlatnál, lehet, hogy túlságosan laikus lesz a kérdés, de hogy ez fejből faragod, vagy van előtted egy vázlat, vagy egy ilyen skic, vagy bármi alapján mész?
2: Hát én azt kértem Danitól, hogy méret arányosan meglegyenek a fotók azokról az autókról, olyan elhelyezésbe, egybe, meg a szövegek, ugye vannak évszámok, különböző feliratok rajta, hogy ez legyen meg méretarányosan. Mert mivel ugye nem csináltam egy előleges se agyagból, se gizből semmit, ami után csinálhattam volna, itt rontani nem lehet. És akkor ezt simán egy indigóval én átrajzoltam a fára, és akkor de a másik nehézsége ott van, tudod, hogy mondjuk vegyünk egy autót, ott van egy körvonala, azt először körbevágom, 28 mm vastag az anyag, csináltam magamnak egy kis egyedi mérőeszközt, amivel be tudom mérni a mélységet, hogy nehogy túlmenjek. Az a körbevágom a lehető legjobban, tehát kb. 5 mm anyag marad mögötte. És akkor, amikor elkezdem a síkokat, mondjuk az oldala megy hátrafelé, egy 3-4 profilba áll az autó, tehát mondjuk a bal eleje orra van felénk legközelebb, az eleje egy kicsit megy hátrafelé, az oldala nagyon húz hátrafelé, az autó fara felé. És akkor ezeket a síkokat be kell faragni, közben a motorháztető, a szélvédő, a teteje, a hátsó rész, stb. És ilyenkor mind lefaragod róla azt, amit szépen felrajzoltál. Tehát vannak olyan részek, amiket be lehet vésni, tehát mondjuk a hátsó sárhányónak az ívét. Azt mindig vésem és viszem vele, hogy ott maradjon, ahol van, hogy legyen egy biztos pontom, de utána mindent újra kell rajta csinálni, és akkor, mikor már ívesek a dolgok, nem is tudod felrajzolni, tehát akkor onnan kezdődik az, hogy onnantól kezdve szabadon csinálod a dolgot.
3: Szerintem
2: tehát nincs mankó.
3: Azt így elmondhatjuk, nem, hogy ezt most csak így a te szemszögedből, hogy talán az a legnehezebb ebbe, hogy egy 2D-s dolgot kell neked 3D-be átültetned. Ugye erről beszélgettünk sokat, hogy még hát a festménynél igen, ugye igen, kvázi színeket kell másolni, alakzatokat 2D-ből 2D-be, gyakorlatilag itt pedig neked 3D-s dolgokat, vagyis sík, mondjuk a monitoron sík dolgokat kell térben ábrázolnod, úgyhogy nincsenek mondjuk színeid.
1: Igen, meg ráadásul halál pontosan, mert hogyha egy picit torz az a lökhárít, akkor béna lesz.
3: Igen.
1: Nem?
3: És ez a hihetetlen, igen, hogy ebbe, hogyha élőben látják az emberek amúgy, nekem nagyon sokszor ezt mondták, hogy ez hogy lehet, hogy ez így néz ki, ott van rajta, nem tudom, 15 darab königszeg, mindegyik nagyjából 15 centis, és mindegyik pontosan, nem tudod azt mondani, hogy hát, ja igen, látom, ez egy CC8-es, kicsit el van rontva, de látom, hogy egy CC8-es, nem, hanem ez ott van, és így, tehát nekem mai napig hihetetlen, esküszöm.
2: Még én szeretek a részletekkel babrálni, és ez benne van.
1: Tehát, igen, ez látszik a munkaórákban is. Igen.
2: Sokszor az a baj, hogy igen, hamar megyek bele a részletekbe, és akkor elcsúszik a nagy arány valamilyen dologba, de ez itt előnyömre vált.
1: És nyilván valószínűleg szenvedély nélkül ezt nem lehet csinálni, amit csinálsz, de hogy mégis most itt a Dani tűzzel a szemében nyilatkozik meg folyamatosan a Königszegről, ez rólad is elmondható egyébként ennyi idő után, vagy te már a svéd húsgolyó említésénél posztraumatikus stresszindrómát, tüneteket tanúsítasz már, hogy a svéd márka ennyire hát nem is tudom, nem lett a szíved csücske.
2: De. Én Danynak a lelkesedése magával sodort engem is, és akkor engem is persze nem olyan szinten, mint őt, de engem is elkezdtek érdekelni, meg tudod, az, hogy van egy fotóm egy autóról, az egy dolog, de akkor utána a neten rákerestem erre az autóra, és akkor ott bemutatják az autót, mennek vele, ilyen szögből látom, olyan szögből látom, mozog, és akkor sokkal jobban meg tudom alkotni, úgyhogy elkezdtem foglalkozni, de akkor közben mutatják, hogy jaj, milyen aranyos, hogy ott lebeg benne az a nem tudom micsoda ott elől, meg ilyen a kormánya, meg
1: szóval. Tudtad, mi az a Königszeg előtte?
2: Még Dani nem volt, nem. Soha nem hallottam róla, de az ismerőseimnek is, akiknek beszélek, ők mondom, Königszeg, néznek rá, mondom, nem tudjuk. Kevesen ismerik, akik nem foglalkoznak kimondottan így autókkal,
1: igen,
2: szerintem.
1: Picit még visszatérve az elejére, ugye a Dani említette, hogy a 6-7 éve indult ez az egész szuperkár biznisz, hogy amikor először odaállt eléd a Dani, hogy szuperautókat kéne akkor még festeni, és egyébként zárójában majd vésni, hogy akkor mire gondoltál, mi volt az első gondolatod, és miért nem hajtottad előtt, hogy na jó van, fiam, eredj a dolgodra, ne kábíts engem ilyenekkel, én amúgy is bútorasztalos vagyok.
2: Nem, hát ez majdnem így volt, tehát az úgy volt, hogy amikor jött először, mondtam, hogy jaj, hagyjál már, Danikám, én művész akarok lenni, nem fogok autókat festeni, meg innen. Aztán utána elkezdtem gondolkodni, hogy volna időm festeni, gyakorolhatnám a festés technikát, ugyanis ugye azt se tanultam sehol, hogy hogyan kell olajjal festeni, és mindig szerettem volna, mert az ilyen munkásabb, nekem való részletezős dolog. És elkezdtem gondolkozni, hogy pénzt is keresnék vele, nem kéne a műhelybe lenni, mert úgy a kettőt nagyon nehéz összerakni, tudod, hogy dolgozol, és akkor hirtelen átkapcsolsz magadba egy gombot, és akkor most te alkotsz. Hát ez a forró vízből hideg vízbe mártogatás oda-vissza, szóval ez nem nagyon működik. És akkor ezen elgondolkodtam, mondom, aztán amikor nem tudom, hanyatszorra mondta, hogy na, nem gondoltam, meg mondtam, hogy tudod mit, vágjunk bele, próbáljuk ki. És akkor, mert ugye, hogy már én elég idős is vagyok, és akkor úgy voltam vele, hogy ne legyek mennyire begyepesedett. Hát van egy lehetőség, végre festhetek. Jó, nem azt, amit én akarok, hanem amit kell, de gyakorolhatok. És a festészetnek is a, hát lehet, hogy megköveznek érte, de a 90% a technika. Mert az, hogy te elképzeled, hogy mit akarsz megcsinálni, az egy dolog, de hogy ezt te hogyan tudod megcsinálni, az olajfestésben is millió technikát alkalmaznak. Nagyon sokan.
1: Ez ugye egy autós műsor itt a miénk, és nem tudjuk megkerülni, hogy egy picit az autókról alkotott véleményedről faggassunk tekintve, vagy gondolok ez alatt arra, hogy ha ránézel egy autóra, nem festményre, meg nem faragott tárgyra, hanem látsz az utcán egy autót, látsz egy képet egy autóról, te tudod benne azt a művészeti értéket meglátni, amit mondjuk a Dani vagy én, akik autóbolondok, meglátunk?
2: Hát én egy kicsit úgy vagyok, tudod, én azt látom rajta, hogy fú, ezt a szín tükröződést, ezt a színreflexiót, ezt miből keverném ki, milyen színek kellenek bele, mit raknék fel először, ezt hogy lehetne megoldani? Azért mondom, technika. Tehát az fog meg, hogy nagyon szép, mondjuk látok egy szép autót, egy olyan környezetben olyan tükröződések vannak a fényezésen, vagy a szélvédőn, vagy bármi, vagy tényleg olyan környezetben, és akkor fú, mondom, ez esztétikailag egy szép, ez egy élmény nekem, és ezt hogy oldanám meg? Tehát rögtön kapcsolok oda, hogy na de akkor ezt hogy csinálnám meg.
1: Jó van, István, elfogy lassan a műsoridőnk, úgyhogy kénytelenek vagyunk elbúcsúzni, tehát bármennyire is fájó.
2: Pedig a nagy részét még nem is mondtam el.
1: Egy második epizódot tartunk majd ebből, mert a téma az úgy tűnik kifogyhatatlan, és nagyon hálásan köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál itt innen a távolból is.
2: Nagyon szívesen, én köszönöm.
1: Úgyhogy, és hát nem utolsó sorban gratulálunk ez az elképesztő műtárgyhoz, meg a sztoriához, mert köszönöm, ez tényleg szépen. Baromi menő dolog. Úgyhogy köszönöm szépen.
2: Még egy mondatot megengedsz nekem?
1: Csak nyugodtan.
2: Csak egy mondatot. Hogy volt szó erről, hogy tulajdonképpen az merült fel, hogy a türelem. Tehát, hogyha most nekem leültetnének, megmutatnák, hogy kell, és azt mondani, hogy kössek egy pulóvert, megőrülnék, szétszakadnám két perc alatt. Mert nem érdekel, nem szeretem. A faragást szeretem, ehhez nem kell türelem. Amit szeret az ember, ahhoz nem kell türelem neki. Na, így csak ennyit akartam.
1: Ez egy nagyon jó végszó volt tőled, meg hát az is nagyon becsülendő, hogy ilyen nyitott szemmel és érdeklődéssel fordultál egy tőled teljesen távolálló dolog, tehát ezt inkább terjeszteni kéne ezt a felfogást az idősebb generációnál. Igen. Köszönjük szépen,
2: Muszáj
1: István.
2: Muszáj a fiatalokra figyelni.
1: Köszönjük, minden jót
2: én
1: neked.
2: Köszönöm, szervusztok.
1: Hello.
3: Szia.
1: Hát aztán lassan a hallgatóktól is elbúcsúzunk. Még annyi, hogy hát az ugye ez egy hangalapú műfaj a rádió, és képekről és alkotásokról elég nehéz beszélni, úgyhogy mondd el kérlek, hogy hol tudják megtekinteni az elmúlt szűk egy, vagy bő egy órában elhangzottakat a hallgatók.
3: Igazából a supercarart.com oldalon, de talán ennél is jobb, hogyha fölmennek a Steven Szecskó nevezetű Instagram oldalra, és ott gyakorlatilag, amiről beszéltünk kronológiai sorrendben, megtekinthetik ezt az egész történetet gyakorlatilag.
1: Vagy hogyha nagyon-nagyon gyorsan mindenképp csak a Königszegre koncentrálnak, akkor a Szecskó István keresőszavakat kell a Google-be beírni, igen, és ki fogja dobni. Mindenki tekintse meg, mert nagyon, nagyon érdemes, és főleg az elmondottak alapján, hogy mennyi meló volt benne, tehát tényleg elképesztően szép ez az egész sztori. Úgyhogy Tomi már integet, úgyhogy kénytelen vagyok ennek eleget tenni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Horváth Dánielnek, hogy itt voltál. Tök jót beszélgettünk, Istvánnak is még egyszer, úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autorádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Pillanatokon belül 4 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Eszméleténél van és kommunikál Krista Pike, akin a múlt héten sikertelenül hajtottak végre halálbüntetést Tennessee államban. A nő a halálos méregi injekció két adagjának beadása után is életben maradt, ügyvédei szerint jelenleg folyamatos orvosi ellátást kap, felépülése pedig hosszú lehet. Egyelőre nem tudni, miért nem volt halálos a beavatkozás, és az sem, hogy később ismét megpróbálják-e végrehajtani az ítéletet. Orvosok szerint elképzelhető, hogy a beadott pentobarbital egy része nem a véráramba, hanem a környező szövetekbe került. Idehaza egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élő donoros keresztdonációs vese átültetést. Szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak, a páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. 3 vízilabda klubbal szemben van folyamatban végrehajtási eljárás TAO támogatások jogosulatlan felhasználása miatt, további 2 ügyben pedig meghiúsult a végrehajtás. A Magyar Vízilabda Szövetség közlése szerint az érintett egyesületek nem tartoznak a sportág közvetlen élvonalába. A Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága még tegnap jelentette be, hogy a 6 látványcsapat sportág 2022 és 26 közötti TAO elszámolásai után összesen 21 milliárd forintot követelnek vissza. A Vízilabda Szövetség szerint a támogatások odaítélésénél a sportszakmai munkát és a ténylegesen felmerülő költségeket veszik figyelembe. Madaras Norbert a szövetség elnöke azt mondta, az elszámolásokat teljes körülön ellenőrzik. A Magyar Kézilabda Szövetség szerint a TAO támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek a szövetség szigorú ellenőrzési rendszerét bizonyítják. Az MKS 2022 és 26 között mintegy 3380 elszámolás zárt le, összesen 52,5 milliárd forint felhasználását ellenőrizve. Ezekhez kapcsolódóan pedig 2,2 milliárd forintot visszafizettek az államnak. A szövetség hangsúlyozta, hogy a visszakövetelt összegek egy része nem szabálytalanul felhasznált, hanem fel nem használt támogatás. Az MKS 111 sportfejlesztési program ügyében kezdeményezett a napos behajtást, és 14 esetben tett büntető feljelentést. Késes támadás történt egy lengyel szakközépiskolában, legalább 8-an megsebesültek, ezek közül 2-en súlyosabb állapotban vannak, 5-en pedig kiskorúak. A feltételezett elkövető egy 19 éves diák, akit a rendőrség a közeli folyóparton fogott el. A támadás indítéka egyelőre nem ismert. Az iskolát kiürítették és bezárták, a városban pedig válságstábot állítottak fel. Közpénzek elsikasztásában vallotta magát bűnösnek a CIA egyik holtügynöke, akinek otthonában több mint 46 millió dollár értékű aranyrudat találtak. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint David J. Rush szigorúan titkosított kormányzati iratokat hamisított, hogy igazolja meggazdagodását, és egy fiktív, titkos kormányzati tevékenységre hivatkozva szerezte meg az aranyat. A vád szerint a volt CIA ügynök összesen mintegy 194 millió dolláros kárt okozott az amerikai szövetségi kormánynak.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,5%-os csökkenés mellett 141.486 ponton áll. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter erősödik egyedül 9%-kal 12.480 forintra. A MOL 1%-kal gyengül 5050 forintig, az OTP 3,6%-os mínuszban 39.990 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-kal gyengül 2544 forintig. A bankközi devizapiacon az euróért most 366 forintot és 40 fillért, a dollárért 327 forintot és 60 fillért kell fizetni. Európában továbbra sem jó a hangulat a tőzsdei kereskedést illetően. A londoni FTSE 8-10, a frankfurti DAX 1,6, a párizsi Kakaron 1,5%-os mínuszban. A milánói tőzsde 2,8, a madridi pedig 2%-kal gyengül. Több mint fél órája tart a kereskedés a Wall Street-en, a New York-i értéktőzsde főmutatói mínuszban, a Dow Jones 1%-kal, az S&P 500 6%-kal, a Nasdaq Composite pedig 8%-kal gyengül.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma még marad a napos idő, majd holnaptól nyugat felől fennhősödés kezdődik. A déli óráktól már lehet záporokra és zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap pedig már nagy területen megélénkül, zivatarok idején pedig viharossá válik a szél. Éjszaka 3 és 10, holnap napközben pedig 22 és 28 fok között valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható. 16 óra 5 perc múlt, köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb fél 5-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük a Partcafé nézőit, illetve hallgatóit, műsorvezető társammal, Marsall Szilvivel.
2: Én is nagy szeretettel köszöntöm az én műsorvezető társamat, Prinzinger Pétert, 40. műsornál, adásnál tart.
1: Abszolút. Mihálovics András igazoltan távol lévő barátunk és kollégánk mondaná, jubilálunk, 40. műsort vesszük fel, mégpedig vendégünkkel, Stadler Szentpéteri Ildikóval, aki a Visit Balaton 365 belföldi marketing vezetője.
2: És még mielőtt elkezdjük az adást, meg belemélyednénk a fontosabbnál és érdekesebb témákban, hát azért el kell árulnunk egy kulisszatitkot.
1: Hogy is fogalmaztunk a felvétel indítása előtt?
2: Én médiatörténeti és rádiótörténeti pillanatot mondtam.
1: Mérföldkő a turizmus fejlesztés országútján, hogy mi itt hárman ülünk együtt a stúdióban, leleplezzük Lengyel Eszter kolléganőnket, aki a fotókat, videókat készíti négyen, ugyanis azt tényleg el kell árulnunk most a hülyeskedést félretéve, hogy mi munkatársak vagyunk a hétköznapi valóságban, tehát mindannyian a Visit Balaton 365-nél dolgozunk, ezért előre is kérjük a tisztelt nagy érdemű elnézését, hogyha néha a műsorvezetői szerepből a kollega szerepébe átzökkenünk, azért próbáljuk levezényelni ezt a 40. epizódot.
2: Szerintem biztos, hogy benni fog, és rögtön egy olyan kérdéssel kezdenénk, amit mindenkinek föl szoktunk tenni, és nyilván mi tudjuk, mi lesz a válasz, de hogy milyen balatoni kötődésed van, Ildi?
3: Hát én már kiskorom óta Ságváron, Siófok mellett egy pici településen nőttem fel, de az életemet, az iskolát, a munkát a Siófokon töltöttem, tehát abszolút a Somogyország szerelmese, déli part, de természetesen a Balatonnak nagyon-nagyon sok szegletét imádom. Itt nőttem fel, itt dolgoztam világéletem a turizmusért, Balatonért.
2: De hogy nem így kezdődött ez a gondolatsor, hanem egy másik szakirányjal, ha jól olvastam róla, de ez pedig a szociológia volt, hogy lett egy szociológusból turisztikai szakember, melyik volt előbb, és mi az érdekesebb, az emberek vagy az utazók megértése?
3: Hát ez egy nagyon kacifántos történet, mert a legelején a pszichológia érdekelt, a szociálpszichológia, de mindenképpen az, hogy az emberekkel, a társadalom kutatással foglalkozzam, és így esett a választás a szociológiára, így Pécsre elkerültem, de visszahúzott a szívem a Balatonhoz. És kérdésedre válaszolva mindenképpen az ember, tehát mindig az ember érdekelt, ezt kutattam, ez érdekelt már annak idején is. Siófok kapcsán például belemélyedtem abba, hogy miként vonják be a helyieket a településfejlesztésbe, és hogy a marketing kommunikáció hogyan alakítja a településnek az imázsát. Tehát ez nagyon-nagyon komplex képet kerestem, kutattam magáról Siófokról, illetve Siófok környékéről. Úgy gondoltam, hogy maga a szociológia nagyon jól kiegészíteni a közgazdaságtan, a marketing kommunikáció, és hogy hogy tudjuk megszólítani a leendő ideérkező turistát, vendéget, milyen élményeket tudunk nekik kínálni.
1: Amikor az egyetemen végeztél szociológusként, akkor utána már az első munkád az a turizmusban volt?
3: Igen, igen. Okay. Hát már az egyetem alatt is recepción dolgoztam, nagyobb szállodánál, értékesítésben. Tehát volt szerencsém látni a frontvonalból, hogy a vendég mikor megérkezik, milyen igényekkel érkezik a desztinációban. Aztán a Turinform irodánál helyezkedtem el Siófokon, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesületnél, és innét indult el minden, egészen most a Visit Balatonig.
2: Akkor viszonylag hosszú ideje rálátásod van az egész szakmára.
1: Tök fiatal. Miről beszélsz?
2: Viszonylag hosszú ideje, azt mondtam. Változott valamit a Balaton és a Balatonhoz kapcsolódó turizmus?
3: Abszolút szerintem. Tehát én úgy látom. Azért, amikor még visszaemlékezem, gimnazista voltam, és gimnáziumban jártam Siófokon, micsoda tömeg járt Siófokra, és hogy mely célpiacról érkeztek németek, osztrákok, lengyelek, stb. És hogy most hogy alakult át ez az egész. Tehát, hogy már nem feltétlenül a tömeg jellemző, és nem csak nyáron érkeznek a Balatonra.
1: Ez Siófokra is igaz?
3: Siófokra is igaz szerintem, és ahogy járom kellem a Balatont, ez több településre, part közeli és parttól távolabbi településre is igaz.
2: Négy évszakos Balaton?
3: Abszolút a négy évszakos Balatonban hiszek, hiszen most is én nagyon vártam az őszt, őszintén megvallom, nem azért, mert nagyon nyüzsgött a nyár, rengetegen jöttek, hanem egy teljesen más arcát mutatja, olyan gyönyörű ilyenkor. Egy kicsit lecsendesül, de mégis pezseg ugyanúgy, más ereje van a napnak, egyszerűen isteni a fák beborulnak barnába, sárgába, rengeteg gasztroprogram indul a Balaton környékén, tehát én egyszerűen imádom itt élőként is, meg szakemberként is.
1: Szerintem elárulhatjuk, talán megengedi nekünk az Ildikó, hogy eláruljuk, hogy kisgyermekes anyuka, aki a kislányával és a férjével sokat sétál, sokat túrezik, sokat kirándul. A megosztásaidból látom a közösségi médiában, hogy a Balaton minden szegletében valóban felbukkannak, úgyhogy első kézből származó gyakorlati tapasztalatai vannak a dologról.
2: Még egy utolsó kérdés, és aztán én rátérnék itt a szakmai vonalra is, hogy el tudod magad máshol is képzelni a Balatonon kívül?
3: Ezen gondolkodtam már korábban is, bevallom őszintén, hogy nem, biztos, hogy visszahúzna a szívem. Lehet, hogy el tudnék távolodni egy kis időre, de biztos, hogy visszahúzna. Olyan érdekes, nyáron az ország másik szegletében kirándultunk, és valahogy mindig balra néztem a kocsiba, és nem értettem, miért, hát kerestem a vizet, hogy nézelődjek a parton. Tehát nagyon vicces, de tényleg ezen ösztönből jött. Úgyhogy egy igazi szerelem ez a hely. Én nagyon nehezen tudnám elképzelni máshol.
1: Bocsánat, nem tudom kihagyni az idevágó poént, hogy amikor kerülöd a Balatont, az óramutató járásával egyezően, ha jobb kezednél van a tó, akkor minden oké.
2: És akkor eljutottunk a Visit Balaton 365-höz, ami ugye egy destináció menedzsment cég, ennek vagy te a belföldi marketing vezetője. Mit jelent, kérdezem mind a kettőtöktől, de most elsősorban Pétertől, egy destináció menedzsment cég?
1: A két fogalom közül a destináció menedzsment a tágabb, a nagyobb kategória. Minden olyan tevékenységet, tervezési, kutatási, cselekvési aktivitást magába foglal, aminek az a célja, hogy a turisztikai térség minél vonzóbb legyen, a turisztikai szolgáltatók minél felkészültebbek legyenek arra, hogy elérjék, megszólítsák és bevonzzák a vendégeket. Ez úgy általában a destináció menedzsment, és akkor ezen belül van a két marketinges terület, vagy PR és marketinges terület, a belföldi és a külföldi PR, illetve marketing, ami nyilván azt jelenti, hogy a Balaton turisztikai márka folyamatos erősítése és képviselete, ami tulajdonképpen az Ildinek ebből a szép feladatból az egyik fele a belföldi marketing jutott.
2: Na és akkor egy kicsit részletezzük, hogy mit kell tudni a belföldi marketingről, illetve hogy mi a te területed és mivel foglalkozol?
3: Hát elsősorban, amit már a legelején kiemelnék, hogy marketing kommunikációval önmagában szerintem nem eladható a Balaton. Tehát kellenek élmények, hiteles arcok, helyi szereplők, közösségi gondolkodás, együttműködések, projektek ahhoz, hogy ezt a terméket különböző élményláncon keresztül el tudjuk adni a vendégeknek. Ez a mi legfőbb feladatunk, hogy láttassuk ezeket a szolgáltatókat, ezeket az élményeket, értékeket, amiket a Balaton rejt mind a négy évszakban. És négy dimenzió mentén gondolkodunk, hogyha lehetek egy kicsit szakmai, tehát az évszakok, a termékek, a kommunikációs csatornák mentén, tehát az, hogy az adott terméket, az kinek hol adjuk el. Tehát ez a mai világban aztán pláne nagyon fontos, hogy egy TikTokon, egy YouTube-on, vagy mik azok a kommunikációs csatornák, ahol el tudjuk érni. És nagyon fontos, hogy a célközönség a negyedik.
2: Ezek
3: készült egy kutatásunk is. Igen.
1: Bocsáss meg, hogy belevágok az előző, az ezt megelőző adásban, ezt megelőlegeztük a tisztelt hallgatók, illetve a nézők kedvéért, hogy és akkor hozzuk a fogalmat, a perszónákról a Szentpéteri Ildikó biztosan beszélni fog.
3: Igen. Igen, 7 balatoni perszónát határoztunk meg, most mindet nem sorolnám fel, de kiemelném belőle, van az exkluzív élménykereső, az aktív turizmust kereső, szép kártyával ideérkező, tehát számos olyan célzott kommunikációt tudunk folytatni, hogy az adott vendéget akár a Balatonon belül, a desztináción belül különböző mikrotérségekre tudjuk vázi terelni.
2: Én olyan sokszor gondolkodtam azon, hogy miért pont 7 darab perszónát különböztetünk meg.
3: Hát a kutatás alapján ez így alakult.
2: És ez megint visszamutat az előző adásunkra. Igaz?
1: Nem biztos egyébként, hogyha most megismételnénk ezt a kutatást, ha jól emlékszem, 1,5-2 évvel ezelőtt indult, vagy készült. Lehet, hogy ma nem 7 lenne, hanem 6 vagy 8, tehát ez ráadásul nem is állandó ezek a profilok, vagy vendégtípusok. De azért a 7 elég jól leírja azt szerintem, akiket mi meg akarunk szólítani. Csak azért vettem már 2-szer levegőt, mert azt akartam megkérdezni, hogy amikor ezeket a vendégtípusokat vagy perszónákat meghatároztuk, vagy meghatároztátok a kutatókkal, akkor neked volt-e olyan ezek között, amelyikre azt mondtad, hogy fú, ez tuti tök jó, ezt nagyon könnyen meg tudjuk szólítani, ez egy jól kezelhető, és volt-e esetleg olyan, amire azt mondta, hogy hát az kemény dió lesz ezt a vendégtípust megszólítani a mostani balatoni kínálattal.
3: Hát az első, akit említettem, az exkluzív élménykereső, tehát azért ő élményfaló, és a minőségért utazik mindenképpen, tehát hogy ő olyan kategóriájú szolgáltatósokat kell neki megmutatni, ami azért az inger küszöbét eléri. Ami
2: egy kicsit részleteznéd, hogy ez kicsoda pontosan?
3: Tehát, aki a fine diningért éttermeket keresi fel, olyan autentikus helyeket, ahol nem tömeg jár, csak néhányan, amit egyedileg tud mutatni a közösségi médiában. Tehát minden, ami olyan extra.
2: Korosztályban, nemben?
3: Ez olyan 35-től egészen az 50 éves korosztály.
1: Jó, most álnaív kérdés következik. Sejtem, hogy mit fogsz rá válaszolni. A Balatonnak létezik ez a kínálata, ami ennek a célcsoportnak megfelelő és elegendő?
3: Így van, abszolút. Főleg a gasztronómia terén mondhatom, tehát ezt bátran állítom, hogy már olyan gasztroforradalom van a Balatonnál, hogy olyan fine dining éttermek, vagy olyan minőséget kínáló éttermek vannak, ahova ez a célközönség abszolút betérhet.
1: Mi volt a nehéz, a kemény dió, vagy melyik az a célcsoport, amiről úgy gondolkodsz, hogy azt nehezebb mobilizálni?
3: Hát ez is az volt, amit most említettem, inkább aki könnyebb, szerintem a szép kártyával utazó, illetve a családos. De ott is tulajdonképpen ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tehát a célközönség, tehát nem lehet azt kimondani, hogy a belföldi vendég így egyértelműen, és akkor hét részre osztani, mert nem homogén az egész. Tehát a kutatások is azt mutatták, hogy nagyon szép színes, akár egy szép kártyával utazó vendégnek is a portfóliója. Tehát lehet szép kártyával utazó családos, vagy egyedülálló, vagy párba érkező, vagy kutyabarát, tehát hogy millió apró részre lehet bontani.
1: Vagy szép kártyával érkező kutya.
3: De hát nyilván, hogy ennyire nem célszerű szétaprózni ezeket a célcsoportokat, perszónákat. Nekem, bevallom őszintén, mivel van egy 3 éves kislányom, ahogy említetted, így a kisgyermekes családosoknak a megcélzás, hogy olvastam a profilt, ez úgy testhez álló is, és közel áll hozzám, ezért ez könnyű volt.
2: Na és akkor például, hogyha azt mondom, hogy ősszel gyere a Balatonra kisgyermekes családként, akkor mit ajánlasz neki?
1: Miről beszélünk?
3: Igen, mondjuk ez is változó, mert attól függ, hogy a gyereknek és a családnak mi a preferenciája, ki a pár, mit képvisel, hogy ő egyébként belül egy exkluzív élménykereső, és bevonja a gyermekét is, vagy pedig a nagyobb rendezvényekre szeret elmenni. Én például biztosan meglátogatom a kislányommal a Fügefesztet, mert az az autentikusság, az a gyerekbarát környezet, millió a programok, az az egyediség, ami hozzám is közel áll, a férjemhez, illetve a kislányom is imádja, és imádta tavaly évben is. Tehát számos olyan program van, én úgy gondolom, a nagyobb rendezvényeken kívül is, a látnivalók, a természet közeli helyek felkeresése, legyen az egy állatpark, egy kastély, ahova ugyanúgy el lehet vinni a pici gyereket.
2: Ugye most egy kicsit rá is fordultunk, nem véletlenül az őszre. Melyek azok a legfontosabb őszi témák, amivel megszólítjátok az embereket?
3: Hát, hogyha már beszéltem 4 dimenzióról, és egy kicsit szakmázunk, akkor a termékek, amiket kiemelnék, az a gasztronómia, az aktív turizmus, azon belül a kerékpár, ami mindent összeket, minden élményponttal össze tud kötni, termékeket, szolgáltatókat, helyszíneket egyaránt, illetve a kultúra ugyanúgy a rendezvényekkel karöltve. Tehát, hogy ezeket a termékeket népszerűsítjük most a különböző csatornáinkon, és csomagként. Ez a legfontosabb, hogy csomagként élményláncot kialakítva szolgáltatókkal egy összedolgozva alakítjuk ki ezt, és tesszük ki például a Visit Balaton 365.hu
2: oldalra. Egy darab programért már nem jönnek az emberek a Balatonra össze?
3: Van, aki igen, természetesen, főleg, ha nagyon kíváncsi. Lehet az egy rendezvény is, vagy akár a Balaton süti-e, vagy bármi más, de én úgy gondolom, hogy itt már élménycsomagokban kell gondolkodni. És az a szerencsés helyzet áll fel, ami a helyiként, nyilván tudom, hogyha eljön egy sütit kóstolni. Tehát a vendég lehet úgy gondolkodik, hogy most elmegy egy kilátóba, egy attrakciót megnéz, megkóstol valamit, de a legfontosabb az, hogy ezeket hogy kötjük össze. És ezért fontos az, hogy a helyiek is éljék ezt, és a szolgáltató is beleálljon, hiszen tud ajánlani autentikus dolgot, merre menj sétálni, hol frissülj föl egy kávéval. És ezeket egybe, én úgy gondolom, hogy csokorba kell fűzni. Ez így eladható a leginkább a mai világban.
1: Nem tudom, hogy mennyi időnk van még a
2: szünetig. Nagyon rövid, de még kérdezhetsz egyet.
1: Csak egy apróságot szeretnék beszúrni azzal kapcsolatban, amit mondtál. Én, amikor az általunk is támogatott vagy a közreműködésünkkel, meg valósul rendezvényeken vagyok. Én mindig szoktam a vendégekkel barátkozni és beszélgetni. Tavaly például az általad említett Fügefesten két vendégtől megkérdeztem, hogy honnan jöttek, mondták, hogy Békés Csabáról. És mondom, hogy egyébként is ide jöttek valakihez, nem? Mondták, hogy ezért jöttek, a Fügefest miatt jöttek Békés Csabáról. Ugyanez volt a Nivegyvölgyi borpiknik esetében Szentendrei csoporttal. Nem, ők Szentendréről csak emiatt jöttek. Na, de az a csak emiatt, az nem egy másfél órás program, hanem egy két és fél napos komplett élmény, ahogy az Ildi mondja.
2: Hamarosan folytatjuk, ugyaninnen, őszi Balaton, őszi témák, és egyáltalán mi hogy látjuk az őszt a Balatonon. Partkafé, ne menjenek nagyon messze, mindjárt jövünk vissza.
0: Fél táv megúszva, a Partkafé hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
3: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Fél öt van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Mintegy 91 ezer magyar társas vállalkozásnál az elmúlt két év árbevétele nem érte el az 1 millió forintot. Papíron működnek, a gazdasági teljesítményük azonban alig látható. Az egyik nagy cég információs szolgáltató októbertől már mesterséges intelligenciával is segíti a vállalkozókat, hogy kiszűrjék a nem vagy alig működő vállalkozásokat, vagy az esetleges olyan céghálókat, amely üzleti szempontból veszélyes lehet rájuk a túl magas nemfizetési kockázat miatt. Ferenci Gergelyt, az Opten cég információs üzletág igazgatóját hallják.
8: Azokat a problémásabbnak tűnő partnereket, ahol már látjuk, hogy egyre inkább mélyebbre ássák, akár saját magukat, abban a gödörben, ahonnan már nagyon nehéz kikerülni. Ezeket a partnereket próbáljuk meg inkább helyettesíteni más partnerekkel. Így például a mesterséges intelligenciával fel tudjuk vinni azt, hogy nekünk milyenek lennének az ideális partnereink, azt a mintázatot ne tudjuk neki rajzolni, hogy mi mondjuk az ország mely részére szeretnénk elsődlegesen, mekkora cégnek, milyen tulajdonú cégnek, mekkora árbevételű cégnek, mekkora létszámot foglalkoztató cégnek szállítani, szolgáltatni, és inkább próbáljuk meg akár újakkal helyettesíteni ezt. Ez azt gondolom, hogy ez önmagában is egy olyan versenyképességi terület lehet, amiben ne a problémákat igyekezzünk kezelni, nyilván az is egy pontig egy remek megoldás, hanem mellette már próbáljuk párhuzamosan felépíteni azokat az új csatornákat, amivel akár részben, egészben ki tudjuk váltani azokat a területeket, ahol pedig gond lehet.
7: Főállásban 100 ezer forint, mellékállásban pedig havi 50 ezer lesz az őkata összege. A kisadózó vállalkozások tételes adóját csak egyéni vállalkozók választhatják a jövőben, társas vállalkozások nem. A magasabb adóteher azt is jelenti, hogy a minimálbér után járó TBL látásra és nyugdíjra lesznek jogosultak az ilyen adózás választók. Maximum évi 22 millió forintos árbevételig választható a kataadózási forma. E fölött az árbevétel fölött 15%-os plusz társasági adó teher lép életbe. Szigorú szabályokkal próbálják megakadályozni azt is, hogy ne legyen mindenből bújtatott foglalkoztatás. Doboz Zoltánt, az M4 Privátbankár.hu lapcsoport újságíróját hallják.

0: egyetlen kifizetőtől szerzi, akkor év végében szűnik meg a katalányisága, tehát itt is a jogalkotóak vélelmezi, hogy ez már egy bújtatott foglalkoztatási forma.
1: Fellép a kormány azokkal az építőipari cégekkel szemben, amelyeknél súlyos közbeszerzési szabálytalanság gyanúja merült fel, ezt Vitézi Dávid közölte. A közlekedési és beruházási miniszter szerint korábbi kormányzati körökhöz kötődő vállalkozások is érintettek lehetnek, és a következő hetekben konkrét lépések várhatóak. Vitézi hangsúlyozta, nem politikai vagy személyes alapon akarnak cégeket kizárni, hanem kizárólag akkor, ha megsértették a közbeszerzési vagy más jogszabályokat. A jogkövetkezmények között akár jövőbeni közbeszerzésekből való kizárás is szerepelhet.
2: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,9%-kal gyengül 140.999 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 25,4 milliárd forintot. A vezető részvények nagyrészt mínuszban, kivéve a Richtert, amely 7%-kal erősödik 12.460 forintig. A MOL 2%-kal gyengül 5.045 forintra, az OTP 4,2%-os mínuszban 39.720 forinton. A Magyar Telekom 1,2%-kal esik 2.540 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 366 forint és 10 fillérbe, 1 dollár pedig 327 forint és 30 fillérbe kerül. Európában jelenleg nincs jó hangulat még mindig. A londoni FTSE 8/10, a frankfurti DAX 1,5%, a párizsi kakaron 1,3%-kal gyengül. Milánó 2,5, Madrid pedig 1,8%-kal esik. A rossz hangulat átragadt az amerikai tőzsdére is. A Dow Jones 1%, az S&P 500 6/10, a Nasdaq pedig 7%-kal gyengül jelenleg. Az olajárak emelkednek, az amerikai könnyű olaj a WTI hordonként 89,90 $, a Brent 101,90 $-be kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik, a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszakon 3-10, holnap napközben pedig 22-28 fok várható. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 5 órakor várom Önöket.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Partcafé, ez itt továbbra is a Balaton hangja című rádióműsor és podcast sorozat. Vendégünk változatlanul Stadler Szentpéteri Ildikó, a Visit Balaton 365 belföldi marketing vezetője. Az előző műsor részben sokat foglalkoztunk, bár még bármennyit is lehetne, azzal a kérdéssel, hogy milyen célcsoportokat próbáltok meg megszólítani, milyen eszközökkel, magyarul a nagy közönséget, milyen üzenetekkel lehetne elérni és a Balatonhoz csábítani. Most nézzük meg a másik oldalt, mit üzen, mit mond, mit kínál a Visit Balaton 365 a vállalkozóknak, a szolgáltatóknak, milyen együttműködések vannak, amik elérhetőek, miben támogatja a vállalkozókat. Ugye azt nyilván nyugodtan elárulhatjuk, de talán a nézők és a hallgatók maguktól is tudják, hogy a Visit Balaton 365 az abban az értelemben nem végez marketing munkát, hogy mi nem vásárolunk óriás plakáthelyeket, meg tévéreklámokat, tehát a klasszikus nagy köztéri hagyományos reklámhordozókat nem használjuk, hanem valami egész mást használunk, és arra kérlek, hogy erről az egész másról beszélj egy picit.
2: Igen, alapvetően az egész marketing kommunikációnknak a lényege az, hogy projekt alapon működünk együtt a szolgáltatói körrel. Tehát van 4 kampányunk, ez egyértelmű évszakokhoz kötődően, itt az ideje, hogy kampányfelütésekkel, tehát például most az őszi kampány, az itt az ideje, hogy felfedezd az őszi Balaton. És egy-egy kampány az adott időszakban több terméken keresztül mutatja meg a Balatont, és minél több szolgáltatót szeretnénk bevonni. Tavasszal például a 13 Balaton badacsonyi szolgáltató fogott össze, és egy videós kampány keretein belül mutattuk meg, hogy Badacsony mit kínál, milyen gasztronómiai élmény, Visit Badacsony, így van. Tehát milyen gasztronómiai élményeket, milyen természeti adottságai vannak, és kifejezetten ahhoz a célközönség, a mikrotérségnek a célközönségét szólítottuk meg ezzel.
3: Mesélj légy szíves arról, hogy itt volt egy nagyon komoly összefogás is a szolgáltatói részről, ugye?
2: Annak így, a kampányban, így van. Ami, tehát, hogy ez önerő komoly volt tulajdonképpen, amit Péter is kihangsúlyozott, hogy mi nem vásárolunk a média megjelenéseket, tehát bízunk abban, hogy velünk karöltve, közösen alulról építkezve indul a kampányok, hiszen ebben látjuk az erőt, ők tudják a legautentikusabban megmutatni, hogy az adott területnek mik az értékei, és az a 13 szolgáltató bevállalta azt, hogy egy magasabb költségvetésű kampányt elindít, egy nagyon, szerintem nagyon-nagyon profi és igényes videókat készítettek, és ez futott a tavaszi időszakban, illetve nyáron és most ősszel is egyaránt. De ez csak egy példa a sok közül. Gasztronómia terén például a déli parti vendéglátósokkal is összefogtunk egy sajtóesemény keretein belül, bizonyítottuk be azt, hogy micsoda érték és milyen gasztroforradalom van a déli parton, több szolgáltató is csatlakozott. Illetve, ami egy nagyon nagy projektünk most ősszel, mivel aktuális, azért is emelném ki, a cukrászoknak az összefogása desztináción belül, ez a Balaton sütije. Tehát itt is ez nem csupán egy verseny, hanem erről szól az őszi kampányokba beillesztve, hogy megmozgassuk egy kicsit a balatoni szolgáltatókat, és ők a saját történeteken keresztül, legyen az egy nagymamának egy régi leporolt receptje, megálmodja a Balaton sütijét, ezt meg tudja ízlelni az ide érkező vendég, vagy a helyi lakos is, és ezáltal egy kép kialakul, egy élmény, egy érzés kialakul benne a süteményen keresztül is.
1: Ha már itt tartunk, lehet már tudni, vagy meg szabad már mondani, hogy hány nevezés érkezett a 2026-os Balaton sütije verseny felhívásra?
2: Igen, ez 18-án évfélkor lezárult, és 29 nevezés érkezett, nagyon szép száma.
3: A tavalyihoz képest ez, vagy ugyanott állunk, ahol
2: igen,
3: tavaly?
2: Igen, abszolút.
1: Mikor lesz eredménye ennek?
2: Október 11-én lesz 1 órakor a Fügefesten Badacsonyban. Badacsony. Akkor derült ki, hogy kinyeri a Balaton sütijét, a főkategóriában a junior sütit, illetve a mindenmentest.
1: És akkor ez valószínűleg, bocs, csak most már akkor tegyük hozzá, hogy teljes legyen az info, akkor ez azt is jelenti, hogy október 12-13-ától elvileg a győztesnek megválasztott sütik azoknál a cukrászoknál, cukrászatoknál, kávéházaknál, akik majd nyernek, kapható vagy elérhető lesz.
2: Így van, hiszen ahogy említettem, ez nem csak egy verseny, tehát nem ér véget azzal, hogy október 11-én kihirdetjük, és akkor egy évig elnyeri a Balaton süti címet, hanem az a célunk, hogy kóstolják meg a Balaton sütit, és elérhetővé tegyük. És nem csak azokban a cukrászákban, akik elnyerték, hanem a cél az, hogy a desztináción belül, vagy akár országos szinten, aki a recept alapján el akarja készíteni, akkor az megteheti, és akár más cukrászákban is megkóstolhatja a Balaton sütijét.
3: Ez a kampány gyakorlatilag azt jelenti, hogy mikor volt a felhívás, augusztus végétől, jövő augusztus végéig, várhatóan, hogy akkor is lesz Balaton süti, tehát egy egész évre szóló kampányról beszélünk, ugye?
2: Így van, igen, igen.
1: Ami nyilván egyúttal azt is jelenti, hogy a magának a versenynek is mindegyik fázisában, meg amikor majd már győztest hirdetünk, vagy megtudjuk, hogy kik győztek az egyes kategóriákban, ez mindig újabb és újabb apropót jelent arra, hogy beszéljünk a Balaton sütéről, hogy megszólaltassuk a cukrászmestereket, esetleg megszólaltassuk a sütit megkóstoló vendégeket, újabb és újabb lehetőség arra, hogy így vagy úgy, de szóba hozzuk a Balatont, ne csak mint nyári desztinációt. Szuper.
3: Még egy kicsit beszéljünk még a Balaton sütiéről, hogy itt volt nálunk vendégként Vadóczi Jenő, nem is tudom, két adással korábban, vagy három adással korábban, és azért ő méltatta ennek a hozadékát a szolgáltatói oldalról. Te ezt hogy látod? Egy ilyen Balaton süti kampány, meg minden, ami mögötte van.
2: Én is abszolút így látom, hogy ennek iszonyú ereje van, és nagyon pozitív hatása van az adott szolgáltatóra, aki elnyeri ezt a címet, illetve bevállalja, hogy kitalál valami teljesen újat, amit eddig nem értékesített, és megálmodja a Balaton sütijét, vagy a mindenmentes, vagy akár a junior kategóriát, ahol azért mégiscsak tanulók neveznek, és ők a jövő generációja, és merik, és bemerik vállalni, és úgy gondolják, hogy olyan értéket teremtenek, hogy az ő sütijük is népszerűsíthető.
3: Mennyire volt népszerű ez a junior kategória?
2: Hát én most személyesen tudom, mert a dinasztiában a junior kategóriában nyert, igen, és nagyon népszerű volt, és keresték a cukrászdában, tehát forgalom élénküléssel párosult ez.
3: Egy kicsit mesélj arról, hogy hogyan néz ki a verseny, vagy a döntő, az eredményhirdetés előtti időszak.
1: Hogy dől el, hogy melyik igen. A sütije.
2: Most két csoportra oszlik majd a zsűri, 8 tagú zsűriből áll a csapat, és anonim módon fogják értékelni ezeket a süteményeket.
3: Uh-huh. És Vadóczi Jenő zsűritag, és nem versenyző.
2: Igen, ő most zsűritag
1: aminek
2: lesz.
1: Aminek a többiek valószínűleg örülnek.
3: Igen.
1: Hogy nem kell vele megküzdeniük.
3: Fügefest. Azt láttuk, és azt meséltétek, nyilván én is ott voltam tavaly is, hogy ez egy nagyon fontos badacsonyi rendezvény. Mitől más, mint a többi fesztivál?
1: Több dolog tekintetében is más, mint egy átlagos balatoni fesztivál. Mondjuk nézzük mindjárt az elsőt, az időpont. Ugye október 11-e, nem biztos, hogy mindenkinek az jut eszébe, hogy október 11-e, 12-e az fesztivál szervezésére alkalmas, pedig de, ugye az előző adásban erről is beszélgettünk, hogy hosszabb nyárutó, vénasszonyok nyara, enyhe október, enyhe ősz, mondjuk inkább akkor ezt. A másik az maga a tematika, a füge. Mi úgy tudjuk, Vince Péter a szervező, mintha ezt mondta volna, tavaly, amikor beszélgettünk, hogy a fügére, mint termékre, mint gyümölcse semmilyen más projekt eddig nem épült, vagy nem alapozott. Itt meg ugye a különböző fogásoknál kifejezetten ajánlják a fügével készült húsételeket, a füge lekvárt, a füge pálinkát, a bármit, amit fügéből elő lehet állítani. És a harmadik tulajdonsága, de lehet, hogy van negyedik vagy ötödik megkülönböztető jegye is, majd Ildit megkérdezzük, hogy ez nem egy ilyen olcsó tömegrendezvény, ez egy minőségi rendezvény, minőségi gasztronómiával, minőségi borokkal, limitált belépő létszámmal, tehát itt nem kell attól tartani, hogy bárkit agyon fognak taposni. A hely befogadó képességéhez méretezik a vendégek lehetséges maximális számát, tehát egy nagyon jó hangulatú, kultúráját, emberi léptékű, nagyon jó minőségű szolgáltatásokat felvonultató eseményről van szó, színtiszta Balaton az egész. És a Balaton parton nem mellesleg, Vadacsonyban a strandon.
3: Ilyen rendezvényekre lenne szükség ahhoz, hogy minél többen jöjjenek ősszel is a Balatonra? Vagy ilyen típusúrakra gondoltok, amikor...
2: Szerintem van már sok ilyen típusú rendezvény, csak lehet, hogy kommunikációban segíteni kell őket, vagy még picik, és kinőhetnének a mostani szerepüket. Én látok sok olyat, de unikális tényleg a Füge Fesztivál mind a tematikáját illetően, illetve az, hogy most így kicsit csúnyán fogalmaz a marketinges szempontból, mennyire eladható akár, hiszen ahogy Péter is említett ezen a rendezvényen, hát azért a badacsony és környéki gasztronómiát azért feltüntetik, illetve
1: nyugodtan nagyon... mondhatjuk, hogy a színe java.
2: Igen, igen, a színe javát.
3: És ahogy meséltétek, nagyon sok féle helyről jönnek az emberek, ami azért Badacsonyhoz távol esik. Ugye Békés Csabát említetted?
1: Igen.
3: Békés Csabát. Jó, hát hamarosan még egyszer erről meg kell emlékeznünk, mert hogy jön a kedvenc részünk, a programajánló rész, és hát az ismétlés a tudás anyja, úgyhogy azt szeretnék kérni tőled, Didi, hogy akkor idézzük fel még egyszer, hogy mi fog történni a Fügefeszten, mikor lesz, és csináljunk egy kis kedvet az odalátogatóknak.
2: Október 9 és 11 között ismét a Füge kerül a középpontba Badacsony-Tomajon, a Badacsonyi strandon, ahol harmadik alkalommal rendezik meg a Fügefesztet, háromnapos gasztrokalandon a balatoni füge mellett, a térség borai, köztük az olasz rizlingek, a kéknyelőek is főszerepet kapnak. Vasárnap pedig ugye a Balaton süti versenynek az eredményhirdetése lesz egy órakor, amivel mindenkit sok szeretettel várunk.
3: És akkor hát a következő is jó lett volna Ildinek, mert ugye egy nagyszabású siófoki eseményről beszélünk, de akkor Péter, kérlek szépen mondd el.
1: Még annyit hagyd tegyünk hozzá a Fügefeszthez, hogy érdemes a honlapjára ellátogatni a rendezvénynek, és jegyet venni, mert mind a két évben teltházas volt. Ha elfogynak a jegyek, akkor pedig elfogytak a jegyek, úgyhogy tessék megnézni, hogy van-e még elérhető jegy, de természetesen a helyszínen is lehet vásárolni. Szóval akkor, ugyanezen a hétvégén, október 9 és 11 között Siófokon a főtéren rendezik meg a Siófoki Hal Fesztivált. Halászlé, sült halak, különféle halas fogások mellett családi programok, kézműves foglalkozások, gyermekműsorok, kulturális produkciók is várják az érkezőket. A péntek estét Berecki Zoltán, szombaton a Kovaszki meg a Vega, vasárnap pedig a Parnogreszt és Dániel Figergő koncertje fogja zárni, úgyhogy elég színes, gazdag programnak ígérkezik. Siófokra várják szeretettel a vendégeket a szervezők.
3: És akkor van még egy programunk október 10-ére szombatra, ez pedig Fonyódon lesz, a dísztéren várják az érdeklődőket a Tök jó nap programjai, az egész napos őszi rendezvényen a tökfaragás és a jelmezverseny mellett tök lámpás kiállítás, kézműves foglalkozások, fajátékok, arcfestés és játszóház is szerepel a kínálatban. A legkisebbeket az Apacuka zenekar műsora szórakoztatja, később pedig Verép Tamás lép színpadra, az estét pedig Wilcox produkció zárja, és akinek még mindez nem elég, az látogasson el a Visitbeaton 365.hu oldalra.
1: Köszönjük szépen Stadler Szentpéter Ildikó kolléganőnknek, hogy elfogadta a műsorba a meghívást. Reméljük, hogy a kedves hallgatók, illetve a nézők érdekesnek találták ezeket a gondolatokat, amikről ma itt beszéltünk, és hát azt szerintem nyugodtan megígérhetjük, hogy találkozhatnak még Ildikóval, egy kimeríthetetlen téma. Nagyon szeretjük, minden évszakban aktuális, minden perszónára érdekes dolgokat tudunk mondani, úgyhogy biztosan lesz még vendégünk a műsorban. Búcsúzik a két műsorvezető erre a hétre, Marsal Szilvia.
3: És Prinzinger Péter.
1: Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra, viszonthallásra.
0: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük! Ez volt a Partcafé. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb meg.
2: www.citytaxi.hu.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Szent Gellért rakparton a Szabadsághíd felé a Gyógyfürdő után. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadsághídig, a Margit körúton a Szél Kálmán tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, az érintett BKK járatok terelve közlekednek. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél perc elmúlt 5 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd, egyebek mellett zárjuk majd a hazai értéktőzsdét is, de mindenek előtt a legfrissebb hírek következnek itt a Trend FM-en. Főállásban 100 ezer forint, mellékállásban pedig 50 ezer lesz az új kata havi összege. A kisadózó vállalkozások tételes adóját csak egyéni vállalkozók választhatják a jövőben, társas vállalkozások nem. A magasabb adóteher azt is jelenti, hogy a minimálmér után járó TB-ellátásra és nyugdíjra lesznek jogosultak az ilyen adózást választók. Maximum évi 22 millió forintos árbevételig választható a kata adózási forma. E fölött az árbevétel fölött 15%-os plusz társasági adóteher lép életbe. Szigorú szabályokkal próbálják megakadályozni azt is, hogy ne legyen mindebből bújtatott foglalkoztatás. Dobó Zoltánt, az M4 Privát Bank Állapcsoport újságíróját hallják.
7: a katás vállalkozó nem szerezhet bevételt a saját munkaadójától. Tehát aki például van egy akár főállása, akár mellékállása XKFT-nél, az ő számára nem bocsáthat ki számlát. Továbbá nem szerezhet bevételt olyan cégtől sem, ahol a megelőző 24 hónapban ő foglalkoztatott volt. A harmadik tényező pedig, hogyha egy kata alany bevételeinek legalább 50%-át egyetlen kifizetőtől szerzi, akkor év végével szűnik meg a kata alanyisága, tehát itt is a jogalkotó azt vélelmezi, hogy ez már egy bújtatott foglalkoztatási forma.
6: Még nem tudni, hogy a kata bevezetése a költségvetésre milyen hatással lesz, de fehérítheti a hazai gazdaságot, nem mellesleg javítja a kisvállalkozók TB és nyugdíjhelyzetét. A vagyonadó körül akkor még inkább nehemzsegnek a kérdések. Csak a gyakorlatban dől el például, hogy a külföldi hatóságok mennyire lesznek együttműködőek az adatszolgáltatásokat illetően, ha az ott tárolt vagyon megadóztatásáról kérnek információkat a magyar szervek. Sándor Rolandot, a KPMG senior menedzserét hallják.
8: Ha valaki belföldi adóügyi illetőségűnek minősül, akkor a világ bármely pontján lévő vagyontárgya beleszámít a vagyonadóba, ugyanígy a bizalmi vagyonkezelésben lévő tárgyak is egyébként a vagyonadónak a tárgyai. Az, hogy ezt gyakorlatban milyen módon fogja tudni végrehajtani, igényt érvényesíteni az állam ezekkel a külföldi jog alapján létrejött és külföldön lévő bizalmi vagyonkezelőkkel, hát ez még egy kérdés, és ezt majd a gyakorlat fogja kimunkálni, hogy a meglévő nemzetközi egyezmények által biztosított államközi egyeztetések, illetve a direkt adóhatósági megkeresések, ezek mennyire lesznek sikeresek.
6: Hónapokat vehet igénybe egy részletes vagyonleltár, amit a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó tervezet alapján az érintetteknek már idén végére el kell készíteniük. A Nevios üzleti és adótanácsadó cégcsoport adózási szakértője szerint az 1 milliárd forintos vagyonadó határ nem magas, hanem az alsó szint, ahol még van értelme bevezetni az új adónemet. Fischer Ádámot, a cég adószakértőjét hallják.
9: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, és semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, hogy ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondanám, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni. Itt egy néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne. A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömegek fognak fizetni. Tehát cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély fog adott esetben adót fizetni.
6: Mindegy 91 ezer magyar társas vállalkozásnál az elmúlt két év árbevétele nem érte el az 1 millió forintot. Papíron működnek, a gazdasági teljesítményük azonban alig látható. Az egyik nagy cég információs szolgáltató októbertől már mesterséges intelligenciával is segíti a vállalkozókat, hogy kiszűrjék a nem vagy alig működő vállalkozásokat, vagy az esetleges olyan céghálókat, amely üzleti szempontból veszélyes lehet rájuk a túl magas nem fizetési kockázat miatt. Ferenci Gergelyt, az Opten cég információs üzletág igazgatóját hallják.
10: Azokat a problémásabbnak tűnő partnereket, ahol már látjuk, hogy egyre inkább mélyebbre ássák, akár saját magukat, abban a gödörben, ahonnan már nagyon nehéz kikerülni. Ezeket a partnereket próbáljuk meg inkább helyettesíteni más partnerekkel. Így például a mesterséges intelligenciával fel tudjuk vinni azt, hogy nekünk milyenek lennének az ideális partnereink, azt a mintázatot le tudjuk neki rajzolni, hogy mi mondjuk az ország mely részére szeretnénk elsődlegesen, mekkora cégnek, milyen tulajdonú cégnek, mekkora árbevételű cégnek, mekkora létszámot foglalkoztató cégnek szállítani, szolgáltatni, és inkább próbáljuk meg akár újakkal helyettesíteni ezt. Ez azt gondolom, hogy ez önmagában is egy olyan versenyképességi terület lehet, amiben ne a problémákat igyekezzünk kezelni, nyilván az is egy pontig egy remek megoldás, hanem mellette már próbáljuk párhuzamosan felépíteni azokat az új csatornákat, amivel akár részben, egészben ki tudjuk váltani azokat a területeket, ahol pedig gond lehet.
6: Meglepetésre csökkentek az élelmiszerárak szeptemberben augusztushoz képest, vagyis deflációt mért a statisztikai hivatal. Lassult a maginfláció is, a múlt hónapokban a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy éve korábbiakat. Az előző hónaphoz képest pedig az árak 2%-kal növekedtek. Mindenről Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
11: Az elmúlt hónapban, a szeptemberre vonatkozóan üzemanyag ára emelhető ki mindenképpen, ezek jelentősen növekedtek augusztushoz viszonyítva, illetve ugye itt a ruházkodási cikkek az új szezon, nyári szezon végével, illetve az új őszi szezon bejövetelével jellemzően szezonálisan emelkedni szoktak. Így ezek voltak most itt havi alapon talán a legfontosabb mozgatórugók összességében. Ami pozitív meglepetést okozott, az az élelmiszer áraknak az alakulása. Itt átlagosan csökkentek az élelmiszer árak augusztushoz képest. Ez az, amit nem sikerült kellő mértékben megfognunk, vagy legalábbis ellentmondtak azoknak az adatoknak, amiket jellemzően figyelni szoktunk. Így ez egy nagyon pozitív fejlemény volt a friss adat kapcsán.
6: Hétvégén sikeresen lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonalon a csúcsmenetrendet szimuláló terhelés, miközben a szakemberek a 160 km/h sebességet és a különböző zavarhelyzeteket is tesztelték, egyelőre még nem világos, hogy évvégéig elindulhat-e a személyszállítás a vonalon. Ez a következő napok eredményértékelése alapján dől el. A vasúti járóforgalmazók már február óta használják a vonalat, nekik azért vannak negatív tapasztalataik, és további fejlesztéseket is szeretnének. Kovács Imrét, a Rail Cargo Hungária igazgatósági elnökét hallják.
12: Az építkezés során a vasúti járóforgalmazás számára nagyon-nagyon szükséges vágányokat, ahol tárolni tudunk vonatokat, elkerülni tudunk, kikerülni tudunk vonatokat, leállítani tudunk, azokban gyakorlatilag 50%-ban csökkentették. Hát 50%-ban megszűntek ezek a tároló kapacitások. És hát ugye természetesen említettük már az új hosszútávú kapcsolatok előkészítését, aminek az egyik számunkra fontos, mindenképpen jövőorientált projektje, az a budapesti elkerülés. És nem biztos, hogy a régi V0-a, de egy budapesti elkerülés.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os gyengüléssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37 milliárd forintot közelített. A vezető részvények pedig nagy részt mínuszban zártak, kivéve a Richtert, amely 1,1%-on erősödött 12.500 forintra. A bluechipek között a MOL 4,1%-kal gyengült 5.035 forintra. Kifejezetten rossz napja volt az OTP-nek, 3,8%-ot gyengült a részvény 39.900 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2540 forinton zárt. A prémium kategóriában vegyes volt egyébként a kép, a Forage 1%-ot, az Alteo másfelet, az Apnin 1,7%-ot, az Autovalis 3%-ot erősödött, de gyengült még az Opus 2,4%-del, a Panergy 2,1%-del, a Rába 1,2%-del, a Waberers 9%-del. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366 forintot, 1 dollárért pedig 327 forintot kérnek most jelenleg. Európában még tart a kereskedés, a londoni FTSE 8%, a frankfurti DAX 1,5%, a párizsi CAC 1,4%-kal gyengül. Milánó 2,6%-del, Madrid pedig 1,8%-kal esik most. A Wall Street-en a Dow Jones 1,1%-os, az S&P 500 6%, a Nasdaq pedig 7%-os gyengüléssel áll most jelen pillanatban.
0: Időjárás jelentés.
6: Amíg marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. A déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, a zivatarok idején pedig viharossá válik a szél. Éjszaka 3 és 10, holnap napközben pedig 22 és 28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
0: Sporthírek a 94.2.
6: Három vízilabdaklubbal szemben van folyamatban végrehajtási eljárás, NAO támogatások jogosulatlan felhasználása miatt, további két ügyben pedig meghiúsult a végrehajtás. A Magyar Vízilabda Szövetség közlése szerint az érintett egyesületek nem tartoznak a sportnek közvetlen élvonalába. A belügyminisztérium a sportért felelős államtitkársága még kedden jelentette be, hogy 6 látványcsapat sportág 2022 és 26 közötti NAO elszámolásai után összesen 21 milliárd forintot követelnek vissza. Az MVLS szerint a támogatások odaítélésén a sportszakmai munkát és a ténylegesen felmerülő költségeket veszik figyelembe. Madaras Norbert a szövetség elnöke azt mondta, az elszámolásokat teljes körül ellenőrzik. A Magyar Kézilabda Szövetség szerint a TAU támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek a szövetség szigorú ellenőrzési rendszerét bizonyítják. Az MKSZ 2022 és 26 között mintegy 3380 elszámolás zárt le, összesen 52,5 milliárd forint áll a felhasználását ellenőrizve, ezekhez kapcsolódóan pedig 2,2 milliárd forintot fizetek vissza az államnak. A szövetség hangsúlyozta, hogy a visszakövetelt összegek egy része nem szabálytalanul felhasznált, hanem fel nem használt támogatás. Az MKS 111 sportfejlesztési program ügyében kezdeményezett novos behajtást, és 14 esetben tett büntető feljelentést. 17 óra 11 perc, köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd csak 6 órakor várom önöket itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
13: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
13: hogy kapcsolódjunk!
14: Szép délután kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először Goda Gáborral beszélgetünk a szellemi pandémiából kivezető útról és a Fata Morgana című Artus előadásról, aztán Rejt Gábor professzor avat be a fenntartható építészet jövőjébe. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
13: Kapcsolódjunk!
14: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Táncszínházban lesz egy nagyon-nagyon különleges előadás. Az Artus Studio Fata Morgana című darabját láthatjuk újra. Ennek a bemutatója egy évvel ezelőtt volt, és itt van a darab megálmodója, Goda Gábor a vonalban. Szia Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Igen, szándékosan nem mondtam azt, hogy rendezője, mert azért itt egy bonyolultabb dologról van szó, de képzeld, hogy múltkor egy fiatal barátom mondta, hogy megy az Artusba egy kiállítást megnézni, és elkezdett tőlem érdeklődni, hogy tulajdonképpen mi is ez az Artus. Hát én hebegtem, habogtam, mert mondtam, hogy igen, hát csinálnak színházat is, meg táncszínházat is, meg vannak kiállítások, de ugyanakkor tájcsíznak, tényleg, igen, tájcsíznak is, és akkor most azt gondoltam, hogy megragadom az alkalmat, hogy beszélgetünk, és átpasszolom neked a labdát, és mondd el te, hogy tulajdonképpen mi is az Artus.
15: Hát nem biztos, hogy én is jobban össze tudom foglalni, mint te, mert egyrészt ez egy, azt is lehet mondani, hogy ez valami is, meg valaki is, meg egy hely is, meg egy koncepció is, meg egy társulat is, meg egy évtizedeken át fejlődő vagy változó valami. Tehát én mint egy társulatot alapítottam ezt még ugye 1985-ben, és akkor ez egy darabig egy ilyen táncszínházi, alternatív, kortárs társulat volt, vagy összművészeti társulat, és aztán találtunk egy helyet, egy gyárépületben, egy stúdiót kialakítottunk.
14: Most is itt vagytok, mondjuk el, ugye ez a Sztregova utcában található Újbudapest.
15: Ez a Sztregova utcában van, egy ilyen, tényleg egy ilyen lehasznált, kimustrált...
14: Loft, mondjuk, az jobban hangzik, abszolút.
15: És akkor ezt felújítgattuk, itt akartunk próbálni, alkotni, aztán kiderült, hogy annyira izgalmas a hely, a hangulata, hogy itt nem csak mi férünk el, hanem elférnek mások, képzőművészek, nem csak alkotni lehet, hanem megmutatkozni is, akkor itt előadások lettek, akkor kiállítások lettek, egy közösség alakult ki. Tehát előbb-utóbb ez az Artus, ami eredetileg az én társulatom volt, aztán egy hely lett, aztán egy közösség lett, és az egésznek lett egy koncepciója, vagy hát nem is, inkább egy szellemisége, hogy hogyan lehet közösen alkotni, de közben úgy alkotni, hogy mindenki megőrzi a saját gondolatiságát, ízlését, nem beleszólunk egymás munkájába, de mégis tápláljuk egymást. Tehát ez az egyén és közösség együttműködés és kreativitás, ez hogyan tud megjelenni egy ilyen független és mondjuk ilyen kortárs közegben. Úgyhogy nehéz elmondani, hogy mi ez, összművészettel foglalkozunk. Azért nem is mondom sokszor azt, hogy ez egy táncszínház, vagy mozgásszínház, vagy színház, mert ezek mind olyan kategóriák, amik eléggé beszűkítik azt, hogy akkor ott minek kéne, ugye teljesülnie, hogy ez a, ennek megfeleljen ennek a definíciónak, és hát mi semminek nem felelődik meg.
14: Hál' Istennek, teszem hozzá. Ugyanakkor azért kiléptek ti a Sztregova utcai gyárépületből, hiszen láthatóak voltatok a MÜPA nagy színpadán is, ugye a Cseppkánonnal, ami hát egy fantasztikus darab volt, de aztán ugye a Nemzeti Táncszínházba is nem egyszer fordultatok elő, és most akkor oda viszitek újra Fata Morgánát, akkor egy kicsit beszéljünk erről, ugye maga a szó, hát ugye Petőfi Sándorosan az a déli báb, de azért itt ennél hát egy kicsit átvittebben közelítettétek ezt meg, már csak azért is, mert hát a szónak az eredeti jelentése is több rétegű, meg a jelenség is több rétegű, el van ebbe bújva a nevében ugye valahol egy tündér, aki azt hiszem pont az Artus mondakörhöz, vagy az Artur király mondakörhöz köthető, de ugyanakkor meg itt van Melis László, aki egy fantasztikus zeneszerző volt, és hát az ő darabjaira épül a darabnak a tematikája, hogyha én ezt jól mondom.
15: Igen, tehát maga a cím az tényleg egy költői, inkább egy ilyen megsejtést ad, hogy itt olyan világot teremtünk, ami nem annyira a valóságot, hanem annak egy tükröződését, egy szép világ, de ugyanakkor látszatvilágot mutat. Nagyon sok árnyékot használunk pont emiatt a láthatatlan világnak megjelenítésére. A másik az valóban a Melis zeneisége és életműve az, amit nekem nagyon fontos volt, hogy fiatalon, nem túl idősen, váratlanul elhűnt, és olyan csendben tűnt el, amit én egy kicsit úgy sajnáltam, vagy méltánytalannak éreztem, hogy nem kapja meg azt a méltó figyelmet. Elképesztő, hihetetlen zeneműveket és életművet hozott létre, és egy kicsit az ő tiszteletére is, mert én nagyon sokat dolgoztam vele, nagyon sok zenét írt nekünk, kifejezetten az előadásainkhoz, tehát ez egy emberi és egy szellemi kapcsolat volt, ami minket összekötött, és ez részben egyrészt az ő tiszteletére, és ennél fogva az ő zenéjére készült ez az alkotás. Még egy pont talán nagyon fontos ebben, hogy mondtad, hogy ez egy évvel ezelőtt készült. Tehát, hogy azért kell tudnunk azt, hogy itt Magyarországon egy évvel ezelőtt egy másik országban éltünk, mint ahol most élünk. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor ez készült tavaly, akkor azt is mondhatom, hogy egy korszak, éppen a egyik legmélyebb időszakát éltük már meg, egy olyan időszakot, ahonnan azt gondoltuk, hogy hát ennél rosszabb már nem lehet. És erre, hogy mondjam, reagál ez, vagy erről beszél ez az előadás, hogy lehet az, hogy bármilyen rossz vagy nehéz valami, mi képesek vagyunk tűrni, és mikor jön el a változás? Hogyan lehet változtatni azon? Hogyan tudunk magunkon változtatni, hogy aztán létrejöjjön egy változás körülöttünk is. Mennyi ebben a felelősségünk? És hát ez a darab ezt is viszi, és hogy tudunk olyan mélyre lemenni, azt is mondhatom, hogy mélyebbre már nincsen, és akkor onnan, mint a víz mélyre végre el lehet rugaszkodni, és lehet menni fölfelé, hogy újra levegőt kapjunk. Tehát ez a fajta, ahogy mondjam, szemlélet vagy korszak benne van, és különös, hogy ugye most egy másik világban élünk már szinte, mint egy évvel ezelőtt, de ez a fajta közös felelősség és a változásra való igény az ugyanúgy megmarad, és az is, hogy ezt hogyan kell közösen csinálni.
14: Hát értem, amit mondasz, sőt, hát teljesen igazad van benne, de ugyanakkor amit itt lokálisan értelmezel, az globálisan is sokkal nagyobb méretekben is igaz, tehát nem csak a magyarországi eseményekre vagy állapotokra, hanem egyszerűen a világnak az állapotára, nem? Tehát amit ti megmutattok, mint egy ilyen déli báb Fata Morgana-szerű világ, az illúziók világa, abban nagyon sok szempontból az a mindennapok, az, amiben élünk, a látszatvilág, és nem az igazi, ami valahol máshol van.
15: Így van, tehát ez valóban egy világméretű probléma, ezért is, amikor én elkezdtem dolgozni a társulat, akkor azt mondtam, hogy ami most minket foglalkoztatni fog, azt tekintsük úgy, mint hogyha a világban évszázadok óta egy szellemi pandémia uralkodna, és ez visz minket egyre mélyebbre, és hogy ennek keressük mi a gyógymódját, mondjuk vakcináját, de egyfajta szellemi vakcinát keresünk, tehát mit kell nekünk ahhoz csinálni, hogyan kell élnünk, hogyan kell alkotnunk, hogyan kell kommunikálnunk ahhoz, hogy ez belekerüljön, ez a fajta gondolkodásmód, működésmód, belekerüljön a világ, hogy mondjam, szellemi terébe, vagy energetikai terébe, vagy gondolkodásmódjába, és nagyon finoman elkezdjen valamiféle változást létrehozni, mint egy szellemi gyógyszer. Tehát én nagyon sokszor azt gondolom, hogy egy művészeti alkotás az nagyon sokszor reagál a múltra, nagyon sokszor reagál a jelenre, de ebben az esetben sokkal inkább egyfajta ilyen mint egy ilyen mágikus, rituális alkotás megpróbál a jövőt egy kicsit, hogy mondjam, bemozgatni, vagy mint egy vákumot teremteni, előidézni valamit, hogy aztán a változás tényleg bekövetkezzen.
14: Hát igen, és azt gondolom, hogy a legnagyobb művek erre képesek is, nem egyszer láttunk már ilyet, de egy picit beszéljünk a dolognak, illetve a darabnak a megjelenéséről, mert azt tudni kell, aki ismeri az Artusnak az előadásait, hogy itt, hát kicsit elcsépelt szó az a látványos, de most nem találok jobb szót, tehát itt valamifajta olyan vizuális élményt kap az ember, te említetted az árnyjátékot, elképesztő mozgáskultúra és mozgásművészet van, szándékosan nem fogalmazok úgy, hogy tánc, de mondhatnánk ezt is, videóinstallációk, videóvetítések, és az egésznek valami olyan sűrű, de ugyanakkor nagyon, nagyon szép és nagyon rétegelt elege, amiből mindig csak egyet fogad be az ember, de ugyanakkor az egész hat rá.
15: Hát most ezt nagyon szépen összefoglaltad, de valóban erről van szó. Nagyon erről van szó, hogy és azért is nehéz műfajilag meghatározni, mert a képiségnek, a vizualitásnak, a zenének, a mozgásnak, a fényeknek mind, hogy mondjam, mind egyenértékűen van szerepe ebben az előadásban, és általában az Artus előadásokban. Tehát mi egyszerre gondolkodunk a képiségben, mozgásban, zenében, és hát kiváló szakemberekkel dolgozunk, és ezért tényleg hát nem csak, hogy a Melisnek az elképesztő zenéje, hanem olyan animációs, videós emberekkel dolgozunk, hogy valóban lenyűgöző képeket hoznak létre a fénytervezőtől kezdve, és hát maguk a szereplők elképesztő mozgáskultúrával nagyon sokféle világot tudnak megteremteni. Tehát ez a fajta, hogy mondjam, vizualitás, nagyon erősen tényleg a képiségre fókuszálunk, hogy hogyan hat a kép, hogyan nem direktben mond el valamit, hanem inkább megnyitja a nézőknek a gondolkodásmódját, fantáziáját, és így el lehet merülni, el lehet merengeni egy ilyen előadásban, még akkor is, hogyha néha nagyon meghökkentő vagy zavarba ejtő képek vannak.
14: Ugye említettük, hogy egy évvel ezelőtt volt a bemutató, szintén a Nemzeti Táncszínházban. Azóta játszottátok egyébként?
15: Persze, játszottuk. Hát egy ilyen 4-5-ször, nem is tudom hányszor játszottuk, de a Táncszínházban játszottuk egy párszor, és hát most ezt így folytatjuk, és remélem folytatni is tudjuk. Ez persze részben a Nemzeti Táncszínháznak a befogadó készségén múlik. Ez egy olyan előadás, olyan léptékű előadás, hogy ezt nem tudjuk a saját helyünkön játszani, mert akkora térben gondolkodtunk, hogy ami a Nemzeti Táncszínháznak a tere.
14: Világos.
15: A magasságát, mélységét, a technikáját tekintve, ez volt ideális ehhez az előadáshoz, és hát egyébként eredetileg nagy zenekarral szerettük volna megcsinálni, de azért be kellett látnunk, hogy lehet, hogy egy bemutatót össze tudunk hozni egy nagy zenekarral, de aztán, hogy ezt később rendszeresen játsszuk, ez olyan költséget jelentene, amit nem engedhetünk meg magunknak, úgyhogy végül is találtunk egy olyan vizuális megoldást, hogy lehet a jelen, egy olyan árnyék zenekart kivetíteni, ami a jelenben ott zenél, mint zenekar, de mégis hozza ezt a kicsit ezt az illúzió, délibáb világot, és egy ilyen gyakorlatilag jelenlévő árnyék zenekar az élő és nem élő árnyékoknak a keverésével mégis olyan, mintha állandóan jelen lenne egy nagy zenekar.
14: Jó, hogy szóba hoztad a zenekart, meg a zenét, mert még akartam kérdezni Mellis Lászlóval kapcsolatban. Azért azt annyit mondjunk el a hallgatóknak, mert nem biztos, hogy mindenki hallotta a nevét, hogy ő a legendás 180-as csoportnak volt az egyik alapítója, de az úgynevezett kortárs zenén kívül nagyon sok filmzenét is csinált, de hogy ezek is gyönyörű
15: hát
14: zenék voltak.
15: Sok filmzenét.
14: Igen,
15: filmzenét,
14: színházzenét. Színházat igen. Is, igen. És hát valóban ezeknek nagy része az nagy zenekarra született. De hogyan fogsz neki a munkának? Gondolom, valahogy kiválasztottad ezeket a Mellis darabokat. Nyilván az ember sokszor meghallgatja ezeket a zenéket, szinte már kívülről tudja, de amikor ennyi ág van, van mozgás, van videó, van díszlet, van fény, és nem csak a színész táncosok vannak, de vannak ugye az általam emlegetett tai chi-sok, majd elő is beszélhetsz egy pár szót, hogyha van kedved, hiszen ez a rendszer, vagy gondolkodásmód, vagy flow, ha úgy tetszik, azért alapvetően meghatározza az Artust. Szóval hogyan rakod egymásra ezeket a legókockákat, vagy lehet, hogy nem a legókockák ezek, hanem inkább fonalak, amiből összesző az ember egy előadást?
15: Lehet, hát nehéz egy alkotói folyamatot nagyon pontosan
14: nyilván
15: leírni,
14: igen.
15: De valahogy úgy kell elképzelni, hogy nem kész. Igaz, hogy a zene az most ebben az esetben már írott, megírt zene volt, de nagyon sok, tehát lehet 5 zeneműnek a különböző variációit szövegettem, de inkább úgy kell elképzelni, hogy van egy alapgondolat, van egy kérdésfelvetés, és ezekre keresünk képeket, mozdulatokat, és szépen lassan, hogy elkezdünk dolgozni, először még nem építjük össze, hanem csak lerakunk ilyen egymástól független, ilyen nagyon finoman kidolgozott mozaikokat, mondjuk így, jeleneteket, képeket, videókat, gesztusokat, és akkor ezek itt sorakoznak egymás mellett, akkor erre reagál, hogy akkor ez milyen zene kéne, akkor a zenéről kiderül, hogy ahhoz inkább egy másik fajta videó kéne, akkor csinálunk egy újabbat, és így egymást szépen elkezdik inspirálni a különböző alkotók, különböző mozaikok, és ez folyamatosan fejlődik, és egyre több úgymond mozaik alakul ki, és aztán ebből a sok-sok mozaik képből kiderül, hogy melyek azok, amik valóban úgymond maradjanak meg, illeszkednek egymáshoz a legerősebbek. Azt is mondhatom, hogy legalább 10-szer annyi képet alkotunk, vagy tiszta a hosszú egy próba folyamatnak a előadás anyaga, mint ami végül az előadás lesz. És ez egy organikusan fejlődő, folyamatosan egymásra ható alkotó folyamat, amiben mindenki, tehát még a szereplők is alkotó módon vesznek részt, beszélgetésekkel, ötletekkel, jelenetek létrehozásával, kis képek létrehozásával. Tehát azt is mondhatom, hogy nekem minden munkatársam alkotótárs egyben, még a szereplők, táncosok is, még a fénytervező is, még a technikus is.
14: Igen, hát ezért is Artus a ti nevetek, nem? Tehát, hogy van egy kerekasztal, ahol mindenki körbe ülhet, mint annak idején ugye a lovagok, Camelot lovagjai, és egyformán.
15: Igen, hát annak idején hozzá, de igen, ezért született ez a név, hogy hogyan lehet egyfajta kerekasztallal egyenrangúan alkotni, dolgozni, közben pedig ugye van valamiféle, nevezzük így egy szent cél, ami felé azért mindannyian megyünk, amit nem is mindegy, hogy ki minek nevez meg, de valamiféle tényleg valami magasztos cél az, ami bennünket összetart, és nem pedig az önös érdekek.
14: Gábor, és akkor ha már szóba hoztam a tai chit, szóval a ködös Albionból a ködös Ázsia felé, az hogyan terelődtél te erre? Hogy jött be ez a képbe? Mert ahogy említettem, hát ez abszolút meghatározó, sőt, te magad is tartasz workshopokat ebbe a témába, amennyiben témának lehet nevezni. Szóval a tai chiról azt gondolom, hogy mindenkinek van egy képe, elsősorban ilyen kínai nyugdíjasokat képzelünk el valami szép parkban, nagyon lassan karattézni, de hogy ez azért ennél sokkal több.
15: Igen, hát ez bonyolultabb ennél, de valóban egy amennyit így lehet tudni, sőt, hát sok butaságot is lehet olvasni, vagy látni itt a Facebookon, ilyen, hogy öt
14: ott
15: nap
14: igen,
15: alatt
14: sétálva, ott mindenről.
15: Hogy lehet bodybuildernek lenni. Hát ennek semmi köze nincsen a tai chihoz. A tai chiról azért tényleg azt kell tudni, hogy ez egy nagyon kifinomult, nagyon harmonikus mozgáskultúra, mozgásművészet, ami mögött egy nagyon komoly filozófia van, a taoista filozófia, azért, és azért ennek azért a lényege mégis egyfajta egyrészt a természettel való nagyon-nagyon erős összehangolódás, és ugyanakkor az embernek az egységben való látásmódja. Tehát mi is azért a tudatunkban fölbontjuk az embert arra, hogy mint azt mondjuk, hogy van teste, lelke, meg szellemisége, és a tai chi azon dolgozik, hogy lehet ezt a három réteget összehangolni, harmonizálni, egybevonni, és előbb-utóbb ráeszmélni, hogy ez egyetlen egy dolog, hogy az ember nem össze van szerelve különböző dolgokból, hanem az ember egy, és hogy az ember is tulajdonképpen egy mintázata annak, ahogy a világ működik, és hogy ha magunkat megértjük, akkor lehet, hogy a világot is megértjük, vagy hogyha a világot elkezdjük figyelni, akkor magunkat is megértjük. És nagyon, nagyon erről az egységről, az együttműködésről, a harmóniáról szól, és ez megjelenik a mozgásban, ami azt jelenti, hogy egyfajta nagyon egészséges életmódot lehet így élni. Tehát ez egyszerre egy testi egészség, egy lelki egészség és egy szellemi egészséget jelent, és ennek a harmóniáját.
14: Oké, ez mind világos lehet annak számára, aki eddig hallgatott minket, de akkor fölteheti jogosan a kérdést ez a bizonyos elképzelt hallgató, hogy jó, de hogy kerül ez bele egy táncelőadásba, vagy egy táncszínházi előadásba?
15: Hát úgy, hogy a lényeg ugyanaz. Tehát amikor én annak idén, amikor Heraklétoszról csináltam előadást, igen, az Alvajárokba, akkor foglalkoztam, elkezdtem Lao-tzét olvasni, Chuang-tzét, Konfuciuszt, meg aztán Buddhát, és kiderült, hogy ezek ugyanarról beszélnek. Egy korban is éltek. Tehát az, amit mi néha színháznak gondolunk, vagy egy elméletnek, vagy filozófinak, kiderül, hogy emögött a világban számos, hogy mondjam, rokon gondolkodásmód van, és az, hogy a világ az egy egység, amit a Heraklétosz állít, és hogy minden folyik, ugye ez a pantarei heraklétoszi megjegyzés, ez egy az egyben a tai chinak a európai, hogy mondja, megfogalmazása, vagy nyugati megfogalmazása. Tehát van egy nagyon erős kapcsolat a keleti gondolkodás és a nyugati gondolkodás között, ami feledésbe merült, vagy inkább azt mondom, hogy nem fedeződött fel olyan nyilvánvalóan, de például Heraklétosz felfedezte ezt, vagy Heraklétosz egyértelműen képviseli ezt a

0: Az életbe, a hétköznapokba, a legegyszerűbb emberi cselekvésekbe is ezt a fajta áramló, elfogadó, harmonikus gondolkodásmódot.
1: És akkor ez a gondolkodásmód, ez ott van a Fata Morgana előadásotokban is.
0: Ez is ott van a Fata Morganában, a Tai Chi-nak a mozgásvilága, és maga a mögötte rejlő, mondjam, bölcsesség, vagy filozófia, amit mindez rejt.
1: Na hát erről mindenki személyesen is meggyőződhet október 22-én, ez egy csütörtöki nap, és este 7-kor kezdődik az előadás a Nemzeti Táncszínházban, ami ott van a Millenárison. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Annyit még elmondunk a hallgatóknak, hogy egyébként az Artus az látogatható tulajdonképpen folyamatosan, illetve meg lehet nézni a Facebookon és a honlapotokon, hogy mikor milyen kiállítás, előadás van. De
0: előadások, kiállítások, műhelyek, workshopok, minden.
1: Valami mozgás mindig van ott a Sztregova utcában, a Fonóbudai Zeneház mellett. Goda Gábornak nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és én mindenképpen menni fogok, úgyhogy ott találkozunk.
0: Én is köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel az előadáson.
1: Szervusz!
0: Szervusz.

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem.
0: Mert itt az idő,

0: Kedves hallgatóink, fenntarthatóságról és építészetről fogunk beszélgetni, és a vendégem dr. Rejt András, a regeneratív és fenntartható építészet szakembere, méghozzá város léptékben. Szia András, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: És el kell mondani azt is, hogy te frissen kinevezett professzor vagy, ami azért nagy dolog, nyilván önmagában is ez egy nagy dolog, de azért is, mert ebben a műfajban a fenntarthatóság és a regeneratív építészet műfajában, hogy lehet így fogalmazni, nem adtak még ki professzori kinevezést, hogy én ezt jól mondom.
1: Igen, teljesen jól mondott, tehát a Pécsi Tudományegyetem tette meg ebbe az első lépést Magyarországon, ami azt gondolom, hogy egy eléggé előremutató dolog, ezzel talán próbáljuk azt a hátrányt is behozni, ami mondjuk sok nagy külföldi egyetem tekintetében már megtörtént, én bízom, hogy egy fényes és szép jövőben e tekintetben.
0: Na, majd az oktatásról is beszélünk, mert azt gondolom nagyon-nagyon fontos, de tényleg, hát hol tartunk mi most nemzetközi palettán? Ugye szerintem mi nagyjából egyidősek vagyunk, és amikor mi ilyen tizen akárhány évesek voltunk, akkor az újságokban mindig az jelent meg, hogy déli fekvésű napfényes lakást keresnek, illetve adnak el, az volt a csúcs, az volt a top, és hát valahogy most már a meteorológusok is némi sóhajjal mondják azt, hogy eső nem várható, nem széles mosolyjal, ahogy azt korábban tették. Tehát a klímaváltozás az tényleg itt van a nyakunkon, és nyilván az építészetnek is hát kényszerlépéseket vagy kényszerintézkedéseket kell tennie, mert különben megsülünk. Nyilván ezt egyénileg mindenki megpróbálhatja, vagy megteheti, és nyilvánvaló, hogy városléptékben is tenni kell, és ahogy említetted, vagy utaltál rá, hát vannak kiváló nemzetközi példák, de akkor hol tartunk most, mit tehetünk, mit tudtok ti tenni?
1: Hú, hát ez egy nagyon komplex problémafelvetés volt.
0: Sokrétű a kérdés, tudom, elnézést.
1: Igen, kérdés, hogy hány óra van itt a műsoridő keretében ezt kimeríteni, de természetesen próbálok egy-két fő dologra fókuszálni. Ugye az első, amit említette, hogy fiatalkorunkban vagy gyermekkorunkban mit tapasztaltunk ebből, és mit nem. Ugye nekem az első nagy tapasztalatom ilyen szempontból az volt, amikor hosszú évekig mondjuk telente jártam síelni, és hát bevallom őszintén, soha nem kentem magamra semmilyen napvédőt. Míg egyszer sem, amikor bekerültem az egyetemre, és ott elmentünk egy sítáborba, és akkor már pár éve nem jártam síelni, és hát szépen magyarul szénné égtem. Tehát az volt az első ilyen személyes tapasztalás.
0: Hát a második, hogy volt még hó, vagy hogy van-e még hó, ugye? Na, ez is egy kérdés.
1: Igen, és ezt szerettem volna ebbe befűzni, vagy erre ráfűzni, hogy olyan épített környezetet hozzunk létre, ami mindenki számára élhető hosszú távon, és minél kevésbé terheljük a környezetünket, és rontsuk tovább az egyébként se rózsás helyzetet, abból a szempontból, hogy a következő 10, 20, 30, 50 évben mi az, ami vár ránk, és hát leginkább a gyermekeinkre, unokáinkra.
0: Igen, és hát nyilván itt mindenkin ott a felelősség, vagy mindenki szeretne valamit csinálni. Nyilván, hogy az építészetben is ott rejlenek bizonyos fajta megoldások, de kétségtelenül, hogy az építészet maga hát műfajilag is ugye nem egy gyorsan alkalmazkodó, vagy egy gyorsan létrejövő dolog, ellenben nagyon sokáig tart, vagy sokáig megmarad az, ami végül is fölépül.
1: Hát és hogy ez mennyire így van, ahogy mondod, ugye azt szoktuk mondani, hogy egy adott épületet, tehát hogyha egy házról, egy épületről beszélünk, akkor mondjuk szabvány szerint, előírások szerint ez körülbelül 50 évre tervezzük, tehát ez lenne szépen magyarul az avulási ideje, de valójában azért azt látjuk, hogy ezek, ha csak mondjuk a történeti városszövetekre gondolunk, Debrecentől, Győrön, Budapesten át Pécsig, akkor azért jellemzően 100-150-200 éves épületeket látunk. Tehát az a névjegy, idézőjelben, amit egy építész lerak, az jellemzően több generáción át jelen van. És akkor még nem is a város szövetről beszéltünk, ahol meg általában olyan 250-500 éves struktúrákról beszélünk, tehát mondjuk, hogy egy fő útvonal, bizonyos fontos landmarkok egy városon belül, hogy is mint alakult. Tehát az ottani anyagválasztás, a forma, a városi sűrűség, a város szövet, ezek akár több száz éven keresztül meghatározóak egy adott területen. És ugye itt lehet talán igazániból érzékelni azt, hogy mekkora felelőssége van egy építésznek akkor, amikor formát, anyagot, funkciót választ. Persze mondjuk a funkció az egy esetleg gyorsabban avuló, vagy gyorsabban cserélődő dolog. De nagyon érdekes, hogyha mondjuk egy épületet nézzünk, mert ugye itt ne gondolkozzunk abba, hogy egy épület az egyetlen épület, és leegyszerűsítve egy anyaghalmaz, hiszen ennek nagyon sok vetülete van. Van egy funkciója, van egy társadalomban elfoglalt szerepe, és természetesen van az anyagisága, de hogyha az anyagiságot nézzük, akkor is ugye beszéltünk burkolatokról, belső válaszfalakról, födémekről, pillérekről, tehát a tartószerkezet elemeiről. És minden egyes elem, amiket itt most felsoroltam, vagy minden egyes réteg, az máshogy öregszik. Tehát jellemzően mondjuk a funkcionális öregedés, az teljesen más léptéken tud mozogni, mondjuk egy irodának a belső kialakítása, bútorozása, belső elrendezése. Ott arról beszélünk, hogy jellemzően olyan 5-10 éves avulási irányok vannak. Míg mondjuk a tartószerkezet, az akár 100 évig, 150 évig is nyugodtan, kényelmesen eláll. Hát vannak olyan struktúrák, ahol még ennél is sokkal hosszabb távlatokról beszélünk. És ezért nem mindegy, hogy ezekről a különböző rétegekről, akár kulturális rétegekről hogyan gondolkozunk.
0: Hát nagyon összetett a kérdés, meg a problémakör is, de mi az, amit mondjuk egy egyszeri földi halandó, ha úgy tetszik, tehát az az ember, aki most mondjuk vásárolna, ne adj Isten, építene, építkezne, tehát elkezd valamiben gondolkodni, ami a jövőben fog a közeli jövőben megvalósulni, mik azok a szempontok, anyagok, egyáltalán hova forduljon, kitől kérjen tanácsot, hogyha szem előtt tartja mondjuk a fenntarthatóságot, és nem csak azt, hogy mihány fillér.
1: Itt megint próbálnám talán külön bontani a dolgokat, mert az, hogy mik az álmaink és mik a lehetőségeink, azok hát azért sok esetben ugye legalábbis, hogy mondjam, a társadalom jelentős részének ezek külön tudnak válni. Nem feltétlenül, de azért előfordul. Tehát, és itt jön be egyébként például a jogszabályalkotás, vagy a kormányzati, önkormányzati szerepben. Uh-huh. Ugyanis alapvetően két dolgot szoktunk megcsinálni, az egyik, ami kötelező, jogszabályok által, a másik, ami valamilyen szinten a saját felfogásunk szerint megéri. Na most a megéri, mint fogalom, ez lehet anyagi, lehet erkölcsi, lehet társadalmi, vagy egyszerűen egészségügyi, igen, pontosan, emocionális, bármilyen. És ugye attól függően, hogy a mi személyes preferenciánk hogyan működik, és a hőmérőnek a potméterét hova csúsztatom. Ha nekem az egészség a legfontosabb, akkor lehet, hogy hajlandó vagyok egy picit többet áldozni erre, és nem egy rövid távú számítást végzek, hogy ma az X építőanyag lerakatba az olcsóbbat vagy a drágábbat veszem meg, hiszen ha csak az anyagi rész az, ami az elsődleges és legfontosabb számomra, vagy azért, mert így gondolom, vagy azért, mert erre vagyok rákényszerítve az élethelyzetemből kifolyólag, akkor a legolcsóbbat fogom megvenni. De abban a pillanatban, hogy van választási lehetőségem mondjuk ebbe, és az egészség az a szempont lesz, akkor itt hajlandó leszek erre áldozni, hiszen azt fogom nézni, hogy egy 30-40 év alatt, amit egy adott ingatlanban, legyen szó lakásról, házról, épületről, vagy a munkahelyemről, ahol eltöltök, egy hosszabb időszakot, annak milyen hatása van a saját szervezetemre. Tehát például a hőkomfortom milyen, mennyire jól szellőzik, a természetes szellőzést tudom-e alkalmazni, vagy át kell hajtani különböző gépezeteken a levegőt, és ez úgy fog eljutni hozzám. Olyan természetes anyagokat használok, aminek az érintése, a közelsége, az kellemes és komfortos számomra. Olyan építőanyagokat használok, ami, és akkor itt egy picit utalok mondjuk az elmúlt időszaknak a hőhullámaira, amik hosszabb ideig tudnak hűvösek maradni, mert raktározni, tározni tudják azt a hideget, most nagyon leegyszerűsítve, igen, amit mondjuk az éjszakai átszellőzés segíteni tud. Tudok-e olyan tájolással, olyan mobil árnyékoló rendszerrel? Ugye régen azért a zsalugáterek, spaletták, ezek mindennapos eszközei voltak az épületeknek.
0: Milyen szuperek voltak azok.
1: Hát, és milyen jól működtek, igen, pontosan. És ugye sajnos azt kell mondjam, hogy a modern építészet sok olyan eszközt és lehetőséget rövid távú gondolkodás mellett, legalábbis nekem ez a véleményem, elfelejtett és nem alkalmaz, amelyeket sokkal fontosabb lenne. És csak egy példát hadd mondjak. Prágában kvázi lehetetlen külső árnyékoló nélkül megépíteni irodaházakat, mert azt mondják, hogy az a sugárzás, ugye, ami bejut az épületbe, az már egy olyan hőteher, mint komfort, mint energetikai szempontból, amit egy belső függönnyel nem lehet kintartani az épületből. És annak érdekében, hogy ezek az épületek jóval kevesebb energiát fogyasszanak és használjanak el hűtésre, emiatt ezt a sugárzást állítsuk meg a homlokzat előtt, és akkor jóval kisebb terhelés lesz a belső térben. Tehát ugyanazzal a gondolkodással állnak hozzá, mint ahogy régen, akár a népi építészetben, amiket említettünk, a spaletták, zsalugáterek felkerültek az a házra.
0: Hogyne, azt nagyon sokszor idézik, meg ugye a vályog, nyáron télen fűt, és egy csomó ilyen anyag, meg tájulás, meg szellőzés, meg egyebek. Nyilván, de hát ugyanakkor meg nem tudunk visszamenni a paraszti kultúrába, bármennyire is szeretnénk. Nagyon-nagyon sok szempontból. Beszéltünk ugye az iskolákról, az oktatásról, az egyetemről, a Pécsi Tudományi Egyetemről. Hogy állunk ebben? Mondtad, hogy jó lenne fölzárkózni ugye Európához, vagy Nyugat-Európához, hogyha létezik még ez a kifejezés. Szóval az oktatásba azért hát muszáj volt ezt is belevenni, gondolom, csak kérdés, hogy mekkora szelete ez, vagy mennyire tudjátok a fiatalok szemléletét befolyásolni abba az irányba, hogy egyszer másképp kell most már hát eleve a tervezőasztalhoz ülni.
1: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól látod a helyzetet, és egy nagyon fontos dologra tapintottál rá, hiszen én is azt gondolom, hogy alapvetően az új generációknál lehet megfelelően összpontosítani a figyelmet erre a kérdésre, bár azt kell mondjam, hogy amit a fiatal hallgatóknál, de akár gimnazistáknál is látok, ez sokkal erőteljesebben benne van a köztudatban. Sajnos sok esetben ugye ez párosul egy úgynevezett klímaszorongással, amiről most igen, talán nem menjünk bele ennek a részleteibe, de mindegy, van egy olyan belső motiváció, ahol ők teljesen tudatosan szeretnének ebbe az irányba menni. És hát sajnos azt kell mondjam, hogy az elmúlt hát 20-30 évben erre nem, legalábbis az én meglátásom szerint nem reagált megfelelően a felsőoktatás, és most végre elindult egy olyan folyamat, ami egyelőre fragmentáltan, tehát töredezve jelenik meg a magyar építész felsőoktatási képzésben, de legalább már vannak ilyen jellegű tárgyak. Jelen pillanatban ezek még nem, jellemzően nem kötelező tárgyak, és nem része minden egyes tervezési tárgynak, tehát erre csak egy példát hadd mondjak. Én a 2000-es éveket megelőzően a Müncheni Műszaki Egyetemen tanultam, és ott a tervezési tárgyunknak kötelező része volt az, hogy fenntarthatósági szempontokat beépítsük a tervezésbe. És aztán, amikor a 2000-es évek elején kint tanítottam Münchenbe az egyetemen, ott ez nem volt kérdés. És aztán, amikor visszajöttem Magyarországra, és itt a legnagyobb műszaki felsőoktatási intézményben próbáltam ezt meghonosítani, akkor az akkori tanszékvezetőm kerek szemekkel nézett rám, és kérdezte, hogy mi az a fenntarthatóság. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon komoly lemaradások vannak, amikbe mindenféleképp vannak előrelépések. Ugye például létezik egy egyesület Magyarországon, ami erre fókuszál, ez a HUGBC, a magyar
0: HUGBC,
1: ami erre fókuszál, hogy a környezettudatos építészetet hogy lehet meghonosítani különböző programok keretében, és például ők kínálnak olyan lehetőséget, és ezt mi Pécsen bevettük az oktatási rendszerünkbe, tehát ott az egyik tárgy keretében nagyon komoly szakemberek tartanak előadásokat, gyakorlati példákat mutatva, tehát nem csak az elméleti oldalról megközelítve, hanem tényleges gyakorlati példákat mutatva, hogy hogyan lehet így gondolkodni. De emellett én azt gondolom, hogy a PTL-nek, tehát a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának ez egy óriási előrelépés volt, hogy e tárgyban kiírt egy professzori pályázatot, és aztán ebből végül egy kinevezés is lett. Tehát erre nagyon erősen kell építeni. De hát azért megnézzük azt, hogy éves szinten mondjuk hány építészmérnök, hány mérnök végez, és ehhez megnézzük a kamarai létszámot. Ugye az építész oldalról tudom csak mondani, hogy több mint 10 000 építész kamarai regisztrált tag van. Aktív ebből valamivel kevesebb, mint 10 000. Velük mi lesz? Ők ezt a tudást honnan szedik össze?
0: Hát
1: tehát
0: igen.
1: Mik azok a kamarai képzések, vagy posztgraduális képzések, ami segít abban, hogy ez a transformáció meg tudjon születni a szakmánkon belül. És tisztelt a kivételnek, tehát vannak olyanok, akik saját belső motivációjuknál fogva már elindultak ezen az úton, de például Pécsen ebben is kínálunk lehetőséget, hogy posztgraduális képzések, szakmérnöki képzések keretében megismerkedjenek sokkal mélyebben ebben a témában, és más egyetemek is elindultak ezen az úton. Tehát, hogy akár Győrben, korábban Debrecenben volt talán az egyik legismertebb, nemzetközi szinten ismert professzor Zöld András, aki sajnos pár éve elment közülünk, aki vitte ezt a vonalat. Ő ugyan nem építész volt, de valahogy a szoláris építészet, a fenntartható építészet mindig is a fókuszában volt, és nemzetközi szinten talán ő volt a legismertebb magyar, mármint Magyarországon élő magyar ebben a kérdésben. De az Óbudai Egyetem, Ybl Miklós karán is vannak már kezdeményezések. Tehát én azt gondolom, ahogy említettem, tehát töredezve van erről tudás. Én most azon dolgozom például, hogy létre tudunk-e, és nagyon remélem, hogy igen, hozni egy olyan tudás minimumot és képzési minimumot, amire minden oktatási intézmény, aki ezzel foglalkozik a felsőoktatásban, azt tudja mondani, hogy igen, ezt mi be fogjuk építeni a saját képzésünkbe, ezt közösen dolgozzuk ki, erre hívom és ösztönzöm a kollégáimat a többi egyetemről is, és tegyük le az asztalra mind a saját oktatási intézményünknek, mind majd a kamarának egy olyan tervet, amit be tudnak építeni a saját képzési rendszerükbe, és ezzel ezt az átalakulást és új tudásnak a bevitelét a szakmánkba meg tudjuk oldani.
0: Hát András, így legyen. Én nagyon sok sikert kívánok a munkádhoz, illetve a munkátokhoz, és hát reméljük, hogy mindaz a sok-sok cél és mindaz a sok ötlet az tényleg beépül a felsőoktatásba, és a következő generáció már olyan épületeket hoz létre, illetve hát reméljük, hogy még a mostani generáció olyan épületeket hoz létre, amelyek hát sokkal élhetőbbek és fenntarthatóak lesznek, ugyanis más megoldás úgy tűnik, hogy nem nagyon van. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, dr. Rejt András professzor úr volt a vendégem, még egyszer gratulálok a kinevezésedhez, és bármikor szeretettel látunk itt a műsorban, hogyha vannak fejlemények a fenntartható építészet terén. Köszönöm szépen még egyszer, szervusz!
1: Én köszönöm, szervusztok!
2: És most! Ennyi volt mára! Találkozzunk jövő hét szerdán délután!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2.
4: 94.2
3: Trend FM. Műsorajánló következik.
5: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
5: Kell okos óra a nagymamának?
6: Megzabolázhatóak a kategóriások?
5: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
5: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Úgy vagy vele, hogy csak még két sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagyparkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
9: Tudtad, hogy a Metrodom Green lakóparkban a modern városi élethez tervezett otthonok várnak? Hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel, okos otthon megoldásokkal, innovatív műszaki megoldásokkal és kényelmes közösségi terekkel találkozhatsz a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom Greenben, ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5%-os kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
10: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
11: Jó napot kívánok! Budapesten a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál nem működnek a jelzőlámpák, vezessenek fokozott óvatossággal. Baleset történt a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón a külső sávban, lassú az előrejutás már a Sasadi úttól. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere után a buszsávban. Pécelen baleset miatt lezárták a Maglódi utat a Temető utcánál, a 169E autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Pécel-Kun József utca és a Rádai Gedeon tér közötti megállókat. Erős a forgalom a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Margit körúton a Szél-Kálmán tér környékén, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
10: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
12: 6 óra múlt 1 perccel jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesztep Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben egy korrupciós ügyben folyó nyomozás során. A központi nyomozó főügyészség szerint ehhez nem volt szükség bírói vagy ügyészi engedélyre, és a büntetőeljárási törvény alapján jogszerűen jártak el. Sesztep ügyvédje korábban azt állította, hogy a volt miniszter megfigyelése még mentelmi jogának felfüggesztése előtt történt, ez szerinte törvénytelen volt. Az ügyészség ezt vitatja és közölte, a mentelmi joggal védett személyekre vonatkozó külön szabályok sem zárják ki az ilyen típusú leplezett megfigyelést. A MOL szerint a jogerős választott bírósági ítélet végrehajtásával és az annak alapján járó összeg megfizetésével rendezhető a Horvátországgal fennálló jogvita. Az Európai Bizottság ugyanakkor az Európai Unió bírósága elé viszi Magyarországot az ügy miatt, mert álláspontja szerint a MOL nem érvényesítheti a választott bírósági döntés uniós tagállammal szemben. A jogvita egy 2009-es gázüzletági megállapodáshoz kapcsolódik, amely miatt a MOL 2013-ban indított választott bírósági eljárást. Az ICSID 2022-ben a magyar vállalat javára döntött, a követelés összege a kamatokkal és költségekkel együtt mintegy 290 millió dollárra emelkedett. A MOL közölte, nem ért egyet az Európai Bizottság álláspontjával. Életveszélyesen nyilvánították a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kincsesbányai Tagiskolájának épületét. A 8 osztályban tanuló 124 diákot ideiglenesen két önkormányzati épületben helyezik el. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közlése szerint az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, a nyári statikai vizsgálat után pedig azonnal kiürítették és lezárták az iskolát. 2-4 napos rendkívüli tanítási szünetet tartanak. Az oktatás várhatóan jövő hétfőn folytatódik az ideiglenes helyszíneken. Újraindítják a budapesti Diákváros projektet, ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Az új alakult fővárosi közfejlesztések tanácsa döntött a beruházás folytatásáról, amelyhez uniós forrásokat is biztosítanak. A ferencvárosi területen új kollégiumi férőhelyeket és megfizethető lakhatást alakítanának ki a korábban elkészült tervek továbbfejlesztésével. A beruházás területére korábban a kínai Fundan Egyetem budapesti kampuszát tervezték, emiatt a Diákváros megvalósítása évekre leállt. A korábbi tervek mintegy 12 000 kollégiumi férőhelyet számoltak.
3: Tőzsde hírek.
12: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig. A MOL 4%-ot gyengült 5.035 forintig. Az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig. A Magyar Telekom pedig 1,2%-os mínuszban 2.540 forinton zárta a kereskedést. A bankközi devizapiacon az euróért most 366 forintot, a dollárért pedig 327 forintot kell adni. Európában nem volt jó hangulat a mai kereskedésben. A londoni FTSE 8%-ot, a frankfurti DAX Index 1,4%-ot, a párizsi kakaron pedig 1,2%-ot esett. Milánóban 2,5%, Madridban pedig 1,7%-kal gyengült a tőzsde.
3: Időjárás jelentés.
12: Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. A déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharos sem válik a szél. Éjszaka 3 és 10, holnap napközben pedig 22 és 28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható. Köszönöm figyelmüket, a folytatásban jön a nap vendége itt a Trend FM-en, hírekkel pedig majd fél hétkor.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
13: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Karagics István, a Blossam Capital ügyvezetője, tulajdonosa.
14: Üdvözlöm a hallgatókat.
13: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Beszélgetésünk fókuszában pedig alapvetően a vagyonadó kérdésköre, a vagyonadó bevezetése áll, tekintettel arra, hogy ti ebben a témakörben számos szakmai vitát lefolytattatok, és hogy Budapesten szokás mondani,
14: és néha generáltunk is.
13: És állandóan a szerem vagytok. Közismert, hogy elkészült egy új tervezet a vagyonadó kapcsán, amelyet a kormányfő tegnap ismertetett. Kezdjük talán ezzel, de hogy a kedves hallgatók is teljesen képbe legyenek, akkor egy rövid definíciót adj légy szíves arról, hogy a jelen állapot szerint kire fog ez vonatkozni, és hogy a konstrukció hogyan fog működni a pillanatnyi tudásunk alapján.
14: Hát maga a vagyonadó, azt gondolom most valószínűleg ezekben a napokban csapból is a vagyonadó folyik, tehát az érintettségi körét tekintve alapvetően az az egymilliárdos küszöb, ami itt sokáig az éterben keringett, és a szakmai viták is elsősorban körül a értékhatár körül forogtak. Ez a legfelső vagyon centilisből, tehát a legfelső 1%-ából az ország lakosságának, nagyjából a kétharmadát érinti. Ez azt jelenti, hogy ilyen 25.000-27.000 háztartásról lehet szó. Alapvetően ennyi háztartásnak van úgy 1 milliárd forint fölötti vagyona, hogy abba a bizonyos limitben nem számítjuk bele az elsődleges lakóingatlanokat. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert itt nagyon sok szakmai résztvevő tanácsadó cégek, egyéb más pályatársak megnyilatkoztak a legkülönbözőbb behajthatóság és beszedhetőségi számokkal, 600 milliárd, 800, most a kormánynak a hatástanulmány, vagy a hatásvizsgálati lapján már 800, éves 800 milliárd forintos árbevétel, vagy beszedhetőség szerepelt, de itt 500, 600, 800 milliárdok itt repkedtek a levegőben, ami számításaink ennél jóval szerényebbek voltak, és a valós beszedhetőséget tekintve, mivel tavaly ősz óta rengeteg nemzetközi szakanyagot átnéztünk, nemzetközi tapasztalatokat, mindent, ami ebben a témában felelhető, és a mi mondásunk az volt, hogy a 150 és a 200 milliárd közötti zóna az, ami reálisan tervezhető a 2027-es évben a kormány számára ebből az adónemből.
13: Kérlek szépen, említetted, hogy a kormánynak milyen tervei vannak, mármint ami a bevételt illeti. Itt a legfrissebb szám az 800 milliárd forint. Ezt hozzám, hogyan viszonyultok, hogy hány évad lehet ezt beszedni? Hiszen itt sem egyesztendőről van szó.
14: De ezen a hatástanulmány lapon az, hogy ez éves, tehát úgy szerepel, hogy már az első évben 800 milliárd szedhetőbb, és én azt gondolom, hogy ez egy éves szám, egy éves terv.
13: Azt akartam mondani, bocsáss meg, igen, hogy első körben 300, 600, majd 800 milliárd szerepelt.
14: Igen.
13: Igaz, és így gondoltam, hogy...
14: Igen, mi szándékosan azért fogtuk vissza ezt a projekciót, és csináltunk ennek megfelelően olyan infografikákat, tényleg a nemzetközi összes tapasztalatot összegezve, és majd arról is beszélhettünk egy szót, hogy már eleve maga a vagyonadó, vagy ez a típusú vagyonadó mennyire helyén való, vagy mennyire haladt el felette az idő, de hogyha már ezt vezetjük be egy speciális helyzetben, akkor nekünk ezt kell megvizsgálnunk, hogy ennek milyen valós hatásai lehetnek, és ez úgy néz ki a kedves hallgatóknak, ugye ezt nagyon nehéz elmagyarázni egy képet, egy ábrát, de úgy képzeljék el, mint egy exponenciális ábrát, ami az elején, hogyha az összes 25 ezer háztartást vesszük alapul, akkor az elején 1 milliárd és 3 milliárd között meglehetősen laposan emelkedik, utána 3 milliárd és 10 milliárd forint vagyon között már ott ugye már túl vagyunk 15 ezer érintetten, a 3 milliárd és vagy mondjuk 3 milliárd és 10 milliárd között túl vagyunk megint egy 8-10 ezer érintetten, és utána van a 10 milliárd forint fölötti zóna, ahol viszont nagyjából egy 1500-2000 érintett lehet, ott viszont már szinte függőlegesen emelkedik a legmagasabb vagyonszint, ugye ez egészen az 1700 milliárdos vagyonszintig ez a skála, de a lényeg az, hogy az összes érintettet tekintve mi azt mondtuk egész évben, vagy a tavaly őszi első hírek után, hogy ez 25 ezer háztartást érinthet, abból valószínűleg egy 8-10 ezer háztartás lehet az, amelyiknél nagyon nehéz lesz beszedni. Ennek a egyik része a görbe legtetején helyezkedik el, hiszen akkora vagyonok vannak ott már, és olyan vagyonstruktúrák, hogy ott valamekkora összeg beszedhető, de nem a teljes vélelmezett egész vagyonnak az arra jutó 1%-os vagy 1,5%-os adója. Illetve a másik rész, ami pedig viszonylag könnyen vagy flexibilisen tudja majd kezelni ezt az adó kötelezettséget, az a mondjuk a 1,5 milliárd alatti zóna, ez volt a mi projekciónk, hiszen itt lehet annyira görbíteni a teret, a cégértékelések, az ingatlanok, a minden olyan eszköz, aminek az értékelése az bármennyi szubjektumot is tartalmaz, hogy ott meg lehet, ott meg fogják tudni oldani a vagyonosok, hogy ne kerüljenek ez alá a adóalanyiság alá, és ez azért nagyon fontos, mert pont az 1 milliárd és mondjuk 3 milliárd közötti, vagy akár az 1 milliárd és 5 milliárd forint közötti réteg az, amire mi hosszan figyelmeztettünk hónapokon keresztül több szakmai anyagunkban is, hogy föl sem becsülhető az, hogy mekkora fájdalmat fog elszenvedni ez a réteg, akik egyébként a magyar KKV-szektor gerincét jelentik, akik sok százer embert foglalkoztatásáért felelnek, viszont olyan cégekben dolgoznak, olyan cégeket birtokolnak, ami papíron lehet, hogy 3 milliárd forintot ér, nem biztos, korán sem biztos, hogy el tudná adni azt a 3 milliárd forintért azt a céget, viszont hogyha neki a 3 milliárdos vagyona plusz még a 30 év alatt megkeresett, nem tudom én, 2-3 ingatlana mellé be kéne fizetni minden évben 25-30 millió forintot, akkor azt a 25-30 millió forintot vagy a fejlesztési elhatárolásai terhére, vagy az egyébként példának okáért egy valami közösségi finanszírozás, vagy közösségi teherviselés, vagy jótékonysági célból, tehát olyan célokról vonja el, amikhez a legkönnyebb hozzányúlni, ugyanis ezeknek ebben a rétegben rendkívül sok vállalkozó van, akinek a likviditása az nem teszi lehetővé ilyen mértékű adónak a befizetését.
13: Most ebben a helyzetben kérlek szépen, mikor említetted, hogy lehet, hogy papíron ér egy cég mondjuk 3 milliárdot, de a valós reális értéke nem annyi. Most ilyenkor jó metódik az, hogy felértékeltetjük a céget egy valid céggel, amit egy ilyen cégértékelő céggel?
14: Hát ennek a jelen pillanatban ugye az volt az, amire mi figyelmeztettünk, ez a 8-10 ezer vállalkozás, akinek mondjuk 500 millió és 2 milliárd forint közötti valós cégértékről beszélünk, ott, hogy náluk elképesztően nehéz beértékeltetni a valós azt a cégértéket, amiért meg is vennék, és a piacon el is kellene ez az adott cég. Nagyon sok ilyen típusú cégnél első generációs, vagy akár második generációs, de mindenképpen a családhoz köthető a tulajdonlás és a menedzselése is annak a cégnek. Tehát lehet, hogy a tulajdonos kiesésével, vagy a eddigi tulajdonos, vagy a felépítő kiesésével a cégnek a hasznossága, a piacképessége is megváltozna, ennél fogva az értéke is gyökeresen meg tud változni. Azt nagyon jól látszik, hogy akkor a hatalmas nagy fába vágta a fejszéjét a gazdasági minisztérium és a kormányzat ezzel az adóval, hogy rendkívül sok dologra kellett ügyelni. Például a cégértékelés, vagy akár az ingatlan értékelése, a külföldi tulajdonok kezelése, vagy annak arra vonatkozó szabályozás is mind sok-sok-sok oldalon keresztül, illetve a törvénynek az indoklása is, vagy ugye ennek a törvénytervezetnek, a társadalmi egyeztetésre bocsájtott tervezetnek az indoklása hozzáférhető még, de ezek mind arról tanúskodnak, ez összesen pokoli 60 oldal, tehát hogy a társasági adóról szóló törvény méretével vetekszik ez a tényleg egy nagyon alapos és részletes munka. Nagyon sok irányból kellett megközelíteniük. Végül egy nemzetközi példa minta alapján választottak egy olyan módszert, amelyik beértékeli a cégeket, de ugye itt egy olyan nagyon nehéz feladatot kell megoldaniuk, ami a tőzsdei cégeknél sokkal könnyebb, a nagyméretű cégeknél is még megoldható, de ezeknél szerintem az érintett cégek, amiről itt beszélünk, most legalább egy 10-12 ezer cég a végén, aminél még soha nem is történt igazi cégfelértékelés. Tehát a szószoros értelmében nem történt, hiszen van egy könyve, a tulajdonos magának minek értékeltesse föl, hiszen a következő 10 évben, 20 évben is szeretné csinálni a cégét. Sosem történt olyan, hogy ő valaha független szakértővel vagy könyvvizsgálva fölértékeltette volna a piac képességét annak a cégnek. Sokkal fontosabb volt a tulajdonosoknak a működés, az, hogy legyen valamekkora adózott eredménye, és erre alapozta a cég működtetését.
13: Most kérlek szépen, úgy jelem, hogy a miniszterelnök Magyar Péter tegnap videóban jelentette be, hogy a hitelek azok kikerülnek a cég értékelésből, tehát kikerülnek az adófizetési kötelezettség alól. Továbbá arra is intette az érintetteket, hogy a külföldre menekített vagyonok is horizontba kerülhetnek. Honnét lesz kapacitása erre az adóhivatalnak? Például mondjuk, hogy egy Spanyolország menekített vagyon elemeit, vagy akár egy értékpapír számlával foglalkozzon.
14: Hát ugye ez, én azt gondolom, hogy mindenfajta ilyen óvás az előremutató, és pontosan azt a célt szolgálja, azt a konszenzus, azt a társadalom konszenzust, ami ezt az egészet életre hívta, azt mindenki lehetőleg próbálja betartani, ez teljesen érthető lépés a miniszternök részéről. Tehát ez vitán felüli. Ennek a gyakorlati megvalósítása, ennek a kezelhetősége, ennek a mindennapokban, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen törököt fogtam segítség, nem ereszt dolog lehet, elképesztő terhet fog róni a hatóságokra. Minden nemzetközi példa azt mutatja, nem csak a beszedhetőség oldalán, a beszedhetőséget tekintve, csak hogy tudjunk mihez viszonyítani, ahol még egyáltalán működik, tehát bő egy tucat országban bevezették, utána mindenhol három kivétellel ki is vezették.
13: Hát ugye jelenleg Norvégiában, Svájcban és Spanyolországban van.
14: Igen, de ez nagyon fontos, hogy mind a három példán, ugye erről a három országról rendkívül sok szó esett az elmúlt fél évben, háromnegyed évben, mind a három országban egy teljesen más, és a vagyonadóhoz illeszkedő adórendszerben működik a vagyonadó. Magyarországon egy a vagyonadó gondolatiságától és strukturális jellemzőitől teljesen idegen adórendszerbe illesztjük be per pillanat a vagyonadót, ami ennél fogva egy hibrid lény lesz, épp ezért kellett nagyon sok irányból megtámasztani és felkészíteni magát a törvénytervezetet is arra, hogy amennyire csak lehet, azok a szinkronok azért megmaradjanak, nem csak a külföldi vagyon, a kettős adóztatása, a cégértékelés, amiről az előbb ejtettünk pár szót, de hogy csak mi, tehát rendkívül bonyolultan és nagyon nagy feladatot róva fog majd neki, vagy fut majd neki az ország ennek a kérdéskörnek, és nem csak a vagyonosok, én ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak arról a 25 ezer, vagy a valós érintettség okán, itt majd fogunk beszélni, hogy az egyháztartásbéli engedményekről, és akkor az arról, hogy azok hogyan változtatták meg ennek az érintettségi matekját, vagy az adóalanyi matekját, de hogy a foglalkoztatottak oldaláról hány foglalkoztatotti érintettje lesz annak, hogy a tulajdonosok egy más koncepcióban fognak gondolkozni, mind a beruházásaik, mind a cégeik működtetése szempontjából. És hát, hogy az elején említettem, hogy nagyon sok nemzetközi példát, meg mintát végignéztünk. Ugye az OECD-nek volt ez a rendkívül kiadós és alapos jelentése, aminek a vége, hogyha egy szóba lehet összefoglalni, az, hogy ne. Tehát ez volt a summája annak, hogy be kell vezetni, vagy érdemesebb bevezetni, vagy hogyan vezessük be a vagyonadót. Minden példát végignéztek. A legutóbbi, vagy amennyire mi így visszatudunk a saját gazdasági emlékeinkben így kutatni, az elmúlt 10-15 évben több olyan ország volt, aki ebben az időszakban vezette ki. Volt olyan ország, volt olyan pénzügyminiszter, aki azt mondta, hogy a végsőkig elkötelezettek vagyunk a vagyonadó mellett, és mindent megteszünk, hogy a vagyonadó az beváltsa azt a funkciót, ami miatt mi ezt bevezettük, de egész egyszerűen a perek, a gazdasági visszaesés és a beruházások visszafogása, valamint az államra nehezülő, elképesztő és váratlan, korábban nem számolt költségterhek, azok erősen kétségessé teszik azt, hogy ezt milyen formában érdemes bevezetni, és hogy ezt fent kellett tartani, majd kivezették a vagyonadót.
13: Igen, szépen említetted egyébként, hogy lesz olyan KKV, amelynek ugye a vezetőjére, tulajdonosára akár 15-20 millió forintos teher hárulhat. Ugye ez nem csak egyszer kell megfizetni.
14: Igen, és az évente ugye ebben a...
13: Tisztázok azt is, hogy ez a vagyonadó ugye nem egyszeri.
14: Hát ez egy külön, ráadásul ez egy külön nagyon fontos kérdés, ráadásul a kormány által közzétett és elérhető hatásvizsgálati lapon is a következő 4 évre végig föntartott 800 milliárdos nagyságrenden szerepel. Én nem csak a beszedhetőség miatt, hanem a fejekben, tehát amikor a kormányváltás után látszott, hogy a korábbi gazdaságpolitika a okkal és joggal nagyon sokat kritizált gazdaságpolitika, amelyik a kivételezésre és a különböző szektorok monopolizálására irányult. Ez a hitelezéstől a fejlesztéseken keresztül a tulajdonlásokig, nagyon sok oldalról megvilágítva. Ott az volt az első reakciója a szakmának, mind a adószakértői, mind a tanácsadói szakmának a gazdaság irányítás felé, hogy egy újfajta bizalmi viszonyt, egy újfajta partnerségi viszonyt lenne érdemes kialakítania a vállalkozói rétegnek, a kormánnyal, illetve a kormánynak, pontosabban így fogom, a kormánynak lenne érdemes a vállalkozói réteggel. Én most azt gondolom, hogy ez nem a legjobb induló útja ennek, miközben azt gondolom, hogy a vagyonadónak a elvi motivációjával szerintem bárkit megkérdezünk, aki vagyonos, az azt fogja mondani, hogy igenis egyetért, igenis támogatja, igenis érti, hogy mi a kormány szándéka. Én azt gondolom, hogy a mai modern világban másik 5 vagy 6 olyan forma, mód, megvalósítás lehetséges, amelyik ennél a várható adóbevételnél, és ez nem csak Magyarország, mert az összes többi országnál is, ugyanúgy, mint ahogy mi prognosztizáljuk azt, hogy ez nagyjából hát egy olyan 150-200 milliárd, ugye az azt jelenti, hogy a GDP-nek a 0,2-0,3%-át teheti ki. Ez mindenhol így van. Tehát ez nem csak Magyarországon egy létező vagy várható mérték, hanem ugyanez Spanyolországban, Norvégiában, Svájcban, tehát ahol még működik ez a vagyonadó, és ott egy teljesen más adó struktúrába illesztve, sokkal jobb a szinkronban.
13: És innét folytatjuk, tekintettel arra, hogy lejárt a műsorunknak az első része, de azt ígérem, hogy a Karagics István által felvetett adókoherenciával folytatjuk, ami egyébként most nincs. Jönnek a hírek, érdemes továbbra is bennünket hallgatni.
10: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok! Önök a Trend FM hír összefoglalóját hallják, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Meglepetésre csökkentek az élelmiszerárak szeptemberben augusztushoz képest, vagyis deflációt mért a KSH. Lassult a maginfláció is, a múlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az előző hónaphoz képest pedig az árak 2%-kal növekedtek. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági jellemzőjét hallják.
4: Az elmúlt hónapban, itt a szeptemberre vonatkozóan, az üzemanyag ára emelhető ki mindenképpen, ezek jelentősen növekedtek augusztushoz viszonyítva, illetve ugye itt a ruházkodási cikkek az új szezon, nyári szezon végével, illetve az új őszi szezon bejövetelével jellemzően szezonálisan emelkedni szoktak. Így ezek voltak most itt havi alapon talán a legfontosabb mozgatórugók összességében. Ami pozitív meglepetést okozott, az az élelmiszer áraknak az alakulása, itt átlagosan csökkentek a élelmiszerárak augusztushoz képest. Ez az, amit nem sikerült kellő mértékben megfognunk, vagy legalábbis ellentmondtak azoknak az adatoknak, amiket jellemzően figyelni szoktunk, így ez egy nagyon pozitív fejlemény volt a friss adat kapcsán.
3: Marine Le Pen 140 milliárd eurós nettó költségvetési megtakarítást ígér 2032-ig, amennyiben megnyeri a 2027-es francia elnökválasztást. A nemzeti tömörülés politikusa emellett adócsökkentéseket is tervez, és 2030-ra a GDP 3%-a alá vinni az államháztartási hiányt. Tervei szerint az államadósság GDP arányos szintjét 2032-re 112%-ra mérsékelni. Le Pen egy alkotmányos költségvetési szabálybevezetését is javasolja, amelyről népszavazást tartana. Franciaország államadósága jelenleg a GDP mindegy 119%-a. Ballisztikus rakétákkal és robbanóanyaggal megrakott drónokkal támadtak a jemeni húszik az Ádeni nemzetközi repülőteret. A jemeni közlekedési minisztérium szerint az egyik rakéta percekkel egy Kairóból érkező repülőgép tervezett reszállása előtt csapódott be a kifutópálya közelében, ezért a járatot a szaúd-arábiai Jiddába irányították át. A húszik kedden több szaúdi célpont, köztük repülőterek és egy légitámaszpont ellen is támadásokat indítottak, illetve kíséreltek meg. A jemeni kormányerők közben szaúdi légitámogatással ellentámadást indítottak a Báb el-Mandeb szoros térségében. A Vöröstengert az Ádeni öböllel összekötő szoros hevirág egyik fontos hajózási útvonala.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig. A MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2540 forinton fejezte be a napot. Európában sem volt jó hangulat a tőzsdén, a londoni FTSE 8-tized, a frankfurti DAX 1,4-tized, a párizsi kakaron pedig 1,2%-ot gyengült. A milánói tőzsde 2,5, a madrid

0: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, ugye ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondom, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni, tehát néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne. A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömegek fognak fizetni. Tehát a cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély fog adott esetben adót fizetni.
1: Időjárás jelentés.
2: Reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik, a déli óráktól már lehet záporokra és zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap pedig már nagy területen megélénkül, zivatarok idején vihadossá válik a szél. Éjszaka 3 és 10, holnap napközben pedig 22 és 28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható. Köszönöm figyelmüket, a legfrissebb fejleményeket Kecső Rihártól hallották itt a Trend FM-en.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
3: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Karagics István, a Blossom Capital ügyvezetője, tulajdonosa, a témánk pedig változatlanul a vagyonadó. Úgy fejeztük be a műsor első részét, hogy jelentős problémát okoz az adórendszer Magyarországon, hiszen a vagyonadó konstrukciója ebben a szisztémában és a adórendszer nem teljesen koherens, lehet így fogalmazni, és említettél egyébként három országot, ahol még most is működik. Onnit milyen példákat lehetne átvenni?
4: Én azt gondolom, hogy az adórendszerhez való hozzányúlás Magyarországon az egy valós és akut elvárás. Itt egy olyan adó struktúrát örökölt meg a jelenlegi kormány, amiben a létező mindenfajta, de tényleg olyan, mint a zsibvásárban, tehát hogy mindenünk van, a legkülönbözőbb formákban adóengedmények, adómentességek, számtalan olyan adó van, ahol szektorális adók, amik átmeneti adók, amik utána szinte állandóvá válnak. Tehát nagyon-nagyon bonyolult és nagyon összetett. Egy dolgot mindig tudni kell, és ezt nem győzzük ilyenkor hangsúlyozni, hogy bármilyen adót bárki kivet és bárkivel fizettet meg, az mindegy, hogy hívjuk, a legvégén mindig a fogyasztó fizeti meg. Tehát ezt milliárd egy formában irányból lehet csűrni, lehet, hogy kisebb-nagyobb zökkenőket okoz adott vállalatnál, vagy adott iparágban, vagy adott szektorban, de annak a szektornak a szereplői utána elő vagy utóbb át fogják hárítani a fogyasztókra. Épp elég megnézni néhány olyan szektornak, amelyik nagyon nagy külön szektorális különadót fizet. Érdemes megnézni, hogy az elmúlt 10 évben, miközben ezeket a szektoris adókat fizetik, hogy alakult a nyerességesség, hát fölrobbant. Tehát, hogy ilyen volt miből, mondjuk így.
3: Az a veszély fennáll egyébként, amire, ha nem is ti, de több a tanácsadó cég is figyelmeztet, hogy külföldre viszik a vagyont. Hiszen vannak olyan országok, ahol legitim, és nem kell utána a vagyonadót fizetni.
4: Nagyon sok ilyen, én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen példa van, hiszen a világban nem véletlen, hogy ez volt ezeknek a kivezetéseknek az egyik oka, hogy azzal szembesültek a kormányok, hogy egy olyan adóverseny alakult ki, ahol mindenki megpróbálta a vagyonosokat nem eltántorítani az országból, nem arra késztetni, hogy fogják vissza a beruházásaikat, hanem pont az ellenkezőleg, minél több tőkét van, azért minél több vagyonoshoz szólni, és minél vonzóbbá tenni az ottani gazdasági klímát, a kiszámíthatóságot, és ezt a bizonyos előbb említett partnerségi viszonyt. Tehát nem véletlen az, hogy egy olyan exodus, amit láttunk akár Angliában, akár Franciaországban, a spanyol vagyonadó kapcsán, hogy nem a portugálok egyszer csak kitalálták azt, hogy hát itt legalább olyan jó vagyonosnak lenni, mint amilyen volt Spanyolországban, és fölkínálták az adóilletőség megváltoztatásának lehetőségét kint.

0: megpróbálták a kapukat a spanyol vagyonos rétek felé, hogy Portugáliában fektessen be inkább. Tehát nagyon, nagyon sok ilyen példát látunk, és mindegyik egyenként és külön-külön is, hát még összegezve, mindegyik ugyanoda vezet. Tehát nekem ez a legnagyobb kételyem vagy fenntartásom ezzel a kérdéssel. Nem győzve azt hangsúlyozni, hogy a vagyonadónak a közteherviselési motivációja, és az, hogy a vagyonosoknak nagyobb terheket kell a közterhekből viselniük, az a egészen vitán felül egyetértünk, de mondom, akár a járadékadón, akár a progresszív eszély, ami nekem mantrám, hogy egészen abszurd, hogy tehát nem lehet minden vagyoni kategória, minden jövedelmi kategória ugyanazzal a 15%-os SZIA-val számolni. Tehát ez elsőre jó hangzik, de a teljes mértékben igazságtalan. Ugye a fogyasztási adókról nem is beszélve, hogyha reálisan megnézzük, hogy mi az, mekkora a egy vagyonosra eső fajlagos adóteher, az hát gyakorlatilag majdnem a duplája, bár itt azt mondják, hogy csak 6-8%-kal magasabb. Én azt gondolom, hogy ha mindent megnézünk, akkor az alsó vagyoni kategóriákban számoltnál, ahol elkerülhetetlen 27%-os áfának a befizetése, tehát ez mondjuk a második vagyondecilistől egészen a nyolcadik vagyondecilisig, ott hát biztosan legalább másfélszerese, de akár a kétszerese fajlagosan, mint a legvonyolosabbak által befizetett adónak. A tőkejövedelmek dettó ugyanilyenek, én azt gondolom, hogy egy rendkívül ideális rendszer volt azoknak a számára az elmúlt bő 10 évben, akik rendelkeznek megtakarításokkal, rendkívül kedvező volt és paradicsomi állapotokat teremtett Magyarországon. De mondhatnám a szélesebb értelemben vett luxusadót, tehát hogyha ezt egy ilyen térképre ráhelyezzük, hogy annyifajta adó nemmel lehetne biztosabban a jövedelmeket, a tőkét, a tőkejövedelmeket érintve és célozva, és én még azt is megkockáztatom, hogy az messze nem lenne egy 800 milliárdos nagyon bőlére vett, vagy nagyon optimistán megcélzott bevételi céllal bevezethető, viszont egy 100-200 milliárdos extra teherviselést, azt simán és nagyon könnyen adminisztrálhatóan minimális apparátus ráfordítása az ingatlanadóknak a differenciálása egy bizonyos értékhatár fölött, adásvételi értékhatár fölött. Tehát rengeteg olyan adó nem van, és olyan forma, ahol már meglévő és jól működő rendszereken keresztül el lehetne érni egy olyan differenciált, magasabb közteherviselést, amit ez a vagyonadó is eredetileg, én azt gondolom, hogy célzott. Viszont azon a térképen, amiről az előbb beszéltem, azon a hőtérképen az egyik legnagyobb költséggel, legnagyobb apparátussal, és hát azt ne felejts, járót ilyen adó nem, az ez a vagyonadó. És még egy dolog, amit szerintem nagyon fontos, és nagyon sok, nem csak vagyonossal, de a vagyonosoknak dolgozó tanácsadóval beszélgetve, ezek a bizonyos láthatatlan költségek. Mondjuk, hogy láthatatlan munka az, amit a feleség vagy a szülők vagy a otthon végeznek. Én el sem tudom mondani, hogy mekkora láthatatlan költséget rovunk most az országra, amikor több tízezer vezetőbeosztású vagyonos és a vagyonosok cégeinél dolgozó menedzser az nem a üzletfejlesztésével, nem a beruházásokkal, nem a kutatásfejlesztéssel fog foglalkozni, és ezt ne úgy kezeljük, hogy egy-két hónapig, hanem folyamatosan egész évben, hanem valami egészen más fogja lekötni a figyelmét. Szerintem ez egy föl nem becsült, és hogyha minden költséget egybeveszünk, akkor én ezt a költséget egészen bátran több 10 milliárdosra, vagy akár 100 milliárdosra is becsülöm, hogyha az összes ilyen menedzsmentnek a bérét, kutatási idejét, vagy arra, hogy ezzel foglalkoznak, azt összevetjük és összeadjuk. Szóval ez egy kifejezetten láthatatlan költség, de szerintem egy valós és releváns költség.
1: Hát és ráadásul az első adóév után kiderül majd az igazság, ugye, hogy a 800 milliárd forintból mennyit lehetett beszedni. Ha esetleg jócskán...
0: Elnézést, még ehhez egy gondolat, mert jó volt, hogy ezt felvetetted, köszönöm. A nemzetközi példák mindegyike azt mutatja, hogy az első évben a bevezetéskor van egyfajta reakció, egyfajta állomány, ami bekerül abba a látótérbe, ami a vagyonadó alapját fogja képezni, és utána a következő években ez az állomány, ez nem bővül, és a várhatóan beszedhető vagyonadó nem emelkedik, és növekszik, és egyre bővebb és bővebb és bővebb bevételi forrást jelent a költségvetésnek, hanem szűkül.
1: Tehát magyarán az első évben várható egy időzőjelben téve egy boom, és utána pedig egy szűkülő állomány, ahogy szavaidból ki lehet következtetni.
0: Igen, mert hogy a reakciók azok borítékolhatóak.
1: Átérünk egy másik témára, elnézést, mert nagyon-nagyon rohan az időnk, István, és örömmel beszélgetnénk a vagyonadóról, de lehet, hogy a kedves hallgatókat foglalkoztatják olyan témák is, hogy rekordösszegben fektetünk mi magyarok. Nem forintba, hanem devizalapú konstrukcióba. Mi áll a háttérben?
0: Ez jó kérdés. A statisztikák valóban azt mutatják, hogy a devizavásárlás az rekordokat dönt, sőt, még egy olyan lakmuszpapír is van, amely szerint a messze nem csak a tehetős magyarok rendezik át a megtakarításaikat, ez egy nagyon-nagyon fontos fejlemény. A második negyed évnek a számai azok azt mutatták, hogy soha nem látott összeggel növelték devizabetéteiket a magyar háztartások. Itt a Magyarországon tartott devizabetétek is, illetve a külföldön tartott deviza megtakarítások is számításba vétetődtek, vagy vettek, de én azt gondolom, hogy túl azon, hogy az erős forint az ad egy olyan lehetőséget, hogy akkor erre, aki úgy gondoljanak, lépnie kell, de most a nem csak a forint árfolyamában, hanem a gazdaság iránti bizalomban is én azt gondolom, hogy van egy olyan egyensúlyi állapot, ami se azt nem indokolja, hogy most azonnal hirtelen mindenkinek devizet kellene vennie, sem azt nem indokolja, hogy külföldre kellene vinni ezeket.
1: Hát különösen, hogy megyünk az eurózóna irányába, nem?
0: Én azt gondolom, hogy most két olyan hatalmas nagy hatás, ami jelenleg adott, az nagyjából kiegyenlíti egymást. Tehát az egyik oldalon a kamatcsökkentés miatt, mert hogy az elmúlt években jól láttuk, hogy nagyon sok gazdasági hírt, nagyon sok bármilyen vívmányt, vagy fejleményt, vagy jó hírt, azt negligált a piac abban a pillanatban, hogyha lehetett azt látni, hogy magasak a hozam, akkor az kiválóan jót tett a forintnak. Abban a pillanatban, amikor összeérnek a hozamok, ugye a euró kamat és a dollár kamat, illetve a másik oldalon a forint kamat, én azt gondolom, hogy ezek olyan veszélyeket jelenthetnek, hogy az, tehát nem véletlenül a jegybanknak is meg kellett fontolnia ezt a mini kamatvágási ciklusát.
1: Legutóbb ülésen, ugye a monetáris tanács már nem vágott belőle.
0: Igen, igen, egészen biztos. Tehát át kellett gondolni, és át kellett szervezni azt, hogy akkor milyen irányban, milyen taktika mentén. De hát a külső körülmények, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz ezt az egyensúlyi állapotot fenntartani. Kopogjuk le, eddig kiválóan sikerült. Tehát a mostani jegybanki és monetáris vezetés az eddig jelesen vizsgázott ezen a téren. Jól lépték meg a csökkentéseket is, és pont annyira és olyan mértékben tartották ezt az óvatosság szintjén, hogy az árfolyamra ne legyen még káros hatása. Ugye itt a jól ismert matematikai következményeknél fogva a negatív irányba, tehát a forint gyengülés irányában lehet nagyon gyorsan elszúrni egy ilyen ciklust, a másik irányban ez ez nagyobb biztonsággal kivitelezhető, de a gyengülő irányban ott nagyon hirtelen lehet futni, és ugyanakkor az ember elkezd a gazdasági következmények után futni, de mondom, a külső körülmények, a nemzetközi környezet is egyszerűen olyan, hogy tényleg észnél kell lenni, minden nap jöhet egy olyan váratlan hír, végignéztük ezt az idei évet, elképesztő, miken megyünk keresztül, és gyakorlatilag azt sem már hozzászokunk, tehát, hogy
1: nap egy inzultus, vagy egy impulzus, ahogy szokás mondani. Van még hát a pár percünk, és miután ti szakértője vagytok a, hogy is lehet fogalmazva, tehetős vagyonok, tehetős magyarok vagyonának gyarapodásának alakulásáról, így ez a téma megkerülhetetlen számunkra is ebben a rádióinterjúban, köztudomás, hogy az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megnövekedett a, vagy meg háromszorozódott a legtehetősebb magyaroknak a vagyona. Hogy látod, hogy be lehet-e még kerülni ebbe az osztályba? Tekintettel arra egyébként, hogy áprilisban olyan országgyűlési választás volt, amely valószínűleg ezt a kört is valamilyen szinten a felső decilist, vagy a felső tízezret is érinteni fogja?
0: Hát én azt gondolom, hogy ugye, mivel te sokszor szoktál a felső tízezet említeni, most a vagyonadónál egyébként pont tegnap, amikor számoltuk azt, hogy mennyiben változhat meg a vagyonadó érintettsége annál fogva, hogy egyháztartásban, hogyha 3-4, tehát a családi vagyonok kis túlzással 3-4 milliárd forintig oltalom alá kerülhetnek a egyháztartásban számítottságokán, és én azt gondolom, hogy ez annyira leszűkíti a korábban ugye említett, itt a interjú elején említett 25 ezeres kört, hogy szerintünk egy 10-12 ezer valós érintettje marad csak ennek a vagyonadónak, akikkel számolni kell.
1: Itt nagyon sokan, ugye ez a felső 10 ezer elnevezés.
0: Igen.
1: Fiatalabb hallgatóknak mondom, akik esetleg nem élték át azt.
0: Igen, ezért rendszer. Gondoltam ezt a visszacsatolást, mert ez gyakran nem lehet, ezt a felső tízezet. De lényeg az, hogy ez a kör, tehát az jól látszik, hogy...
1: Régen mindenki oda akar bekerülni, most meg lehet, hogy...
0: Én azt gondolom, hogy mindig sokan akarnak bekerülni, de ahova inkább sokan akarnak most bekerülni, az szerintem az a felső 50 ezer, mert hogy a felső 10 ezer ezzel a fajta vagyonadó struktúrával biztosan jelentős adóterheket fog magán viselni, és szerintem ez az 1-2 milliárdos kategória az, ami, hogyha egy ideális, vagy egy, hogy mondjam, az elmúlt 30 évet nem ebben a formában használta volna ki Magyarország, akkor ebben a kategóriában kellene sokkal több
1: honfitársunknak lennie. Tehát ez van tulajdonképpen a KKV gerince.
0: Igen. Tehát itt normális esetben az a kör, ami most mondjuk 25 ezeres, ennek egy laza 100 ezeres körnek kellene lennie. A affluens rétegben, tehát az 50-100 milliós megtakarítással rendelkező rétegben látjuk az erősödést, látjuk azt, hogy milyen erő koncentrálódik, vagy milyen megtakarítási erő koncentrálódik ott, viszont a háztartások pénzügyi vagyonát vizsgálva, tehát amikor megnézzük, hogy mennyi a ugye Magyarországon csak a számokat gyorsan, hogy van 126 ezer milliárd forint bruttó pénzügyi vagyon, van ebben benne vannak a cégrészesedések is, tehát a cégrészesedéseket kivesszük, akkor ez 72 ezeres szám, most a fél éves adatoknál fogva. Ezzel szemben van egy nagyjából egy ilyen 13 ezer milliárdos privátbanki vagyon, tehát az a privátbanki ügyfelek vagyona, ami mondjuk egy olyan 20 ezer ügyfélnek a együttes megtakarítási vagyona, és hát van ugye ebből következik, vagy ebből fakad, hogy van egy ilyen 30 ezer milliárdos, bő 30 ezer milliárdos olyan cégvagyon, amelyik a nettó vagyon és az előbb említett klasszikus pénzügyi vagyon között, ami pedig a cégértékeket jelenti, de még egyszer mondom, hogy ebben a cégértékben tehát nagyon-nagyon nehéz pontosan számolni, hogy igazából kinek és mekkora cégvagyona lehet.
1: És hát az a helyzet, hogy itt ért véget a műsor második része, úgyhogy mind a két fél időt lejátszottok, lehet így fogalmazni foci nyelven szólva. A napvendége tehát Karagics István, a Blosam Kapitál ügyvezetője és tulajdonosa volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a vörös neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben egy korrupciós ügyben folyó nyomozás során. A központi nyomozó főügyészség szerint ehhez nem volt szükség bírói vagy ügyészi engedélyre, és a büntetőeljárási törvény alapján jogszerűen jártak el. Sesták ügyvédje korábban azt állította, hogy a volt miniszter megfigyelése még mentelmi jogának felfüggesztése előtt történt, ezért szerinte az törvénytelen volt. Az ügyészség ezt vitatja és közölte, a mentelmi joggal védett személyekre vonatkozó külön szabályok sem zárják ki az ilyen típusú leplezett megfigyelést. A MOL szerint a jogerős választott bírósági ítélet végrehajtásával és az annak alapján járó összeg megfizetésével rendezhető a Horvátországgal fennálló jogvita. Az Európai Bizottság ugyanakkor az Európai Unió bírósága elé viszi Magyarországot az ügy miatt, mert álláspontja szerint a MOL nem érvényesítheti a választott bírósági döntést uniós tagállammal szemben. A jogvita egy 2009-es gázüzletági megállapodáshoz kapcsolódik, amely miatt a MOL 2013-ban indított választott bírósági eljárást. A beruházási viták rendezésének nemzetközi központja 2022-ben a magyar vállalat javára döntött. A követelés összege a kamatokkal és költségekkel együtt 286 millió dollárra emelkedett. A MOL közölte, nem ért egyet az Európai Bizottság álláspontjával. Életveszélyessé nyilvánították a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kincsesbányai tagiskolájának épületét. A 8 osztályban tanuló 124 diákot ideiglenesen 2 önkormányzati épületben helyezik el. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közlése szerint az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, a nyári statikai vizsgálat után pedig azonnal kiürítették és lezárták az iskolát. 2-4 napos rendkívüli tanítási szünetet tartanak. Az oktatás várhatóan jövő hétfőn folytatódik az ideiglenes helyszíneken. Újraindítják a budapesti diákváros projektet, ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Az új alakult fővárosi közfejlesztések tanácsa döntött a beruházás folytatásáról, amelyhez uniós forrásokat is biztosítanak. A Ferencvárosi területen új kollégiumi férőhelyeket és megfizethető lakhatást alakítanának ki a korábban elkészült tervek továbbfejlesztésével. A beruházás területére korábban a kínai Fundan Egyetem budapesti kampuszát tervezték, emiatt a diákváros megvalósítása évekre leállt. A korábbi tervek mintegy 12 000 kollégiumi férőhelyen számoltak. A 2027-es költségvetésről is tárgyalt a kormány mai ülésén, ezt Magyar Péter közölte. A miniszterelnök bejegyzése szerint napirenden van az országfásítási program, valamint a motoros rollerrel történő közlekedés szigorítása is. A kabinete mellett több fontos beruházásról és Európai Uniós ügyekről is tárgyalt. Magyar Péter azt írta, a kormányülés várhatóan az esti órákban nyúlik.
0: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig. A MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2.540 forinton fejezte be a napot. Európában sem volt jó hangulat a tőzsdén, a londoni FTSE 8-tized, a frankfurti DAX 1,4-tized, a párizsi kakaron pedig 1,2%-ot gyengült. A milánói tőzsde 2,5, a madridi pedig 1,7%-kal esett. Hónapokat vehet igénybe egy részletes vagyonleltár, amit a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó tervezet alapján az érintetteknek már idén végére el kell készíteniük. A Niveus üzleti és adótanácsadó cégcsoport adózási szakértője szerint az 1 milliárd forintos vagyonadó határ nem magas, hanem az alsó szint, ahol még van értelme bevezetni az új adónemet. Fischer Ádámot, a cég adószakértőjét hallják.
2: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, hogy ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondom, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni, itt egy néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne. A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömegek fognak fizetni. Tehát cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély fog adott esetben adót fizetni.
0: Időjárás jelentés.
8: Reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik, a déli óráktól már lehet záporokra és zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap pedig már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3 és 10, holnap napközben pedig 22 és 28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható. Köszönöm figyelmüket, a legfrissebb fejleményeket Kecső Rihártól hallották itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
9: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.
3: Bárcsak!

0: dönteni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
4: Király Réti tanösvény a Börzsönyben. Az erdei iskola mögött kezdődik az egyik legjobb Király Réti móka, a tanösvény. Indulás előtt a Hiúz házban érdemes beszerezni a tanösvény ismertető füzetét, mert ennek jó voltából egy izgalmas, titkos írásos játéknak lehetünk a részesei. Az útvonal könnyű, nincsenek meredek emelkedők, gyönyörű lombos erdőkön és ültetett fenyveseken keresztül vezet. Ugyanakkor vannak izgalmas részei is, mint patakon átkelés, tó melletti sétányok és régi bányajáratok. A Bajdázó tó, amely a tanösvény 5. állomása, önálló célpontként is megállja a helyét. A víz tárolását szolgálta a vasmű működése idején, később halastóként használták. 2010-ben az eliszaposodott tavat rekultiválták, helyreállították a vízfelületet, hogy már az élővilág teljesen megújuljon. Érdemes ráérősen, nyitott szemmel körbesétálni. Ha szerencsénk van, találkozhatunk mocsári teknősökkel, békákkal, óriás szitakötőkkel, tőkés récékkel, és a sekély partközeli részeken, a vízfelszín alatt fürgén ide-oda cikázó kis halakkal.
3: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Trend Night.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai.

0: tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
0: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

háttal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthat.

0: különleges zenei válogatás a 94.2-n.
1: Szakítok veled,
2: úgysem mered, szakítok veled,
1: úgysem mered, szakítok veled, úgysem mered, szakítok veled.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! Önök a Trend FM hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Kecső Rihárd. Meglepetésre csökkentek az élelmiszerárak szeptemberben augusztushoz képest, vagyis deflációt mért a KSH. Lassult a maginfláció is, a múlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az előző hónaphoz képest pedig az árak 2%-kal növekedtek. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági jellemzőjét hallják.
3: Az elmúlt hónapban, itt a szeptemberre vonatkozóan az üzemanyag ára emelhető ki mindenképpen, ezek jelentősen növekedtek augusztushoz viszonyítva, illetve ugye itt a ruházkodási cikkek az új szezon, nyári szezon végével, illetve az új őszi szezon bejövetelével jellemzően szezonálisan emelkedni szoktak. Így ezek voltak most itt havi alapon talán a legfontosabb mozgatórugók összességében. Ami pozitív meglepetést okozott, az az élelmiszer áraknak az alakulása, itt átlagosan csökkentek az élelmiszerárak augusztushoz képest. Ez az, amit nem sikerült kellő mértékben megfognunk, vagy legalábbis ellentmondtak azoknak az adatoknak, amiket jellemzően figyelni szoktunk, így ez egy nagyon pozitív fejlemény volt a friss adat kapcsán.
2: Marine Le Pen 140 milliárd eurós nettó költségvetési megtakarítást ígér 2032-ig, amennyiben megnyeri a 2027-es francia elnökválasztást. A nemzeti tömörülés politikusa emellett adócsökkentéseket is tervez, és 2030-ra a GDP 3%-a alá vinni az államháztartási hiányt. Tervei szerint az államadósság GDP arányos szintjét 2032-re 112%-ra mérsékelni. Le Pen egy alkotmányos költségvetési szabálybevezetését is javasolja, amelyről népszavazást tartana. Franciaország államadósága jelenleg a GDP mindegy 119%-a. Ballisztikus rakétákkal és robbanóanyaggal megrakott drónokkal támadtak a jemeni húszik az Ádeni nemzetközi repülőteret. A jemeni közlekedési minisztérium szerint az egyik rakéta percekkel egy Kairóból érkező repülőgép tervezett reszállása előtt csapódott be a kifutópálya közelében, ezért a járatot a szaúd-arábiai Jiddába irányították át. A huszik kedden több szaudi célpont, köztük repülőterek és egy légitámaszpont ellen is támadásokat indítottak, illetve kíséreltek meg. A jemeni kormányerők közben szaudi légitámogatással ellentámadást indítottak a Bab el-Mandeb szoros térségében. A Vörös-tengert az Ádeni öböllel összekötő szoros a virág egyik fontos hajózási útvonala.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig. A MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2540 forinton fejezte be a napot. Európában sem volt jó hangulat a tőzsdén, a londoni FTSE 8-tized, a frankfurti DAX 1,4-tized, a párizsi kakaron pedig 1,2%-ot gyengült, a milánói tőzsde 2,5, a madridi pedig 1,7%-kal esett. Hónapokat vehet igénybe egy részletes vagyonleltár, amit a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó tervezet alapján az érintetteknek már idén végére el kell készíteniük. A Niveus üzleti és adótanácsadó cégcsoport adózási szakértője szerint az 1 milliárd forintos vagyonadó határ nem magas, hanem az alsó szint, ahol még van értelme bevezetni az új adónemet. Fischer Ádámot, a cég adószakértőjét hallják.
4: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, hogy ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondom, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni, tehát néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne. A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömegek fognak fizetni. Tehát cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély fog adott esetben adót fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik, a déli óráktól már lehet záporokra és zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap pedig már nagy területen megélénkül, zivatarok idején vihadossá válik a szél. Éjszaka 3 és 10, holnap napközben pedig 22 és 28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható. Köszönöm figyelmüket, a legfrissebb fejleményeket Kecső Rihártól hallották itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
0: Trend Night.
1: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
2: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak.
2: Leafy substance, which I am going to light. As you know, this drug in front of me is what they call marijuana.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Night.
1: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock and roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyelden nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesztár Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben egy korrupciós ügyben folyó nyomozás során. A központi nyomozó főügyészség szerint ehhez nem volt szükség bírói vagy ügyészi engedélyre, és a büntetőeljárási törvény alapján jogszerűen jártak el. Sesztár ügyvédje korábban azt állította, hogy a volt miniszter megfigyelése még mentelmi jogának felfüggesztése előtt történt, ezért szerinte az törvénytelen volt. Az ügyészség ezt vitatja és közölte, a mentelmi joggal védett személyekre vonatkozó külön szabályok sem zárják ki az ilyen típusú leplezett megfigyelést. A MOL szerint a jogerős választott bírósági ítélet végrehajtásával és az annak alapján járó összeg megfizetésével rendezhető a Horvátországgal fennálló jogvita. Az Európai Bizottság ugyanakkor az Európai Unió bírósága elé viszi Magyarországot az ügy miatt, mert álláspontja szerint a MOL nem érvényesítheti a választott bírósági döntést uniós tagállammal szemben. A jogvita egy 2009-es gázüzletági megállapodáshoz kapcsolódik, amely miatt a MOL 2013-ban indított választott bírósági eljárást. A beruházási viták rendezésének nemzetközi központja 2022-ben a magyar vállalat javára döntött, a követelés összege a kamatokkal és költségekkel együtt 286 millió dollárra emelkedett. A MOL közölte, nem ért egyet az Európai Bizottság álláspontjával. Életveszélyessé nyilvánították a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola kincsesbányai tagiskolájának épületét. A 8 osztályban tanuló 124 diákot ideiglenesen két önkormányzati épületben helyezik el. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közlése szerint az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, a nyári statikai vizsgálat után pedig azonnal kiürítették és lezárták az iskolát. 2-4 napos rendkívüli tanítási szünetet tartanak. Az oktatás várhatóan jövő hétfőn folytatódik az ideiglenes helyszíneken. Újraindítják a budapesti diákváros projektet, ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa döntött a beruházás folytatásáról, amelyhez uniós forrásokat is biztosítanak. A ferencvárosi területen új kollégiumi férőhelyeket és megfizethető lakhatást alakítanának ki a korábban elkészült tervek továbbfejlesztésével. A beruházás területére korábban a kínai Fundan Egyetem budapesti kampuszát tervezték, emiatt a diákváros megvalósítása évekre leállt. A korábbi tervek mintegy 12 000 kollégiumi férőhelyen számoltak. A 2027-es költségvetésről is tárgyalt a kormány mai ülésén, ezt Magyar Péter közölte. A miniszterelnök bejegyzése szerint napirenden van az országfásítási program, valamint a motoros rollerrel történő közlekedés szigorítása is. A kabinet emellett több fontos beruházásról és Európai Uniós ügyekről is tárgyalt. Magyar Péter azt írta, a kormányülés várhatóan az esti órákban nyúlik.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig. A MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2.540 forinton fejezte be a napot. Európában sem volt jó hangulat a tőzsdén, a londoni FTSE 8 tized, a frankfurti DAX 1,4 tized, a párizsi kakaron pedig 1,2%-ot gyengült. A milánói tőzsde 2,5, a madridi pedig 1,7%-kal esett. Hónapokat vehet igénybe egy részletes vagyonleltár, amit a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó tervezet alapján az érintetteknek már idén végére el kell készíteniük. A Niveus üzleti és adótanácsadó cégcsoport adózási szakértője szerint az 1 milliárd forintos vagyonadó határ nem magas, hanem az alsó szint, ahol még van értelme bevezetni az új adónemet. Fischer Ádámot, a cég adószakértőjét hallják.
2: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, hogy ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondom, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni, tehát néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne. A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömegek fognak fizetni. Tehát cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cég cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély fog adott esetben adót fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik, a déli óráktól már lehet záporokra és zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap pedig már nagy területen megélénkül, zivatarok idején vihadossá válik a szél. Éjszaka 3 és 10, holnap napközben pedig 22 és 28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható. Köszönöm figyelmüket, a legfrissebb fejleményeket Kecső Rihártól hallották itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Jeszcze chusta, chusta, chusta, mogę dodać. Meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

tanítanék, egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy

0: semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
0: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

Purchase some local.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök a Trend FM hír összefoglalóját hallják, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Meglepetésre csökkentek az élelmiszerárak szeptemberben augusztushoz képest, vagyis deflációt mért a KSH. Lassult a maginfláció is, a múlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az előző hónaphoz képest pedig az árak 2%-kal növekedtek. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági jellemzőjét hallják.
2: Az elmúlt hónapban, a szeptemberre vonatkozóan az üzemanyag ára emelhető ki mindenképpen, ezek jelentősen növekedtek augusztushoz viszonyítva, illetve ugye itt a ruházkodási cikkek az új szezon, nyári szezon végével, illetve az új őszi szezon bejövetelével jellemzően szezonálisan emelkedni szoktak. Így ezek voltak most itt havi alapon talán a legfontosabb mozgatórugók összességében. Ami pozitív meglepetést okozott, az az élelmiszer áraknak az alakulása, itt átlagosan csökkentek az élelmiszerárak augusztushoz képest. Ez az, amit nem sikerült kellő mértékben megfognunk, vagy legalábbis ellentmondtak azoknak az adatoknak, amiket jellemzően figyelni szoktunk, így ez egy nagyon pozitív fejlemény volt a friss adat kapcsán.
1: Marine Le Pen 140 milliárd eurós nettó költségvetési megtakarítást ígér 2032-ig, amennyiben megnyeri a 2027-es francia elnökválasztást. A nemzeti tömörülés politikusa emellett adócsökkentéseket is tervez, és 2030-ra a GDP 3%-a alá vinni az államháztartási hiányt. Tervei szerint az államadósság GDP arányos szintjét 2032-re 112%-ra mérsékelni. Le Pen egy alkotmányos költségvetési szabálybevezetését is javasolja, amelyről népszavazást tartana. Franciaország államadósága jelenleg a GDP mindegy 119%-a. Ballisztikus rakétákkal és robbanóanyaggal megrakott drónokkal támadtak a jemeni húszik az Ádeni nemzetközi repülőteret. A jemeni közlekedési minisztérium szerint az egyik rakéta percekkel egy Kairóból érkező repülőgép tervezett reszállása előtt csapódott be a kifutópálya közelében, ezért a járatot a szaúd-arábiai Jiddába irányították át. A huszik kedden több szaudi célpont, köztük repülőterek és egy légitámaszpont ellen is támadásokat indítottak, illetve kíséreltek meg. A jemeni kormányerők közben szaudi légitámogatással ellentámadást indítottak a Bab el-Mandeb szoros térségében. A Vörös-tengert az Ádeni öböllel összekötő szoros hevirág egyik fontos hajózási útvonala.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig. A MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2540 forinton fejezte be a napot. Európában sem volt jó hangulat a tőzsdén, a londoni FTSE 8-tized, a frankfurti DAX 1,4-tized, a párizsi kakaron pedig 1,2%-ot gyengült. A milánói tőzsde 2,5, a madridi pedig 1,7%-kal esett. Hónapokat vehet igénybe egy részletes vagyonleltár, amit a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó tervezet alapján az érintetteknek már idén végére el kell készíteniük. A Niveus üzleti és adótanácsadó cégcsoport adózási szakértője szerint az 1 milliárd forintos vagyonadó határ nem magas, hanem az alsó szint, ahol még van értelme bevezetni az új adónemet. Fischer Ádámot, a cég adószakértőjét hallják.
3: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, hogy ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondom, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni. Itt egy néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne. A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömegek fognak fizetni. Tehát cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély fog adott esetben adót fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik, a déli óráktól már lehet záporokra és zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap pedig már nagy területen megélénkül, zivatarok idején vihadossá válik a szél. Éjszaka 3 és 10, holnap napközben pedig 22 és 28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható. Köszönöm figyelmüket, a legfrissebb fejleményeket Kecső Rihártól hallották itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: monstre de la variété. Les monstres sacrés.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének névem, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsol teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappáns szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertségét a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
0: Trend Night.
1: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mely később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismertté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. turizmus.com

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jani Csákvec a megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszki Bennevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Jani Csák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Jani Csákvec énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.